az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, amit Csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat. A magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT, vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
2: Áttérünk, beszéltünk a kevés vízről, beszéltünk a sok vízről, most egy pár percet szánunk a szennyezett víz kérdésére, és ennek egyetlen egy vetületét veszük csak ki, nem beszélek a mezőgazdasági vízszennyezésről, az ipari szennyezésről, a kommunális szennyezésről, ezekről mind lehetne beszélni. Egyetlen dologról beszélek, most csak a PET palackokról beszélek. És az a kérdés, hogy melyik globális cég, multicég szennyezi a legtöbb PET palackkal az óceánokat? Hát a többség láthatóan, méghozzá túlnyomó többség. Most vagy hallották már ezt az előadást, vagy máshol találkoztak ezzel az információval, vagy nem nagyon szeretik a Coca-Colát. Ez a három lehetőség van. Igen, de a Coca-Cola valóban nagyjából az egyharmada. Egyharmadáért felel egyébként a szennyezésnek a Coca-Cola. Ezen a képen egy picit még álljunk meg. Ugye ez most nem, ez csak egy ilyen váltókép tulajdonképpen, ugye, hogy a sok víz kevés, és sok víz és a szennyezett víz drámáját bemutassuk, de hogyha itt látunk egy fiúcskát, nagyjából a jelenlévő fiatalokkal egykorú. Egy csónak szélén ül, és mit csinál? A folyó tetején úszó műanyag szemétből szedi ki a még hasznosítható, valamilyen módon értékesíthető hulladékot. Ez a folyó, ez Indonéziában van, úgy hívják, hogy Kitanun folyó, 600 km hosszú, és a folyó teljes hosszában és teljes szélességében ezt mutatja, amit itt látnak. Faltól falig, pontosabban parttól partig műanyag szemét van a víz tetején. Elég riasztó, nem? És hogy a műanyag szennyezés és a PET palack, Coca-Cola, oké, az ő felelőssége persze, hogy legyártja. Azt szokták mondani, hogy nagyon egyszerű ezeket a PET palackokat legyártani. 5 másodperc alatt legyártjuk, nagyjából 5 perc az, amíg használatban, forgalomban van, és 500 évre taksálják, senki nem tudja pontosan, hiszen 500 évre nem volt műanyag, 500 évre taksálják a tudósok, hogy ennyi idő alatt fog majd lebomlani. Ugye említettem a legelején, amikor az első ábra volt, és demográfiáról beszéltünk, hogy energiafogyasztás, vízfogyasztás hogyan változott, és mondtam, hogy az egyéb fogyasztásról is hozok majd egy példát, hát ez a műanyag. Amikor én gyerek voltam, a műanyag tulajdonképpen még nem volt az életünknek a része. Valamikor 69-ben gyártják le az első tejzacskókat, ha úgy tetszik, tehát a műanyag akkor lép be az életünkbe. 69-ben 2 millió tonna műanyagot gyártanak szerte a világon, most 400 millió tonna. 400 millió, ennek a 200-szorosa. Most ennek a műanyagnak, hiszen különféle műanyagok, ennek a műanyagnak egy jelentős részét nem hasznosítjuk újra, kidobjuk. Árokpartra, vízpartra, folyó besodorja a tengerbe, óceánba, áramlatok szépen összehordják, és akkor ilyen hatalmas hulladékszigetek keletkeznek az óceánokon. Ez, amit látunk, ez a látható, majd mindjárt mutatok olyat is, amit nem látunk. És egy holland fiatalember gondolt egy merészet, és azt mondta, hogy az végig is tarthatatlan és tűrhetetlen, hogy ez így folytatódjon, és tervezett egy hajót, pontosabban egy meglévő hajóra tervezett egy gépsort, hogy a víz felszínén úszó műanyag szemetet lehalássa. No, ezt a folyamatot fogjuk most látni ezen a kis videón, amikor ez a hajó a zsákmányát kiüríti. Nézzük meg ezt a kis videót. De a zsákmány egy része már ott volt korábban összegyűjtve, de itt most ez a nagy fogás. Hát ugye van itt minden, anélkül, hogy egyesével végig mennénk, azt biztosan tudjuk, hogy ami itt kipotyog ebből a hálóból, a labdától kezdve a gyerekfürdőkádon keresztül, bármi, ami innen kipotyog, azt valamikor valaki megvette. Rövid ideig használta, majd utána eldobta, méghozzá nem olyan helyre, nem a kukába, nem a szelektívbe, hanem olyan helyre, ahonnan egyébként a tengerbe került. Tehát az egy dolog, hogy a Coca-Cola műanyag palackokat gyárt, de azért a mi felelősségünket se tüntessük el, mert mégiscsak azok, akik ezeket a műanyag különböző kütyüket kihajították tengerbe, folyóba, azok felelnek azért, hogy ez a hajó egy ilyen rakománnyal térhet majd vissza a kikötőbe. Na de ez a dolognak csak az egyik része, mert ez amit látunk. A műanyag szemétnek egy másik része pedig lebeg, itt van. Ugye mennyivel jobb úgy búvárkodni, hogy korallokat nézzünk és halakat, és nem pedig lebegő szemetet, műanyag szemetet. És még mindig nincs vége a történetnek, mert egy részét pedig már nem is látjuk, ez az úgynevezett mikroműanyag. Erről mostanában elég sokat lehet olvasni, hogy a mikroműanyag az milyen veszélyt jelent az élővilágra, és különösen ránk emberekre nézve. És ez a mikroműanyag most már az összes kutatás ezt mutatja, a legfrissebb kutatások ezt mutatják, hogy minden, a tápláléklánc minden pontján beépült a halak szervezetébe, beépült a különböző tengeri egyéb élőlények szervezetébe, és bizony megjelent az emberi szervezetben is. Nagyon elején vannak azok a kutatások, amik azt keresik, arra keresik a választ, hogy na és akkor mi történik ezzel a műanyaggal, ami a szervezetünkbe került, ezzel a mikroműanyaggal. Mostani tudásunk szerint 90%-a kiürül, de 10%-a fölhalmozódik. És akkor az a kérdés, hogy hol halmozódik föl? Májban, vesében, agyban, tüdőben, itt is, ott is. Tehát amikor a műanyag szennyezésről beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy ez egy ilyen ezoterikus kérdés, hanem arról beszélünk, hogy a saját életfeltételeinket, a saját jövőbeni életünket, annak a lehetőségeit roncsoljuk azzal, amikor például a műanyagot ilyen módon környezetbe juttatjuk, és hagyjuk, hogy ilyen kis mikroműanyag formájában aztán minket szennyezzen, és a többi élőlényt is szennyezzen. Tehát ez egy elég súlyos probléma, amivel egyébként a jelenlegi, a mostani fiatal generációnak azt gondolom, a jövőben elég sokat kell majd foglalkoznia. Következő kérdés, most már az ötödiknél vagyunk, tehát a vége felé járunk a prezentációnak, és egy kicsit föl is gyorsítom a dolgot. Hogy a Magyarország földterületének hány százaléka áll mezőgazdasági hasznosítás alatt? Ugye mondtam az elején, hogy a víz, klíma és mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaság témáját is hozzuk ide, hiszen ha kevés a víz, azt elsősorban a mezőgazdaság érzi meg, és nagyon gyorsan érzik a gazdák a víznek a hiányát, és elég komoly veszteségeket jelenthet ez. Ugye visszautalnék, amíg keresik a helyes választ, visszautalnék arra, ugye beszéltünk a folyószabályozásról, idézzék fel a Pocsolya térképet, amit néhány perccel ezelőtt mutattam, és a folyószabályozásnak a következményeiről, amiről elmondtam, hogy egy részben süllyed a meder, gyorsul a vízfolyás, csökken a talajvízszint is. Ez azért érdekes, mert hogyha eltalálták volna a helyes megoldást, mint ahogy nem találták el, a többsége nem találta el, a helyes megoldás az 54%, akkor lehet látni, hogy miután az 54% a magyarországi területnek mezőgazdasági művelés alatt áll, ezért ha onnan nézem, hogy kevesebb a csapadék, ha onnan nézem, hogy szélsőséges a csapadék megosztása térben és időben, ha onnan nézem, hogy csökken a talajvízszintnek a mértéke, ez mind-mind rontja a mezőgazdasági művelésnek, a növénytermesztésnek és részben az állattenyésztésnek is a feltételeit. Van-e megoldás? Alapvetően ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy ha a megoldásban gondolkodunk, és én mindig azt mondom, hogy ne csak a problémát lássuk, hanem keressük is a megoldást, és akkor vagyok elégedett, hogyha olyan emberekkel találkozom, akik nem csak sóhajtoznak, hanem tényleg a megoldásokra is mutatnak esetleg néhány jó példát. Most mondok én néhányat. Művelési mód változtatása. Tehát ma Magyarországon lényegében túlműveljük, mondják ezt a szakemberek, túlműveljük, menjünk vissza az előző képre, túlműveljük a földeket, tehát olyanok lesznek, mint egy homokozó. Túl sokszor járják meg a gépek. Fölösleges egyébként ilyen szerkezetővé alakítani a talajt, ráadásul a nagy nehéz mezőgazdasági gépek tömörítik is a talajt, elveszíti a szemcsés szerkezetét, nehezebben levegőzik, nehezebben tartja meg a vizet. Tehát szemléletváltásra van szükség a gazdáknál, és művelési módváltásra van szükség a gazdáknál.

technológiát is kell váltani, ez egészen nyilvánvaló. Kevesebb kemikáliára lesz szükség, hiszen a sok kemikália például roncsolja a biodiverzitását a talajnak, többek között például kevesebb giliszta van, miközben egyébként a giliszta alapvető fontosságú ahhoz, hogy jó minőségű humusz képződjön. Testsúlyával megegyező mennyiségű humuszt állít elő egyébként naponta, azt ne feledjük el. Tehát a legfontosabb talajmérnök a giliszta. Még akkor is, hogyha sokan nem tartják egy kedves állatnak, nem is az, de rendkívül hasznos. A területek egy részét újra vizenyősíteni kell, erre majd mindjárt lesz néhány kép. És változtatni kell egyébként a monokulturális termesztési gyakorlaton is. Tehát szemléletváltás, talajjavítás, növény nemesítés, ezt Martonvásáron csinálják, de azért jó, hogyha tudják, hogy 15-20 év kell egy új növénynek a nemesítéséhez. Tehát nem úgy van, hogy ma eldöntöttem, hogy egy szárazságtűrőbb kukoricafajtát nemesítek, és holnap már az a magaz rendelkezésemre állik, ez 15-20 év. És elő kell vennünk régi fajtákat a génbankból. Tápió szelén van egy ilyen génbankunk, ahol nagyon sok szárazságtűrő, igaz, hogy nem olyan nagy hozamú, de mégiscsak jól nemesíthető, illetve jól termeszthető növényen rendelkezünk. Ezekből a génbankokból elő kell venni a következő években a régi fajtákat, és valószínűleg azokat, vagy legalábbis az ország egy részén azokat kell majd termeszteni, és van, ahol pedig teljesen művelési ágat kell változtatni, az ország egy részén például a kukorica termesztése teljesen el fog lehetetlenülni. Sokan mondják, hogy legyen helyette cirok, rendben van, legyen helyette cirok, de a ciroknak viszont akkor piacot kell találni. Ha nincsen piac, akkor nem tudnak helyett, kukorica helyett cirokot termeszteni. Sokan mondják, hogy az öntözés a megoldás, igen, hogyha van elegendő vízünk, de azért jó, hogyha tudják, minden szakember abban egyetért, hogy Magyarország mezőgazdasági területének maximum 10%-a tehető öntözhetővé. Ennek különböző okai, költségvetési, földrajzi és egyéb okai is vannak. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha kiépítjük, hogy kiépíthető lesz, nem lesz kiépíthető. Egyrészt ne gondoljuk azt, hogy lesz annyi vízünk, hogy az ország minden szántóföldjét öntözni tudjuk, és ne gondoljuk azt, hogy ez technikailag és pénzügyileg is lehetséges lesz. Nem lesz. Jó esetben a 10%-át fogjuk öntözni, ma még itt sem tartunk sajnos. Utolsó kérdéshez érkeztünk, hatodik kérdés. Ugye az előbb mondtam azt, hogy nagyjából az elmúlt években, hogyha összeadnánk a csapadék hiányt, akkor egy évnyi csapadék hiányzik a talajból. Most másként tesszük fel ezt a kérdést, hogy ez hány Balatonnak felel meg? Maguk elé képzelik a Balatont, feltételezem, hogy mindenki volt a Balatonon, de legalábbis képet biztos látott róla, elég nagy vízterület. Mennyi Balaton? Hány Balatonnyi víz hiányzik tulajdonképpen most a talajból? Nem is kell megvárnunk nagyon, hogy eljussunk 160-ig, mert a jó válaszok ezúttal is bőven-bőven többségben vannak. Bizony 4,5 Balaton. Azért mégiscsak egy jelentős mennyiség, az igaz? És akkor nézzünk mert ugye azt mondtam, hogy én szeretek mindig a megoldásokról is beszélni. Korábban már utaltam rá, hogy a vizes szakmában egy szemléletváltás történt az elmúlt években, és elindult egy új program, amit úgy hívnak, hogy Vizet a tájba program. Azaz, amikor van vízünk, vagy fölös vízünk van, lehet ez belvíz, vagy árvíz, vagy csapadékvíz, azt megtartani, nem elvezetni az országból, hanem megtartani, holtágokba tárolni, korábbi szikes tavakat föltölteni, a korábbi vizenyős területeket, rét, láp, legelő, ezeket újra vizenyősíteni, tehát visszaalakítani, visszaadni a természetnek. Erre látunk.

hozzájárulhat ahhoz, hogy a nehezebb napokat, aszályosabb napokat a növények túléljék. Elindultak olyan programok, ez a felső Tiszát mutatja. Azért érdekes ez, mert ez nem egy óriási terület, ez egy, mondjuk egy járásnyi terület. De ha megnézik ezeket a kis sárga pöttyöket, akkor azt látják, hogy a területi víz visszatartásra 92 műtárgyat kell építeni. Csak ezen a kis területen. Ezt csak azért hoztam ide, hogy a nagyságrendjét lássák annak, hogy amikor a szemléletváltás megtörténik, az kevés, mert utána még nagyon sok pénzre, nagyon sok műszaki tudásra van szükség ahhoz, hogy a szándék megvalósítható legyen. 92 műtárgyat kell építeni. És akkor ott ezekkel a rekesztésekkel, átemelésekkel, időszakos tárolásokkal tudják javítani, meg tudják azt oldani, hogy sok millió köbméter tartsanak vissza és jutassanak vissza a talajba. Ennél egy sokkal nagyobb program, ami szintén elindult, ez a homokhátság vízpótlása, ez négy ütemben történik, pontosabban a homokhátságot négy részre osztották, ebből kettő az, ami ennek a projektje, az hamarosan indulni fog, most már mindenféle közbeszerzési eljárásokon túl vagyunk, ez egy kehopos pályázat, ezt uniós forrásból majd részben finanszírozzák, részben a Dunából leegyszerűsítem, tehát részben a Dunából, részben pedig a Tiszából, egyik területen így, másik területen úgy, vízátemeléssel, és utána pedig gravitációs módon történik meg a térségbe a megfelelő mennyiségű víznek a jutatása, és itt is lesznek olyan területek, régi holtágak, tómedrek, amik kiszáradtak egyébként, vagy nagyon kevés víz van bennük, amiket újra föltöltenek. Hát azért jó pár évnek el kell tenni. A 24-ben, amikor bejelentette az a kormány, a korábbi kormány bejelentette ennek a programnak az indulását, akkor majdnem 1700 milliárd forintra taksálták csak a homokhátság vízpótlásának a költségét. Ez nyilván évről évre nőni fog, nem csak az infláció mértékével, annyival mindenképpen. Tehát ez egy 2000-2500 milliárdos program lesz a végén, és jó néhány évnek el kell tennie, mire ennek a jótékony hatásait majd élvezni tudják az ott élők. Majd Melindát kérem, hogy majd a kérdések között keressük meg azt a, mert ha már megoldásokról beszélek, meg jó ügyekről, akkor a Mura-Dráva, tehát a jó, azt a képsort, azt keressük meg, mert szívesen megmutatnám a jelenlévőknek, hogy van, ami már megvalósult, tehát ez még nem valósult meg, tehát ez elkezdődött, tehát ez a Felső-Tiszai az szintén, és a Dráva projektet azt megmutatnám, mert az ott két program is befejeződött. Egyik az Ősdráva program, az befejeződött 3-4 évvel ezelőtt, és van a másik, amiről majd mutatnék képeket, hogy lássák, hogy azért nem csak a problémákról beszélünk és beszéltünk, hanem volt, amikor eljutottunk a cselekvésig is. No, zárszó. Darwint hoztuk ide, máshol emlékezhetnek rá, más miatt, egész pontosan. De nagyon fontos az ő mondata, amit ő ugye az evolúció kapcsán mondott, de igaz különösen ránk, emberekre is. A túlélés nem a legerősebb és nem is a legintelligensebb falnak adatik meg, hanem annak, amelyik leginkább képes alkalmazkodni a változásokhoz. Tehát a kulcsszó, a következő évek kulcsszava, a már tudományban, szakmában, politikusok körében is az alkalmazkodás. Hogy hogyan tudunk alkalmazkodni. Nem tudjuk ezt a helyzetet, ami kialakult, megváltoztatni. Nem tudjuk a klímaváltozást megakadályozni. Nem, ezeket nem tudjuk megcsinálni. Reménytelen, ez elképzelhetetlen. A föld felszíni hőmérséklete emelkedni fog, meg azok a problémák, amikről beszéltem, azok javarészt itt maradnak. Ezek hosszú folyamatok. De az alkalmazkodás tehát elkerülhetetlen. Erre mondtam néhány példát korábban, akár a mezőgazdaság, akár a vízgazdálkodás szempontjából. És hogy miért? Miért is szerencsés? Miért is kívánatos? Miért is üdvös, hogy ez így legyen? Meg miért szoktam én ilyen előadásokat vállalni? Jobbulást. Miért szoktam ilyen előadásokat vállalni az ország különböző pontjain? Mert alapvetően én azt szeretném, és remélem, hogy ebben nagy egyetértésre jutunk, hogy a következő generáció, a teremben ülő fiatalok, majd amikor családot alapítanak az ő gyerekeik, és még az ő unokáik is, egy olyan Magyarországot lássanak, egy olyan Magyarországon éljenek, Kárpát-medencei képek is lesznek, tehát Magyarországon határokon túli képek is lesznek, mint amiket a következő fotókon láthatnak. Ezekkel a képekkel köszönöm a figyelmet.

Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra!

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. Balatonederics közelében a Keszthelyi hegység keleti peremén nyílik a fokozottan védett csodabogyós barlang, amely Magyarország 10., a Dunántúlnak pedig 6. leghosszabb barlangja. A 393 méteres tengerszint feletti magasságban a Balaton felvidéki nemzeti park fokozottan védett területén nyíló barlang a bejárat mellett is jól látható szúrós csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta a nevét, amelynek itt találjuk északi elterjedési határát. Óriási látványos hasadékai, mint egy természetes geológiai szelvényként mutatják be a barlangot magába foglaló felső triász edericsi mészkő formáció rétegeit. Tikovics Ernő riportja következik.
2: Virág Károly túravezető fogja kis csapatunkat levezetni a föld mélyébe. Mi az, ami itt ezen a túrán a gyanútlan résztvevőkre vár?
3: Hát hatalmas élmény. Hát ez nem egy nyakkendős barlang, hanem ez egy kalandbarlang. Előre nem szabad megmondani semmit, hanem ott lent kell megélni a valódi élményt. És hogy bátrak vagyunk, mint ahogy a gyerekek majd remélem nagyon bátrak lesznek, és igazi élménnyel fognak visszatérni.
2: Némi csúszás-mászás után, de csak mászás volt a csúszás, most elérkeztünk, hova?
3: A fejenállós terembe, és itt meg fogom mutatni nektek, hogy a Zsanda Géza hol jött be fejjel. A mennyezet fölött van az ujjam árnyéka, az a háromszögletű nyílás, fejjel előre megérkezett a Géza. Ugye először nem volt világítása, csak azt érezte a sötétbe, hogy valami nagy térbe ér, később meggyújtotta a lámpáját, kimászott, és ezen az útvonalon, ami abba az irányba vezet, az úgynevezett sípájához jutott el. Órákat vártak a társai, míg visszaért, és boldogan mondta el a többieknek, hogy több mint 300 méter tudott haladni a föld alatt, csak ha megnézed, a nagy kunszt az volt, hogy itt vissza kellett mászni neki azon a nyíláson, fejjel előre.
2: Még a nyílást csináltam.
3: Na hát az egy nagyon nagy dolog, ilyen körülmények között, de hát ő egy nagyon ügyes barlangász volt.
2: Tehát ő fedezte fel ezt, hát terennek nem mondanám, hogy luk.
3: Egy luk. Na most innentől kezdve pedig popsin fogunk csúszni egészen addig, amíg nem mondom, hogy föl szabad állni. Jó? Köszönöm. Indulnánk.
2: Na akkor csúszunk mi is.
3: Két irányba lehet közlekedni.
2: Azt úgy sem lehet leírni, hogy mind megy keresztül, szó szerint mind megy keresztül az ember, de azért keresztül jöttünk, hová?
3: Megérkeztünk az elosztóhoz, itt egy elágazó van, az extrém túra útvonala jobbra vezet, balra pedig az alaptúra folytatódik tovább, gyere lejjebb egy kicsit, hogy a többiek is tudjanak lejönni. Itt azért szoktuk megvárni az összes túrázót, mivel hogy elágazó van, és hogyha valaki rossz irányba indulna, akkor bizony utána kéne menni, és helyes irányba terelni. Egyszerűbb, hogyha megvárok mindenkit, és látja, hogy az elágazónál melyik irányba fogunk tovább menni.
2: Jó. Akkor én addig félrehúzódok, mert
3: így van, gyere, oda menjél,
2: útban állok, és be. Szűk a hely, és
3: te is gyere lejjebb.
2: Csak 6-7-en vagyunk, de el kell, hogy férjünk.
3: Anyáit, így van.
2: Újabb pihenő, egy szuszanásnyi idő, két megpróbáltatás között. Hol értünk?
3: Megérkeztünk az óriás terembe. Hogy érzékeltessem a méretét, 43-45 méter hosszú, 12-14 méter magas, és a legnagyobb szélessége 4-5 méter. Akkor, amikor a barlangászok ide bejutottak, úgy gondolták, hogy a barlang legnagyobb termébe jutottak, és későbbi kutatások során 3 ennél jóval nagyobb termet találtak, de hát ugye már elnevezték óriás teremnek, ezért azoknak más termet kellett keresni. Például, ahol most mentek a kutatók, úgy hívják, hogy bálterem. Egy sokkal nagyobb teremről van szó.
2: Nyilván nem bálozni mentek. Mit lehet itt még kutatni? Vannak a részek, amik még feltáratlanok?
3: Hát egy barlangban soha nem lehet kijelenteni azt, hogy kész, vége, a barlangot feltárták. Mindig lehet egy újabb járatot, egy újabb lehetőséget találni, úgyhogy ebbe bíznak a mostani barlangászok, most lemenő barlangászok is, hogy egy újabb ágat, vagy esetleg egy nagyobb mélységet találnak.
2: A túrán nem csak mi vagyunk, hanem egy kisebb csoporttal. Apuka és kislánya érkezett honnan?
4: Bajáról.
2: Hát a Baja nem éppen a barlangjairól híres.
4: Igen, hát nálunk a Gemenc, ami a híres, úgyhogy a Dunaparti vízi emberek vagyunk, hogy így mondjam. De kíváncsiak voltunk erre az erőpróbára is, és a hegyek is nagyon tetszenek, nagyon szép a látvány itt a környéken, úgyhogy ezért neveztünk be erre.
2: És szakmáját tekintve kitiszteltek?
4: Tanár vagyok, informatika testnevelés szakos, úgyhogy hát a sport az adja magát. Ez nem igazán informatikai terület, de mégis a természet az nagyon fontos nekünk.
2: És hogy tetszik eddig?
5: Hát nagyon tetszik.
2: Azért az ember nem erre számít, nem? Azt hiszi, hogy aktelek, amihez szokott.
4: Igen, tehát mi is azt ismerjük, ugye, meg a Baliget, ahol ugye sétálunk egy jó kiépített úton. Tehát ez már tényleg egy ilyen mászós, hegymászáshoz közelítő erőpróba. Úgyhogy egy nagy kaland nekünk.
2: Szerintem mindenkinek, a legfiatalabb hány éves?
0: 7.
2: Mi volt eddig a legjobb?
0: Eddig nekem minden tetszett.
2: Nem féltél?
0: Nem.
2: Körülbelül egy 6 méteres létrán ereszkedtünk le ide a földi gyomrába, amit jelen esetben Kominka Zoltán teremnek hívnak. Ki volt ő?
3: A Kominka Zoli, aki egy nagyon jó barlangász volt, sajnos 24 évesen meghalt, de nem ebben a barlangban, hanem az Akteleki Kossuth barlangban egy búvármerülés közben. És miután a barátai, a társai, akik együtt dolgoztak az Olival ennek a barlangnak a feltárásán, meghallották a hírt, elhatározták, hogy elnevezik ezt a termet az Oliról. Tehát az Olinak itt konkrétan a halálához semmi köze ennek a teremnek. Jó? Amit szeretnék megmutatni nektek, hogy az óriás teremben azt mondtam, hogy 90 méter mély hasadék van alattunk. Az a hasadéknak egy része, ami ott látható, ezt L-aknának hívjuk, mert egyik ága az aknának abba az irányba, a másik pedig erre merőlegesen látható. Mi be fogunk menni ebbe a szárába, és ott van az úgynevezett függőkert, aminben ember magasságú cseppköveket fogunk látni, tehát ez azt jelenti, hogy több százezer év alatt alakultak ki, hiszen ott fönt nem említettem nektek, hogy a szalmacseppkövek 100 év alatt 4-5 millimétert képesek nőni. A másik fajta cseppkő, amit itt fogunk látni, a függő és álló cseppkövek, ezek 100 év alatt 1-2 millimétert nőnek. Hát ha 100 év alatt 1-2 millimétert, akkor hány százezer évnek kell ahhoz eltelni, hogy egy ilyen 180 centis cseppkő kialakuljon. Egyébként a másik érdekessége a cseppkőnek, hogy nem csak nagyok, hanem rendkívül nehezek, súlyosak. Egy-egy ilyen cseppkőnek több mint 2 mázsa a súlya. Úgyhogy nem is engednek a közelébe bennünket. Egyrészt ugye azért, hogy nehogy megfogjuk, másrészt, hogy meglökjük, és magunkba is, meg a természetbe is súlyos károkat okozzunk.
2: Elérkeztünk a mai túra végéhez, illetve a vége akkor lesz, amikor már kiérünk újra a napfényre, de a végső céljához, végpontjához.
3: A függőkertben vagyunk, a függőkertben, ahol azt mondtam, hogy embermagasságú cseppköveket látunk. Tulajdonképpen az egész barlangnak, vagy a Dunántúlnak mindenképpen cseppkőben leggazdagabb termében vagyunk. Óriási embermagasságú cseppköveket látunk, különböző alakokat lehet kivenni a cseppkövekből. A cseppköveknek különböző szép és látványos formációit látjuk.
2: Egy kő pattantak sisakon.
3: Ugye, azért kell a sisakot viselnünk, mert bármelyik pillanatban érkezhet fölül egy sárdarab, egy kődarab, és ez elég komoly sérülést képes okozni az embernek a fején vagy az arcán, hogyha nem véd bennünket a sisak.
2: És ha fölnézünk, óriási köveket látunk beszorulva, köbméteresek.
3: Több köbméteresek, így van. És tulajdonképpen ez a szerencsénk, mert egy nagy ilyen 90 méteres hasadékban nem sok mindent tudnánk kezdeni, ha ezek a kövek nem lennének, így a kövek között van lehetőségünk lemászni egy alsóbb szintre. Most is ezt történik.
2: Nemes egy igazi hős bajára jött, és átfért az ülőcsatornán, ami egy szűkület itt a barlangban. Hogy tetszik?
0: Tetszik, és segítséges sikerült csak átmásznom. Nem mondták, hogy hova lehet kapaszkodni.
2: Elmeséled, otthon elhiszik?
0: Igen.
2: Most jön ki Virág Károly.
3: Otthon azt szoktam mondani, hogy addig nem lesz fogyókúra, amíg a szülőcsatornán ki tudok jönni.
2: És még annyit mondanék, hogy ugye én a Bükk vidékéről jövök, ott mészkőbarlangok vannak, a víz váltja őket, de ez itt vulkanikus eredetű.
3: Nem, semmi köze. Az a köze, hogy a vulkáni erők hatására fellépő földrengések hozták létre. Maga a hegy anyaga mészkő, mégpedig triászmészkő, és a közeli vulkáni hegyek, amikor kitörtek, mint vulkánok, Badacsony, Szentgyörgy, egy Szigliget, 4-5 kilométer légvonalba a távolság.
2: Ez sem a volt?
3: Igen, tehát óriási földrengések rázták meg a környéket, és ezek a földrengések ereje szakította el a sziklákat ilyen hasadékokra, és mi ebben a hasadékokban közlekedünk.
2: Hasadék, tehát szűk a hely. Van olyan hely, amit úgy neveztek, vagy úgy neveznek, nem véletlenül, hogy szülőcsatorna.
3: Igen, hát ugye ez azért izgalmas, mert azt szokták mondani, amikor kiszabadulunk ebből a szűk helyzetből, szinte újjászületünk, és ezért nevezték el szülőcsatornának.
2: Vannak, akik bepánikolnak?
3: Igen, előfordul, bár elsősorban nem itt, az elején, az első néhány létrafoknál, de többnyire azért meg lehet győzni ezeket az embereket, hogy megfelelő biztonsággal le tudnak jönni, és amikor azt mondom, hogy ezek a legbátrabbak, ők a legbátrabbak, mert saját félelmüket tudják legyőzni. Ehhez természetesen segítséget adunk, de azért nagy dolog, hogy az én saját félelmemet legyőzve lejövök, megnézem, és amikor kimegyek, óriási öröm ezeknek az embereknek.
1: Az elhangzott beszélgetésben túravezetőnk a Csodabogyós barlangban Virág Károly túravezető volt.

0: Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Fekete István, júliusi bak. Most megy le a nap. Az ég alja sárga tűzben ég, mintha az égő, tüzes szekér nyomán aranyos köt porlan, amelyben vörösen lobban fel a napisten bíbor palástja. Az erdő hátán végig kúszik valami véres lángolás. A szálfák teteje már beleér az égi tűzbe, és szinte várom, mikor lobbannak fel, mint nagy fáklyák, melyek beledugták fejüket az örök kohóba. De hát a nagy tűz messze van. Nagyon messze. Ott is már fogyogat. Ide a magas lesre még felér ragyogása, de a nyiladékokra már árnyékok folytak, melyek elbújtak a nap elől, de most előjöttek a kövek alól, öreg fák fekete odvából, besátorozott patakok nyírkos ágyából, mert megsuhogtatta már valahol fekete ostorát a szomorú úr, a láz és halál csatlósa, az éjszaka. A nap viszi magával a fényt, a világosság fehérségét, az éjszaka hozza helyette az árnyékot, a sötétséget, a feketeséget. Örök szín mind a kettő. Csak ez a kettő, a fehér meg a fekete. A többi belőlük születik. Most a sötétség kezd úr lenni. Fekete csápjai már végig tapogatták a bokrok alját, amire megszólal a tücsök, és elhallgatnak a gerlék, melyek eddig kurrogva búcsúztatták a napot. A nyiladékon egy fekete rigó bogarász. Könnyelmű fekete legény. Beledugja csőrét a füvek közé, és most már nem csodálkozom, hogy a kiásott rókajukban miért talál fekete rigó tollakat az ember. Aggódom ezért is. Az előbb egy karvaj sisterget végig alattam, s a rigónak csak az a szerencséje, hogy fél perccel később ballagott ki a nyiladékra. Rókának sem kerülne megerőltetésbe elkapni a rigót, melynek bizonyára felesége van, gyerekei, és itt könnyen működik alattam. Szeretném, ha észrevenne és elrepülne, de fel nem néz egy világért sem, én pedig nem tudom a szemem levenni róla. Féltem, és kötelességemnek tartom figyelmeztetni, ha valami baj lenne. És mérgelődöm, fene ezt a fekete rigót, mi közöm hozzá, én őrködjem felette? Különben sem vagyunk jóban, elrontotta a rokonsága egy-két jó cserkészetemet, tehát haragszom rá. Igen, haragszom. Rám kiabáltak a legigézetesebb pillanatokban, és a nagy bak böffenve ugrott el, mert a rigó sikoltva figyelmeztette a veszedelemre. Talán éppen ez a rigó volt? Ki ismerné meg? Azoknak is ilyen sárga csőrük volt, csillogó, okos szemük, pipaszárlábuk, melyeken úgy ballagnak néha komoly, billegő döcögéssel, mint egy falusi bíró. De azok éberek voltak, leskelődők, rosszindulatúak. Alig mozdultam, már riadót rikkantottak, ez pedig beledugja a fejét egy-egy kis zsombék közé olyan jó hiszeműen, mintha csak rigó meg kukac lenne a világon. Nem, nem. Nem ez az a rigó. Ez egy jó rigó. És nem tudom a szemem levenni róla. Vigyázok a rigóra. Egy elkésett gerle villanó nyilalással terem a magas les korlátja előtt. Ez, úgy látszik, itt szokta esti danáját elkurrogni. Szinte megtorpan a levegőben, és elvágódik a rigó fölött, mely a suhogástól végre észhez tér, és ilyetten rebben a bokrok közé. Könnyelmű, fráter! Na, és ha héja lett volna? Végignézhettem volna azt a hóhérolást, esetleg mérgembe odalőttem volna a segítség legkisebb reménye nélkül. Igaz, én sem virágot szedni jöttem ide, mert az a bak csak az élete árán lesz az enyém, ez még elválik, de az más, egészen más. Hogy miért más, ezen most nem gondolkodom. Félek, hogy furcsa igazságok sülnének ki a héja javára, hát inkább elnézek nyugat felé. Belenézek a nap bágyat arcába, és Szent Huberthoz fohászkodom, hogy csak most ne jöjjön senki, mert lilás ködül a szememen, a puskán messzelátójában, és rendes célzásról szó sem lehet. Sokáig néztem a napba, és most akárhová nézek, fekete tányérok ugrálnak előttem. Elszíntelenedett minden, és azt a sárgás bokrot például alig látom, mely a nyiladék szélén áll, s amelynek határozottan őz formája van. hogy megvakul az ember, hogy képzelődik. De hát engem nem csap be, csalóka játék ez. Belenéztem a napba, és most mozog körülöttem minden. A bokor is. Lehet talán 160-160 lépésre, és még a fejét is hajtogatja, mintha őz lenne. Elnézek másfelé. Becsukom a szemem, hogy egy kicsit rendbe jöjjön, és csak pár másodperc múlva nézek vissza a bokorra, mely már ekkor a nyiladék közepén áll. Aj, te vaksi szamár, becézgetem magam, szedd össze magad, mert ott a nagy bak. Csak biztosra lőj, okoskodott bennem valaki, és én összecsikorgattam a fogam, mert a messzelátóban a hajszál kereszten és szép rózsaszín világosságon kívül nem volt semmi. Lőj, lőj, idegesített egy másik hang, mert ezt a bakot soha többet nem látod. A bak ekkor már átment a nyiladékon és a másik oldalhoz ért, de minden pillanatban eltűnhetett. Már késő. Most még lehet. És még egyszer kinyitottam a szemem. A messzelátó használhatatlan volt, mert az eltűnő nap utolsó sugarai még benne tanyáztak, de az ezüst légy szépen megállt a bak oldalán. Aztán eleresztettem a golyót. A csattanás után eltűnt a bak. Homályos lett minden, mert a nap ekkor esett le a nagy fák mögött. A bak felől valami zörgés ért hozzá, mintha távolodna. Elhibáztam. Nem kellett volna lőnöm, várni kellett volna. Előttem a tisztáson van a sózó, a bak oda igyekezett. Tudtam ezt azelőtt is. Ha tudtad, miért lőttél, szittam magam. És csak ültem a szégyenletes csöndben, melyben újra és újra elmondtam magamnak. Elhibáztad. És a térdemre ütöttem, mintha ez segített volna. Ekkor megint hallottam valami zörgést, és egy kis fa is megingott azon a tájon, ahol a bak eltűnt. Kezdett belém visszatérni az élet. Talán nem is ment el. Hallottam már ilyen esetet, vagy súlyosan sebesült, és az utolsókat rúgja. Moccanás nélkül figyeltem. A zörgés megismétlődött. Most már biztos voltam, hogy valami van a bakkal. Ez nem rendes dolog. Ha nem is rohan el a lövés után, legfeljebb csendben hallgatózik, de nem zörög ilyen feltűnően. Még várok. Nehezen szánom rá magam, hogy leszálljak a lesről, és belopjam. Különben is csizmában vagyok a szúnyogok ellen, s a csizma nyikorog. Az est azonban nem vár. Sűrűsödik az árnyék, valahol megszólalt már a lappantyú is, nem lehet várni. Lerúgom a csizmákat, és harisnyában sebesen kúszom le a meredek létrán. Nem jó hajós lenne belőlem, mert a létra vágja a talpam, és megcsúszva térdem alaposan belevágom a létra fokába. Gyerünk, mert sötétedik! Ha lejött a bőrhát, lejött, a bak nem vár. Milyen csendes így a járás? Minden fűszálat megérzek, hát még a tüskét. Ilyenkor felemelem a lábam, mint a gólyai sziszergek, de csak úgy befelé. A baktól már nem vagyok messze. Most már érzem, hogy a bak megvan lőve, mert az előbb neki ment az egyik nyírfának, csak úgy harangozott a koronája. Csúszom előre. Övigérő gazban, sűrű cserjék között. Az örgés már közel van, de nem látok semmit. Elpattan lábam alatt egy ág. Ekkor meglátom a bakot, de csak egy pillanatra. Meghallotta az ágpattanást, és előre dobta magát a legközelebbi sűrűig. Most már tudom, hogy az enyém a bak. Utána, zörög a cserje körülöttem, arcomba vágnak az ágak. Nem baj, a bak már nem menekül. Felemelkedne még, de nem engedem kínlódni. Nyakba lövöm is, vége. Az agancsát csak most nézem meg. Fehér végű, erős, szép, szabályos agancs. Öreg legény volt a hordozója. Lihegek még, és csak most önt el az öröm hulláma. Enyém a szép bak. Most már igazán az enyém. Aztán csitul az öröm. Úgy érzem, múlik az ünnep, és fordíthatok egyet a vadászboldogság naptárlapján. Jönnek újra a szürke hétköznapok. Ez a vágyam beteljesült, és másik még nem ébredt fel bennem. Ülök a bak mellett, nézem és várok valamit. Talán azokat a lázas perceket, melyekért vadászok, melyek ma beteljesültek, de vissza nem jönnek, mert leszállt az est, és a kurta örömet ellopta tőlem az idő. Kihúzom a bakot a nyiladékra. Ekkor már párákat lehel a föld, és bagoly sír az öregedő fekete ágyában. Viszem a bakot. Ébredező kis csillagok szomorúan utánam pislognak, és talán azt várják, mikor kiált keményen az öreg bak, melyet jól ismertek. Csend van. Megyek, mintha bűnöm lenne, mintha elloptam volna az életet az erdőről. A rétről visszanézek. Hallgat az erdő. És ekkor, valahol messze, zengően riasztott egy bak, és egyszerre világos lett minden. A bokrok alján Szent János bogárkák égették, az anyán. A bokrok alján Szent János bogárkák égették apró kis lámpásaikat, és én tudtam már, hogy csak az öreg bak emlékét viszem, mert az élet, mely örök, ott kint maradt az erdőn.
0: Fekete István Júliusi Bak című írását Tóth Levente olvasta fel. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, A feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 3-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatással is hallhatnak, amely a Pirker János László érsek idejében történt himlő elleni védekezésről szól. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Egy nagyon izgalmas konferencia sorozat második befejező részét rendezte meg a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület. Ennek az első etapja még szeptemberben volt. A címe nagyon érdekes, hogyan írjunk település történetet. Számos előadó volt közöttük, ugye az egyesület tagjai, történészek, a városból ismert emberek. Egyáltalán az, hogy ebben a témában konferenciát rendeznek, itt ugye az ember azt gondolná, hogy ez ilyen célzottan történészeknek szól, vagy inkább azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen bárki hozzáfoghat településtörténetet írni. Akivel erről beszélgetek, az Kürti Péter, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület tagja, de azért, hogy mondjam el, hogy civil foglalkozással az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban történelemtanár, hát mi más, hogyha erről a témáról beszélünk. Szóval kinek ajánlott, ki írhat településtörténetet?
1: Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást. Gyakorlatilag mindenki írhat településtörténetet, hiszen a településtörténet az szűkebb régiónknak a története, bár a rendszerváltás után divattá vált az, hogy települések effektíve megrendeltek történészektől településtörténeti írást, és hát nem is biztos, hogy helyszínen lakó írta ezeket a történeteket. Ez egy módszertani konferencia volt. De azt kell mondani, hogy hál' Istennek nagyon magas szinten sikerült konferencia volt, és nem csak azért, mert az előadók olyan kvalifikáltsággal rendelkeznek, hogy szakmájukból adódóan értenek a történetíráshoz, hanem azért is, mert a témák olyanok voltak, a kutatási területek olyanok voltak, amik alkalmasak arra, hogy egyfajta módszertant adjunk arra, hogy akár egy laikus is hogyan kezdjen neki mondjuk egy történetkutatáshoz, vagy egy történelemkutatáshoz. De nyilvánvalóan ez mondjuk egy családfakutatást, vagy egy szűkebb régiónak egy iskolakutatási példát is mutat. Tehát mindenkit arra bátorítanék, hogy a mi egyesületünk által szervezett konferenciákra azért megpróbálunk majd a médiában megjelenni, de hogy jöjjenek el, hallgassák meg, mert akár egy középiskolai vagy egy felsőfokú az egyetemen egy feladat megoldásához, egy projekt megoldásához mi gyakorlatilag segítséget tudunk adni ezekkel a módszertanokkal.
0: A szeptemberi konferenciának is ez volt a téma, csak annyi előadó volt, hogy ezért fértek be két időpontba? Tehát ugyanerről volt így szó van, szeptemberben így van, is. Így van. Most tényleg csak az érdekesség kedvéért, hát ha már önnel beszélgetek, az ön témája, a honismeret helye a történelem oktatásban, hát ugye nyilván testhez álló feladat, hiszen ugye a történelmet oktatja is középiskolában, de itt olyan témák voltak, hogy helytörténetírás és kutatás mesterséges intelligenciával. De nem tudom mindet elsorolni, mert azért arra nincs idő, de nem akarnék semmilyen előadót megbántani azzal, hogy kihagyom. De mondjuk például azt, hogy feljegyzések az egérjükön kívülről, most a Verúk Attilát azért emeltem ki, mert ugye azért őt szintén ismerjük, egy neves történésze az egyetemnek is, ugye határon túli egyetemen is tanítunk. Az egérjük alatt mit értünk itt most?
1: Igen, tehát először is az a helyzet, hogy több oldalról világította meg a konferencia azt, hogy hogyan lehet településtörténetet írni. Van, aki például konkrétan mondjuk, ha már Szent István Rádió, akkor a plébánia történettel hozta össze Kerékgyártó úr. Tehát például a plébánia történet az ugye meghatározó egy település életében, hogyan anyakönyvezett a plébános, a plébánia története, de például volt gyöngyösi előadónk, aki például az Orci kastély építésének és lakóinak a közösség összetartó erejénél fogva mutatta be a település történetet, az Orci családnak a nőtagjai által végzett karitatív tevékenységek folytán. Vagy volt például, aki mondjuk a vasút telepítése, létrehozása ügyében, mondjuk Füzesabony meghatározó vasúti csomópontjának a oldaláról mutatta meg. Vagy például elnök asszonyunk dr. Szuromi Rita, ő például egy településnek az identitását vizsgálta, hogy hogyan jön létre. Látszólag ezek ilyen unalmas témák lehetnek, de ugyanakkor rendkívül izgalmas. Vasvári Pál azt mondta, hogy a 48-as Vasvári, hogy nem kell nekünk elmenni a termopülei szoroshoz, meg Leonidászt felidézni ahhoz, hogy identitástudatunk legyen, hogy a történelemhez kapcsolódjunk. Ennek pedig az az oka, hogy ők külön messzire éltek, nincsen semmi kötődésünk hozzá. Viszont, hogyha a helyi embereknek, azokról, akikről a terek, a nevek vannak, az utcák vannak elnevezve, az épülethez kapcsolódnak. Mi Tegerben egyébként nagyon el vagyunk ilyen szempontból halmozva, hiszen kiemelt történelmi helyszínen élünk, de ezek nagyon fontos dolgok. Na most kérdésre vissza, hogy mi az egérjük. A Verók Attila például onnan közelítette meg a településtörténetet, hogy mit írnak rólunk. Tehát a külföldi kutatásaiból, a halei kutatásaiból ő kifejezetten azt nézte, hogy mit írnak Egerről a kintiek. Tehát ez egy, és akkor ki kell menni az egérjukból. Tehát hogyha az egérjukban élünk, ugye Dosztojevszkijről, akkor csak és kizárólag a mi saját történetünket írjuk meg
0: a saját magunkról.
1: Igen. És nem biztos, hogy ez helyes.
0: Tehát, hát vagy legalábbis több szem többet lát alapon, tehát ugye másképp látja egy külföldi, másképp látja egy itteni, talán aki itt élő, az mondjuk elfogult mindenféle szempontból, akár még a kevesebb több hibát nem vesz észre. Engedje meg, hogy azt megjegyezem, nem értek azzal egyet, legalábbis ugye itt most saját véleményemet mondom, hogy ezek nem biztos, hogy érdekes témák. Hát mondjuk lehet,
1: én
0: hogy
1: sem itt értek egyet a saját szavaimmal. Nyilvánvalóan.
0: Nem, ugye valószínűleg itt most még akár be lehet, ha már a mesterséges intelligenciát behoztuk, akkor a másik oly kedvelt témát is be lehetne hozni, hogy ugye generációs különbségek. Tehát ugye azért én egy X generáció vagyok, valószínűleg ön is, vagy valahol ott tartunk egymás határánál. Lehet, hogy az Z generációnak annyira nem érdekes, vagy a többieknek, akik felmenni mennek, de bár ne legyen igazam. Saját példa, mondjuk a Szuromiritát, ugye az elnökasszonyt említette, ugye a Délheves elég sok település történetét megírta, és ráadásul itt nem az a baj, hogy ő nem ott élt, persze neki gyökerei voltak, tehát valamelyest láthatta. Én nagyon szívesen olvastam azt a település történetet, ami az én gyökereim Verpelét történetét írta meg, mert ugye annyira jó volt visszamenni, igen, ott is ott élt a Sztárai Tasziló gróf, és mi volt, és tudom, hogy a dédmamám dolgozott ott, tehát hogy azért, akiben egy picit is mondjuk én is történelem szakos vagyok, tehát nyilván az elfogultság, amit az előbb mondtunk is, ugye az egérjük kapcsán az emberben benne van, de én azt gondolom, hogy az ember szereti a saját gyökereit és a saját múltját megismerni, és igen, itt attól, hogy mi Egerben élünk, azért nagyon sokan valamilyen környező településről költöztek be, ugye a szülők még a nagy lakótelepépítésekkor, ugye a 70-es években, úgyhogy én szerintem ezek nagyon izgalmas témák.
1: Egyébként országos szintű volt a konferencia, tehát ugye ez a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület szervezte, de például Szentesről is volt előadónk, aki szintén Heves megyei kapcsolatok miatt került az előadókba, az előadók sorába, de nyilvánvalóan Heves megyére volt kiépítve ez az egész konferencia, a téma, illetve hát a Heves megyei kutatók voltak jelen, de azt mondom, hogy és hogyha egy kicsit az én kutatásomról is beszélhetünk ennél a konferencián, én teljesen más, én nem helytörténész vagyok, tehát teljesen más kutatási területem van, de gyakorló tanárként engem az érdekelt, hogy mennyire jelenik meg, tehát pont az, amiről beszélt az előbb, hogy ez nem érdekes, vagy nem lehet érdekes más számára, én azt vizsgáltam, hogy a közoktatásban hogyan jelenik meg ez az egész történet. Tehát addig, amíg ugye a konferencia címe az volt, hogy hogyan írjunk jó település történetet, addig én azt tettem föl ilyen költői kérdésként, hogy oké, de minek? Tehát minek írunk településtörténetet? Tehát ha használja-e valaki a településtörténetet? Mert hogy ugye a hon és népismeret az gyakorlatilag három szekcióból áll. Áll a történeti ismeretekből, áll a hagyományokból, néphagyományok, tánc, dallamvilág, stb. Hímzés. Illetve a harmadik pedig az a környezeti. Tehát tudom én, van egy bánya, egy barlang, egy fátyolvízesés, stb. Tehát elküldi a három kör. Nyilván engem a történelmi dolgok érdekeltek, és azt vizsgáltam, és hát nekem nagyon nagy szerencsém van, mert könnyű úgy egy kutatást elindítani, hogyha az ember iskolaigazgatója a Nemzeti Pedagógus Karnak a megyei elnöke, és mintegy 3000 iskolába ment ki a kérdőív, és történelemtanárok írtak vissza, hogy ők hogyan. Van-e például valamiféle periodika a könyvtárban? Vagy például egyénileg kutat? Vagy csak és kizárólag a nemzeti ünnepekkor merülnek föl ezek a dolgok? Például én tanítottam Tiszafüreden, ott ugye a kitelepítések kapcsán ez egy kiemelt ünnep, hiszen ez a helytörténetükhöz szorosan kapcsolódik. De mondhatnám a egészen más dolgokat, tehát mondjuk, amit említett, hogy van egy család, akinek embernek a tevékenységéhez köthető valami. Általában ugye első világháborús emlékművek köré, 48-as forradalom és szabadságharc ünnep köré vonzódnak ezek a helytörténeti előadások vagy ismeretek, de ez sokkal szélesebb spektrumú, és

0: Folytatjuk a beszélgetést Kürti Péterrel, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület egyik tagjával.
1: Ön egy egri középiskolában tanít jelen esetben, de ugye, ahogy említette, Tiszafüreden, meg még ki tudja hány helyszínen tanított élete során. Tehát mondjuk a mai generációs gyerekeknek, nem tudom, amikor egy 19. századi magyar történelmet tanít, oda valahogy beszokott csempészni egy kis település történetet?
2: Igen. Nyilvánvalóan ezért mondtam, hogy Egerben nekünk nagyon könnyű helyzetünk van.
1: De nem feltétlenül Egerről, mondjuk a kápolnai csatánál, mondjuk.
2: Pontosan, tehát mindenhol van valami, és ezt általában egyébként, tehát meg is szokták tenni a történelem tanárok. Sőt, tárgyalási koncentrációban is magyar tanárok mondjuk irodalmi kapcsolódásokat. Én itt inkább úgy látom, hogy a helytörténetet, mint megyünk több iskolába egyébként, szoktunk előadásokat tartani itt a Honismereti Egyesületben, most az új felállásba, mert azért mert azt is el kell mondani, hogy most azért egy új korszak van ennél az egyesületnél. Tehát én azt mondom, hogy érdekessé kell tenni a történelmet.

0: Tehát a történelem nem csak évszám, személy és esemény, hanem ember. És hogyha ezt meg tudjuk
1: és történetek,
0: mutatni...
1: Nem, igen. Úgy történetek, hogy igen. A történelem története.
0: Igen, igen, tehát most mondok egy példát, amit én szoktam használni. Például Várháború kora, 1552, Dobó István. Mindenki ennyit tud. Török. De azt vajon tudjuk-e, hogy mondjuk a 16. században az egri vár építészete, az pontosan a 16. századra jellemző és kialakult hadügyi reform csodálatos mintája. Tehát ahogy Bordemisza Gergely felépíti a Gergely bástyát, az tipikusan a várépítészet csimboradzója, hogy hogyan kell védekezni a török támadás ellen a fekete lőpor használatával. Tehát lehet ezt így is elmondani, és nem csak úgy, hogy a gárdonyi kultuszt megpróbáljuk nyilván használni, de én úgy gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal, például most mániám a szuroköntés például, hogy öntötték-e a szurkot a
1: vagy
0: még leves is, de hát ez mindegy, tehát miért ment volna föl egy nő, miközben 15 000 puska mered rá az janicsároktól. Na, szóval mindegy, ebben most nem akarok belemenni, tehát hogy érdekessé lehet tenni a történelmet, csak ahhoz nyilván használni kell olyan forrásokat, amiket egy jó település történettel meg lehet alapozni.
1: Igen. Mondjuk két dolog is eszembe jutott, az egyik az, hogy most, hogyha valaki tényleg most hadtörténeti, vagy építészettörténeti, vagy stratégiai szempontból akarja mondjuk a várháború korát vizsgálni, annak nagyon érdekes ez, hogy az egri vár, az hogyan és milyen módon épült meg. Bornemisza Gergely neve elhangzott, mint ugye egy fontos személy a regényben, de ugye az mekkora csalódás az embereknek, amikor főleg a női olvasóknak, hogy Cece Éva például nem létezett. Igen. De mondjuk ez nem egy település történeti, csak mondjuk itt érdekességként. A második, arra nem tudom, mennyire emlékszik, ugye a 90-es évektől indult el ugye a PhD, a történelemből mondjuk ugye a magasabb fokozat, és én annyira emlékszem rá, hogy amikor én is csináltam itt a mesterképzés történelemből, akkor az egyik oktatónk volt az, aki azt mondta, hogy már egy kicsit unja azt, hogy mindenki település történetből írja még a kis doktorit is, meg utána, tehát valahogy ezeket a PhD dolgozatokat is annak idején ilyen bátortalanul, ugye mondjuk, hogyha valaki, nem tudom, most mondtam egy példát, Kápolnál lakott, vagy Hevesben, akkor a Heves vármegye története a 18. században mondjuk olyan érdekes, hogy most bátortalanság, vagy ahhoz mer az ember nyúlni, vagy ahhoz volt anyag, de szóval azért ez a település történet dolog, ez mondjuk a doktoranduszokat is érdekelte.
0: Hát én nem vagyok egyetemi oktató, tehát...
1: Meg nincsen PhD fokozatom, nekem sem, csak tudom, hogy...
0: De azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ezt azért viszonylag egyszerű kutatni. Tehát mondjuk én országos, én 19. századi huszártörténettel foglalkozom, azt azért lényegesen bonyolultabb, mert több helyről kell összeszedni. Tehát gyanítom, hogy egy ilyen szakdolgozat, vagy egy ilyen PhD fokozatnál ezeket egyszerűbb összeszedni. Tehát, és én azt látom, bár nem tisztem ezt elmondani, hogy gyakorlatilag nagyon kis szegmenseket próbálnak feldolgozni, akár egy szakdolgozatban, akár egy PhD-ban. Tehát nagyon kis szakaszolás van, és mondjuk konkrétan kifejezetten az a cél, hogy csak is kizárólag egy fókuszra koncentráljunk, és nincsen semmiféle ilyen kitekintése ennek a dolognak. Most például, ha már itt a konferenciára a Veró Katila pont ezt mondta, hogy igenis ki kell tekinteni másfelé, tehát meg kell nézni. Ugye ezt is tanítjuk a középiskolában, hogy amikor egy eszét írunk, akkor van egy bevezető rész, ami a történelemben ugye az előzmény, van egy kidolgozó, a tárgyrész, és akkor van egy befejező rész, amit az irodalom, amin a konklúzió, vagyis akkor, hogy mit okozott ez a történelmi esemény. Úgyhogy, hát igen, tehát ez a, hogy mondjam, a kisebb ellenállás felé megyünk, tehát a könnyebb utat választjuk. Egyébként, hogyha visszatérhetek egy kicsit Bordemisza Gergelyhez, hogy oké. Jó, Cece Éva nem volt csalódás. Én dolgoztam a Vármúzeumban, tudom, hogy nagyon sok látogató csalódott.
1: Igen.
0: Viszont, hogyha azt elmondjuk, hogy oké, Cece Éva nem létező személy, de emlékszünk-e arra, hogy melyik városban rabolják el Jancsikát?
1: Sopronban,
0: nagyon jó. Bordemisza Gergely igazi feleségét úgy hívták, hogy Ziegler Dorottya. És nem tudom, hogy tudja-e, soproni. Soproni család. Na most, hogyha egyébként Gárdonyiba pont ez a lényeg, hogy több mélység van. Tehát igaz, neki egy szerelmes lány kellett, Cecei Éva. aki egyébként Técsi.
1: Meg egy hős.
0: Aki egyébként Técs, hogy egy CC-ben Pécs sem van. Uh-huh. Na most Bornemisza Gergely pécsi születésű. Tehát ezek a mérétegek azért, na így már izgalmas. CC-ben nem volt, de pécsi, aki Bornemisza Gergely, és a felesége, aki soproni, onnan rabolják el.
1: Igen, mert Jancsiket.
0: Na most ezek a mélységek így már azért izgalmasabbak, és innentől kezdve nem számít, hogy Cecei Éva, vagy Ciglár Dorottya, vagy bármi más.
1: Egyetlen egy kérdés most itt a beszélgetés Igen. végén, most ugye ez egy nagyon nagy volumenű konferencia volt, országos, ahogy említette, két részletben kellett megtartani. Milyen közeljövőre vonatkozó tervei vannak az Egyesületnek, mondjuk egy megint egy ilyen érdekes előadói gárdát összeszedni egy konferenciára.
0: Igen. Hát javarészt azért a tagság, tehát az előadói gárda. Lesz további településtörténeti konferencia, és van egyéb más terv is. Azért azt hagyd mondjam el, hogy 35 éves Csifári Gergely kandidátus alapította még 31 néhány fővel az Egyesületet, és hát nyilvánvalóan olyan kiadványokat próbálunk szerkeszteni, illetve olyan megjelenést próbálunk adni a Heves megyei honismereti Egyesületnek, amivel egyrészt segíthetjük a pedagógusok munkáját, jobban megismerhetjük a településeket, a régiónk történetét és egyéb más nevezetességeit. Hát, hogy konkrétan milyen konferenciák lesznek, azok nyilván mi tagozódunk egy országos honismereti szövetségbe, tehát vele együtt kell ezt megszervezni, de annyira fel vagyunk most töltődve ennek a konferenciának a sikerével, hogy nyilván lesz majd egy konferencián, ennek a konferenciának egy kiadott változata, illetve hát megyünk mindenhová, ahova hívnak, és hát megpróbálunk nagyon érdekes dolgokról beszélni, ami nem csak egy ilyen szigorú, száraz, szakmai, történészi, hanem populáris vonalat is ad meg, különben mi értelme lenne az egésznek?
1: Egy ismeretterjesztő vonalat, mert ugye azért igen, tehát hogy történelmet lehet történész szemmel előadni, meg lehet közérthetően, és igen, az Egyesületről annyi, mondjuk valószínűleg azért nem kérdeztem rá, mert ugye a Szuromi Ritával rendszeresen, mert igen, tehát ugye egy pár hónapja újjáalakult, újjászerveződött, ez a 31 néhány évvel ezelőtti egyesület, és azt gondolom, hogy most úgy dübörög, igaz? Tehát, hogy most olyan ereje teljében.
0: Igen, tehát egyrészt megyünk mindenhová.
1: Egyre több tag van.
0: Egyre több tag van, és azért azt hagyd mondjam el, hogy azért egyre több olyan tag van, akinek szakmája is a történelem, nem csak, mert ugye vannak laikusok, tehát vannak egyébként nagyon hasznos munkát végző helytörténészet. Akik szerintem még vonal lehet itt a tagtoborzásban, azok a gyűjtők. Tehát a helyi gyűjtők, és nagyon sok téma van, tehát nem csak a történelem, uh-huh. tehát a néphagyomány, az épített örökség, vagy a meglévő természeti örökségeink, tehát nagyon sok téma van, nagyon sok, de most tényleg dübörgünk, úgy érezzük, hogy most igen, ez egy jó vonal. Elkaptunk egy olyan vonalat, ami nem egy ilyen amatőr szintű, hanem a kettő között tud lavírozni úgy, hogy szigorúan szakmai irányítás van. Több stratégiai partnerünk van, például ilyen a Magyarság Kutatóintézet. De terve vannak helyi kiállítóhelyekkel való gyűjteménykezelési munkák, úgyhogy van feladatunk bőven.
1: Kívánok ez nagyon sok sikert, nagyon sok színvonalas előadást. Kürti Péter, köszönöm szépen!

0: Nem olyan rég jelent meg a Magyar Egyház Történeti Vázlatok című folyóiratban dr. Benei Bernadettnek, a Főegyházmegyei Levéltár történész levéltárosának egy újabb kutatása, mondhatom, hogy újabb, hiszen már nagyon sok kutatásod megjelent, számos témában beszélgettünk. Ez, amiről most fogunk beszélni, ez a himlő elleni védekezés Pirker János László érseksége idején. Ugye Pirker János László érsek azért olyan érdekes, most két szempontból is volt érdekes, ami felkeltette az érdeklődésemet. Ugye nekünk a rádióban a Buda Péter atyával van egy Zegri püspököket bemutató sorozat, amelyben majd előbb-utóbb Pirker János Lászlóhoz érkezünk. Hát ő, mondhatom, hogy szinte a reformkor idején volt ugye az zegri érsek, és az, hogy az ő idejére te egy ilyen kutatást találtál, tehát hogy akkor volt hangsúlyos a himlő, vagy akkor már mondjuk a védekezésről lehetett beszélni?
1: Igazából mindkettőről. A himlő járvány 1811-ben jelent meg először Magyarországon, majd azt követően 1822-ben és 23-ban, tehát az előző érsekek is fontosnak érezték, például Fischer István, hogy arra buzdítsák a papjaikat, hogy prédikációk során, mint egy a szentbeszéd részeként, foglalkozzanak a himlő elleni védekezéssel is, propagálják a védőoltás beadását. A védőoltást 1796-ban egy angol orvos, Edward Jenner szabadalmaztatta. Hát ekkoriban, tehát hogy említettem, hogy a himlőjárvány pusztított, de a 19. század első felében egy másik halálos járvány, a kolera is pusztított Magyarországon. Ez az járvány széklettel vagy hányással szennyezett vízzel, vagy szennyvíz útján terjedt, és nagyon súlyos hányást és hasmenést okozott azoknál, akik elkapták, aminek következtében gyors kiszáradás okozta a halált. És 1831-ben volt az első ilyen nagy kolera járvány Magyarországon, ennek az Inci Ferenc is áldozatául esett, 237 ezer halottja volt ennek a járványnak. Tehát ez a kettő gyakorlatilag itt a 19. század első évtizedeiben együtt pusztította a lakosságot sajnos, és Pirker idejében is ő is fontosnak tartotta, hogy az oltakozást propagálják, erre buzdítsák a híveket, készítettek oltásra a buzdító cédulákat, ismeretterjesztő kiadványokat, amiket a keresztelés folyamán a keresztülőknek is osztogattak például.
0: Tehát gondolom úgy volt, hogy mondjuk a plébániákon helyezték el, mint mondjuk akár egy szórólapot.
1: Hát, de végül is, akár igen. Illetve hát például volt egy olyan szabály is ekkoriban, hogy a tanoncok csak oltással rendelkezve léphettek be a céhekbe. Tehát ez a párhuzam válítható mostani védekezés a COVID idején is megfigyelhető volt, hogy kérték bizonyos helyeken a védőoltás meglétét. Amikor volt egy konferencia néhány évvel ezelőtt Pirker János érsekségével kapcsolatban, és előadáshoz kerestem témát, és a Fölgyházmegyei Levéltárban találtam egy vékonyka iratanyagot, ami a himlő elleni védekezéssel foglalkozott, és speciálisan Szabolcs vármegyei adatokat tartalmazott ez az anyag, és erre építettem fel ezt a cikkemet, vagy ezt a kutatásomat.
0: Annyira sok kérdés megfogalmazódott bennem, tehát egyáltalán ugye a 18. század végén beszélünk arról, hogy a himlőre egyáltalán egy oltás készült, talán ez volt ez az oltás, amit a tehénnyirokból nyerte ez az Edward Jenner. Az, hogy egyáltalán az akkori viszonyok között mikorra érkezhetett be Magyarországra, ez azért érdekes, mert tulajdonképpen ugye Pirker 1826-tól volt, meg mondjuk már talán az elődje is, tehát hogy viszonylag hamar beérkezett és terjedt Európában.
1: De nem volt annyira szervezett, tehát hogy ezt így nem is lehetett olyan mai értelembe vett kötelezően előírni akkoriban, csak így a jótékony hatása mellett próbáltak érvelni többen is, vármegyei bizottságok, vagy a egyházi vezetők például. És visszatérve Szabolcs vármegyéhez, egyházi személyek készítettek jelentéseket, tehát plébánosok, kurátorok, és a különböző helységekből jöttek be adatok, Nyírbátorból, Pócspetriből, Újfehértóról, Orosról, Nyíradonyból, levelekről, Napkorból, Lugosról, és közölték, hogy a 30-as években hány gyereket sikerült beoltani, illetve hogy zajlott az oltakozás.
0: Mert hogy alapvetően gyerekeket oltottak?
1: Igen. Mondjuk volt ez az egészségügyi bizottság, ugye vármegyei bizottság, ott azért úgy felnőttekkel is foglalkoztak, vagy felnőttek oltásával is foglalkoztak, tehát például megszabták, hogy mutassanak példát a földes urak is az oltakozás, meg a nemesek is, és akkor, hogy 12 krajcát kellett fizetnie egy köznemesnek az oltásért, vagy főnemesnek ettől többet, de saját belátása szerint a szegényebbeknek ingyenes volt, tehát hogy így próbáltak több embert is, de érdekes módon ezek a beoltottakra vonatkozó adatok így gyermekekre lebontva jelennek meg. És megjelenik ezekben a jelentésekben az is természetesen, hogy milyen gátló tényezőkbe botlottak a korszakban, amik az oltakozás menetét befolyásolták. Egyik ilyen volt például az orvoshiány.
2: Akkor ezek szerint ez nem csak mai probléma.
1: Igen, igen. És ezt az orvoshiányt, amit említettem, az 1831-ben kitörő kolera járvány még tovább súlyosbította. Egy orvosnak volt, akinek nagyon nagy területet kellett volna ellátnia. Oltás szempontjából panaszkodnak emberi hanyagságra, hogy egy-egy adott orvos egy-egy helységben hanyagul végezte el a feladatát, kevés embert oltott, többet is be lehetett volna oltani, illetve nem szabolcsi adat, egy 1820-as adat, hogy a mátrai és tarnai járásokban a szülők ellenállásába ütköztek, hogy nem engedték, hogy a gyermekeiket beoltsák.
2: Igen, mert ez nyilvánvalóan most ez nem egy olyan fajta ellenvetés lehetett, mint mondjuk manapság, hogy az oltóanyag összetételétől féltek, hanem magát ezt az oltást ilyen ördögtől valónak gondolhatták, nem mondjuk egy akkori egyszerűbb népek.
1: És ez mondjuk párhuzamban állítható az úgynevezett kolera lázadásokkal is, ugye ott is az volt, hogy a kutakvizet próbálták tisztítani a vármegyei hatóságok, de a szegény emberek azt hitték, hogy őket akarják megmérgezni, zivóvizeket mérgezik.
2: Érdekesek és ezek a dolgok. Igen. Az, hogy például orvoshiány van, tényleg az, hogy akkor nem akarjuk, mert ugye félünk az ismeretlentől, ezek tulajdonképpen akkor most 200 évvel később ugyanúgy érvényesek, mert hogy a 6 évvel ezelőtti Covid járvánnyal kapcsolatban is ugye mennyi emlékszünk, hogy olyan sokan nem akarták magukat beoltatni, hát nyilván különböző okok miatt, de nem is ez a téma. Tehát az, hogy te egyáltalán egy ilyen himlős kolerás témát felkutatsz, ez teljesen a véletlen művet, tehát neked nem ez a fő szakterületed. Ugye egy latin szövegekkel kapcsolatban volt.
1: Igen, középkora újkori magyarországi latin nyelvű történetírással foglalkozom.
2: Igen, csak hogy ennek kapcsán egyáltalán ez előjött. Mondjuk itt beszélgetünk a Főegyház megyei levéltárban, nyilván Szabolcs-Szatmár már Bereg megye ugyanúgy az Egri egyház megyéhez tartozott, tehát mondjuk a többi megyéből semmilyen ilyen adatocska nem került elő. Bár még, tehát minden anyagotok már feldolgozott, amit van a levéltárban?
1: Nem.
2: Tehát, hogy ez még csiliárd-milliárd anyag, amire még évek lesznek. Említetted, hogy olyan érdekes volt, hogy például kereszteléskor ismeretterjesztő cédulákkal hívták fel a figyelmet az oltásra. Hát most a kérdés az, hogy milyen nyelven?
1: Igen, itt vegyes etnikumú lakosság élt már ebben az időben is, és magyar, szlovák és német nyelven jelentek meg ezek a kiadványok, amiket osztogattak.
2: Az, hogy itt az emberek tiltakoztak ellene, nyilvánvalóan ma már nem nagyon beszélünk himlőről, illetve milyen himlőről beszélünk, bárány himlő, rózsa himlő, ezek ugye másfajta típusok, de ugye ezek ellen is van oltás, meg hát ugye nem halálos kimenetelőek, de egy ilyen tényleg országot, félföldrészeket pusztító járványoknál azért egy idő után kötelezővé fogják tenni az oltásokat, ez is megtörtént.
1: 1876-ban tették kötelezővé.
3: Az elmúlt percekben dr. Benei Bernadettel, a Főegyházmegyei Levéltár történész levéltárosával beszélgettünk.

Kedves hallgatóink, mai közéleti műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztők Lész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.
3: Holdvilág.
4: Kedves hallgatóink, a következő percekben Hector Berlioz fantasztikus szimfóniája csendül fel, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik Ferencsik János vezetésével. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Az elmúlt percekben Hector Berlioz fantasztikus szimfóniáját hallhatták a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában vezényelt Ferencsik János. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: 2026. július 4-én szombaton. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Dicséret neked, Urunk, jóságod minden megnyilvánulásáért, mely keresztül ragyog a teremtés tökéletességén és fenségén. Dicsérünk téged az egészségért, örömeinkért, és mindazért, amit az élettől várunk, de éppen úgy az eseményekért is, melyek ide-oda vetnek minket, és nem egy meglepetésben részesítenek. Hasonlóképpen dicsérünk téged sikereinkért, a munkáinkért, és az ennivalókért, melyek fenntartanak minket. Dicséret legyen neked, Urunk, barátságainkért, embertársainkkal. Dicséret neked, Urunk, az emberek, testvéreink iránt kimutatott szeretetedért is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Richard Wagner német zeneszerzőtől, karmestertől és szövegkönyvírótól kölcsönöztem. Ő a következőképpen fogalmazott. A jelennek élni, a pillanatnak. Az utókor úgy is megbecsüli az embert, ha alaposan megragadtuk a jelent. A folytatásban most, kedves hallgatóink, figyelmébe ajánlom az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Urlikokat, Babettokat és Svetlánákat köszöntjük. És természetesen nem feledkezünk meg a ma születésnapjukat ünneplőkről sem, őhozzájuk is szólunk. A folytatásban a kalendáriumot lapozzuk felképzeletben, hiszen felelevenítjük július 4-e fontosabb évfordulóit is. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, újabb műsorismertetéssel pedig legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, ébredjenek velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Ima Szent Józsefhez. Szent József, légyházunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutas utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a házkulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedve az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűzanyánknak, hogy családunk kislett háza Názáretnek legyen mása. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik heteként vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa az amerikai szabadság érdem-érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. Zmerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Péter fillérek. A pápa a karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. XIV. Leó az amerikai szabadság érdem-érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírása 250. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetben szólt a filadelfiai Independence Mall téren összegyűltekhez, amely beszéddel átvette a National Constitution Center által adományozott Liberty Medal, azaz szabadság érdemérem kitüntetést. A Nemzeti Alkotmányossági Központ egy non-profit, pártoktól független intézmény Philadelphiában, amely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának szentelt múzeumként, oktatási központként és vitafórumként működik. Ezt a rangos, évente odaítélt amerikai kitüntetést a philadelphiai National Constitution Center adományozza olyan világvezetőknek és személyiségeknek, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tettek tanúbizonyságot a szabadságjogok kiterjesztéséért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van többek között Nelson Mandela, a Dalai Láma, Jimmy Lai, Václav Havel, Volodymyr Zelenszky és Mihail Gorbacsov. 14. Leó pápa amerikai származására utalva úgy fogalmazott, hogy e nagy nemzet fiaként örömmel csatlakozik azokhoz, akik Isten áldását kérik Amerika jövőjére, hogy a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott magasztos eszmék továbbra is az egység, az igazságosság és a béke útján vezessék az országot. Beszédében Leó pápa felidézte a függetlenségi nyilatkozat jól ismert sorait, amelyek szerint minden ember egyenlőnek teremtetett, és teremtőjétől elidegeníthetetlen jogokat kapott, köztük az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogot. Rámutatott, hogy bár ezek a gondolatok a felvilágosodás nyelvezetében fogalmazódtak meg, végső alapjuk a bibliai emberképben rejlik. Éppen itt fedezzük fel az emberi méltóság alapját, azt a méltóságot, amely megelőzi bármely állam létrejöttét, és amelynek védelme az állam legfőbb feladata, hangsúlyozta 14. Leó. Ezt követően emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 250 év során emberek milliói tekintettek Amerikára a szabadság földjeként. Az ország egymást követő bevándorló nemzedékek előtt nyitotta meg kapuit, lehetővé téve számukra, hogy gyermekeikkel együtt részt vegyenek a nemzet jövőjének építésében. Ugyanez a szabadság szeretet ösztönözte az Egyesült Államokat arra is, hogy a két világháború idején nagy áldozatok árán a saját határain túl is kiálljon a szabadság ügye mellett. Leó pápa ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az alapítók álma nem valósult meg egyszer s mindenkorra. Az igazságosságot és a szabadságot megtestesítő társadalom felépítése nem volt könnyű, és sok tekintetben ma is folyamatban lévő feladat. Hozzátette, minden nemzedéknek újra magára kell vállalnia ezt a küldetést, szembenézve korának új kihívásaival. Beszédének központi részében 14. Leó az élethez való jogról elmélkedett. Rámutatott, hogy a függetlenségi nyilatkozat elsőként ezt a jogot nevezi meg, hiszen aki életét elveszíti, az szabadságával sem élhet, és a boldogságot sem keresheti. Egy nemzet életereje szorosan összefügg azzal az értékkel, amelyet minden emberi életnek tulajdonít, annak minden formájában és állapotában, elismerve, hogy minden személy méltósága puszta létezéséből fakad, mutatott rá Leó pápa. Az emberi élet belső értéke arra indítja az embert, hogy csodálattal szemléje a teremtő művét, és tisztelettel őrizze ezt a felbecsülhetetlen ajándékot. A pápa hangsúlyozta, hogy ezt a tiszteletet a törvényhozásnak is tükröznie kell. Olyan törvényekre van szükség, amelyek a fogantatás pillanatától a természetes halálig elismerik és oltalmazzák ezt az ajándékot. Hozzátette, egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes támogatni, megvédeni és megbecsülni minden ember életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét és azokét, akiknek értékét megkérdőjelezik. 14. Leó ezután a szabadság valódi jelentéséről szólt. Rámutatott, hogy azt gyakran pusztán úgy értelmezik, mint annak lehetőségét, hogy az ember azt teheti, amit akar. A hiteles szabadság azonban ennél sokkal mélyebbre vezet. Az igazi szabadság azon a képességünkön alapul, hogy felismerjük az igazságot és ragaszkodunk a jóhoz, még akkor is, ha ezért nagy áldozatot kell hoznunk. Ez a vágy az igazság és a szabadság után készteti az embereket arra, hogy feltegyék életük legfontosabb kérdéseit. Mi az élet értelme, mi végső célunk, és ki számunkra Isten? Leó pápa kiemelte az Egyesült Államok alkotmányának első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadság jelentőségét is. Ez biztosítja minden ember számára, hogy félelem és kényszer nélkül kövesse lelkiismeretét, nyilvánosan megélhesse hitét, és közösségeivel együtt hozzájáruljon a közjó építéséhez. Rámutatott, hogy ennek köszönhetően alakult ki Amerikában a vallások közötti párbeszéd és együttműködés gazdag hagyománya, amely sokat tett a nemzet történelmét meghatározó erkölcsi kérdések közös megvitatásáért. Remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Beszéde végén 14. Leó az Egyesült Államok jelmondatára az E pluribus unum, sokból egy feliratra utalt. Emlékeztetett arra, hogy különböző származású, vallású és nyelvű emberek tudtak közös nemzetet építeni, mert ugyanazok az időtálló eszmények kötötték őket össze. Egy nemzet csak akkor virágozhat, ha valóban egységes. Nem múló célok, hanem olyan eszmények kapcsolják össze, amelyek nem halványulnak el az idő múlásával. A pápa azt kívánta, hogy a közös emberi méltóság, az egyenlőség és a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott jogok a jövőben is az amerikai társadalom egységének és reményének forrásai legyenek. A szabadság érdemérem átvételekor 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója az alapító eszmények melletti új és ünnepélyes elköteleződés alkalma legyen, hogy Amerika továbbra is a békét, a jólétet, a nagylelkűséget és a nemes lelkűséget szolgáló nemzet maradjon. Végül az országot és annak jövőjét az igazi szabadság és a maradandó béke forrására bízta, majd így fohászkodott. Isten áldja Amerikát!
1: A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban Gustavo Francisco Petro Urrego kolumbiai elnököt. A politikus a Szentszéki államtitkárságon folytatott tárgyalást a dél-amerikai ország és a térség szociálpolitikai helyzetéről, különös tekintettel a konfliktusokra, a nemzetközi szervezet bűnözésre és a klímaváltozásra. A Szentatya július 2-án csütörtökön délelőtt fogadta a vatikáni apostoli palotában Gustavo Francisco Petro Urregót, a kolumbiai köztársaság elnökét. A politikus a pápai audienciát követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Daniel Pajo atyával, aki az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok multilaterális osztályának helyettes titkára. Az államtitkárságon folytatott CVS megbeszélések során, melyekről a Szentszéki Sajtóközpont közleményben tájékoztatott, a felek megelégedésüknek adtak hangot, a Kolumbia és a Szentszék között fennálló jó kapcsolatok miatt, melyeket az egyház és az állam állandó és pozitív együttműködése jellemez, a béke, a kiengesztelődés és a nemzet egységének előmozdítása érdekében. A találkozón áttekintették Kolumbia és a dél-amerikai térség társadalmi és politikai helyzetét. Különös tekintettel a konfliktusok, a nemzetközi szervezetbűnözés és a klímaváltozás okozta hatásokra.
0: Smerili nővér, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Leo pápa új vezetőket nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumba. Alessandra Smerilli nővért prefektusnak, Fabio Baggio Biborost a Laudato Si felsőoktatási központért felelős proprefektusnak, a szlovák József Barlász prelátust pedig titkárnak. A június 30-án bejelentett kinevezések szeptember 1-én lépnek hatályba. Alessandra Smerilli nővér a Don Bosco Szalézi nővérek tagja, 2021 óta a dikasztérium titkáraként szolgált, és mostantól prefektusként vezeti majd a vatikáni szervet. A 79 éves Michael Cerny bíboros utóda lesz, aki 2022 óta volt a dikasztérium prefektusa. A kinevezésekkel teljessé válik az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új vezetői csapata, amely vatikáni szerv feladata az egyház munkájának elősegítése, az igazságosság és a béke, a migráció, az egészségügy, a jótékonyság, a teremtett világ iránti törődés terén és az emberi méltóság előmozdítása világszerte.
1: Péter fillérek. A pápa karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. Közzétették a pápához érkező adományokat gyűjtő alap éves jelentését, amellyel a hívek az egész világról támogatják Péteri küldetését és karitatív kezdeményezéseit. 2025-ben ez az összeg 57,6 millió eurót tett ki. A legadakozóbb országok között találjuk az USA-t, Olaszországot és Brazíliát. Sok projektet finanszíroztak, mint például templomok építését Egyiptomban, valamint egy kolostorét Sri Lankán. A Péter Fillérek Alapítvány 2025-ös jelentése szerint 57,6 millió euró adomány gyűlt össze az egyetemes egyház küldetését és a rászorulók megsegítését célzó számos kezdeményezésre, míg a kiadások összege valamivel több, 59,8 millió euró volt. A különbség a külföldi valuták átváltási költségének ingadozásából fakad. 2025-ben 54,5 millió euró hozzájárulást folyósítottak, amelyből 41,2 millió a Szent Szék által vezetett tevékenységek támogatására, a pápa apostoli küldetésének szolgálatára, míg 13,3 milliót a leginkább rászoruló személyek közvetlen megsegítését célzó projektekre fordítottak. A nagyobb bevételek 63,6%-ban az egyházmegyékből érkeznek. Ezt követik a magánadományozók, az alapítványok és a szerzetesi intézmények. A Péter Fillérek Alapítványba folynak be azok az adományok, amelyeket a plébániákon gyűjtenek szerte a világon Szent Péter és Pál ünnepén, majd a pápai képviseleteken keresztül továbbítják a Szent Széknek, kivéve az olasz egyházmegyéket, amelyek közvetlenül küldik a persejpénzt. További adományok érkeznek banki átutalással, csekken vagy interneten, hitelkártyával vagy debitkártyával, végül pedig azok a hagyatékok, amelyekről végrendeletben döntenek a Szent Szék javára. Az adományok földrajzi megoszlása szerint az Amerikai Egyesült Államokból érkezik 25,1%, aztán Olaszország és Brazília legbőkezőbb. Őket követi Dél-Korea, Németország, Franciaország és Spanyolország. A Péter fillérek segítenek abban, hogy a pápa anyagi támaszt nyújtson a fejlődő országoknak és a háború sújtotta lakosságnak, valamint különféle módokon támogassa a plébániák, egyházmegyék és szerzetesi intézmények evangelizáló jelenlétét, melyek nehéz helyzetben vannak. 3 tevékenységi körre bontható a támogatás: az evangelizáló jelenlét kiszélesítése, szociális projektek, valamint az evangelizáló jelenlét támogatása összesen 13,3 millió euró értékben. Tavaly 252 projektet finanszíroztak, melyek 74 országban

0: házakban az evangelizáló jelenlétet. Sri Lankán új kolostort emeltek Mannárban, Egyiptomban plébánia templomot Hagázában, valamint egy lelkipásztori központot Burkina Faso Kája városában. Ami a szociális projekteket illeti, képzési és támogatói programokról van szó, de anyagi segítségről is a helyi közösségek számára. Ilyen jellegű támogatást biztosítottak Gázában. Iskolatermet építettek leányoknak az indiai Dalitban és Ambikapurban, valamint egy középiskolát Dél-Szudánban, Bentiuban. A missziós országok helyi egyházait és a különösen nehéz helyzetben lévőket segítették többek között Myanmarban egy papi otthon létrehozásával Patenben, míg Haitin újjáépítették a Szent Jeromos templom szentélyét, valamint Zambiában a Kabvei Szent Ágoston nagy szemináriumot. A Péter fillérekből támogatják a szentszéki dikasztériumok, intézmények és szervezetek szolgálatát is három területen. A pápa apostoli küldetését, a szolgáltatásokat és az igazgatást, valamint a vagyonkezelést. A szentszéki intézmények bruttó költsége, melyek a pápa misszióját segítik, nem számítva maguknak az intézményeknek a levont bevételét, 2025-ben elérte a 404,5 millió eurót, melyből körülbelül 41,2 milliót, vagyis a 10%-át a Péter fillérek fedezték. Az összegből 148,7 milliót fordítottak a nehéz helyzetben lévő helyi egyházak megsegítésére és bizonyos speciális evangelizációs igényekre.
1: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szentatyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt.

0: innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Július 4-e szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Urrikokat, Babettokat és Svetlánákat. Az Urrik a germán eredetű német Urrik névből származik. Elemeinek jelentése öröklött birtok és hatalmas uralkodó, azaz öröklött birtokán uralkodó. Védőszentjük Urrik igen nehéz, a mi történelmünkben is jelentős időben volt Augsburg püspökem. 955-ben egyházi ruhában, de fegyver és páncél nélkül védte városát a kalandozó magyarok támadásaival szemben, és így nagymértékben hozzájárult őseink lekmezei vereségéhez. A vallási életet iskola és kolostor alapításával, templomok építésével, a papság műveltségének és fegyelmének emelésével, az ünnepélyes liturgia és a gyakorlatias igehirdetés szorgalmazásával fejlesztettem. Jótékonyságával és önmegtagadó életmódjával is kitűnt. Ő volt az egyház történetben az első, akit a pápa ünnepélyesen avatott szenté 973-ban. Az Urrikok egy másik szentet is tisztelhetnek védőszentjükként, egy másik Szent Ulrikot, aki előkelő és gazdag családból származott, majd a híres Klóni kolostorában lett bencés és a reform szellem terjesztője. A Babett női név, több francia név, például a Barbara, Berta, Erzsébet becenevek önállósult alakjából a Babettéből ered. A Szvetlána pedig orosz eredetű név, jelentése ragyogó, fényes. Védőszentje a jelentésbeli hasonlóság alapján Szent Berta. A Szvetlánák védőszentjükül két Szent Bertát is tisztelhetnek. Az egyik férje beleegyezésével felhagyva a házas élettel Reims közelében kolostort alapított, és annak apátnőjeként halt meg, állítólag mostoha fiai gyilkolták meg a 7. század végén. A másik Szent Berta hasonló életpályát futott be, csak ő férje halála után két leányával együtt választotta a szerzetesi hivatást, 725 körül hunyt el. Isten éltesse sokáig minden kedves Ulrik, Babett és Szvetlána nevű kedves hallgatónkat, és természetesen nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplőket is. A jó Isten áldását, erőt, egészséget, és nagyon sok boldogságot kívánunk az ünnepelteknek további életükhöz. Mi, a Szent István Rádió munkatársai a most következő zeneszámmal kedveskedünk az ünnepelteknek. Fogadják szeretettel!

0: kalendárium.
1: Július 4-én szombaton a műsorvezetőt Farkas Erzsébetet hallják. Ezúttal velem lapozhatják fel képzeletben a kalendáriumot, és elevenítjük fel együtt, hogy milyen fontosabb évfordulók is köthetőek a mai naphoz. Először tekintsük át a fontosabb történelmi eseményeket időrendi sorrendben. 1187-ben Hatin mellett a keresztes seregek katasztrofális vereséget szenvednek Szaladin szultán csapataitól. 1456-ban kezdődik Nándorfehérvár ostroma. 1776-ot írunk, amikor Benjamin Franklin aláírásával kiadják a függetlenségi nyilatkozatot, és így megszületik az Amerikai Egyesült Államok. 1946-ban egy ilyen július 4-i napon nyeri el a Fülöp-szigetek függetlenségét. És 1954-ben a magyar labdarúgó válogatott 3-2-re elveszti Bendben a labdarúgó világbajnokság döntőjét a németek ellen. Kalendáriumunk folytatásában most azon jeles személyekről emlékezzünk meg, akik a mai napon születtek. Így például 1845-ben Szinyei Merse Pál festőművész. Szinyei Merse Pál nemzeti érzelmű nemesi családból származott, amelynek körében nemzedékek óta megszokott volt az irodalom, a zene és a képzőművészet művelése. A család 700 éves múlttal rendelkezik, de vagyona a 19. századra megcsappan, ám nem annyira, hogy a művésznek valaha is megélhetési gondjai lettek volna. 1845. július 4-én született Szinyeújfalun Szinyei Merse Félix és Jekelfalusi Valéria 8 gyermeke közül harmadikként. Édesapja támogatta fia művészi ambícióit, édesanyja pedig irodalom és zenekedvelő asszony volt, aki jelentős vagyont hozott a házasságában. 1856-tól középiskolai tanulmányait végzi Eperjesen, majd 1863-tól Nagyváradon, ahol érettségit is tesz. Szinyei gimnazista évei alatt kezdett komolyabban a festészettel foglalkozni. Első tanítója a nagyváradi Mezei Lajos volt, aki mellett több jól sikerült képet készített a fiatal Szinyei. Utolsó 25 évét szakadatlan munkával töltöttem, bár ekkor sem készített 5-6 képnél többet évente. 1910. februárjában a berlini Szezession magyar kiállításán 20 műve aratt nagy sikert, 1912-ben az Ernst Múzeum megrendezi második gyűjteményes kiállítását 96 alkotással. Érdemeit a Szent István rend kiskeresztjével ismerik el. Ezek után folyamatosan állított ki, majd Jernyén időzött. Sokszor töltötte idejét Fonyódon, utolsó képei is itt születtek. Egy kis kabint állítatott fel a tóparton, ahol minden időben festhetett. Az idős mester még megélhette élete legnagyobb kitüntetését, amikor is 1914-ben a Szépművészeti Múzeum felállította a Szinyei termet. 1920-ban érte a halál Jernyén. Szinyei Merse Pál közismert alkotásai a Szerelmes pár, a Majális és a Lilaruhás nő. 40 nappal halála után a szűkebb baráti köréhez tartozó művészek és írók megalapították a Szinyei Merse Társaságot, mely a II. Világháborúig a magyar művészeti élet befolyásos társasága volt. Nevét ma utca, Szirmabesenyőben általános iskola és 1962 óta gimnázium is viseli. ...1856-ban született Óbébán, Téri Ödön, a magyar turista mozgalom egyik alapítója. Tanulmányait Budapesten végezte, ott szerzett orvosi diplomát. 1880-ban Selmecbányára költözött, ahol bányaorvosként dolgozott. 1884-ben visszatért Budapestre, ahol tanácsosi rangot kapott, és ettől kezdve egyre intenzívebben foglalkozott a magyar turista mozgalom szervezésével. Kezdetben a Pilist és a Börzsönyt járta be, majd a Tátrai hegyekben túrázott. Több csúcsot a Magas Tátrában is ő mászott meg először. Számos turisztikai hely őrzi a nevét, például a Tátrában a Téri Menedékház, a Téri Csúcs, a Téri Horhos vagy a Téri Kulohár, a Pilisben pedig a Téri Út. Az ő nevéhez fűződik az első dobogókői menedékház alapítása. Dobogókőn tiszteletére emlékművet állítottak. 1903-ban Kolozsváron született Szervátiusz Jenő szobrász. Eredeti szakmája szerint kerékgyártó, kovács, asztalos és szekérkészítő volt. 1925-ben Vágó Gábor műtermében dolgozott a Kolozsvári Iparos Egylet ösztöndíjával. 1925 és 27 között Párizsban élt, ahol munka mellett az esti tanfolyamon tanulta ki a szobrászat mesterségét. 1927-ben beiratkozott a Kolozsvári Képzőművészeti Akadémiára, ahol 1929-ben szerzett diplomát. 1933 és 34-ben a Sétatéri pavilonban tartott festőiskolát, 40-ben és 42-ben pedig a Csíksomlyói Kalott főiskolán tartott fafaragó tanfolyamot. 1948 és 49-ben a Kolozsvári Művészeti Iskolában tanított, majd 49 és 65 között a Kolozsvári Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Hagyatéka a Kolozsvári Szervátiusz Múzeumban látható. ...1927-ben született Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő, fotóművész, eredeti neve Luigina Lollobrigida, közismert beceneve Lolo. Az 50-es-60-as évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga volt, világviszonylatban is. Noha jellemábrázoló képességei vitathatatlanok, számos filmjében elsősorban dekoratív külseje miatt szerepeltették. 1948-ban született Verebes István, színész, rendező, dramaturg, író, színházi igazgató, műsorvezető, aki 1973-tól volt a Magyar Televízió munkatársa. Országos ismertségét a 80-as években szereztem, amikor a Magyar Rádiónál kezdett dolgozni kabaré műsorokban, politikai témákat sem kerülve. Kalendáriumunk folytatásában most két olyan személyről emlékezünk meg, akik évekkel ezelőtt, a mai napon hunytak el. Így például 5. Benedek pápa, aki 965-ben hunyt el. Ő volt a katolikus egyház 134. egyházfője a világtörténelem során. A megújuló pápaság egy rövid próbálkozása volt Benedek pápa pár hetes uralkodása. A római nép és főként klérus szabad választásaként foglalhatta el a trónt, azonban egy olyan helyzetben, amikor ezt a körülmények nem engedhették meg. Benedek alig foglalhatta el hivatalát a Lateránban, Otto és az ellenlábas Leó hatalmas sereggel érkezett meg Róma falai elé. A művelt pápa azonnal belátta, hogy nem tudja felvenni a versenyt a császár hatalmával, így önként lemondott trónjáról 964. június 23-án. Otto emberei elfogták Benedeket és Németországba vitték. Otto Hamburgba száműzte az egyházfőt, ahol adaldag érsek viselte gondját. Diakónusi rangot kapott, de több német egyházmegye vezetője őt tartotta továbbra is pápának. Benedek nyugodt vallási elmélkedésben töltötte fennmaradt idejét, száműzetése után nem sokkal 965. július 4-én halt meg. Testét Hamburgban helyezték örök nyugalomra, de később hamvait Rómába szállították. És végül, de nem utolsó sorban 1918-ban egy ilyen július 4-ei napon hunyt el Miskolcon Lévai József költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1836 és 46 között Miskolcon járt gimnáziumba, az evangélikus líceumba, majd Késmárkon jogot tanult. 1847-ben Miskolcon joggyakornok lett, Szemere Bertalan írnokaként részt vett a 48-as pozsonyi országgyűlésen. A forradalom alatt végig Szemere mellett maradt, csak Aradon váltak el. 1850. februárjáig szüleinél bujkált, majd Pestre utazott, és Bátor Miklós álnév alatt újságíró volt. Ekkoriban ismerkedett meg Arany Jánossal, akivel életre szóló barátságot kötöttek, és ebben az időszakban jelentek meg első versei is. 1852-ben visszatért Miskolcra, majd 60-ig a református gimnázium magyar-latin szakos tanára volt. Ekkor Borsod vármegye alispánja lett, de a tanítással csak 1865-ben hagyott fel teljesen, amikor is a főispán főjegyzővé nevezte ki. 1895-ben Borsod vármegye alispánja lett, 96 elején pedig nyugdíjba vonult. 1918-ban halt meg, végakaratának megfelelően a sajószentpéteri református temetőben szülei mellett helyezték örök nyugalomra. Bár korának népszerű és elismert művésze volt, mára elfeledte az utókor. Költészetére a keresetlen egyszerűség jellemző. Műfordítóként Robert Burns verseit, Seneca műveit, két Molière darabot, Shakespeare-től többek között a Makrancos hölgyet, a IV. Henrik egyes részeit, a Vízkereszt vagy amit akartok című darabokat fordítottam magyarra. Miskolcon könyvtár viseli a nevét, és a Lévai Hagyatéka Herman Otto Múzeum egyik legnagyobb dokumentum és tárgyi együttese. Kedves hallgatóink, július 4-i évfordulónaptárunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő Erdőveszte Bélapát falvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapát falvi apátsági látogatóközpont.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace Benek érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, július 4-én szombaton. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Isten hozott téged, melyet azért kaptunk, hogy gazdagítsa életünket, és megszépítse mások életét. Istenem, bárcsak ki tudnám használni a mai nap minden pillanatát, hogy aztán este megállapíthassam, valóban sokat kaptam és adtam. Ez szép mai napon, áldva légy Uram a napért, mely ragyogóan süt, a hóért, mely fehéren hull, az esőért, mely veri ablakom, vagy a hidegért, mely minket megtermeszt. De áldva légy a levesért is, mely minket felmelegít. Hála Uram ezért a mai napért és minden ígéretéért. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Herbert George Wells angol regényírótól és publicistától kölcsönöztem. Ő úgy fogalmazott, hogy a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen fősztjét. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Ulrikok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név- és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, valamint természetesen azokra is gondolunk, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma a katolikus egyházban portugál Szent Erzsébet emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is jelentkezem. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a nap versét, majd megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt követően egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első szombati szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal portugáliai Szent Erzsébet életéről beszél nekünk. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és elhangzik a napimája. Majd kulturális programajánlóval várom Önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik további műsorkínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk. Töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, 60 térségében, az 57-es és 59-es kilométerek között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60-kelet csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták, kerülni az 55-ös kilométernél levő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és 79-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolcon, a Hasányi úti felüljáró közelében a 179-es és 181-es kilométereknél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. Kicsit távolabb a 182-es kilométernél a közművezetéket javítják. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és 19-es kilométerek közötti szakaszon van több helyen továbbra is közmű építés. Továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nagy felületű burkolatjavítást végeznek a Tiszavárkony szőlők bekötő úton, a vasúti átjáró előtti 1 kilométeres szakaszon. Az utat lezárták, a forgalmat Tiszajenő felé terelik. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén, azaz július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy a külföldről hazatérő nehéz tehergépjárművek az államhatártól a magyarországi telepheig vagy első lerakóhelyig elgurulhatnak júliusban és augusztusban a kamionstop ideje alatt is. Azonban nem vehetik igénybe a kormányrendelet harmadik mellékletében felsorolt útszakaszokat. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy újabb hidegfront éri el térségünket. A fronthatásra érzékenyek körében gyakori panasz lehet a fejfájás és a migrén. Megnyúlhat a reflexidő is, ami az autós közlekedésben fokozza a baleset veszélyét. Ezért most különösen fontos, hogy vezessünk óvatosan. Sokan küzdhetnek továbbá tartós álmossággal, fáradtsággal. Bár a hőmérséklet valamelyest mérséklődött, az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula után nem szabad megfeledkezni a fényvédelemről. A szabadban ugyanis nagyon erős az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Rónai György, a tékozló fiú hazatérése. A messzeség sugárzó pitvarában angyalok jönnek-mennek. Kék csuporban tejet hoz egy, a másik nagy kosár gyümölcsöt. Fehér lenvászonnal asztal terít egy harmadik, nagy szárnyukat becsukva szorgoskodnak. Egy pedig a korlátnál szemét ernyőzve néz a távolba, ahol a domb alatt kanyargó úton csapzottan, soványan, kimerültségtől meg-megtántorodva, de azért mégis egyre szaporább léptekkel, ahogy egyre közelebb ér, már jön a vendég.
1: Rónai György a Tékozló fiú hazatérése című költeményét Réti Árpád mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. Zmerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Péter Fillé.

0: Gyerek. A pápa a karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. XIV. Leó az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírása 250. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetben szólt a philadelphiai Independence Mall téren összegyűltekhez, amely beszéddel átvette a National Constitution Center által adományozott Liberty Medal, azaz szabadság érdemérem kitüntetést. A Nemzeti Alkotmányossági Központ egy non-profit, pártoktól független intézmény Philadelphiában, amely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának szentelt múzeumként, oktatási központként és vitafórumként működik. Ezt a rangos, évente odaítélt amerikai kitüntetést a philadelphiai National Constitution Center adományozza olyan világvezetőknek és személyiségeknek, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tettek tanúbizonyságot a szabadságjogok kiterjesztéséért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van többek között Nelson Mandela, a Dalai Láma, Jimmy Lai, Václav Havel, Volodymyr Zelenszky és Mihail Gorbacsov. 14. Leó pápa amerikai származására utalva úgy fogalmazott, hogy e nagy nemzet fiaként örömmel csatlakozik azokhoz, akik Isten áldását kérik Amerika jövőjére, hogy a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott magasztos eszmék továbbra is az egység, az igazságosság és a béke útján vezessék az országot. Beszédében Leó pápa felidézte a függetlenségi nyilatkozat jól ismert sorait, amelyek szerint minden ember egyenlőnek teremtetett, és teremtőjétől elidegeníthetetlen jogokat kapott, köztük az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogot. Rámutatott, hogy bár ezek a gondolatok a felvilágosodás nyelvezetében fogalmazódtak meg, végső alapjuk a bibliai emberképben rejlik. Éppen itt fedezzük fel az emberi méltóság alapját. Azt a méltóságot, amely megelőzi bármely állam létrejöttét, és amelynek védelme az állam legfőbb feladata, hangsúlyozta 14. Leó. Ezt követően emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 250 év során emberek milliói tekintettek Amerikára a szabadság földjeként. Az ország egymást követő bevándorló nemzedékek előtt nyitotta meg kapuit, lehetővé téve számukra, hogy gyermekeikkel együtt részt vegyenek a nemzet jövőjének építésében. Ugyanez a szabadság szeretet ösztönözte az Egyesült Államokat arra is, hogy a két világháború idején nagy áldozatok árán a saját határain túl is kiálljon a szabadság ügye mellett. Leó pápa ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az alapítók álma nem valósult meg egyszer s mindenkorra. Az igazságosságot és a szabadságot megtestesítő társadalom felépítése nem volt könnyű, és sok tekintetben ma is folyamatban lévő feladat. Hozzátette, minden nemzedéknek újra magára kell vállalnia ezt a küldetést, szembenézve korának új kihívásaival. Beszédének központi részében 14. Leó az élethez való jogról elmélkedett. Rámutatott, hogy a függetlenségi nyilatkozat elsőként ezt a jogot nevezi meg, hiszen aki életét elveszíti, az szabadságával sem élhet, és a boldogságot sem keresheti. Egy nemzet életereje szorosan összefügg azzal az értékkel, amelyet minden emberi életnek tulajdonít, annak minden formájában és állapotában, elismerve, hogy minden személy méltósága puszta létezéséből fakad, mutatott rá Leó pápa. Az emberi élet belső értéke arra indítja az embert, hogy csodálattal szemléje a teremtő művét, és tisztelettel őrizze ezt a felbecsülhetetlen ajándékot. A pápa hangsúlyozta, hogy ezt a tiszteletet a törvényhozásnak is tükröznie kell. Olyan törvényekre van szükség, amelyek a fogantatás pillanatától a természetes halálig elismerik és oltalmazzák ezt az ajándékot. Hozzátette, egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes támogatni, megvédeni és megbecsülni minden ember életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét és azokét, akiknek értékét megkérdőjelezik. 14. Leó ezután a szabadság valódi jelentéséről szólt. Rámutatott, hogy azt gyakran pusztán úgy értelmezik, mint annak lehetőségét, hogy az ember azt teheti, amit akar. A hiteles szabadság azonban ennél sokkal mélyebbre vezet. Az igazi szabadság azon a képességünkön alapul, hogy felismerjük az igazságot, és ragaszkodunk a jóhoz, még akkor is, ha ezért nagy áldozatot kell hoznunk. Ez a vágy az igazság és a szabadság után készteti az embereket arra, hogy feltegyék életük legfontosabb kérdéseit. Mi az élet értelme, mi végső célunk, és ki számunkra Isten? Leó pápa kiemelte az Egyesült Államok alkotmányának első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadság jelentőségét is. Ez biztosítja minden ember számára, hogy félelem és kényszer nélkül kövesse lelkiismeretét, nyilvánosan megélhesse hitét, és közösségeivel együtt hozzájáruljon a közjó építéséhez. Rámutatott, hogy ennek köszönhetően alakult ki Amerikában a vallások közötti párbeszéd és együttműködés gazdag hagyománya, amely sokat tett a nemzet történelmét meghatározó erkölcsi kérdések közös megvitatásáért. Remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Beszéde végén 14. Leó az Egyesült Államok jelmondatára az E pluribus unum, sokból egy feliratra utalt. Emlékeztetett arra, hogy különböző származású, vallású és nyelvű emberek tudtak közös nemzetet építeni, mert ugyanazok az időtálló eszmények kötötték őket össze. Egy nemzet csak akkor virágozhat, ha valóban egységes. Nem múló célok, hanem olyan eszmények kapcsolják össze, amelyek nem halványulnak el az idő múlásával. A pápa azt kívánta, hogy a közös emberi méltóság, az egyenlőség és a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott jogok a jövőben is az amerikai társadalom egységének és reményének forrásai legyenek. A szabadság érdemérem átvételekor 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója az alapító eszmények melletti új és ünnepélyes elköteleződés alkalma legyen, hogy Amerika továbbra is a békét, a jólétet, a nagylelkűséget és a nemes lelkűséget szolgáló nemzet maradjon. Végül az országot és annak jövőjét az igazi szabadság és a maradandó béke forrására bízta, majd így fohászkodott. Isten áldja Amerikát!
1: A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban Gustavo Francisco Petro Urrego kolumbiai elnököt. A politikus a Szentszéki államtitkárságon folytatott tárgyalást a dél-amerikai ország és a térség szociálpolitikai helyzetéről, különös tekintettel a konfliktusokra, a nemzetközi szervezet bűnözésre és a klímaváltozásra. A Szentatya július 2-án csütörtökön délelőtt fogadta a vatikáni apostoli palotában Gustavo Francisco Petro Urregót, a kolumbiai köztársaság elnökét. A politikus a pápai audienciát követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Daniel Pahu atyával, aki az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok multilaterális osztályának helyettes titkára. Az államtitkárságon folytatott CVS megbeszélések során, melyekről a Szentszéki Sajtóközpont közleményben tájékoztatott, a felek megelégedésüknek adtak hangot a Kolumbia és a Szentszék között fennálló jó kapcsolatok miatt, melyeket az egyház és az állam állandó és pozitív együttműködése jellemez, a béke, a kiengesztelődés és a nemzet egységének előmozdítása érdekében. A találkozón áttekintették Kolumbia és a dél-amerikai térség társadalmi és politikai helyzetét. Különös tekintettel a konfliktusok, a nemzetközi szervezetbűnözés és a klímaváltozás okozta hatásokra.
0: Merili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Leo pápa új vezetőket nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumba. Alessandra Smerilli nővért prefektusnak, Fabio Baggio Biborost a Laudato Si felsőoktatási központért felelős proprefektusnak, a szlovák József Barlas prelátust pedig titkárnak. A június 30-án bejelentett kinevezések szeptember 1-én lépnek hatályba. Alessandra Smerilli nővér a Don Bosco Szalézi nővérek tagja, 2021 óta a dikasztérium titkáraként szolgált, és mostantól prefektusként vezeti majd a vatikáni szervet. A 79 éves Michael Cerny bíboros utóda lesz, aki 2022 óta volt a dikasztérium prefektusa. A kinevezésekkel teljessé válik az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új vezetői csapata, amely vatikáni szerv feladata, az egyház munkájának elősegítése, az igazságosság és a béke, a migráció, az egészségügy, a jótékonyság, a teremtett világ iránti törődés terén, és az emberi méltóság előmozdítása világszerte.
1: Péter fillérek. A pápa karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. Közzétették a pápához érkező adományokat gyűjtő alap éves jelentését, amellyel a hívek az egész világról támogatják Péteri küldetését és karitatív kezdeményezéseit. 2025-ben ez az összeg 57,6 millió eurót tett ki. A legadakozóbb országok között találjuk az USA-t, Olaszországot és Brazíliát. Sok projektet finanszíroztak, mint például templomok építését Egyiptomban, valamint egy kolostorét Sri Lankán. A Péter Fillérek Alapítvány 2025-ös jelentése szerint 57,6 millió euró adomány gyűlt össze az egyetemes egyház küldetését és a rászorulók megsegítését célzó számos kezdeményezésre, míg a kiadások összege valamivel több, 59,8 millió euró volt. A különbség a külföldi valuták átváltási költségének ingadozásából fakad. 2025-ben 54,5 millió euró hozzájárulást folyósítottak, amelyből 41,2 millió a Szentszék által vezetett tevékenységek támogatására, a pápa apostoli küldetésének szolgálatára, míg 13,3 milliót a leginkább rászoruló személyek közvetlen megsegítését célzó projektekre fordítottak. A nagyobb bevételek 63,6%-ban az egyházmegyékből érkeznek. Ezt követik a magánadományozók, az alapítványok és a szerzetesi intézmények. A Péter Fillérek Alapítványba folynak be azok az adományok, amelyeket a plébániákon gyűjtenek szerte a világon Szent Péter és Pál ünnepén, majd a pápai képviseleteken keresztül továbbítják a Szentszéknek, kivéve az olasz egyházmegyéket, amelyek közvetlenül küldik a persejpénzt. További adományok érkeznek banki átutalással, csekken vagy interneten, hitelkártyával vagy debitkártyával, végül pedig azok a hagyatékok, amelyekről végrendeletben döntenek a Szentszék javára. Az adományok földrajzi megoszlása szerint az Amerikai Egyesült Államokból érkezik 25,1%, aztán Olaszország és Brazília legbőkezőbb. Őket követi Dél-Korea, Németország, Franciaország és Spanyolország. A Péter Fillérek segítenek abban, hogy a pápa anyagi támaszt nyújtson a fejlődő országoknak és a háború sújtotta lakosságnak, valamint különféle módokon támogassa a plébániák, egyházmegyék és szerzetesi intézmények evangelizáló jelenlétét, melyek nehéz helyzetben vannak. Három tevékenységi körre bontható a támogatás: az evangelizáló jelenlét kiszélesítése, szociális projektek, valamint az evangelizáló jelenlét támogatása összesen 13,3 millió euró értékben. Tavaly 252 projektet finanszíroztak, melyek 74 országban valósultak meg, főként Afrikában, Ázsiában és Európában, ahol ösztöndíjakat folyósítottak pápai egyetemekre, papok, szeminaristák és szerzetesek részére, akik Afrikából, Latin-Amerikából és Ázsiából származnak. Humanitárius segélyeket nyújtottak továbbá az ukrán lakosság részére. Az evangelizáló jelenlét kiterjesztéséhez hozzátartozik új templomok és más épületek létrehozása, azzal a céllal, hogy előmozdítsák és megerősítsék az újabb helyi egyházakban az evangelizáló jelenlétet. Sri Lankán új kolostort emeltek Mannárban, Egyiptomban plébánia templomot Hagázában, valamint egy lelkipásztori központot Burkina Faso Kája városában. Ami a szociális projekteket illeti, képzési és támogatói programokról van szó, de anyagi segítségről is a helyi közösségek számára. Ilyen jellegű támogatást biztosítottak Gázában. Iskolatermet építettek leányoknak az indiai Dalitban és Ambikapurban, valamint egy középiskolát Dél-Szudánban, Bentiuban. A missziós országok helyi egyházait és a különösen nehéz helyzetben lévőket segítették többek között Myanmarban egy papi otthon létrehozásával Patenben, míg Haitin újjáépítették a Szent Jeromos templom szentélyét, valamint Zambiában a Kapvei Szent Ágoston nagy szemináriumot. A Péter fillérekből támogatják a szentszéki dikasztériumok, intézmények és szervezetek szolgálatát is három területen. A pápa apostoli küldetését, a szolgáltatásokat és az igazgatást, valamint a vagyonkezelést. A szentszéki intézmények bruttó költsége, melyek a pápa misszióját segítik, nem számítva maguknak az intézményeknek a levont bevételét, 2025-ben elérte a 404,5 millió eurót, melyből körülbelül 41,2 milliót, vagyis a 10%-át a Péter fillérek fedezték. Az összegből 148,7 milliót fordítottak a nehéz helyzetben lévő helyi egyházak megsegítésére és bizonyos speciális evangelizációs igényekre.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus tanítványai nem böjtölnek, és ez kérdéseket vet fel. Miért nem tartják meg a vallásosság hagyományos formáit? Jézus válasza nem a böjt értelmetlenségéről szól, hanem annak idejéről és jelentéséről. Ő a vőlegény, akinek jelenlétében ünnep van, tehát ez nem gyász, nem a böjt ideje. A hasonlatok a ruhafoltról és a boros tömlőről arra mutatnak rá, hogy Jézus nem pusztán javítani jött a régit, hanem valami teljesen újat hozott. Az ő örömhíre nem fér bele a megszokott vallásos formákba. A régi törvény és a hozzá kapcsolódó emberi szabályok nem tudják befogadni az evangélium erejét. Tudunk-e megújulni, vagy mindenáron ragaszkodunk a megszokott formákhoz? Készen áll-e a szívünk arra, hogy új bor legyen benne, azaz a Szentlélek öröme, szabadsága, lendülete? Jézus nem azért jött, hogy a múltat elvessük, hanem hogy új életre keltsen mindent. Az új bor szétfeszíti a régi tömlőt, és kiömlik belőle. Az új tömlőt is feszíti, de az bírja, nem szakad szét. Sokszor azt érezzük, hogy a változás fájdalmas, de ha Isten lelke dolgozik bennünk, akkor új távlatok nyílnak. Merjük elengedni azt, ami csak látszólag biztonság, és engedjük, hogy Krisztus valóban megújítson minket.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban portugál Szent Erzsébet emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent vagy Uram énekeskönyv 230-as számú énekét énekeljük a mai első szombati Szentmise elején, amely így kezdődik, szeretettel jönnek hozzád. Majd a 122-es számú ének következik, most az Úr Krisztusnak, drága látos teste, kezdősorral. És befejezzük a mai Szentmisét a 189-es számú ének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik, nyújts ki mennyből, ó Szent Anyánk, kezedet. Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent vagy Uram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna, 230-as, 122-es és 189-es számú énekeit énekeljük tehát a mai Szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai szent misénket egy édesanya megtérését ajánljuk föl. A mai nap szentje, portugáliai Szent Erzsébetre emlékezünk, mi magyarok különösképpen azért, mert ő II. Endre magyar királynak a dédunokája volt. Érződik, hogy a szentek között van egy kapcsolódás, és a nemzet a számon tartja azokat a szenteket, akik valamilyen módon kötődnek hozzá. Édesapja portugáliai Szent Erzsébetnek 3. Péter aragóniai király volt, az édesanyja Konstanca Manfred szicíliai király leánya. Tehát az Erzsébet nevet úgy kapja, hogy 30 évvel az ő születése előtt avatták szenté, de magyarországi Szent Erzsébetet, most már mondjuk így, mert annyi Szent Erzsébet lesz az ő neve után, főleg a királyi udvarokban. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy ő, aki annyit dolgozott azért a békéért, amely nehezen akart kialakulni az ő családja körében, a világ békéért könyörögjön Istennél, és hazánknak a békés életéért. Valamennyiünknek pedig azért a lelkületét, amellyel ő el tudta viselni a megpróbáltatásokat, és amely végül is a szentek körébe emelte őt. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, és ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, tudjuk, hogy a lelki halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az lelki halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban. Abból ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta. Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalainak kíséretében, és helyet foglal a dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól. Miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokotokba a világ kezdetétől nektek készített országot, mert éhes voltam, és ti ennem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, és ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Ekkor megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a királyokról és a királynőkről, vagy királynékről szóló történetek, mesék általában valami boldogságot jelképeznek, néha megpróbáltatást is, de ahogyan a szent királynőket vagy királynékat, de mind a kettő olyan értelemben érvényes, hogy más-más állapotot jelent, de ugyanabban a körben mozognak, és az ember azt hinné, hogy milyen jó nekik, milyen jó volt, kényelmes életük, és így tovább. Ha a szent királynék vagy királynők, mert mind a kettőre érvényes, életét nézzük, akkor éppen azt látjuk, hogy mennyi gonoszsággal kell nekik megküzdeniük. És ebben a küzdelemben milyen hősiesen gyakorolják az ember szeretet erényét, amely nem pusztán önmagáért való, hanem Istenre mutat rá, aki szereti még a bűnösöket is, hiszen Jézus minden emberért meghalt, még a legbűnösebb, a leggonoszabb emberekért is. Abban a reményben és azzal a céllal, hogy őket is megmentse, és az örök boldogságba vigye. Portugáliai Szent Erzsébet, vagy akár az ő nagynénje, így írja a szentek élete, hogy másod unokahúga volt Árpádházi Szent Erzsébetnek, portugáliai Szent Erzsébet, de a nevét róla kapta, tehát élt a családban, még az idegen környezetben is, hogy milyen vérvonal az, amely jellemzi őt, és így kapja az ő nagynényének a nevét, aki akkor már szent, az egyház szentje. A család, a rokonyság, az számon tartott abban az időben is egymást. De ugyanakkor lehetett látni, főleg a királyok körében, azt az ellentétet, hogy újra és újra harcot indítanak egymás ellen. apaával szembeszáll az ő fia, mint ahogy portugáliai Szent Erzsébetnek is. Ez volt az egyik fájdalma, ha úgy mondhatnánk, keresztje, hogyan tudja csillapítani az apa és a fia közötti ellentétet, amely már harcokba torkollott. Emberek haltak meg, miért? Hát a semmiért, mondanánk mi. De akkor az tét volt, mint ahogy hallottuk, hogy most nagy a tét, és ugye az ellentét az mindig ilyen tétet hoz létre, és ott volt Erzsébet a férje és a fia között, mint békéltető. Aztán, mikor már ez a béke létrejön és stabilizálódik valamennyire, akkor jön máshonnan. Már idős korban van, a javait szétosztotta, és az által alapított Clarissa kolostorban él, mikor jön a hír, hogy hát háborút indította fia az ő leány testvérének a férje, aki király volt szintén ellen, de ilyen módon sógor a sógorral harcol, de neki a fia és a veje. És elindul természetesen gyalog, vagy ahogyan tudott, de a betegség, az öregség az erőt vesz rajta, és már nem jut el egy másik kolostorban hal meg, ahol az ő ápolói, a leánya, akinek a férje harcol az ő testvérével, és a menye, a testvérnek a felesége. Tehát érezzük azt, hogy ilyen nehéz helyzetekben is Isten hogyan tudja a szeretet győzelmét diadalra vinni, végül kibékülnek, Erzsébet pedig befejezi földi életét, mint a család és Európa királyai között a békéltető. De nem csak ezért tiszteljük őt a szentek között, hanem azért a sok jótékonykodásért, amelyre az evangélium, a mai evangélium, az ő evangélium miséjének a evangéliuma utalt. Igen, nem arra költötte a pénzét, hogy hogyan éljen pazarló módon, vagy saját boldogságára, hanem hogyan tegyen másokkal jót. Jó lenne, ha a mai egyszerű emberek is tanulnának ezektől a nagyon előkelőktől, akiknek az arca a múltból ragyog fel ránk, és tudnának békét teremteni, tudnák egymást jobban szeretni, és tudnának áldozatot hozni azért, hogy mindazok, akik nehéz helyzetben vannak, azok segítséget kapjanak, és a segítség nem emberektől, hanem tudnunk kell, mindig az embereken keresztül Istentől jön. Amen. Testvéreim, forduljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szentasszonyok lelki nagyságának követésére.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Adj kegyelmet a hitvestársaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Jutalmazz az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, segíts bennünket, hogy mindannyian a megtérés útján járjunk, és add, hogy akit külön is imádkozunk, a kegyelem változtassa meg életét, hallgass meg, Urunk! Istenünk, Te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindannyian kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el ezt, Úr, te kedves áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunknak és az egész országnak.
0: Fogadd el néped adományait, Urunk Istenünk, és add meg nekünk, hogy míg fiad végtelen szeretetének áldozatot,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében is vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kijárat szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, üdvösség szerző szentségeiddel tápláltál minket, kérve kérünk, hogy mi, akik portugáliai Szent Erzsébetet a szeretetben követni igyekszünk, egykor dicsőségében is részesedjünk, Krisztus.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanyu, a magyarok nagyasszonya közben járásánra, adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, portugáliai Szent Erzsébet emléknapján első szombati szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla atya, egyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. A felolvasó Ferenczi Tamás volt, orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Kvaszinger Jenő vezette. Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy ma délelőtt 11 órakor az országos roma zarándoklat ünnepi szentmiséjét közvetítjük majd nemzeti kegyhelyünkről, Mátraverebélyi Szentkútról, melyet Székely János szombathelyi megyés püspök atya mutat be. Most köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Alessandro Damiano, Agrigento érsek beszélt a vatikáni médiának arról, mit jelent 14. Leó mai látogatása a migrációs tragédia szimbolikus helyszínén Lampedusán. A főpásztor szerint ez Olaszországnak és Európának is egy rendkívül fontos üzenet, amely mögött megélt tapasztalatok vannak, a remigráció véleménye szerint ellentétes az evangéliummal. Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki előzőleg Aldelhafid Keit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Az ideológiai falakkal és a bürokratikus cinizmussal szemben a pápa jelenléte megerősíti, hogy az emberi élet és méltóság nem képezi alkutárgyát, mondta Keit, aki egyben az Olaszország Iszlám Közösségek Uniója alelnöke is. A Szent Atya felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget múlóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án oda vezetett. A múlón a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A táborban jelenleg 204 ember van. Még idén szeretnék benyújtani az országgyűlésnek a honvédelmi törvénymódosítást a szükséges változásokról. Ezt a tárca vezetője erősítette meg a Ludovika arénában tartott diplomaosztó ünnepségen. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, törvényi szinten orvosolják majd az elmúlt években elkövetett hibákat. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A miniszterelnökség megismételte, a kormány közzéteszi az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az addigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy újat, de ez nem történt meg. Aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd 200 millió forint értékű uniós támogatási szerződését a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról számolt be, ezzel új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül. Úgy fogalmazott, ez már az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően kezdődhet el. Megnyílt két, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a visszanemtérítendő uniós forrásokból finanszírozott programok az okosmérők telepítését és a villamosenergiahálózat korszerűsítését támogatják. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás további bővítése érdekében. A partnerprogramba bekerülő vállalatokat akár nettó 3 millió 600 ezer forintos marketing hozzájárulással segítik, hogy új, nagy teljesítményű elektromos autótöltőberendezést telepítsenek. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozásra szólította fel a céget. Végül az időjárásról. Gyengén felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Portugáliai Szent Erzsébet királyné. 1277-ben született, 1336-ban halt meg, 59 évet élt. Portugáliai Szent Erzsébet, II. Endre magyar király dédunokája, Árpádházi Szent Erzsébet másodfokú unokahúga. Apja III. Péter aragóniai király, anyja Konstanca, Manfred, szicíliai király leánya. A keresztségben a 35 évvel korábban szentté avatott nagynényéről, Erzsébetről kapta a nevét. 12 éves volt, amikor férjhez adták, Déneshez, Portugália királyához. Két gyermekük született, Alfonz, aki trónörökös lett, és Konstanca, akit később IV. Ferdinánd, Kasztília királya vett feleségül. A házasság politikai meggondolások alapján jött létre, és Erzsébet nem volt benne boldog. Dénes király, a férje, kicsapongó életet élt, több gyermeke is született a házasságon kívül. Erzsébet azonban mindent türelemmel viselt, és mint az apácák, imádkozott és vezekelt férje megtéréséért. Önmagáról teljesen megfeledkezve, csak férje bűneit siratta, melyekkel Istent bántja. Jóságában odáig elment, hogy férje törvénytelen gyermekeit is anyai szeretettel nevelte. Mikor utódlásra került a sor, Alfonz föllázadt, mert atya egyik törvénytelen fiát helyezte előtérbe vele szemben. Erzsébet ekkor a béke angyala lett a viszálykodó apa és fia között. A férje megneheztelte miatt, sőt azzal vádolta, hogy Alfonz pártjára állt, ezért számúzta egy faluba. Csak később látta be tévedését, és hívta vissza maga mellé Erzsébetet. Dénes súlyos betegsége idején Erzsébet végig mellette volt, és a legnagyobb szeretettel ápolta. Nem engedte át másnak a férje halálos ágya melletti szolgálatot, és elérte, hogy a férje 1325-ben megtérve szentül halt meg. Özvegyen maradva Erzsébet teljesen az irgalmasság cselekedeteinek szentelte életét. Vagyonát és ékszereit eladta, és az árát szétosztotta a szegények és a kolostorok között. Magára öltötte a ferences harmadrendiek ruháját, és zarándoklatokra indult. Gyalog ment el Szent Jakab sírjához, Komposztellába, majd visszavonult Coimbrába, az általa alapított Clarissa kolostorba. Fogadalmat csak a halálos ágyán tett, hogy a jótékonyságban ne akadályozza a szegénységi fogadalom. A kolostort utoljára akkor hagyta el, amikor békét közvetíteni ment a fia, IV. Alfonz, és a veje, Kasztíliai Ferdinánd között. Az út és a testvérháború miatt érzett fájdalom felőrölte maradék erejét. Eszremózba érve magas láza lett, és itt érte a halál 1336. július 4-én, a lánya és a menye karjai között. Holttestét Coimbrába vitték, és a sírja hamarosan zarándok helyé vált, mert erekéi körül csodák történtek. Szentjavatását 1576-ban indították el, 1612-ben nyitották fel a sírt, és épségben találták a testét. 8. Orbán pápa 1626-ban avatta szenté. Ünnepét még ebben az évben fölvették a római naptárba, július 4-ére. 1694-ben áthelyezték július 8-ára, hogy kivigyék a Szent Péter és Pál ünnepének oktávájából. Mivel az oktáva megszűnt, 1969-ben ünnepét visszahelyezték július 4-ére. A hagyomány úgy tudja, hogy Dénes király megtérésében jelentős szerepe volt a következő esetnek. Erzsébetet az irgalmasság gyakorlása közben egy aprót szokta kísérni, és szükség esetén a segítségére volt. A király meggyanúsította azzal, hogy bűnös viszonya van a királynővel, ezért az apródot halálra ítélte. Elküldte mészégetők ellenőrzésére az apródot, a kemencénél dolgozóknak pedig meghagyta, hogy egy meghatározott órában érkezik majd egy apród, azt fogják meg, és vessék a kemencébe. Az apród el is indult a királyi megbízatással, de útja közben betért egy templomba, hogy misén vegyen részt. Ez a késedelem mentette meg az életét. A király ugyanis majdnem vele egy időben útnak indított egy másik udvari embert, hogy nézze meg, végrehajtották-e az ítéletet. Ám a kemencéhez az előrejelzett órában csak ez az ellenőr érkezett meg, akit a munkások megragadtak, s abban a hiszemben, hogy ő a kiszemelt áldozat, bevetették a tüzes kemencébe. A király megértette a jelet, amellyel Isten megmentette az ártatlan apródot, és bűnbánatot tartva megtért. Szent Erzsébet ünnepén így imádkozunk, Istenünk, te a békesség szerzője és a szeretet kedvelője vagy. Kegyelmi ajándékodból portugáliai Szent Erzsébet csodálatosan kibékítette a viszálykodókat. Add, hogy mi is békeszerzők legyünk embertársaink között, és így méltán hívassunk Isten fiainak.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Add meg, hogy ugyanolyan lélekkel fogadjak mindent, ami történni fog. Mert mi nem tudjuk, mit kell kérnünk, és előítélet nélkül nem tudom eldönteni, hogy ezt kérjem-e, vagy inkább amazt, és nem tudom megítélni, mi a jobb, hiszen nem láthatok előtt.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Az igazi remek mű néha nem tökéletes, de sugárzik. Az utolsó ecsetvonást ilyenkor Isten végzi el. Ezzel az idézettel invitálom Önöket a Tilma Gyermekművészetért Alapítvány kiállítás megnyitójára. A Boldogasszony búcsú ünnepén Festd meg Máriát a szíved szemével címmel ünnepi tárlat nyílik tehát Magyarország nemzeti egyhelyén, Mátra Verebély Szentkúton a Ferences Galériában. A Tilma a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány 21. Nemzetközi Gyermekrajz Kiállítás és Ünnepi Találkozó, valamint a két ország kapcsolatának 100 éves tisztelete alkalmából a Színek Máriának címmel megrendezésre kerülő magyar és mexikói tehetséges fiatalok alkotásainak élő tárlatvezetése és kiállítása nyílik Magyarország nemzeti egyhelyén Mátra Verebély Szentkúton a Ferences Galériában július 5. Az ünnepség tehát most vasárnap a 11 órai szabadtéri szentmisével veszi kezdetét, majd a déli körmenet végén folytatódik a program a meghívott vendégekkel, melynek címem Hagyd, hogy művészeted a kultúrák között utazzon. Élő tárlatvezetés lesz egybekötött elismerésekkel, ajándékok átadásával, amelyet Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, és Basáné Révész Erzsébet művész tanár, a Tilma alapítója és elnöke adnak majd át. Az ünnepi találkozó vendégfogadással zárul. A Festd meg Máriát a szíved szemével című kiállítás tehát most vasárnap, azaz július 5-én a 11 órai ünnepi szentmise után nyílik Magyarország nemzeti egyhelyén, a Mátra Verebély Szentkúti Ferences Galériában, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Most Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét hallják.
2: A soron következő az már, hogy úgy mondjam, itt van a kertek alatt, mert július 7-én, kedden, 10 órakor mesés házfoglalóra várjuk a jelentkező családokat, gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, kisebbet, nagyobbat, ahol különböző állomások lesznek, és játékos feladatok lesznek, picit kézműveskedni is lehet. Ezeknek a feladatoknak a megoldása semmilyen előzetes felkészülést nem igényel, úgyhogy nem kell rá készülni, hanem itt a játékosságon lesz a hangsúly azon, hogy egyáltalán jól érezzék magukat itt a könyvtári környezetben a családok, gyerekek, barátnők, bárki, aki eljön erre, és természetesen közben kölcsönözhetnek is, mert ugye mindenféle dolgot azért csinálunk, hogy felhívjuk a könyvtárba járásra a figyelmet, annak hasznosságára, az olvasásra, meg arra, hogy tényleg ugye ingyenesen a beiratkozás, és a legfrissebb dokumentumok közül tudnak könyvek közül választani kisebb gyerek, nagyobb gyerek, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, mert ugye nem kell ebben a körben sem megerősíteni azt, hogy milyen drágák a könyvek, és itt ez abszolút tényleg a legfrissebb kiadványok közül tudnak választani, úgyhogy azért csináljuk tehát ezeket a programokat. Július 7-én 10 órai kezdettel mesés házfoglalunk lesz, arra várjuk nagy szeretettel a családokat, gyerekeket, szülőket, nagyszülőket egyaránt, itt különböző játékos feladatok lesznek, jól fogja magát mindenki érezni, úgyhogy nagy szeretettel várunk, tehát mesés, házfoglaló.
1: Az elmúlt percekben Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A miniszterelnökség megismételte, a kormány közzéteszi az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Még idén szeretnék benyújtani az országgyűlésnek a honvédelmi törvénymódosítást a szükséges változásokról. Ezt a tárca vezetője erősítette meg a Ludovika arénában tartott diplomaosztó ünnepségen. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, törvényi szinten orvosolják majd az elmúlt években elkövetett hibákat. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az addigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy újat, de ez nem történt meg. Aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd 200 millió forint értékű uniós támogatási szerződését a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról számolt be, ezzel új villamosvonal épül a Szentgellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül. Úgy fogalmazott, ez már az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően kezdődhet el. Megnyílt két, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a visszanemtérítendő uniós forrásokból finanszírozott programok az okosmérők telepítését és a villamos energiahálózat korszerűsítését támogatják. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás további bővítése érdekében. A partnerprogramba bekerülő vállalatokat akár nettó 3 millió 600 ezer forintos marketing hozzájárulással segítik, hogy új, nagy teljesítményű elektromos autótöltőberendezést telepítsenek. A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet. A középhőmérséklet országosan átlagban 22,5 fok volt, ami 2,7-del haladja meg az 1991 és 2020-as évek átlagát. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta 23,5 fokos középhőmérséklettel. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozásra szólította fel a céget. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, légi és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az EU keleti szárnyán. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött féléves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Michael Martin azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Lengyelországban betiltene a parlament a mobiltelefonok használatát az óvodákban és általános iskolákban. A törvényhozás alsóháza csaknem egyhangúlag szavazta meg a törvénymódosítást. Venezuelában 2595-re emelkedett a múlt szerdai földrengések ismert halálos áldozatainak száma, több mint 12 ezeren megsérültek. Eddig 6462 embert mentettek ki a romok alól, miközben a kutatás továbbra is tart, bár nyilván egyre kevesebb reménnyel történik ez meg. A halálos áldozatok száma pedig félően magasabbra emelkedik majd. Napok óta pusztítanak erdőtüzek Dél-Franciaországban, továbbra is több ezer tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat, eközben jelentős hó és jégveszteség fenyegeti a svájci Alpokat az európai hőhullámok miatt, a hótakaró hetekkel korábban tűnt el az ilyenkor szokásosnál. Többszöri halasztás után elindult az amerikai űrkutatási ügynökség eddigi példátlan missziója, amellyel a földre zuhanástól akarja megóvni a süllyedő Swift űrteleszkópot. A teleszkóp a közelmúltbeli intenzív naptevékenység miatt kezdett süllyedni, és a túléléséhez a lehető leghamarabb magasabb, stabilabb pályára kell kerülnie. Végül az időjárásról, gyengén felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Arany miséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Július 4-én, szombaton, szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Herbert George Wells angol regényírótól és publicistától kölcsönöztem. Ő úgy fogalmazott, hogy a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen fősztyét. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Úrrikok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név- és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, valamint természetesen azokra is gondolunk, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma a katolikus egyházban portugál Szent Erzsébet emléknapja van. Műsorunk folytatásában most egy hangképes műsorajánló segítségével javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen délig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan kezdődik Reggeli Beszélgetés című műsorom, amelyben tovább folytatjuk néprajzi sorozatunkat dr. Tóth Arnold néprajzossal, a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetek. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
7: És a magyar népi vallásosságban volt kitüntetett szerepe a szentelt búzának, mert a hazavitt szentelt búzával aztán később állatot gyógyítottak, embert gyógyítottak, vagy a körmeneti zászlókra például a szentelt búzából kis koszorút kötöttek a lányok, és azzal díszítették föl a különböző körmenetekhez a templomi zászlókat.
1: És érdekes még az is, hogy a magyar népi vallásosságban Szűz Mária ünnepünk is van olyan, ami az aratással kapcsolatos, Sardós Boldogasszony szent ünnepe.
7: Így igaz, ez egyértelműen arra utal, hogy a termékenység és a búza termesztés, gabona termesztésnek a szentsége mennyire átjárja és áthatja az egész gondolkodást. Ugye Sarlós Boldogasszony is a nevéről, a sarlóról kapta, arról az aratóeszközről az elnevezését.
1: 9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását. A műsor vendége Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja lesz, aki Jukóvölgyben, az ország legnagyobb szegregátumában teljesít szolgálatot. Következzen most ajánlunk Molnár András műsorához.
8: De ugye sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük, és ez egyrészt igaz is, de mostában arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről.
1: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán, Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól. Az adásban beszámolunk a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatásról is hallanak, amely a Pirker János László érsek idejében történt, himlő elleni védekezést mutatja be. Ugyanebben az órában török szentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti adásunkban dr. Jáné Lós Anita, klinikai szakpszichológus beszél a korai kötődés fontosságáról, a konfliktuskezelésről, valamint a mintakövetésről. A folytatásban pedig a paradicsom befőzésről, valamint a lecsó készítésről is szó lesz. 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a híreket követően kezdődik majd Itt élünk című műsorunk, Pap Péter összeállításában. Ma a Sarudi Arató Fesztiválra látogatunk, előzetesünkben Gyöngy Beáta, polgármesterasszonyt hallják.
9: Nagyon nagy háttérmunka, és az, hogy a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül kapunk azért támogatást, meg segítséget, hiszen a csapatokat ugye ők szervezik le. Ez egy kicsit levesz a mi vállunkról a munkából, de itt a helyszínen lefolytatni ezt a rendezvényt, ellátni a vendégeket, tehát a vendéglátást megszervezni, ez egy óriási feladat, óriási munka, de mindig ugyanolyan lelkesen, évről évre ugyanolyan lelkesen próbáljuk azért kivitelezni ezt a dolgot, hogy tényleg jól sikerül.
1: 11 órától műsorváltozásra hívom fel figyelmüket, hiszen ekkor az országos Roma zarándoklat ünnepi szentmiséjét közvetítjük nemzeti kegyhelyünkről, Mátraverebélyi Szentkútról, melyet Székely János, szombathelyi megyés püspök atya mutat be. Terveink szerint 12 óra 30 perckor kapcsolunk majd vissza rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába, és ekkor várom majd önöket újabb műsorismertetéssel. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnold, néprajzost. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Néhány héttel ezelőtt azzal az ígérettel köszöntünk el egymástól és a kedves hallgatóktól, hogy folytatjuk sorozatunkat, amely a kenyér és a bor népi kultúrában betöltött szerepéről szól. A mai adásban a gabonatermesztés szerepéről beszélünk, már amilyen szerepet betöltött a gabonatermesztés a néphitben és a népi vallásosságban. Kíváncsian várjuk mai előadását is.
2: A gabonatermesztés hagyományai nagyon sok arhaikus szokást, rítust, nagyon sok vallásos cselekedetet és gondolatot megőriztek, és ezt a néprajztudomány dokumentálta is, hál' Istennek, a 19.-20. Században. És ezeknek a szokásoknak, hiedelmeknek a célja az minden esetben az volt, hogy a bőtermést biztosítsák, Isten áldását kérjék egyáltalán a búzára, a gabonára, a határra. Hiszen erről már az előző adásban is szóltunk, hogy a búza az élet, az étel az élet, és valóban a búzát életnek is nevezték az Alföldön. Tehát megyünk életet aratni, bent van az élet a kamrában, így fogalmaztak, amikor a búzáról beszéltek. A parasztemberek egyébként minden mezei munka a megkezdésekor. Megálltak a föld mellett, levették a kalapjukat, mondtak egy halk imát, katolikusok keresztet vetettek, és Isten nevében kezdték meg aznapi tevékenységüket, legyen szó akár szántásról, vetésről, aratásról, metszésről, vagy bármilyen tevékenységről. És ezek mellett számos egyéb hiedelem, szokáscselekvés, rítus kísérte a földművelés munkálatait. Például néhányat ezek közül, ha megemlítünk, hogy tavasszal, amikor a szántóföldeken már lehetett dolgozni, a határba igyekvő első szekeret vízzel meglocsolták, mint a húsvéti locsolkodás, hogy biztosítsák ezáltal is a csapadékot és a bőséges áldást. Vagy szántás, vetés megkezdésekor a föld szélébe, vagy az első barázdába beledobtak egy tojást. A tojás a termékenységnek.
1: Mint az élet szimbóluma.
2: Mint az élet szimbóluma, hogy a húsvétkor is a tojásnak nagyon fontos szerepe van a szimbolikában. Vagy nagyon nagy gondot fordítottak például arra, hogy hogyan választják ki a vetőmagot. Amikor elkészült a cséplés, ott volt hatalmas mennyiségben a búza, ugye annak egy részét félre kellett tenni a jövő évi, vagy már az év őszi vetés számára a vetőmagnak, és ilyenkor, amikor szeleléskor széllel szemben feldobálták a magvokat, és amelyik a legmesszebb repült, hogy az volt a legsúlyosabb, legnehezebb, legjobb, azokat tették félre vetőmagnak, vagy betették a vízbe, és amelyik nem maradt a víz színén, hanem leszállt a víz aljára, a vödör aljára, azokat kiszedték, és azt tették el vetőmagnak, vagy amikor behordták a határból a learatott gabonát, akkor a szekér alá egy ponyvát feszítettek, hogy a lehulló magvak, feltételezték, hogy a legsúlyosabbak, legnehezebben fognak legalúra potyogni, azt gyűjtötték össze, és nagyon gondosan igyekeztek ezt kiválogatni. A szántás-vetés munkálatait érdekes módon mindig férfiak végezték, tehát az ekével és a vetőabrosszal nők nem nagyon dolgoztak, sőt, amikor vetni ment az ember, akkor hajnalban indult, és igyekezett a nőkkel való találkozást is elkerülni. Azt tartották, hogyha úgy érkezik a szántóföldre, hogy akár a falubeli nők közül valakivel találkozik, akkor balszerencsés lesz a vetés. A vetésnek nagyon nagy szerepe volt, tehát ez volt az a mozzanat tulajdonképpen, amikor magát az életet elhelyezik a földbe. Ugye nem véletlen, hogy Krisztus Urunk is a magvetőről szóló példázatában milyen szépen beszél a különböző helyre esett magvakról, és a vetésnek a munkája a legszentebb tevékenységek közé tartozott. Ezt a vetőabroszból végezték, nyakukba akasztottak egy textil abroszt, és egyik kézzel szórták a megfelelő ritmusban a magokat. Ebben különböző volt a gazdák gyakorlata. Volt, úgy mondták, aki egy lábra vetett, vagyis minden lépésre szórt egy adag magot, akkor sűrűbb lett a gabona. Volt, aki két lábra vetett, csak minden második lépésre tett egy szóró mozdulatot a kezével, akkor ritkábban vetették a gabonát. Ez már egyéni gyakorlat kérdése volt. az nagyon lényeges volt, hogy a vetésnek a napját azt hozzákapcsolták a természeti megfigyelésekhez, hogy mikor kellett vetni. Az őszi búzát például a tölgy és a kőris falevelek lehullása után. Ez nyilván a természet járásával és az időjárással függött össze. Tavaszi búzát, amikor az első borz vagy az első varjú megjelent a határban. Aztán a csapadékra vonatkozóan volt olyan mondás is, hogy ősszel porba, tavasszal sárba kell vetni. Az őszi búzának az a jó, ha száraz időszakban kerül a földbe, tavaszi búzának az, hogyha csapadékos időszakban kerül a földbe. Ezek évszázados megfigyelések, olyan népi bölcsességek, amik apáról fiúra szálltak, és ez a tudás ez nagyon sokáig fönnmaradt a magyarság körében.
1: És volt olyan nap is, amikor nem volt szabad vetni?
2: Voltak dologtiltó napok. Ilyen volt például február 22-e, üszögös Szent Péter napja. Ez az üszögös kifejezés, ez a búzának az üszkösödésére utal, vagyis a megpenészedésére. Ez valószínűleg egy félrehallásból származik, mert ez Szent Péternek a székfoglalásának a napja a katolikus egyházban február 22-e, és a Dél-Alföldön, Szeged környékén ezt úgy fogalmazták az egykori arhaikus magyar nyelven, hogy Szent Péternek az ű székösödése, vagyis a pápai székhez való jutásának a napja, és ezt az ű székösödését értették és hallották el üszöködésnek vagy üszögnek, és ilyen értelemben az üszögös Szent Péter egy ilyen sajátos népi elnevezése ennek a napnak, ami egyébként dologtiltó nap volt, tehát pontosan ebből a gondolatból kifolyólag nem vetettek, nehogy megüszkösödjön a búza. Az őszi időszakban, az őszi vetéskor pedig Szent Máté szeptember 21-e körüli napok, az a hét volt a dologtiltó hét, Szent Máté hetében nem vetettek, mert úgy tartották, hogy akkor csak pejva kell neki a búzából, és nem volna a búza kalászokban búza szem. Tehát ezek olyan hiedelmek, amelyek valószínűleg szintén időjárási megfigyelésekkel kapcsolódnak össze.
1: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk szót a katolikus hagyományról is, a katolikus egyházi hagyományról. Szent György napi határszentelés április 24-én, és Szent Márk napi búzaszentelés április 25-én.
2: Ez a két egymást követő nap, ez két nagyon fontos tavaszi ünnepnap, és a földművelés ünnepei között kitüntetett szerepet kapott már a középkortól kezdődően. A Szent György napi határszentelés többnyire a görögkatolikus közösségekre volt jellemző, a Szent Márk napi búzaszentelés pedig inkább a római egyház gyakorlatában volt megfigyelhető. A határszentelés, ez minden esetben a nevében is benne van kint a Szántóföldön történt, egy körmenet formájában, egy meghatározott útvonalon a közösség a pap vezetésével körbejárta a határt, és az ilyenkor szokásos énekek éneklésével megálltak bizonyos kitüntetett pontokon, útkereszteződésben, határjeleknél, útszéli kereszteknél, és az éppen sarjadó, zöldülő vetést, vagy még a ki nem bújt vetést megszentelték, és ilyenkor a körmeneti zászlókat is magukkal vitték, tehát ez egy szabadban tartott rituális körmenet volt. A búzaszentelés pedig egy templomban, vagy a templom közelében történő szokás volt, bevitték a búzakalászokat a templomba, és ott történt meg a szentelés, gyakorlatilag mint az ételszentelés, vagy a szőlőnek a megszentelése a szőlőtermesztő vidékeken. Nagy Konstantin idejéből, tehát a római birodalom időszakából tudjuk azt, hogy a keresztények egy korábbi pogány szokást vettek át és folytattak tovább a búzaszentelés formájában, tehát már a kereszténység megjelenése előtt a rómaiak tartottak olyan rituális vallási cselekedeteket, szokásokat, ahol a búzát és a búzatermést igyekeztek minél gazdagabbá tenni és minél jobban biztosítani a termékenységet. És Európában a 9. és a 11. század közötti időben mondhatjuk azt, hogy francia és német mintára és példára az egész kontinensen elterjedt a Szent Márknak búzaszentelésnek a hagyománya. És a magyar népi vallásosságban volt kitüntetett szerepe a szentelt búzának, mert a hazavitt szentelt búzával aztán később állatot gyógyítottak, embert gyógyítottak, vagy a körmeneti zászlókra például a szentelt búzából kis koszorút kötöttek a lányok, és azzal díszítették föl a különböző körmenetekhez a templomi zászlókat.
1: És érdekes még az is, hogy a magyar népi vallásosságban Szűz Mária ünnepünk is van olyan, ami az aratással kapcsolatos. Sardlós Boldogasszony szent ünnepe.
2: Így igaz, Ez egyértelműen arra utal, hogy a termékenység és a búza termesztés, gabona termesztésnek a szentsége mennyire átjárja és áthatja az egész gondolkodást. Ugye Sarlós Boldogasszony is a nevéről, a sarlóról kapta, arról az arató eszközről az elnevezését.
1: És ha már aratás, akkor legyen olyan kedves, ismertesse velünk, milyen szokásai léteztek az aratásnak.
2: Ez volt a legnagyobb mezei munka, az egész évnek egy kitüntetett időszaka volt, amikor a búzát aratták, és egy nagyon hosszú munkafolyamat, tehát egymásra épülő munkák egész sorozatát jelentette, és ami nagyon fontos, hogy rendkívüli munkamennyiséget igényelt. Tehát ilyenkor teljesen átalakult az embereknek az életritmusa, aratás idején több héten keresztül, nyáron egészen késő estig 10-11 óráig dolgoztak, még bőven sötétedéskor is, vagy sötétedés után, és hajnalban 2-3-kor már talpon voltak, tehát ma már szinte elképzelhetetlen az a fizikai munkamennyiség, amit ilyenkor az emberek elvégeztek.
1: Talán ezt a munkát a mai hétköznapi ember már nem is tudná elvégezni, vagy legalábbis nagyon el vagyunk tőle szokva.
2: Így igaz, és ezek a paraszti munkák bizony igen-igen megterhelőek voltak, fizikailag is megterhelők. Tehát ilyen értelemben a mezőgazdaságnak a gépesítése az az egyszerű emberek szempontjából egy nagyon nagy vívmány volt, amikor a cséplőgépek, aratógépek, kombájnok megjelentek, azért az nagyon nagy könnyebbséget hozott ám az emberek életében. Az aratás hagyományosan mindig Szent Péter és Pál napján, június 29-én kezdődött. Azt mondták erre a napra, hogy a búza töve megszakad Péter Pálkor. Ez azt jelentette, hogy már nem nő tovább, most már csak ott van, lábon van, már nincs vele tovább mit tenni, nincs mire várni, most már innentől kezdve aratni lehet. Az aratást is ugyanúgy, mint minden munkát imával kezdték, de egyébként a Péter Pál napja dologtiltó nap volt, tehát ez csak egy ilyen jelképes nap, de magát az aratási munkát nem feltétlenül pont aznap kezdték. Annál is inkább, mert hát nem feltétlenül mindig pont aznap érett meg a gabona a Kárpát-medence minden tájegységén. Érdekes hiedelmek fűződtek Péter Pál napjához, így például aki valamelyik fiú vagy lány aznap az első harangszót meghallja, még abban az évben megházasodik, gondolták sokáig. És erre a napra már kialakultak azok az aratópárok, hogy kik fognak együtt dolgozni majd, amikor elkezdődik az aratás. A kaszával a férfi dolgozott, a sarlóval mellette a nő, és a kettőjük közös munkája nagy összehangoltságot kívánt, ezért általában férfeleség, egy férfi és egy női rokon, családtagok alkottak egy-egy aratópárt. A fiatalok számára a közös munka, az ismerkedés, az egymással való megismerkedésnek egy nagyon fontos alkalma volt, hogy lássa a lány a fiút és a fiú a lányt, hogy hogyan dolgoznak együtt. Azok, akik egy aratópárként egy ilyen 3 hetes időszakot végig dolgoztak, azért volt lehetőségük, hogy ilyen szempontból is megismerjék egymást. A marokszedés és a kévekötés volt egy olyan munka, ami kimondottan a nőknek a feladata volt. Összeszedték a learatott gabonát, és kévékbe kötötték, a kévéket pedig keresztekbe rakták. Itt 9-től egészen 25 darabig terjedt az a mennyiség, hogy hány kévéből alkottak egy keresztet, egy ilyen kéve, csomót, kéve kupacot, de általánosan jellemző volt, akárhányat is raktak egy keresztbe, hogy a legfelső kévét azt függőlegesen fölállították, és azt papnak nevezték. Ez is utal az egyház szerepére és jelenlétére a gondolkodásban. Nagyon érdekes mértékegységek maradtak fenn. A magyar nyelv megőrzött olyanokat például, hogy kalandja. A kalandja az azt jelentette, hogy 15 kéve volt egy fél kalandja, 30 kéve egy kalandja, és 60 kéve pedig egy kepe. Ezek a mértékegységek pedig a 60-as számrendszerre utalnak, ami egy nagyon régi európai számrendszer,

0: születtek. Ilyen családi aratás a magyar népi hagyományban viszonylag ritka volt, sokkal jellemzőbb volt az, hogy a parasztok azért ettől szegényebbek voltak, és a gazdagabb tulajdonosoknak a földjén dolgoztak, és jártak különböző feltételekkel, különböző megoldásokkal aratni. Ilyen volt például a részes aratás, ami azt jelentette, hogy a learatott búzának bizonyos hányadában, bizonyos részében egyeztek meg a gazdával, és ez jelentette számukra a munkabért. A nagyobb uradalmakon pedig uradalmi cselédek dolgoztak, akik fix bérért, fix fizetésért tulajdonképpen, mint mezőgazdasági bérmunkások végezték el az aratást. Hogyha valaki elolvassa I. és Gyulától a Puszták népét, akkor abban a könyvben nagyon szépen megismerheti az uradalmi cselédeknek az életét, a szokásait és többek között az aratással kapcsolatos hagyományokat.
1: Nagyon találó ez a mondat, amit ide írt. Cifra nyomorúság, hadd korogjon, csak ragyogjon. Ez mire utal?
0: Ez arra utal, hogy Északkelet Magyarország egyik legszebb népművészete a Matyó népművészet. Mezőkövesd, Tard és Szent István három egymással szomszédos település, de főleg a mezőkövesdiek, akik Matyónak tartják magukat és büszkén hordják a Matyó népviseletet. Egy Matyó viselet előállítása igen-igen drága, tehát ez már a 1900-as évek elején is pénzben vagy búzában kifejezve nagyon nagy értéket képviselt. Hogy ezt előteremtsék, a mezőkövesdi matyók az aratásban dolgoztak, mégpedig a Kárpát-medence nagyon távoli vidékeire, egészen a Dél-Alföldre, Dunántúlra jártak el, úgy nevezték, hogy summás munka keretében, ami azt jelentette, hogy summásnak szegődtek, vagyis egy summáért, egy fix összegért, egy kialkudott munkabérért végeztek egész nyáron arató munkát, annak érdekében, hogy az így megszerzett jövedelemből aztán viseletet készítessenek mind a férfiak, mind a nők maguknak. Hát itt megint egy szép irodalmi műre kell utalnunk, Szabó Zoltánnak a Cifra nyomorúság című szociográfiájára. Erre utal ez a cím is, hogy ez bizony cifrálkodás, de a hátterében egy nagyon nehéz fizikai munka és egy nagyon nyomorúságos élet áll. És a hat korogjon, csak ragyogjon, ez pedig a mezőkövesdi matyóknak a saját magukra alkalmazott mondása volt, hogy a has hat korogjon, mert bizony abból a jövedelemből nem a saját jólétükre vagy a gazdag táplálkozásukra, hanem a színpompás népviseletre fordítottak.

0: Beszéljen nekünk az arató koszorú jelentőségéről is. Mikor volt ennek szerepe, és milyen szerepe volt?
1: Az aratás, amikor véget ért, az egy nagy ünnepnek számított. Pont azért, mert nagy munka volt, nagyon nehéz munka volt, az egész évnek a legkitüntetettebb mezőgazdasági munkája. Éppen ezért egy arató bállal, egy arató felvonulással zárult általában az aratás. Nagyon érdekes, hogy a 19. század végén, az 1890-es években földművelésügyi miniszteri rendelet rögzítette, hogy a arató és a szüreti mulatságokat milyen keretek között kell megtartani. Tehát az, hogy a Kárpát-medencében nem nagyon különböznek egymástól ezek a népszokások, az arra vezethető vissza, hogy egyfajta kulturális irányítás jegyében földművelésügyi miniszteri rendelettel szabályozták az aratóbálokat és a szüreti bálokat. Az aratóbáloknak a jellegzetessége az volt, hogy amikor véget ért a munka, akkor jelképesen egy kisebb mennyiséget, egy rendbúzát vagy egy kaszavágásnyi búzát még lábon hagytak, és aztán ezt az utolsó napon ünnepélyes keretek között vágták le, és ebből készítették, ebből fonták az aratókoszorút, aminek a formája többféle lehetett, harang alakú, kör alakú volt, ahol négyzetes szerkezetű volt, ezek egész nagyméretű, nagy átmérőjű búzakoszorúkat kell elképzelnünk, és ezzel az aratókoszorúval, illetve feldíszített eszközökkel, szerszámokkal, gerebjékkel, kaszákkal, sarlókkal egy énekes menet keretében vonultak be a mezőről, kintről a határból, a gazdának a falubeli házáig, ahol verses köszöntővel köszöntötték a gazdát, a földnek a tulajdonosát, hát megköszönték neki, hogy munkát adott. Tehát, hogy ez is mennyire érdekes, az aláfölé rendeltségi viszonyokat azért többféleképpen, többféle nézőpontból is tudjuk értelmezni. Bizony-bizony ezek az emberek hálások voltak azért, hogy van munka, hogy lesz kenyér, hogy el tudták végezni az évi aratást, és a gazda pedig hasonlóképpen megköszönte nekik a földön végzett munkájukat, nem csak azzal, hogy kifizette őket, hanem azzal is, hogy megvendégelte őket egy arató ebéd keretében. Az arató koszorút a gazdának a házában vagy a tornácán felfüggesztették, alatta hosszú asztalokon megterítettek, és akkor következett egy közös ünnepi étkezés, ami aztán este egy zenekar fogadásában és egy arató bálban fejeződött be. És aztán ennek az arató koszorúnak a további sorsa is nagyon érdekes, ezt egészen karácsonyig megőrizték, és ugye Krisztus születésének az ünnepén megint előkerül a búza, az arató koszorúban lévő gabona szemeket ekkor kiszedték, kirázták, és ezt adták oda a jószágnak, az állatoknak karácsony hajnalán. Tehát az arató koszorú és a búza az ilyen szempontból az egész évet gyakorlatilag keretbe foglalta, az aratástól karácsonyig ott volt a népi vallásosságban.
0: És a munkának meglett az eredménye, a mindennapi betevő falat, vagyis a mindennapi kenyér, amelyet legszebb imádságunkban, a mi atyánkban mindig el is imádkozunk. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nos, a kenyérsütésről és a kenyér mindennapi életünkben betöltött szerepéről mit mondhatunk el?
1: Azt a fajta kenyeret, amit ma ismerünk, ezt kelesztett, vagy kovászos, vagy élesztős magas kenyérnek nevezzük, amelyben valamiféle gáz egy kicsit fölfújja a tésztát. Ezt a fajta kenyeret az ókori keleten már a Krisztus előtti 3. évezredben ismerték. És aztán a rómaiak és általában a mediterráneum népei mégsem ezt, hanem a lapos, kovásztalan, kelesztetlen lepénykenyeret használták inkább, bár a rómaiakról tudjuk azt, hogy a magas kelesztett kenyeret épp úgy ismerték és fogyasztották. Tudjuk, hogy kb. 19-20 féle kenyérféleséget, különböző magvas, ízesített, fűszerezett kenyereket használtak és fogyasztottak a római birodalomban, tehát ott a kenyér kultúrájának egy nagyon-nagyon gazdag és nagyon cizellált hagyományával találkozunk. A magyarság a 14. századig nagy valószínűséggel a lapos, kovásztalan lepénykenyereket készítette és ismerte, és azt neveztük kenyérnek, és aztán csak a 17. századra vált az általánossá, hogy a kenyérszavunk a mai értelemben vett magas kelesztett kenyeret jelenti, és aztán ez egy jelentés változással a lepénykenyeret aztán később lángosnak, vagy lepénynek, bodagnak, különböző tájnyelvi elnevezésekkel másnak nevezték, De számos vidéken, például a keleti ország részben Székelyföldön vagy a Bodrog köz elzártabb vidékein csak egészen későn a 20. században szorította ki a kovászos kenyér ezeket a lapos lepényeket a paraszti táplálkozásból. Ma a kenyér az elsősorban fehér búzakenyeret jelent. A fehér búzakenyérnek nagyon nagy tisztelete és nagy rangja volt a középkortól kezdődően a népi táplálkozás évszázadaiban. Azért volt nagyon rangos, mert ez nagyon keveseknek adatott meg, hogy szintiszta búzából készült fehér kenyeret fogyasszanak. A lakosság általában a másodlagos gabonafélékből készült kenyereket fogyasztotta, kétszeresből, rozsból vagy tönkölybúzából készült kenyereket, vagy pedig korpás vagy más pótlóanyagokkal feldúsított lisztből készült kenyereket. Ezek ugye nyilván barnák voltak, feketék voltak, olykor savanyúak voltak. Hát nagyon szépen példázza ezt megint egy irodalmi szöveg, Petőfi Sándornak a Fekete kenyér című verse, amiben azt írja a költő, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy ha a kenyér barna, neki otthon a barna kenyér épp olyan jó, sőt még jobban esik, mint máshol a fehér. És érdekes módon a 20. század végére, vagy most a 21. századra ez teljesen átalakult és megfordult, mert ma már tudjuk azt, hogy ezekben a barna kenyerekben, fekete savanyú kenyerekben mennyi gazdag és értékes tápanyag rejtőzik, és éppen ezért ma már ezeket tartjuk értékesebbnek, drágábbnak a boltokban, ha megnézzük, ott bizony a fehér kenyér az az árkategória alján található, és a különböző magvas, tönköly, búzás, hajdinás, korpás, egyéb kenyerek pedig sokkal drágábban kaphatók, tehát ez egy érdekes változás a táplálkozás kultúrájában.
0: Ez valóban nagyon érdekes, hogy mennyire megfordult a világ és a kenyérkultúra az évek, évszázadok alatt.
1: A kenyérsütés egy nagyon fontos házi munka volt, tulajdonképpen a nők legfontosabb házi munkája, mondhatjuk így is. Ennek eszköze volt a kemence, tehát ez ugye minden háznál vagy minden háztartásban megtalálható volt valamilyen formában, de többféle módozata létezett, mert hogyha a kemence egyben a ház fűtésére is szolgált, akkor a kenyérsütés az odabent történt a házban. De voltak olyan vidékek, így például Erdély, vagy a Dunántúl egyes tájegységei, ahol a fűtő berendezés az kandalló volt, vagy pedig cserépkályha. És ebben az esetben a kemence az a házon kívül helyezkedett el, volt a külön udvari kemence, vagy volt sok vidéken nyári konyha, sütőház, ahol egy külön épületben volt a kemence, de a legérdekesebb formája, amikor a falu szélén közösségi kemencék voltak, nem egy, hanem több egymás mellett, és úgy mentek ki az asszonyok a falu szélére közös munka keretében kenyeret sütni, ami egy nagyon érdekes része volt a népi kultúrának. Mondták valamikor, hogy a rendes asszony szombaton süt, hétfőn mos. Azaz hetente egyszer került sor kenyérsütésre. Ez azt jelentette, hogy amennyi kenyérre szüksége volt a családnak, azt egy alkalommal sütötték meg. Ugye ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a vasárnapi ünnepi asztalra mindig friss kenyér került, ezért volt a szombati időpont. Ami valójában már péntek este elkezdődött, mert a kenyérsütés egy hosszú, több órán keresztül tartó folyamat. Először behozták a lisztet a kamrából, még pénteken este átszitálták, és aztán a nagy dagasztó teknőben megkezdődött a kovászolás, vagyis a liszt, a víz, só, kovásznak az összekeverése. A kovászt azt korpából készítették, és ízesítés céljából többféle dolgot adhattak hozzá, így például musthabot, komlót, törkölyt vagy akácvirágot, ezek különböző erjesztő anyagok, és ez egyben a kenyérnek valamilyen módon az ízét is megadta. Ugye nagyon érdekes, hogy a kovászt azt mindig félretették a következő sütésre, és vigyázni kellett rá, hogy otthon mindig legyen kovász. Ezt is megőrizte egy nagyon szép mondásunk, hogyha valakinek nincsen sütnivalója, ma azt mondjuk, hogy nincs esze, de hát ugye ez valamikor azt jelentette azt az ügyetlen asszonyt, aki nem gondoskodott a kovászról, és a szomszédból kellett kölcsön kérni. Népi hiedelmek fűződtek ahhoz, hogy kovászt kölcsön adni nem jó, tehát mindenki maga gondoskodjon arról, hogy legyen sütnivalója. A legnehezebb fizikai munka a dagasztás volt, amikor a kenyértésztát körülbelül 2 órán keresztül gyúrták az asszonyok igen kemény fizikai munkával. Úgy mondták, hogy addig kellett gyúrni, amíg nem csöpögött a padlás, vagyis nem kezdett izzadni a homlokuk. És ez ugye általában éjszaka történt, hogy reggelre megsüljön a kenyér, egész éjszaka ilyenkor ébren voltak, vagy csak 1-2 órára feküdtek le aludni addig, amíg a megdagasztott tészta megkelt. De hát ez alatt is ugye fel kellett fűteni a kemencét, egészen olyan forróra, hogy már szikrát hányjon az alja. és aztán kiszakították a nagy tésztából azokat az egy kenyérnyi mennyiségeket, amit beleraktak a szakajtóba, fából vagy gyékenyből készült szakajtóba, ott még hagyták egy kicsit kelni, pihenni. Hát itt tulajdonképpen kerek formájú és körülbelül 3 kg-os kenyereket kell elképzelni, ez volt az átlagos kenyérméret a paraszti táplálkozásban, és ebből sütöttek annyi darabot, amennyi a család szükségleteinek elegendő volt. Hát nyilván nem 3-4 fős családokról kell itt gondolkoznunk, hanem nagy családokról, több generációs nagy családokról. Tehát egy alkalommal 4-5-6 ilyen 3 kilós kenyeret is megsütött egy-egy gazdasszony, és az nyilván egy tágabban értelmezett nagy családnak az egy heti kenyérmennyisége volt.
0: Cipóformájúak voltak ezek a kenyerek?
1: Igen, ezek kör alakúak voltak és cipóformájúak, bár cipónak igazából a félkenyeret nevezték, azt a kisebb kenyeret, aminek nem kellett 3 óra a megsüléséhez, neki elég volt 1,5 óra. Nagyon sok visszaemlékezésben, élettörténetben, paraszti önéletrajzban visszaköszön az a motívum, hogy mikor sütik a kenyeret, akkor a gyerekek már hajnalban fölkelnek a jó kenyér illatára, és az ő számukra pedig az aznapi reggeli az mindig a kenyér tésztának a maradéka volt, a dagasztóteknő oldaláról összeszedett vakaró, amit úgy vakartak össze, és külön megsütötték, akár kis perec formájában, vagy csak ilyen formátlan alakban, vagy pedig külön a gyerekek kedvéért úgynevezett lángost, vagy lepényt sütöttek a kenyértészta egy részéből, és akkor a kenyérsütés reggelén ezt tejföllel, vagy valami zsírral nagyon jó ízűen elfogyasztották. Erdélyben volt egy érdekes szokás, ahol egészen feketére sütötték a kenyeret, gyakorlatilag megégették a héját, és utána pedig leverték róla, és így fogyasztották gyakorlatilag héja nélkül a kenyeret. A Kárpát-medence többi részében pedig kimondottan érték volt, és nagyon ízletesnek számított a friss, ropogós kenyérhéj, és hogy ez ilyen legyen, azt úgy érték el, hogy a kemencéből kiszedett kenyereket rögtön megvizezték, és ez biztosította, hogy aztán a kenyérhéja olyan állagú lett, hogy az egész hetes tárolás nyugodtan kibírta.
0: És ki szeghette meg a kenyeret valamint? Hát hogyan szegte meg? Nagyon fontos ugye az áldás, keresztet rajzoltak rá. Ennek is megvolt a jelentősége.
1: Mindig a családfő tisztsége és feladata volt, hogy a vasárnapi ünnepi ebédnél, amikor szentmiséről vagy istentiszteletről hazaért a család, akkor az asztal köré ültek, és az ebédhez a kenyeret akkor ő szegte meg. Nagyon sokszor áldást is mondott, egy asztali áldást, imát, és ugye rárajzolt a késhegyével egy kis keresztet a kenyérnek az aljára. A kenyeret mindig asztalfiókban tartották, vagy kenyértartórácson a kamrában tárolták, és nagyon nagy becsben tartották. Érdekes szokásaink vannak ezzel kapcsolatban, hogy a magyar ember nem harapja a kenyeret, nem mindig törjük a kenyeret a leveshez is, vagy bárhogyan, általában ez egy idősebb emberek mai napig is mindig törni szokták a kenyeret. Ennek is van egy eukarisztikus vonatkozása a református egyházban. Törik a kenyeret, amikor az úrvacsora osztása megtörténik. Tehát itt is azért ezek a finom pici gesztusok milyen mély történeti értékeket hordoznak. Vagy ilyen szokásaink, hogy ugye nem dobjuk ki a kenyeret. Ha netán megszárad, akkor azt is hasznosítjuk, zsemlemorzsának, kenyérmorzsának eltesszük, és újra felhasználjuk. Vagy a földre esett kenyérdarab, ugye azt régen megcsókolták, és aztán úgy ették tovább, és nagyon halvány emléke ennek ma az a gesztus, nagyon sok szülő már ezt nem is tudja, hogy leesik egy falat étel a földre, és megfújkáljuk, és úgy esszük meg, vagy úgy adjuk a gyermeknek. Ez a gesztus, ez egy ősi soron a génjeinkben ott lévő viselkedési forma.
0: Valóban tudatalatti viselkedünk.
1: Igen, és hogyha ezeket mind mérlegre tesszük és végig gondoljuk, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy mit jelentett egy család életében a TSS-ítés, amikor az 1950-es, 60-as években egy csapásra megszűnt az otthoni kenyérsütés. Tehát, hogy az a szent étel, amit ilyen sok rítussal, szokással körbeveszünk, hogy ez nem otthon készül, a boltba kell megvenni, a gyárból, a kenyérgyárból jön a kenyér. Ez a mi nagyszüleink nemzedékének egy nagyon nagy lelki-szellemi törést jelentett, és egy nehezen feldolgozható élménye volt a magyar parasztságnak.
0: Legyen olyan kedves, még arról beszéljen nekünk, hogy a kenyér a kultúránkban úgy is tovább él, hogy közmondásaink, szólásaink mind a mai napig magukban hordozzák a kenyér jelentőségét. Erre már egy példát mondtunk. De mindemellett a közmondásokban, a szólásokban hogyan vannak jelen mind a mai napig ezek a nagyon találó paraszti szólások, mondások, megfigyelések?
1: Igen, Petőfi Sándor versére már utaltunk, A szólás az úgy szól ebben kapcsolatban, hogy keserű a más kenyere, hogy bizony az otthon sütött saját kenyér a saját családi körben elfogyasztott étel mennyivel jobban esik, és ez átvitt értelemben is a saját környezetünk, a saját kultúránk, a saját hagyományaink mennyivel jobbak, kedvesebbek nekünk, mint bárki másé. Vagy hogy szoktuk mondani, egy kenyéren vannak, ami azt jelentette valamikor, hogy egy háztartásban élnek. És ezek a háztartások, a nagy családok korában ugye elég nagy létszámúak voltak. Időnként előfordult, hogy egy-egy nagy családnak külön kellett válnia, szét kellett költözni a családtagoknak valami gazdasági ok miatt, vagy megházasodott, vagy megosztoztak a földön és a birtokon. Erre mondták azt valamikor, hogy kenyértörésre kerül sor, amikor osztozkodnak, amikor döntést hoznak, amikor külön válnak. És ennek volt egy szimbolikus gesztusa is, a család fő a kenyeret annyi darabra törte szét, ahány részre vált a nagy család, és aztán ezt szimbolikusan is és valóságosan is kiosztották, ezt a több darabra osztott kenyeret, ezt jelenti a kenyértörésre kerül sor közöttünk ez a mondás. De talán a legszebb emléke a kenyérnek a folklórban ez a népmesék körében található. Ha valakinek van rá lehetősége, akkor olvassa el, vagy pedig nézze meg Jankovics Marcell kiváló sorozatában a Kicsi Dió című mesét, akár rajzfilmen is, ami arról szól, hogy egy balszerencsés döntés folytán a házaspárnak a születendő gyermekéért eljön az ördög. És az éjszaka érkező ördögöt, hogy ne tudja megkaparintani a gyermeket, az asztalon tárolt kenyér tartja távol a háztól, mert a kenyér megszólal, és az ablak alatt bujkáló ördög fülébe elkezdi duruzsolni, hogy ő mennyi szenvedésen ment keresztül, amíg a magból, a cséplésen, az aratáson, a sütésen, a gyúráson, a dagasztáson keresztül belőle kenyér lett, hogy ő mennyit tűrt és szenvedett, hogy akkor az ördög is tűrjön és várjon még egy kicsit, és ez a hosszú-hosszú történet addig tart, amíg megszólal a kakas, akkor már az ördögnek nincs hatalma, és ilyen módon a gyermek megmenekül. És hogyha ezt a gondolatiságot Krisztusra vetítjük, akkor válik kerekké tulajdonképpen a történet, hogy a kenyérben hogyan látta Krisztus szenvedés történetét az egykori magyar ember.
0: És nem véletlenül beszéltünk az elmúlt percekben ilyen részletesen a kenyérről, hiszen a kenyér és az oltári szentség, a kenyér és az euharisztia nagyon szoros kapcsolatban áll egymással.
1: Azt tapasztaljuk mai világunkban, hogy hál' Istennek újra terjed a házi kenyérsütés, ami egy nagyon-nagyon örömteli és örvendetes dolog, hiszen így az emberek, a családok sokkal közvetlenebb kapcsolatba tudnak kerülni a mindennapi kenyerünkkel. Azt is tapasztaljuk, hogy ez gyakran ugye a kenyérsütőgépben meg a sütőben történik, nyilván nem úgy, mint egykor, ennek nyilván megvannak a maga technikai és praktikus okai, egy kicsit hiányzik belőle a szakralitás, de hát ha egy kicsit majd a figyelmet arra fogja irányítani, hogy az oltári szentség vagy az úrvacsora és a kenyér, a mindennapi kenyér mennyire szoros kapcsolatban van egymással, és talán ez is egy alkalom lehet arra, hogy észrevegyük, hogy a mindennapi kenyerünk az Krisztus teste.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Tóth Arnold néprajzosnak. Ma is sok érdekességet hallottunk öntől. Találkozunk legközelebb, következő adásunkban, amikor folytatjuk sorozatunkat, már ami azzal kapcsolatos, hogy a kenyér és a bor milyen szerepet is tölt be népi vallásosságunkban. Most azonban köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és további munkájához, szolgálatához jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták felterását segíti. A miniszterelnökség megismételte, a kabinet tehát közzéteszi az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akugyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozása szólította fel a céget. Betelt a pohár címmel tervezett tüntetést a tiszta vízért és az egészségért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a debreceni városház előtt tegnap. Kozma Éva, az egyesület alapítója kiemelte, nincs elég víz az országban, az akkumulátorgyáraknak pedig sok kell, és nem csak elhasználhatják, hanem szennyezhetik is a vizeket. Arról beszélt, felelősségre kell vonni azokat, akik az engedélyeket kiadták, és azokat, akik beengedték a szennyezőgyárakat. Még idén szeretnék benyújtani az országgyűlésnek a honvédelmi törvénymódosítást a szükséges változásokról. Ezt a tárcavezetője erősítette meg a Ludovika arénában tartott diplomaosztó ünnepségen. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, törvényi szinten orvosolják majd az elmúlt években elkövetett hibákat. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az addigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson egy újat, de ez nem történt meg. Aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd 200 millió forint értékű uniós támogatási szerződését a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról számolt be, ezzel új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül. Ez már az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, fogalmazott. Mennyit két összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán azt írta, a visszanemtérítendő uniós pénzekből finanszírozott programok az okosmérők telepítését és a villamosenergiahálózat korszerűsítését támogatják. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás további bővítése érdekében. A partnerprogramba bekerülő vállalatokat akár nettó 3 millió 600 ezer forintos marketing hozzájárulással is segítik, hogy új, nagy teljesítményű elektromos autótöltő berendezést telepítsenek. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. össznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehet véleményt mondani. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, légi és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az EU keleti szárnyán. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött féléves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Michael Martin azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Lengyelországban a parlament betiltaná a mobiltelefonok használatát az óvodákban és általános iskolákban. A törvényhozás alsóháza csaknem egyhangulag szavazta meg a törvénymódosítást. Venezuelában 2595-re emelkedett a múlt szerdai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 12 ezeren megsérültek. Eddig 6462 embert mentettek ki a romok alól, miközben a kutatás továbbra is tart. Sajnos egyre kevesebb az esély, hogy élőket találjanak, ráadásul a halottak száma vélhetően sokkal magasabb lesz majd a végleges adatok szerint. Napok óta pusztítanak erdőtüzek Dél-Franciaországban, továbbra is több ezer tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat. Eközben jelentős hó- és jégveszteség fenyegeti a svájci Alpok hegyeit az európai hőhullámok miatt, a hótakaró hetekkel korábban tűnt el az ilyenkor szokásosnál. Végül az időjárásról, gyengén felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak Szent Misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége lesz Szibig Marianna Ágnes, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség tagja. Szó lesz a hivatás ébredésről, közösségi életről, szegényekről és cigánypasztorációról, és kiderül az is, hogy Pünköst környékén, Debrecenben folytatódik missziója. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Ágnes nővér, sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, megbeszéltük, hogy tegeződhetünk, úgyhogy szervusz Isten hazad téged.
1: Szervusz, örömmel jöttem.
0: A Szent Ferenc kisnővérei tagja vagy. Mikor is találkoztál ezzel a renddel először, és miért pont ezt választottad?
1: Hű, jó, a közepén kezdünk ezzel a kérdéssel. 93-ban léptem be a közösségbe, és 1991-ben ismertem meg a közösséget. Talán azt jó tudni ehhez, hogy mi egy új alapítású közösség vagyunk. 1990-ben kaptunk hivatalos egyházi jóváhagyást, és egy magyar alapítású közösség, tehát az alapítónőnk a Szőlősi Júlia nővér, aki a Keresztes Nővérek közösségének a tagja, ő a mi alapítunk, ő még most is él Grazban, már idős. Szóval, hogy ő alapította meg a közösséget, és a Gurki püspök volt a védnökünk, már akkor még az alapító nem félt attól, hogy még itt a rendszerváltás nagyon, hogy is mondja, friss volt, és hogy nem fogják esetleg megkurcolni a nővéreket, vagy a fiatalokat, akik ugye a közösséghez csatlakoztak már akkor. Szóval én 91-ben ismertem meg a közösséget. Pasaréten akkor a ferences elsőrendi testvérektől kaptak két lakást, amiben ideglenesen élt a közösség, és kerestek egy befogadó püspököt, akinek a területén letelepedhet a közösség. És hát több egyházmegyében járt az alapító, és aztán a Seregély István egri püspök volt az, akit választott a közösség, vagyis aki nyitott volt a befogadásra is, de hogy azért is választotta aztán az alapító meg a közösség az egri főegyházmegyét, mert ő volt az első püspök, aki nem azzal kezdte, hogy milyen intézményeket vegyünk át, és mit csináljunk, hanem azt mondta, hogy hát fiatal közösség, a nővérek telepedjenek le, ehhez ad egy megüresedett plébániát, képződjenek, imádkozzanak, és akkor amennyi belefér, annyi pasztorális tevékenységet folytassanak. Úgyhogy ez a közösség kezdetén nagyon fontos volt nekünk. Úgyhogy én akkor még a Pető András nevelőképzés nevelőintézet hallgatója voltam, másodéves hallgatója, amikor megismertem a közösséget, és ez egy nagyon különös találkozás volt, mert én akkor már hitoktattam is, így a főiskola mellett, és vettem egy olyan füzetet, aminek az volt a cím, hogy szertartástan a hitoktatáshoz, és abban benne volt az akkor induló és újrainduló magyarországi szerzetes közösségek neve és elérhetősége. És akkor megláttam ezt ott, hogy Szent Ferenc kisnővérei, és az, hogy ferences és kicsi, ez a két szó így nagyon megragadott engem. Szent Ferenc élete példája az nagyon vonzó volt nekem, különösen a szegénysége és a szegényekkel való kapcsolata miatt, vagy engem elsősorban az érintett meg, és az, hogy kicsi, az pedig azért tetszett, hogy így nem az erő pozíciójából közeledni, hanem hogy így valahogy egyenrangúként, vagy a minden teremtmény iránti tisztelettel. Szóval, hogy ezek így fontosak voltak, és akkor írtam a közösségnek egy levelet, ami sokat keringett a válasz, és aznap érkezett meg a kollégiumba, amikor a meghívás szólt, hogy aznap elmehetek. Éppen a táskámból lapult egy nyuszi, mert a húsvéti időben voltunk, és a gyerekeknek tartotta a foglalkozást, és akkor ahhoz vittem egy élő nyuszit, mert szüleim nyulat tenyésztettek. Budapest külkerületében laktunk. Úgyhogy beállítottam a nyuszival a táskámban, és ott láttam 9 vagy 10 talán habitusban lévő nővért, az is nagyon megérintett, mert hát akkor még azért Magyarországon nem nagyon lehetett habitusban látni nővéreket, és akkor leültettek egy ilyen nagy kerek asztalhoz, és kérdezték, hogy miért vagyok itt, akkor beszéltem kicsit a hivatásomról, és aztán beléptünk egy szobába, ahol ami kápolnaként működött, és kinyitotta a tabernákulumot, az előjáró, és akkor ott leborult mindenki, tehát ugye a földig borultunk, és akkor azt éreztem, hogy most így hazajöttem, vagy. És akkor aztán még ugye 2 év eltelt, amíg befejeztem a főiskolát, meg akkor még a aktuális dilemmáimmal leszámoltam, például a barátommal, aki éppen volt. Már így jó értelemben a leszámolást.
0: Volt olyan pont, amikor érezted az Isten hívó szavát, vagy pedig ez egy folyamat volt?
1: Mind a kettő. Mind a kettő. Amire legelőször emlékszem, az körülbelül 8 éves lehettem, és hát akkor ugye a tévé híradót néztünk, és a Teréz anya nővéreiről volt egy bejátszás, ugye akkor se lehetett egyáltalán szinte szerzeteseket látni így. De akkor egy ilyen háborús helyzetben, amikor éppen nem tudom, gyerekeket menekítettek ott a nővérek, és akkor én fölálltam, és mondtam, hogy én olyan leszek. És ez volt talán így az első. Nekem az apai nagymamám, akivel együtt laktunk, ő a háború előtt ugye nővér szeretett volna lenni, és be is lépett a vincés nővérek kongregációjába, csak amikor kitört a háború, ő még növendék volt, és akkor ugye hazaküldtek mindenkit, aki még nem volt fogadalmas, és akkor ő utána később férjhez ment, és de hogy ő mesélt nekem erről, hogy van ilyen élet, meg hivatás, meg arról, hogy ott mi történik. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy így előttem ez világos volt, hogy én akkor vagy édesanyja leszek, vagy szerzetes nővér is. És akkor e között a kettő között lehet választani. Aztán több megerősítést is kaptam így az Istentől, és az utolsó ilyen nagyon markáns az volt, akkor már ismertem a közösséget, és már így vágyom is volt, hogy oda belépjek, de hogy ez biztos-e, hogy ez az Isten akarata, azt úgy kerestem, és akkor azt kértem Istentől, hogyha meg tud valósulni ebben a közösségben mindaz, amit ő szeretne az én életemben, akkor engedje, hogy ide jöjjek. És akkor egyszerűen volt bennem egy bizonyosság, hogy most válaszol. És akkor kinyitottam a Bibliát, és arra a mondatra találtam, hogy ne félj, a te könyörgésed meghallgatásra talált. És akkor ez úgy nekem elég volt. És hogy ez azért zseniális, így a Szentlélek részéről szerintem, mert hogy ebben bent foglaltam van egy ígéret. Hogy akkor én jöhetek ide, és hogy itt meg fog valósulni mindaz, amire az Isten vágyik az én életemmel kapcsolatban. És aztán ilyen nagyon markánsan kaptam még egy megerősítést. Abban az időben még az volt a rend, hogy aki be akart lépni, akkor az egy hetet előtte eltöltött a szerzetes közösségben. És akkor hát a szüleim nagyon nem értették ezt, és nagyon ellenezték, és a apukámnak volt egy ilyen nyomós érve, vagy akkor nekem nyomósnak tűnő. Van egy testvérem, egy öcsém, aki 9 évvel fiatalabb, mint én, és neki nagyon nehezen ment a tanulás. És hogy mivel én ugye pedagógiai főiskolát végeztem, hát mindig én segítettem neki a pótvizsgáknál, meg mindenhol, és akkor ő akkor volt 8-os, és akkor azt mondta az apukám, hogy hát én milyen önző vagyok, hogy most így elmegyek, ebből az öcsémből nem lesz semmi, mert nem fogja tudni elvégezni az iskolát. És akkor én ott dilemmáztam ezen a héten, hogy hát meg hogy egy év múlva is elmehetek, ha még mindig azt akarom, legalább kipróbálom magam, mert akkor végeztem ugye konduktorként, hát az egy jó szakma, akkor legalább világot látok, hogy nem tudom. De hogy ez az egy érv, hogy azért az öcsémmel mi lesz, ez úgy nagyon foglalkoztatott engem, és amikor ebben az egy hétben ott voltam, akkor volt egy pont, amikor hát úgy láttam, hogy akkor hát én akkor mégiscsak hazamegyek, aztán majd hát nyilván egy év múlva is jöhetek, ha úgy van, és akkor tényleg segítek a tesómnak, hogy még a 8-at el tudjuk végezni. És akkor mentem, ahogy ez így megfogalmazódott bennem, akkor mentem a szentmisére, és a szentmisében az volt az evangélium, hogy aki jobban szereti apját, anyját, fivérét, nővérét, mint engem, az nem méltó hozzám. És akkor ez úgy nagyon szíven ütött, és mondom, Jézus, álljon meg a menet, ezt azért nem, ezt nem szeretném. Hanem akkor mondtam, hogy most akkor itt bizonytalan vagyok, hogy vajon akkor mi a nagyobb szeretet, meg mit akarsz te, és hogy akkor adj még egy jelet. És akkor másnap Keresztelő János születésének előestéje volt, átmentünk szintén a liturgiára, a templomba, a diakonus vezette a liturgiát, felolvasta az evangéliumot, ami ugye a Keresztelő Szent János születésének híruladása volt, amiben benne van ez a mondat, hogy ne féljetek könyörgésed. Meghallgatásra talált, mert ezt ugye Zakariásnak mondja az angyal, amikor megjelenik neki a templomban. És akkor felolvasta az evangéliumot, utána mit sem tudva semmiről, becsukta a könyvet, rám nézett, és megismételt ezt a mondatot, hogy ne féljetek könyörgésed, meghallgatásra talált, mert erről akart beszélni. És akkor mondtam Jézusnak, hogy oké, akkor most értem, hogy mit szeretnél, és akkor jövök. És onnantól kezdve a testvérem sosem bukott meg, elvégezte a középiskolát, aztán leérettségezett, most jelenleg kint dolgozik Svédországban. Szóval, hogy hát ha valamit elhagyunk, akkor az Isten gondoskodik azokról is, akiket úgymond elhagytunk idézőjelben, vagy akiktől távolságot vettünk. Szóval valahogyan így.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána beszélgetünk még a közösségről, és arról is, hogy könyörgésed meghallgatásra talált, ugyanis a szegényekkel foglalkozol hétről hétre. Erről a zene után lesz szó.

0: Szépig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagjával beszélgetünk. Hány fős a közösség? Mekkora a közösség?
1: Nem nagy, jelenleg 18-an vagyunk növendékekkel, mindenkivel együtt.
0: Mivel töltitek a hétköznapokat? Hogyan is néz ki egy átlagos nap? Mesélj!
1: Hát a mi karizmánkat úgy fogalmaztuk meg, hogy a szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Tehát kifelé az evangélium hirdetése, és nálunk nincs egy ilyen egységes szolgálat, hogy mondjuk mindenki beteget ápol vagy tanít, hanem úgy fogalmazomnak az írásaink, hogy az emberekkel való közvetlen kapcsolatban lehetőleg a végzettségünk, képességeink szerint hirdetjük az evangéliumot sokféle módon. Nyilván a szemlélődés, mint ima, mint Istennel való kapcsolat ápolása, az benne van a napi rendünkben. 3 imaórát mondunk közösen a napban, illetve van mindenkinek egy óra személyes ima ideje, amit tölthet az oltári szentség előtt, vagy más formában, illetve szentmisén veszünk részt, ami a napnak a csúcsa és forrása, meg az életünknek. Amellett ajánlott a rózsafüzér imádkozása, vagy hát különböző egyéni imák végezhetők. De ami közös, az így a zsolozsma végzésre, a szentmise, illetve a személyes ima, illetve egy héten egyszer van egy közös szentségimádásunk a helyi közösséggel, havonta egyszer pedig van egy nővérnapunk, amikor az egész közösség így összejön, és akkor valamilyen rekollekciós, vagy egyszerűen ilyen oldottabb, játékos találkozás, osztozás történik. 2 hetente van közösségi beszélgetés, amikor így osztozunk egymással az imádságról, az igével való kapcsolatunkról, vagy tapasztalatainkról, illetve hát megbeszéljük a gyakorlati kérdéseket a szolgálatainkkal kapcsolatban. Nagyon különbözőek a szolgálataink. Van köztünk, aki idős otthonban, illetve hospice-ban teljesít szolgálatot. Van nővérünk, aki, hát most éppen nem, de korábban a megyei kórházban végzett lelki gondozói szolgálatot. Van nővérünk, aki mesedrámát, illetve családterápiát folytat. Aztán van egy Arlóban, van egy alapítványunk, az Elfogadlak Alapítvány, aminek a keretében ugye ilyen cigánypasztorációs munkát végzünk, gyerekekkel, családokkal, fiatalokkal foglalkozunk, én is évekig laktam ott is, és vettem ebben részt. Aztán van Bükszentkereszten, van egy lelki gyakorlatos házunk, ahol lelki gyakorlatozókat fogadunk, kísérünk, mi magunk is tartunk lelki gyakorlatokat, most jelenleg 2 nővérünk vezeti azt a házat,

0: az egyszentségi felkészítésben vesz részt ott a ottani atyával együttműködve. Van egy testvérközösségünk, a Szent Ferenc kis testvérei, akik ugye a Miskolc Vasgyárban élnek, Bükszentkereszten a Ferenc testvér a plébános, és akkor vele való együttműködésben így dolgozunk. Aztán Miskolcon van nővérünk, aki a jezsuita gimnáziumban a lelkészségen dolgozik. Van egy nővérünk, aki a lelki gyakorlatos házban már, ő majd oda fog nem sokára költözni. Illetve hát most egy nagy lépés előtt állunk, mert Debrecenben alapítunk egy új házat, és oda fogunk majd négyen költözni, majd Pünkös tájéká.
1: Akkor ez elég. Nem is olyan sokára terve.
0: Igen.
1: Akkor elő van készítve.
0: Igen. Most még egy kis felújítási munka folyik az épületben, ahová majd költözünk, de már Püspök atya meghívására, ottani Palánki Ferenc Püspök atya meghívására megyünk oda, és
1: te akkor is ott is.
0: Én jelenleg Jukóbányán dolgozom, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a közösségi házában, Jukóvölgyi közösségi házában, és ott annak a tanodájában. És jelenleg főleg fiatalokkal, kamasz, illetve fiatal felnőtt roma fiatalokkal foglalkozom, akiknek a közösségének, a Jukóvölgyi fiatalok közösségének, Facebookon meg lehet nézni, van egy oldaluk, vagyok a koordinátora. Ez alapvetően egy önkéntes közösség, ahol a helyi fiatalok tervezünk meg programokat, önkéntes munkákat, illetve részt veszünk olyan tevékenységekben, amivel a helyi, hogy mondjam, szegregátumnak a helyzetén javítani lehet. Ez jelent hulladékgyűjtést, jelent az Adni a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciójában kapunk mi is mindig egy boltot az Avason, ahol mi gyűjtjük az élelmiszert, ugye a rászorulók javára. Gyűjtünk gyógynövényeket helyben, készítünk termékeket, ezekből gyógyteákat, illetve készítünk még levendulapárnát, van egy kis levendulásunk, amit a fiatalokkal gondozunk, készítünk rózsafüzéreket, mi viaszos kendőket, és akkor ezeket így jótékonysági vására szoktuk elvinni, és akkor ott felkínálni, és akkor mindig meghatározunk valami célt. Legutóbbi jótékonysági vásár egyik célja az volt, hogy a kisebb gyerekeket ugye el tudjuk vinni táborozni. Ez meg is valósult, és akkor egy háromnapos tábort vezettek a fiatalok már teljes egészében az ő szervezésükben a kicsiknek.
1: Nem semmi. Mondjuk el a hallgatóinknak, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Jukóbánya, mit érdemes tudni róla, egy szegregátum. A Miskolc egyik legszegényebb, mondhatjuk így.
0: Így van. Az ország egyik legnagyobb szegregátuma. Hát különböző adatok vannak arról, hogy a lakossága mennyi. Szerintem körülbelül 4000 fő az, ami már hát elég nagy a kibejárkálás. Szóval, hogy azért ez egy nagyobb terület. Hát nagy ott a szegénység. Úgyhogy is mondjam, kevés fejlesztés. Ugye külkerületnek számít, tehát nem nagyon jut el oda jelentősebb fejlesztési tevékenység. Egy buszjárat van, a 16-os busz, ami a nap nagy részében óránként közlekedik. Gyakorlatilag a főút az egyetlen, ami egy normálisabb minőségű út, az összes többi földút, ahol nyakik sár van például egy ilyen időben, tehát mire egy gyerek mondjuk lejut a hegyről a busz megállóig, mondjuk egy iskola időben, addigra lehet, hogy csuron víz, vagy nem is tudom. Szóval, hogy legalább a 60%-ában az ingatlanoknak nincsen bevezetett víz, sokszor 1-2 kilométerre lévő útra kell járni vízért. Ezek a házak, amiben az emberek élnek, általában nem tartós lakhatásra tervezett házak, hanem a korábbi, ugye Jukóbányán egy bánya működött, egy szénbánya, az 2004-ben zárt be Magyarországon utolsóként, mint működő szénbánya, és akkor abban az időben ez egy ilyen kertvárosi rész volt, ahol azért elég, hogy mondjam, jelentős összegekért lehetett ingatlanokat kapni, és főleg az ott dolgozó bányászoknak, illetve itt a Miskolcon nehéziparban dolgozóknak a hétvégi házai voltak ott, ahol termesztettek egy kis gyümölcsöt, zöldséget. Voltak helyben lakók is, de viszonylag kevés, és akkor ugye a bánya bezárása után hát a képzettebb munkaerők azok általában elkerültek onnan, máshol igyekeztek munkát vállalni, illetve aztán, amikor a stadion épült, akkor ott

ugye ledózerolták a putrikat, és akkor nagyon sokan kiköltöztek oda. Szóval, hogy elég sok faház van, ilyenkor télen például elég sok tűzeset van, mert nem megfelelőek a fűtőberendezések, vagy a házoknak az állaga. Nagyon nagy probléma azért a jelentős hulladék kérdése is, tehát még az sincs teljesen jól megoldva, hogy a hulladékszállítással ugye a területtisztaságát biztosítani lehessen. Gyakorlatilag egyetlen bolt van, az is most egy éve talán működik, egy magánbolt, egy közösségi ház mellett, egy magánháznak az alaksorában, vagy földszintje. De azon kívül ott Jukóban nincsen semmi, tehát semmilyen intézmény, sem bolt, sem iskola, sem óvoda, sem semmi, tehát hogy be kell járnia. Meg kell hozni a gyerekeket ezek közül, a körülmények közül, és nagyon sok gyermek van.

0: Mivel foglalkoznak az ott lakók? Dolgoznak általában?
1: Igen, igyekeznek dolgozni, tehát aki tud, az igyekszik. Van, aki közmunkaprogramban tud csak elhelyezkedni, van, aki nem, de hát azért nagyon sokan vannak, akik nem kapnak munkát, vagy az egészségállapotuk miatt. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, aki mondjuk ilyen körülmények között nő fel, mint mondjuk Jukóban, annak már 20-25 éves korában egy csomó betegsége van, és lehet, hogy 40 éves korára már nem tud semmilyen munkát végezni, mert olyan az egészségi állapota. Nagyon gyakori az is, hogy valakinek nem volt bejelentett munkája évekig, és akkor gyakorlatilag alig valami, vagy szinte semmi jövedelemmel nem rendelkezik. Szóval, hogy azért az utóbbi években szerintem javult a helyzet már, mint munkavállalás céljából az operátori tevékenységekre, tehát a nagyobb üzemek, Bosch, meg hasonlók, vagy csokigyár, vagy műanyaggyár, ezekben így szoktak dolgozni, vagy többen járnak, például a MÁV-hoz ugye a vonattakarításban dolgoznak. Én a fiatalok között azt látom, hogy nagyon nehezen tudnak a szakmájukban elhelyezkedni. Tehát az én csoportomban jelenleg 24 fiatal tartozik, van, aki még középiskolában jár, de közülük, aki már nem jár középiskolába, annak mindegyiknek van legalább egy szakmája. De hogy egyik sem dolgozik a szakmájában. És nem azért, mert nem akar, hanem mert vagy mert azt mondják neki, hogy nincs tapasztalata, vagy mert volt már olyan is, aki az, már majdnem felvettek heggesztő munkára, utána megkérdezték, hol lakik, mondta, hogy Jukóban, és akkor mondtak, hogy akkor köszönjük, nem kérjük. Tehát, hogy azért nincs könnyű dolguk, de nagyon oszlatnám, ha tudom azt az előítéletet, hogy a cigányok nem szeretnek dolgozni, mert tehát nekem az a tapasztalatom a fiataljaim között is, hogy még amelyik középiskolában jár, mindegyik mellette megy diák munkára. És azért nézzük meg, hogy átlagosan egy fiatal mennyire megy diák munkára, mondjuk egy középiskolán.
0: Mennyire befogadó a közösség? Könnyen befogadtak téged?
1: Igen.
0: Igen?
1: Igen. Hát nyilván ez az is hozzátartozik, hogy én már kb. 30 éve ezen a területen dolgozom. Én valahogy Istentől ajándékba kaptam a cigány embereket, és hogy az így alapvetően a cigány ember az egyházi személy iránt tisztelettel van. Ezt én mindenhol ezt tapasztaltam. Van egy alapvető tisztelet, nyilván ott is van, aki link, meg részeg, és akkor beszókál, vagy nem tudom, ahogy ők mondják, de hát ezt le lehet állítani. Tehát sosem támadtak meg, sosem raboltak ki az utcán, vagy sosem próbáltak semmilyen erőszakos dolgot tenni velem kapcsolatban.
0: Tisztelnek, és a gyerekek is, tehát a fiatalok is tisztelnek téged?
1: Igen. Na. Azt hiszem, szeretjük egymást. Inkább ezt mondanám most már itt. Hát 5 éve, én ugye 5. éve dolgozom itt, Jukóban, és akkor körülbelül 4 évvel ezelőtt vettem át ennek a csoportnak a koordinálását, már megvolt a csoport, és hát nagyon sokat fejlődtünk így együtt, nagyon sok táborban voltunk. Nekem a pedagógiai munkámban, a szegregátumokban az egyik legfontosabb pedagógiai eszközöm a tábor, mert akkor egy kicsit kimozdulhatunk abból a valóságból, együtt vagyunk éjjel-nappal, és akkor ott sokkal több mindent közvetlenül át lehet adni, akár a tisztasági tisztálkodás, nem tudom, nevelés, bármi, konfliktuskezelés, szóval bármi terén, hogy hogyan tanuljunk együttműködni. Szerintem a fiataljaim szédületesen jók. Tehát ahogy dolgoznak a kisebbekkel, ahogy tábort vezetnek, ahogy részt vesznek egy-egy program. Nekem mondok egy ilyet, ami engem nagyon megrendített, hogy most már évek óta csinálják az ajándékdoboz akciót, tehát hogy valahonnét kapunk ugye karácsonyra cipős dobozokat, és akkor a fiatalok összegyűjtik, hogy kik azok a gyerekek, családok, akik a közösségi házban nem járnak, tehát hogy nem a tanoda, nem a gyerekház, biztos kezdve egy gyerekházunk is van ott a Mátai Szeretett Szolgálatnál, tehát hogy egyik intézményhez sem tartoznak, mert akik az intézményhez tartoznak, azok onnan karácsonykor kapnak ajándékot, de hogy kik azok, akik sehonnan nem kapnak, a legszegényebbek, és akkor összeírják őket, és egybehívják, és kiosztják, És miközben egy-két fiatal úgy megy haza, hogy nem, hogy karácsonyi vacsora, de lehet, hogy még nem tudom, mi villany sincs, amivel világítani lehet, meg lehet, hogy éppen tüzelő sincs annyi, amiből jó meleg szobát lehet varázsolni, és hogy akkor nem nyúlják le, nem maguknak viszik haza, nem, hanem, és akkor Sugár Zolca mesélik, hogy milyen csodálatos volt látni az örömet a gyerekek arcán, amikor ők kiosztották az ajándékot. Szerintem ebben a munkában ez egy nagyon fontos hozzáállás, hogy ők egy önkéntes közösség, amiben alapvetően nem azzal kezdünk el foglalkozni, amikor valaki oda belép, hogy neked mint nincs, mi a hiányod, miből akarsz megbukni, hanem azzal kezdünk el foglalkozni, hogy mit van, mit tudsz beadni a közösbe, milyen ötleteid vannak, és azokat hogy valósíthatjuk meg együtt, és miközben együtt megvalósítunk projekteket, akkor úgy idézőjelben mellesleg azzal is foglalkozunk, hogy akkor az élethelyzeteden hogyan tudunk javítani, hogy tudunk neked egy kis ösztöndíjat keríteni, hogy kísérni, hogy az iskolából ne essél ki, hogyha nincsen éppen lakhatásod, akkor azt, hogy szóval, hogy közben orvosoljuk a problémákat, de nem a probléma van a fókuszban, hanem azok az erőforrások, amik bennük vannak. És akkor ettől megtanulják látni a saját erőforrásaikat, és ez gyönyörű.
0: Milyen az Isten kapcsolatuk? Tehát vallásos emberek laknak arrafelé, tehát akik hozzátok járnak, azok hisznek Istenben, hogy gyakorolják a vallásukat?
1: Hívő. Hát én még hitetlen cigány emberrel nem találkoztam. Tehát aki azt mondta volna, hogy ő nem hisz Istenben, vagy biztos van ilyen, de én még nem találkoztam vele. Alapvetően hívők. Ritka az, amikor valaki azzal a rendszerességgel, vagy azon a módon gyakorolja a vallását, ahogyan, nem tudom, többségi társadalom, vagy ahogyan, vagy mondjuk minden vasárnap egy templomba, vagy ilyen is már van. Alapvetően imádkozó emberek, tehát olyanok, akiknek van Istennel kapcsolatuk. Mi a fiatalokkal minden alkalmat kétszer találkozunk egy héten, amikor ezeket a önkéntes projekteket előkészítjük, illetve valamilyen témán dolgozunk, amit a fiatalok választanak. Választottak már ilyet, hogy kommunikáció, hogy nem tudom, konfliktuskezelés, az, hogy dolgozunk ilyesmiken, illetve a projekteket készítjük elő. Tehát ennek egyszer találkozunk, és minden alkalmat azzal kezdünk, hogy van egy hálakör, amiben ez is ugye a szemlélet része, hogy nem arra figyelünk, amink nincs, hanem hogy mi az, amink van, miért lehetünk hálások, mit kaptunk ma, és mindig felolvasok előtte egy rövid részletet a Bibliából, akkor van, amikor arról beszélgetünk egy kicsit, ha van kérdés, hogy szóval, hogy így hangozik az ige is, lehet valamit kérni is Istentől hangosan, meg csöndesen is, hogyha nem olyan. Szóval, hogy minden alkalmat azért oda teszünk így Isten elé is.
0: Mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami nektek segítség lehet? A műsorunkat használjuk ki arra, hogyha hallgatóink tudnak, hogyan segítsenek az imán túl.
1: Ott konkrét a Lyukóvölgyben? Bármiféle adománnyal lehet segíteni. Gyerek ruha, gyerek cipő például az mindig aktuális. Tanodában játék, vagy olyan fejlesztő játék, vagy olyan taneszköz, amit a gyerekekkel használni tudunk. Az is mindig jól jön. Biztos kezd egy gyerekházba, ott 0 és 3 éves kor közötti gyermekekkel jönnek az anyukák, ott bármi, ami a bébiknek szükséges, babakocsi például, az nagy kincs nálunk, már gyakran az anyukák ugye a vizet is a babakocsival hordják a kútra. Szóval, hogy ilyen tárgyi dolgokkal is lehet segíteni, de hogy én arra tudnék biztatni mindenkit, hogy jöjjön oda, hogy nézze meg, mert hogy a legnagyobb segítség az, amikor így személyesen oda tudunk lépni valakihez. És akkor ott helyben kialakul, hogy hogyan lehet, de vannak, akik például ösztöndíjjal segítenek egy-egy fiatalnak nálunk, vagy vannak, akik önkéntes munkára lejönnek, hogy valamilyen, nem tudom, egy-két nap alatt megvalósítható önkéntes munkára oda jött például férfi csoport, mondjuk Veresegyházról, és akkor kialakítottuk a gyógynövényszárító padlás, mondjuk a mosodának a padlásán. Szóval, hogy nagyon sok lehetőség van így Két hetente van amúgy Szent Mise a közösségi házban, amit Ferenc testvér tart, és köztes heteken pedig Teréz anya nővérei imádságot vezetnek az ottaniaknak, tehát így a hídgyakorlásra is van lehetőség, és hát itt Jukóban még ilyen nem volt, de az előző helyemen Arlóban ott volt már olyan is, hogy Veresegyházi közösségből lejöttek néhányan, és akkor így személyesen megismerkedtek családokkal, és akkor kialakult keresztszülői kapcsolat, vagy felnőttek bérmálkozás, akkor bérmaszülői kapcsolat alakult ki a családdal, akkor nyaraltak együtt a család nyaralójában. Szóval, hogy én azt értettem meg, és ezt most nem olyan régen értettem meg, hogy egyrészt azt, hogy a kereszténységünknek egy nagyon-nagyon fontos ismérve az, hogy mit kezdünk a szegényekkel, a gyengékkel, a kicsikkel, a semminek látszókkal, mert hogy őket választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse azokat, aki a világ szemében bölcsek, azt mondja az ige. Tehát, hogy egyrészt a kereszténységünk hitelességének egy mértéke, hogy mit teszünk ezekkel az emberekkel, de ugye én sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük, és ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről, hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.

0: Szibig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagjával beszélgetek. Számodra mi a siker? Hogy neveznéd, vagy mit neveznél az eddigi hivatásodban, vagy ezzel kapcsolatos hivatásodban sikernek, tehát a szegényekkel kapcsolatos munkádban?
1: Egy konkrét példa jut eszembe most így először, ami talán jól megvilágítja ezt, hogy itt Jukóban történt, egy asszony jött hozzá, már néhány éve volt, akinek a kezét elvágta a fűrészgép. Szóval, hogy a fűrésztelepen dolgozott, és a jobb kezét levágta a fűrészgép. Ez az asszony nagyon sok mindenen keresztül ment, van 9 gyermeke, és igyekezett őket nevelni becsülettel, és akkor jött hozzám a baleset után a felkötött kezével, és teljesen kétségbe esett volt, és hogy most akkor vége az életének, mert most már keze sincs. És akkor ott álltam, és fogalmam sem volt, hogy segítsek, vagy hogy itt most mit lehet mondani, vagy tenni, vagy tényleg olyan kilátástalannak tűnt így emberileg sok minden miatt a helyzet. És akkor mondtam, hogy nem tudok most megoldást, de ha megengedi, akkor imádkozok egyet, vagy imádkozunk együtt egy kicsit, és akkor kézbe vettem azt a összetört kezet, és akkor az volt a tapasztalatom, hogy ez most Jézus keze. Az értünk átszúrt, összetört keze. És hogy nekem ez az asszony lehetővé teszi, hogy megérintsem a megváltónak az értünk átszúrt kezét, de hogy miközben én megérintem, valahogy ő is kapcsolatba kerül az Isten kegyelmével és megtartó erejével. És akkor ott nem, ez a, ott volt a kapunál, az udvaron, de, és akkor 2 nap múlva jött az asszony, hogy hát, de hogy van vége az életemnek, hát még ott van a 3 kiskorú gyerekem, azt még fel kell nevelni, hát eddig is volt valahogy, majd most is lesz valahogy, majd megküzdünk vele. Tehát, hogy egészen átfordult a depressziója, a kilátástalansága, és hát a valamit én biztos nem tudok elérni. Néhány napon belül az ez, de hogy a kegyelem el tudja érni. Tehát, hogy a legnagyobb siker az, amikor együtt találkozunk a minket végtelenül szerető Istennel, és minden nehézségünket, ami van, valahogy az ő értünk átszúrt kezébe oda tudjuk rakni.
0: Debrecenbe szólít a hivatásod, hamarosan, Pünköst környékén. Ott mi lesz a feladat? Tudod már, hogy milyen dolgok, milyen feladatok várnak rád?
1: Hát pontosan még nem tudom. Püspök atya ott is, mint annak idején eszembe jutott a seregi érsek atyának ez a nagy nyitott szíve és nagy bölcsessége, amivel azt mondta, hogy hát először éljenek és legyenek és imádkozzanak, és aztán majd tesznek, amit tudnak. Most is valami hasonlót mondott a palánki püspök atya is, hogy hát, hogy legyenek, először legyenek és aztán tegyenek, hogy először legyünk ott, mint szerzőtesek, imádkozzunk, és azt mondta, hogy bárhol lövünk, az már gól. És akkor, szóval, hogy így nagyon szabad, én szeretnék továbbra is szegényekkel, és ha lehet cigány emberekkel dolgozni, és azt mondta püspök, hogy lesz erre lehetőségem, hogy izgalommal várom, hogy hogyan és miként.
0: Ágnes nővér, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert, Isten áldását kívánom a munkádra és az életedre Debrecenben is majd.
1: Köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Szabig Marianna Egnes nővér, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagja volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim, a zenei szerkesztő Birincsik Márton és technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az addigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson egy újat, de ez nem történt meg. A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta 23,5 fokos középhőmérséklettel. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótából álló egységcsomagokkal egyenként 120 000 forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hűség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítését. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A miniszterelnökség megismételte, a kormány közzéteszi az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozása szólította fel a céget. Betelt a pohár címmel szervezett tüntetés tegnap a tiszta vízért és az egészségért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a debreceni városháza előtt. Kozma Iva, az egyesület alapítója kiemelte, nincs elég víz az országban, az akkumulátorgyáraknak pedig sok kell, és nem csak elhasználhatják, hanem szennyezhetik is a vizeket. Arról beszélt, felelősségre kell vonni azokat, akik az engedélyeket kiadták, és azokat, akik beengedték a szennyező gyárakat. Még idén szeretnék benyújtani az országgyűlésnek a honvédelmi törvénymódosítást a szükséges változásokról. Ezt a tárcavezetője erősítette meg a Ludovika arénában tartott diplomaosztó ünnepségen. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, törvényi szinten orvosolják majd az elmúlt években elkövetett hibákat. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, légi és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az EU keleti szárnyán. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot, Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött fél éves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Michael Martin azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában, az ország történetének 10. össznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehet véleményt mondani. Lengyelországban a parlament betiltene a mobiltelefonok használatát az óvodákban és általános iskolákban, a törvényhozás alsóháza csak nem egyhangúlag szavazta meg a módosítást. Napok óta pusztítanak erdőtüzek Dél-Franciaországban, továbbra is több ezer tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat. Eközben jelentős hó és jégveszteség fenyegeti a svájci Alpok hegyeit az európai hőhullámok miatt, a hótakaró hetekkel korábban tűnt el idén az ilyenkor szokásosnál. Többszöri halasztás után elindult az amerikai űrkutatási ügynökség eddig példátlan missziója, amellyel a földre zuhanástól akarja megóvni a süllyedő Swift űrteleszkópot. Ez a közelmúltbeli intenzív naptevékenység miatt kezdett süllyedni, és a túléléséhez a lehető leghamarabb magasabb, stabilabb pályára kell kerülnie. Végül az időjárásról: gyengén felhős, derült az ég, csapadék nem hullik, a szél többfelé élénk, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma kaszálunk, vagyis Saludra megyünk a 33. Kaszáló Fesztiválra és versenyre. Elsőként régi ismerősömmel, Kormos Csaba plébánossal beszélgetünk, akitől megkérdeztem, hogy mi is történt.
1: Áldás volt, igen. Hát nagyon örültem neki, hogy a polgármesterasszony már hetekkel ezelőtt ideadta a menetrendet, és hát természetesen meghívott erre az aratónapra. Az a helyzet, hogy ugye az én vonatkozásomban, hogy augusztus 1-jéig a Korós Péter atya volt, tehát tavaly is úgy ilyenkor lehetett ez a nap, csak akkor még ő teljesített itt szolgálatot, de hát augusztus 1-től én váltottam, tavaly augusztus 1-től, és akkor már azóta ezeken a rendezvényeken, akár a templomi eseményeken, hát például tegnap előtt ugye Szentségimádási nap volt, ilyen Vándor Szentségimádás, ott is azért voltak a településről, meg hát ugye a polgármesterasszony is gyakorló katolikus, a Jönybeáta, és hát jó az önkormányzattal a kapcsolat, az előző polgármester úrral is, aki most a világelnökünk, a Tilcsik Istvánnal is nagyon szépen együtt tudunk működni. Most, és akkor azt nagyon fontosnak tartom, hogy itt a hagyományoknak, a sarudi hagyományoknak az ápolását, a sarudi gyökereknek a tisztogatását, erősítését, azt nagyon a szívükön viselik az emberek, nem csak a mindenkori vezetőség, hanem az egész lakosság is boldog. És hát visszatérve, hogy tényleg nekem is egy boldogság volt, amikor ismételten mondom, hogy amikor hetekkel ezelőtt tényleg nagyon szépen időben megkaptam a meghívást arra, hogy ezen a mai napon, aminek az egyik legkiemelkedőbb eseménye itt ez az arató verseny, de hát lesznek más programok is, más elfoglaltságok is, de nagyon sokszínű ez a nap, hogy részt vettek úgy, mint a mostani plébános, és hát megáldottam és megszenteltem a búzát, ezt a gabonatáblát, és hát és azokat, mindazokat az embereket, akik ennek a mai napnak az előkészítésében, a munkálataiban részt vettek, akik erre az aratóversenyre beneveztek, illetve akik jelen vannak.
0: Még Szent László búcsú lesz Mezőkövesden, de tulajdonképpen ez az a Péter Pál napi aratás. Úgymond, amikor felszakad a búzatövel, régen azt mondták, hát már elkezdődött máshol, másabb az idő, másabb az időjárás, másabb az éghajlat is, de egyébként úgy azért az emberek, akik ide jönnek, azok nem másabbak, igaz, hogy nem kaszálnak, nem szednek markot, nem kötnek kévét, csak versenyre, ami nem igazából mindennapos esemény, mint régen volt, de végül is ez egyházi szempontból is az egyik legfontosabb ünnep. Jó, nem azért, mert Péter vagyok, de Péter Pál azért a jövő. Meghatározza a mindennapi kenyerünket.
1: Pontosan.
0: És akkor ez büszkeség lehet egy papnak is,
1: pontosan,
0: hogy itt lehet.
1: Pontosan. Említettem is az áldásnak a kezdetén, ezt semmiképpen nem akartam kihagyni, ugye, hogy Szent László királynak a napján vagyunk. Tehát ilyen több az ünnepeknek, a liturgikus egyházi ünnepeinknek is, és a templomban ugye tartott vagy tartandó ünnepeinknek is, Szent László királynak, Szent Péter és Pál apostolnak tényleg ezek a búcsuk van, annak most ugye a hétvégén, ezen a hétvégén, hát akár szombat este, meg vasárnap is, és hát az, hogy László király ugye a magyar kereszténységnek a megtestesítője, ahogy proászkodtok át, gyönyörűen elmélkedik róla, magyar keresztény uralkodó, a Szent Istváni eszmének a folytatója és a megerősítője, és hát az nagyon fontos, hogy itt a búza, mint a mindennapi kenyérnek a földi életünk fenntartásának az egyik feltétele, illetve hát jelképe, ilyen összefoglaló fogalma, ugye? hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, nyilván összekapcsolódik az egyházi élettel, mert itt nem csak a földi élet fenntartásáról van szó, hanem, sőt elsősorban az örök élet kenyeréről, és tehát az nagyon fontos, hogy csak a búza őrleményéből és a búza őrleményéből sütött kenyérből, kovásztalan kenyérből lehet az ostya, ami aztán szentostyává válik az oltáron. Zárójelben jegyezzük meg, hogy a bor pedig csak a szőlőtő terméséből nyerhető, és az válik aztán Krisztus vérévé az oltáron. Tehát valóban és én gyerekkoromtól kezdve nagyon boldog vagyok, és büszke vagyok arra, nyilván ez a családi neveltetésből is adódik, tehát a Kormos család az édesapai részről, aztán hát a Bodonovics család is az édesanyai részről, hogy a hagyományainknek, azért a kultúránknak túlnyomó többsége, mert én azt szoktam mondani, vagy hát okos emberektől olvasom mindig, meg tájékozódik az ember, hogy jó, persze vannak ős magyar elemek is, meg kereszténység előtti elemek is a kultúrában, de azért a 90%-a a hagyományainknak úgy a kereszténységhez kapcsolódik. És igazából az, hogy például, tehát ezek belevésődtek az embereknek a lelkébe, olyan világot élünk, hogy valaki, vagy sokan nem gyakorolják úgy a közösségben a hitüket, de azért az otthoni imádságokban, a mindennapi gesztusokban, megnyilvánulásokban, például abban, hogy most itt a polgármester asszony is ugye tartotta a már elkészült szép sült kenyeret, hogy mielőtt azt elkezdenénk fogyasztani, jó, most már vannak szeretett kenyerek, és keresztet rajzolunk rá. Tehát annyi, de annyi mozzanat van, ami azt mutatja, hogy hát igenis a kereszténység, és hát azon belül a katolikus egyház az egész életünket átszövi.
0: Olyan régen ismerlek, hogy szinte majdnem minden gondolatodat tudom előre, hiszen azért mondtam az előbb, hogy 24 éve Erdőkövezre volt, amikor sikerült a kocsi világítását megjavítani, nekem vagy megmutatni, hogy kell. Tehát azért a régi kapcsolatunk van. Na, de azért ezt, amit még itt tartasz, ez egy gyönyörű szedet.
1: Csodálatos, igen. Ugye a telt búzaszemek a kalászon, tehát egy összekötött szép kis gabona ez, ugye a búza telt szemek a kalászon összekötözve, és hát ez egy nagyon-nagyon szép jelképe, meg összefoglalója mindannak, hogy itt ez a földi életünknek a lényeg az, hogy tényleg a személyes, meg a közösségi boldogulásunk, a házasság, a család megbecsülése, az egymásért való áldozathozatal, de mindezek teljesen értelmetlenek lennének, hogyha nem lenne egy olyan végtelen távlat, amiben el tudjuk ezeket helyezni, hogy van örök élet. És éppen ez az, hogy itt Sarudon is, ezen a településen nagyon örvendetes, hogy úgy élnek az emberek, meg úgy munkálkodnak, akár tudatosan, akár kevésbé tudatosan, hogy mindazzal, amit teszünk, a saját életünk szépítése, jobbítása, a családon belüli vagy a családon kívüli áldozathozatal, az szervesen hozzákapcsolódik ahhoz a csodálatos áldozathoz, ami a világot megváltotta, és ami így az egész világnak, benne Európának, benne Magyarországnak, benne Sarudnak is megnyitotta mennyország kapuját.
0: Köszönöm, Atya, azt hiszem, egy tárgyi valóságból azért egy feljebb valóhoz eljutni általad könnyebb. Érezd jól magad itt.
1: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm is, és Isten áldását kívánom én is neked. Nagyon örülök, hogy egy negyed százada ismerjük egymást, és szeretettel köszöntök minden tisztelt rádióhallgatót is.
0: Kormos Csaba plébánost hallották Sarudról.

0: folytatjuk a Zarató Fesztivált, mégpedig a domoszlójakkal.
1: Harmat István.
2: Molnár Istvánné.
1: Már ugye gépesítve van. Ilyen kézi kaszálás nagyon fordul elő. Általában kombájnokkal meg nagyobb gépekkel adatnak.
3: Sejtettem.
1: Mert ilyen nagy gazdák vannak már, csak ilyen kis tarlók nincsenek, amit úgy kellene kézzel művelni.
3: Na de hát ahhoz, hogy azért le tudja tenni a kaszát pont oda, hogy levágja normálisan, rendet vágjon. Igaz, hogy azt mondták, hogy nem időre megy, de hát, hogyha időre menne, akkor körülbelül egy órája már biztos, hogy nem lennénk itt, ugye?
1: Igen, csak ugye a kaszák se azok, amik régen voltak, hagyományos, régen verték a kaszákat, most csak köszörülik, fenik, és hát éle van neki, ugye, de ezek a fiatalabb nemzedék már nem szokta ugye az aratást, ugye a mamáktól, amit elláttunk, hogy csinálták valamikor, és hát próbáljuk csinálni ezt a régi nép művelő dolgot, hogy jobban átadjuk az unokáknak, és meg őrezzük a hagyományokat, igen.
3: Megmondjam őszintén, én utoljára kaszát kolopálni körülbelül 40 éve próbáltam, nem volt türelmem. Ahhoz érteni is kell, meg türelem is kell hozzá, lassan pengetni, meg nem is biztos, hogy egyforma volt akkor még. A Szent Gotthárdi kasza jó volt, de amit már a csehektől hoztak, az már a puhább, hamarabb kiment az éle, és akkor venni kellett. A fenés pedig megint egy külön művészet,
2: meg
3: ugye?
2: Nagyon ügyes kaszásunk van, ő nagyon tud fenni is, kaszálni is.
1: De még a régi nemzedékkel magába szívta ezt a kaszáló módot. Voltak neki felmenői, akik még művelték ezt a szokást, de ugye hát lassan kimegy a divatból, meg a kaszák is úgy, ahogy vannak, tönkre mennek, mert ha nem használják, elszáradnak, elkopnak, elrozsdásodnak, és utána...
3: Akkor lejön a rozsda, éle nem marad, de hát végül is ahhoz még... Ugye azért egy kaszásnak kellett azért eleve tudomány is, hogy kell, a másik erő is, mert hogyha hajnalban 4-kor fel kell, kiment, mondjuk 11-ig kaszálta, utána pihenő volt, utána jött a marokszedés, kévekötés, behordás, hogyha akkor éppenséggel úgy volt. Más a világ, a kombány szépen fogja, elpergeti, igen, a szemet, jövőre majdnem ugyanannyi kell ki. De jó, nem kell a modernet szidni, de azért ilyen már kevés helyen van, ahová valakik elmennek. Hát a domoszlóról, hát a nyugdíjas klubban nem ezt csinálják.
2: Nem. Ott minden más csinálunk.
1: Ott minden más
2: csinálunk. Énekelünk, táncolunk, főzünk, sütünk.
1: Igen, és a, mondjuk arra jobban a szőlőművelés ment felénk, mert arra a hegyekben jobban a szőlő.
2: Így van. Adjuk át maradt a fiatal meg gyerekeknek a mi tudásunkat, hogy ők is valamit elsajátítsanak belőle.
1: És ugye tartjuk ezeket a falu ünnepségeket, ahol megint próbáljuk fiatalokat bevonni, macoksütő, meg lángost. Meg...
3: Nekem lapsánk a macok.
1: De... Igen.
3: Tájék, annyi fajta.
1: Igen.
3: Egyébként, hogy kerültek ide?
1: Hát ez az idősek klubja, a szövetség, az rendezte ezt a percent valamikor, és utána átvette a falu, és régi hagyományok már körülbelül vagy 30 éve, vagy 20 éve, amikor még ez a korosztály nem volt, hanem mindenkünk a szüleink voltak még ebbe benne. Sokszor első helyet vittünk el innen, a Kilenószki János például 3 aranyérmet vitt el innen a Sarudi Fesztiválról, ahol ő nyerte ezt a kaszáló versenyt, mert ő még ugye nagyon tudott kaszálni valamikor is. Benne volt a véribe szinte ez a...
3: Hát, ahogy látom, nem lényeges, hogy ki hanyadik lesz. A,
1: nem,
3: a
1: nem.
3: Gerebjét kölcsön kérik, kölcsön adják a tisztításhoz. Egyébként is az, hogy milyen magasra várták, azt a zsűri majd eldönti.
1: Igen.
3: Mondjuk 5 centippel lett, már nem jó alatta, már megint nem tudom. A részvét, az, hogy itt egymással, aki
1: így
3: itt van,
1: az
3: mind barát.
1: Jó összetalálkozni a tavaly előttiekkel, akik már visszajárunk ide. Sokszor már most úgy fogadjuk egymást, megint égetünk egymást, hogy itt vagytok tík, és megint jók vagytok, egészségben vagytok. Az a lényeg, hogy tényleg még mindig itt vagyunk.
3: Ugye a kaszálás, akkor a rendberakás, ott a kévekötés, hát megrázom, ha szétesik, akkor már baj van. Mellette a megjelenés, ugye a csapatnak ez a... közben nem volt?
2: Nem.
3: Mellette a terítés, ugye?
2: Így van, tessék valamit választani.
3: Nem választok én, mert nem a választásoknak vége. Aztán mit csináltok?
1: Egy kis sajtos.
3: Jó, köszönöm, akkor nem tudok beszélni.
1: Ja.
3: Nehéz lenne. Ne. Tehát mi volt?
1: Sajtos pogácsa, kakaós kalács.
2: Lagzis
1: kalács. Akkor kakastaré.
3: Ja, a szalonna az a kakastaré.
1: Sült kolbász. Vörös hagynával.
3: Na most ez úgy mondom, nagyon szép szóval, hogy autentikus-e. Ilyet vittek-e ki annak idején a kaszáláshoz?
1: Hát valamikor ilyet vittek, igen, mert ez nem romlott meg ezt.
3: Hát a szalonnát melegítette legalább.
1: Így van,
3: akkor.
1: Így van.
3: Kolbásszal se volt gond különösebben.
1: Újra melegtik, és ezt hát elfogyasztották is.
3: Be van a Miska kancsó ásva a földbe?
1: Hát már az a baj, az is szétszáradt, és elfolyik a...
2: Ott a kulacs.
1: Elfolyik a
2: mindenében. Ideje múlt.
3: De, ugye, mert régen...
1: De még valamikor ezt vitték, igen.
3: Na, szóval azért olyan, mint hogyha értenének hozzá önök is. Én kevésbé, bár korban ott vagyok én is.
1: Igen, igen. Szóval az a lényeg, hogy együtt legyünk, együtt tartjuk a népszokásokat, és próbáljuk vinni a fiatalabb nemzedéknek ezt a összetartozást, ezt a hagyományt.
3: Itt énekelgettek, de bent majd lesz a
1: igen,
3: fellépés.
1: Igen, bent lesz egy fellépés, igen. Hát a, van milyen? Egy ilyen népdalcsoportunk,
3: egy
1: ahol...
3: Egy csokrot énekelnek?
1: Egy csokrot, igen, négy nótával. Mert ugye időhöz is vagyunk kötve, és mindenki előad egy négy nótát, és akkor eltelik az idő, akkor megjönnek az eredmények, és akkor lesz eredményhirdetés.
0: Elhangzott riportunkban a domoszlóiakat hallották.

felesége, míg nem leszek a fia felesége. Dinnye, dinnye, görög, dinnye, hal,

0: ezt most összehozott csapatból hozták össze, vagy?
1: Nem, ez egy megszokott csapat. Már 3 éve együtt vagyunk.
0: Egész télen-nyáron aratnak.
1: Télen-nyáron aratunk.
0: El is hittem.
1: Hol kukoricát törünk, hol aratunk, igaz János? Hol kukoricát törünk, hol aratunk?
0: Hol aratunk? Covid-nál kezdtük. A Covid-nál, vagy?
2: Jó,
0: látom, egy kizma is van abban. Ilyen aratta.
3: Megragasztom én neked.
2: Megragasztom, sógorom.
0: Ki volt a kaszás?
3: Én.
2: Gál János.
0: Egyek
2: vagyunk, vagy kettő?
0: Kikötő egy, a kasza az pihen.
3: Nem, az tartalék.
0: Itt a
3: kasza.
0: Ja,
3: ott körben támasztva a kasza az asztalon.
0: Ja, látom. Milyen kasza ez egyébként?
3: Barátomtól kaptam. Miklós barátom, Tudás Miklóstól kaptam.
0: Annak már alig van éle.
3: Nagyon jó éle van neki.
1: Az éle jó.
0: Ja, az éle jó, de hát a lapja már a elfogyott, hogy úgy látszik, hogy kikötő az a, mit jelent itt ebben az esetben? Csak sarut, ugye?
1: Csak sarut.
0: Hát ugye be kell jelentkezni, csinálni. Azt látom, hogy le van gyalulva szépen, annyira, hogy majdnem a földig. Úgyhogy a minősítésnél valószínű, hogy ez számít valamit.
1: Igen.
0: És amit készítettek, ez sarudi cipó az?
1: Sarudi cipó és sarudi kolbász. Köszönöm, én nem kérek sört.
2: Egy kis szalonna és
1: egy
2: hagyma.
1: Egy kis szalonna, hagymatepertő, paradicsom. És a csizmám a végén.
2: Egy kis boromicska.
1: És egy jó pálinka. Nincsen poharunk sem.
0: Nem baj, hát bele lehet inni, aki akarja. Tehát az aratóknál. Tehát azért úgy látom, hogy ezt tegnap este készítették, gondolom.
1: Mindent is.
0: És
1: tegnap este. Így van. És még pogácsát is sütöttünk, ami az ötös... Hol van a pogácsánk?
0: Elvitték hát már.
1: Az ötösnél van. Mert jó. Két csapatunk van.
0: Hármat látom, lehet, hogy kettő van.
1: Kettő kikötői csapatunk van.
0: Na, de sarudi akkor van másik. Na, várják.

0: Miután azért a hőségről bementünk, Gyöngy Beát a polgármester asszonnyal beszélgettünk.
1: Igen, nagy létszámmal vannak most is résztvevők. 10 arató csapat indult, ez a 33. Péter Pál napi arató fesztivál itt Sarudon. Úgyhogy önmagában már az, hogy ezt ennyi éven keresztül, tehát évtizedeken keresztül tudjuk ezt a rendezvényt minden évben megrendezni, az önmagában egy hatalmas dolog. És az is, hogy a lelkes csapatoknak mindig vannak új tagjai, tehát az arató csapatok is most már egy-két fiatalabb generációs versenyzőkkel bővülnek ki, és még annak ellenére is, hogy most ilyen extrém meleg van, és nagyon-nagyon magas hőmérséklet, ennek ellenére is eljöttek, és nem kellett, hogy lemondjuk a rendezvényt. Meg tudtuk szervezni, és állták a sarat az arató csapatok, úgyhogy nagyon jól végeztek mindenki ebbe a versenyben.
0: Ugye, akik részt vesznek, hagyományőrző csoportok, nem a legfiatalabbak, nem a vízbe mennek, nem a strandra mennek, hanem egy nagyon kemény elkészülés után itt kaszálnak, akkor szépen az aratásnak a többi műveletét is végrehajtják, előtte pedig még fel is készülnek, sütnek, főznek, és bizony még énekelnek is. Ez a hagyományőrzés, ez azt hiszem, hogy a Farkas Attila elnök úr mondta, szinte egyedülálló a megyében, hát országosan is van biztos hasonló, de ez egy ilyen nem túl nagy település, hogy megszervezi, hát ehhez bizony kell összefogás, erő is nektek, bőséggel, helyi támogatás is.
1: Ez így van, és egyébként a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül ugye nagyon sok hagyományőrző csoportot tudunk mozgatni. És ez a rendezvény ugye áll egyszer az arató versenyből, ez a fő attrakció úgymond, az arató csapatokon kívül pedig hagyományőrző csoportok fellépése zajlik, tehát a délutáni program az, hogy megmutatják egymásnak gyakorlatilag a hagyományőrző csoportok az ő repertoárjukat. Ez tényleg egy nagyon nagy szervezés, tehát azért hónapokkal ezelőtt elkezdtünk egyeztetni, illetve mindig van váratlan esemény. Most is volt olyan arató csapat, aki az utolsó pillanatban mondta vissza, ők nem vállalták be a hőséget. De egyébként nagyon lelkes mindenki, és én úgy gondolom, hogy akik korábbi években is részt vettek ezen a rendezvényen, ők ugyanolyan lelkesedéssel, hagyományt tisztelve, és tényleg a hagyomány őrzésre, és ennek a tiszteletére vannak mindig jelen ezen a rendezvényen.
0: Ugye már számítanak rá, nálatok biztos, hogy meg lesz. Ez a biztonság, ez azt is jelenti, hogy olyan szakemberek segítenek, illetve olyan emberek vannak körülötted, akiket hát muszáj volt olyanokat magad köré szedni, mert egyébként úgy nem lehet dolgozni, hogy állandóan figyeljem a másikat, hogy mit csinál. Itt mindenki tudja a dolgát, úgy látom, jönnek, mennek, de te meg, hát néztem, hogy a kilométer óra lenne a lábadban, vagy a kezeden az óra, már a 20-ason felül, vagy biztosan nem korba, hanem a kilométerbe.
1: Korban is, és kilométerben is. Egyébként igen, egy nagyon jó összeszokott brigád van úgymond mögöttem, vagy mellettem. Mint ahogy mondtam, már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk szervezkedni. Itt azért mind a mellett, hogy maga az ünnepség menete ugye rendben lezajoljon. Egyrészt ezért vannak felelősök. Vannak felelősök nyilván az étkezésre,

0: megélhetésért, tehát azért ennyi embernek az ebédet elkészíteni is nagyon nagy munka és felelősség, illetve maga az, hogy minden csoport érezze azt, hogy vele itt igazán törődve és foglalkozva van, ehhez is azért csoportonként legalább egy embert oda kell, hogy állítsak. Úgyhogy nagyon nagy munka, nagyon nagy háttérmunka, és az, hogy a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül kapunk azért támogatást, meg segítséget, hiszen a csapatokat ugye ők szervezik le, ez egy kicsit levesz a mi vállunkról a munkából, de itt a helyszínen lefolytatni ezt a rendezvényt, ellátni a vendégeket, tehát a vendéglátást megszervezni, ez egy óriási feladat, óriási munka, de mindig ugyanolyan lelkesen, évről évre ugyanolyan lelkesen próbáljuk azért kivitelezni ezt a dolgot, hogy tényleg jól sikerüljön, tényleg legyen híre ennek a rendezvénynek, és ezáltal Sarudnak is, hogy vigye az összes többi település a jó hírünket, akik itt van részt vesznek, és akkor talán jövőre még többen össze tudunk jönni.
1: Hát mondjuk nem csak ez a rendezvény viszi Sarudnak a jó hírét, elég sűrűn vannak rendezvények, ugye Gyula sok mindent megpróbált még felvállalni, persze, hogy a ti segítségetekkel, tudom, igen. András is sokat tesz érte, nem most kezdtem én a sarudi ismerettséget itt megalapítani. Érdemes ránézni, interneten mindig ott van, hogy mi lesz, és hát milyen színvonalú. Tehát ezek nem egy színvonaltalan rendezvények, úgy néz ki.
0: Törekszünk arra, hogy azért mindenkinek megfeleljen, és tényleg ne egy úgymond falusi buli legyen, hanem méltó legyen például ahhoz a stílushoz, vagy ahhoz az irányhoz, ami a rendezvény, tehát az Arató Fesztiválhoz is nyilván nekünk úgy kell megszervezni a csoportokat, az előadásokat, a versenyt, magát az Arató versenyt, és például most ugye a cigány zenekar, vagy zenészek kísérték a felvonuló menetet, ami szintén a rendezvény jellegéhez passzol. Úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk egyébként a vállalkozóktól, a helyi vállalkozóktól. Ők minden rendezvényünket támogatják. Szüksége is van egyébként az önkormányzatnak arra, hogy egy picit bevonjuk a vállalkozók támogatását, de törekszünk arra, hogy mind minőségben, mind színvonalban hozzuk a rendezvénynek azt a jellegét, amit elvárnak tőlünk például az ide látogató vendégek is.
1: Úgy látom, hogy rendben van a település, itt nem lehet azt mondani, hogy szemét van, vagy nincs levágva megfelelően a fű, de rendben van olyan szinten, hogy egy élhető településé vált. Hát nem azt mondom, hogy mindig az volt, de azért most úgy tűnik, hogy van gazdája a területnek. Ugye nem csak a polgármester dicséréhez, mert hogyha csak téged dicsérnélek, hát azért segít a család is, meg hát mások is.
0: Segít a család, segítenek az ismerősök, és mindenki egyébként, a lakosság is nagyon partner, tehát több csatornán is kommunikáljuk azt, hogy mennyire fontos például a parlagfűmentesítés a településen, illetve azt is, hogy a település képrendezett legyen. Sok esetben ugye a helyi, tehát az önkormányzaton keresztül oldjuk meg például egy-egy közterületnek, vagy adott esetben, ha éppen olyan gazdátlan ház áll a főutcán, akkor biztos, hogy az előtte lévő területet azt nem hagyjuk elgazosodni. Tehát nagyon sok féleképpen próbáljuk azt elérni, hogy egy élhető rendezett település képe legyen Sarudnak, hiszen ugye itt a nyári szezonban azért nagyon megnövekszik a vendégszám, a látogatás, szám, és nem mindegy, hogy milyen látvány fogadja. Például, ha végig megy az egész falun, mert a fő utcánk a leghosszabb utca, és a Tiszapartig bizony ezen a fő utcán kell végig menniük, akkor azt a benyomást keltsük, hogy igen, ez egy szép rendezett falu, nem pedig azt, hogy egy gazdátlan és nem törődön falu, mert akkor nem szívesen érkeznek ide a vendégek, de hál' Istennek népszerű Sarud a turisták körében is. Most is a rendezvényen azért látok idegen arcokat, sőt inkább az ide látogató, illetve a nyaraló vendégek közül vannak itt többen, mint a helyiek közül. Ezzel még azért szeretnénk egy kicsit majd finomítani, hogy a helyieket is bevonjuk a rendezvényekbe, de egyébként más jellegű rendezvényeken nagyon szívesen vesznek részt, és eljönnek a település lakói is. Úgyhogy a közösségünket is próbáljuk, a faluképet is próbáljuk építeni, mindenben arra törekszünk, hogy tényleg élhető és egy jó benyomást keltő település legyen.
1: Ugye viccelődök, magas hőfokon beszélsz, természetesen körülbelül 37-38 fok van kint, itt hűvösebb egy kicsit. Picit most lehűlhettél, de hát menned kell, folyamatosan úton vagy. Itt az udvaron dolgod van, keresnek. Úgy meg vagy elégedve néha-néha mostanában magaddal?
0: Én úgy gondolom, egy településvezető soha nem lehet elégedett magával sem, az apparátusával sem. Egy településvezető, mondjuk úgy, hogy jól nyugtázhatja azt, hogyha a céljainak vagy a kitűzött céloknak legalább az 50%-át eléri adott ciklusa alatt, illetve ha oda tud figyelni tényleg a település összes lakójára, tud azonosulni például a problémáikkal, megpróbál egy olyan megoldást találni helyzetekre, ami nem biztos, hogy mind a két félnek jó, de azért aranyközéputat keresünk. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk vezetőbeosztású embereknek azért az elégedettség az nagyon-nagyon távol álló cél, hiszen mi mindig arra törekszünk, hogy jobb legyen, szebb legyen, és mindig van valamilyen probléma, amivel meg kell küzdenünk, vagy napi szinten szembe kell néznünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen örökös szolgálat, és a legjobb, amit tehetünk, hogy kihozzuk magunkból a legtöbbet, és bevonjuk ebbe a lakosságot is, amennyire csak tudjuk, és közösen próbáljuk megoldani azokat a problémákat, vagy azokat az ötleteket együtt valósítani meg, ami például kintről, a lakosok részéről is jön felénk.
1: Köszönöm szépen, úgy látszik, még nem fáradtál el, még összeszedted magadat egy kicsikét, de hát azért sok erőt kívánok neked. Köszönöm. A családodnak is azban, amit műveltek, nélkületek más lenne Sarud.
0: Igen, valószínűleg, így is köszönjük szépen mi is. Azt is, hogy így látod ezt a dolgot Sarudon. Igen, nagyon sokat dolgozunk valóban azért, hogy próbáljuk maximalistán eljárni dolgokban, és próbáljuk azt a összefogást vagy összetartást kialakítani az emberek között is, amivel ugye a jövőképünket is tudjuk formálni, illetve a kitűzött céljainkat megvalósítani, hiszen ahhoz az emberek is kellenek, akik itt élnek.
1: Elhangzott riportunkban Gyöngy Beátát, Sarud polgármesterét hallották.

0: Végezetül a főszponzorral, a zsűri elnökével beszélgetünk.
1: Cseh István vagyok, helybeli gazdálkodó.
0: Zsűri elnök, 33. de hanyadjára vagy már zsűri elnök?
1: 31 egyszerre vagyok, tehát itt az Arató versenynek, az Arató ünnepségnek a zsűri elnöke, és nem biztos, hogy a legelején annyira profi voltam a zsűrizésben, de aztán az öregek megtanították azokat a nézőpontokat, fogásokat, amik tehát nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyönyörű szép versenyt tudjunk csinálni. És nem csak verseny, mert ez nem verseny, hanem hagyományőrzés, és tulajdonképpen az ősök tiszteletének a megemlékezése.
0: Ahhoz, hogy valaki zsűri elnök legyen, mondható, hogy tanultál, de hát a korba is benne kell lenni. Én utoljára 62-ben láttam kézikasszálást a szüleimtől, akkor még én csak összeszedtem a toklást szépen a markomba, de ez azért egy komoly munka volt akkor.
1: Kétségtelenül, tehát tulajdonképpen tehát mindig azt mondták, hogy az aratás és a búza az az élet, ugye? Mert hogy tulajdonképpen, hogyha valakinek van kenyere, és a családjának tud kenyeret adni, az már nem fog éhezni. Ez a munka azért a gépesítése és a technika előrehaladásával azért valamivel könnyebbé vált, csak hajlamosak vagyunk azt mondani, amikor a kombány beleáll, hogy milyen könnyű az aratás. Csak el kell addig jutni. Tehát addig ápolni kell a növényt, a magot el kell vetni, azt dédelgetni kell, kezelni kell, ápolni kell, hogy abból kalász legyen, a kalászból búzaszem legyen, a búzából meg kenyér legyen. És az a folyamat, hogyha összességében nézzük, sokkal, de sokkal összetettebb, mint hogy kívül állóként azt mondjuk, hogy hát ma már a technika mindent megold.
0: Hát a technika addig jó, amíg ugye az ember szolgálja. Ez természetes, de azt is mondta nekem valaki már, sajnos nem emlékszem a nevére, hogy 40% a tudásunk, 60% pedig a jóisten akarata. Ugye esőtől kezdve nem sorolom végig. Úgyhogy aki a mezőgazdaságban van, az mindenkor ott van a természetben.
1: Így van. Nos, hogyha a csapat megfigyelte, amikor én a játékszabályokat kihirdettem, úgy köszöntem mindenkinek, hogy dicsértessék a jóisten, mert nélküle nincs semmi. Tehát kétségtelenül a tudásunkat hozzáadjuk, de a természet az tulajdonképpen nagymértékben befolyásolja, hogy mit aratunk. Tudásunk is nagyon fontos hozzá, hogy időben kellő mértékében, tehát próbáljuk ápolni a növényt, de azért a jóisten, hogyha ránk tekint és rákacsint, bár néha az egyik kezével ad, a másik kezével meg elvesz, de ezt tulajdonképpen hosszú távon kell értékelnünk, és akkor tulajdonképpen elégedett emberek leszünk.
0: Ugye kombájnnal, illetve más gépekkel, vetőgépet régen vetették, szétszórták a búzát, utána behengerelték, és stb. Stb. Most azért megvan ennek a módja, akár génmentesen is, ugye, teremhetne 6-8 tonnát is, mostan 2-3-ra mondják, hogy az időjárás ezt adta, de tulajdonképpen ez a fajta dolog, amit úgy művelnek az emberek itt kint versenyre. Ugye már ez hagyományőrzés, mondta, ugye, hogy levágják, marokba szedik, kévébe kötik, keresztbe
1: kötik, és akkor keresztbe rakják. Ugye ennek mindnek megvolt a sorrendisége, mert annélkül tehát nem működik. És a legvégén meg a cséplőgép, mert ugye annak idején tehát nem volt kombájn, annak idején ugye keresztbe rakták, és akkor jött háztól házig a cséplőgép, és a cséplőgépből tehát volt az értékkiszedés.
0: Ebbe kellett szállítani.
1: Így van.
0: Oda, ahol a cséplőgép. Ott etetni kellett a gépet szépen. Néha lángot is kapott, azért volt ott a tűzoltó is most. Hogyha valaki nem tudja, hogy ott a kenyér szépen, 10-féle, 15-féle kenyér a pulton szépen, azt nem becsüli, hogy ott van, megizzadt ezért. Egy gazdálkodó is, még te is pedig, hát mostanában nem kaszálsz, de azért állandó gond az, hogy mi lesz.
1: Kétségtelenül az az igazság, hogy mi a második szövetkezeti törvénynek a értelmében visszakaptuk az őseinknek a földjének egy részét, és bizony már most már aktívan 94 óta gazdálkodom, és mindenféle iskolai végzettséget megcsináltam hozzá, tehát van némi verejtékem abban, hogy tulajdonképpen a tudást hozzá tudjuk tenni az értékhez. Mi már az idén megkezdtük, Péter pár nap előtt egy nappal megkezdtük az aratást, hát bizony nem olyan gyönyörű szép a termésmennyiség, bár még azt sem mondhatom, hogy rossz. Az országos átlagtól remélem, hogy egy picivel több lesz, de ez nem elégíti ki azt a várakozásunkat, amit mi belefektettünk, de az idén az így alakul. Majd reméljük, hogy a többi növényből a tavaszi kapás növények majd kárpotolják esetleg azt a hiányzó összeget, ami van. Elégedettnek kell lenni, mert hogyha nem vagyunk, akkor sem tudunk mit változtatni rajta. Ha a lelkünkben béke van, akkor minden megy szépen előre.
0: Hát meg egyik év hozhatja a másikat, meg ugye mindenkori környezettől is függ, milyenek a piaci viszonyok, az átvevő helyek, és a többi, és a többi. Ebben nem megyünk bele, de abba a kaszálásba, ami itt volt, és bírálat alá esett, abba már bele lehet menni. Mi volt a jó kaszálás?
1: Igazából a kaszálásnak aranyos volt, a kaszáló emberek azok mind, szerintem inkább 60 pluszosak voltak, vagy nagyon sokan voltak 70 pluszosak. Gyönyörű szépen befektették a kaszát a földre, tehát nagyon kicsit arrót hagytak, és bizony az idősebbek, tehát érezték azt, hogy a kasza suhintásával a testükkel is mozogtak benne, tehát nem erőből kaszáltak, nem kapáltak a kaszával, hanem suhintották, és akkor ugye a testmozgásukkal erőt tudtak adni arra, hogy tehát tudja húzni, tehát és a szalmát, tehát egy kupacra tudja fogni a kasza. Csodálatosan szépen, de mondom, kevés fiatal volt, a többi az mondhatni azt, hogy szépkorú volt, de élményszámba ment az a kaszálás, amit csináltak, és ha ne adj úristen, szóvá tettem, hogy egyenletlen a tarló, akkor azt mondták, hogy a talaj is egyenletlen. Mondtam neki, hogy ha a földön csúsztatod, akkor tulajdonképpen rendben van. Tehát így van ennyien, hogy sokan vagyunk sokfélék.
0: Milyen magasságig? 5 centiig elmegy a tarló. Ami már alatta van, egy kicsit a földet vágja, ami fölötte van, akkor meg sarabolta ott a tetejét.
1: Igazából megint csak azt tudom mondani, a hagyományőrzésnek az a csodálatos dolga, régen a parasztembernek nem volt hulladék. Tehát mindent felhasznált, és a régi gondolkodás egy olyan pragmatikus gondolkodás volt, hogy annyit kellett kint hagyni a tarlón, ami nagyon szükséges, mert a többiből a jószág alá tett almot, és egyáltalán, tehát ugye, tehát a legvégén, mikor összekaszálták, akkor a nagy bőgővel, ugye, tehát ezt mondjuk ezt a nagy gerebjével összehúzták a szemet is, azt sem hagyták ott, mert nagyon fontos volt, hogy az apró jószágnak, tyúkoknak, egyéb dolgoknak hazavitték. Tehát a régi paraszti világban nem volt hulladék, mert mindent felhasznált. Ma az urbánus lelkeknél van igazából kukaürítés minden héten.
0: Igen, és akkor, amikor összeszedték hát a markot a hölgyek, tehát kicsikéket régebben azért igyekeztek, mert ugye a nap, hogyha feljött, akkor utána már pihenni kellett, 11 után már azért bevonultak az árnyékba, kévét kötöttek itt, ugye nem sodortak előre, ott kellett meg sodorni ezt a kötelet, nem nádból, meg sásból, hanem a
1: szalmából
0: ami hát már kicsikét ilyenkor, kérdeztem is, ilyenkor nem mert ilyenkor nehezebb megkötni, de azért megkötötték rendesen, úgy tűnik.
1: Úgy van. Igazából ennek is praktikuma van, mert amikor a cséplőgép alá ment, tulajdonképpen, tehát ugye felakadt volna a cséplőgépnek, vagy megfogta volna a szalmát, a töreket megfogta volna, tehát innentől számítva megint csak visszatérünk a hagyományőrzéshez, mert a parasztember mindig logikusan gondolkodott, tehát mindent felhasznált. Ha ő ebbe segítséget vett, az a másik munkahelyen, vagy a másik munkafázisnál már akadályozott tényező volt. Ragyogó szépen a fiatalok nem tudták, de az idősebbek tudták, hogy a kalász össze kell fordítani, és úgy kell kévekötéshez tulajdonképpen tehát előkészíteni az anyagot. Az volt még az érdekes ezen a versenyzésen, hogy különböző méretű kévéket csináltak, ugye nagyon sokfajta volt, természetesen attól függően, hogy milyen kévekötést tudtak kialakítani, hát voltak kisebbek, nagyobbak is, természetesen megint ezt tudom mondani, hogy ettől érdekes, hogy mindenki másképpen csinálja.
0: pár éve kérdeztem, hogy mi az, ami jól meg van kötve. Az, amit megrázunk, nem esik szét. Ugye? Volt, ami szétesett most?
1: Pontosan így van. Ezt nem néztük meg, mert azért ennyire már zsűriség nem vagyunk. Igazából azt nagyon néztük az, hogy ha tulajdonképpen a kévét raknak, hogy az ne befelé lejtsen, hanem tulajdonképpen, hogyha később eső van, akkor az le tudjon csurogni róla. Meg nagyon fontos dolog, hogy volt, aki így megkérdezte, hogy merre van észak, vagy legalábbis betájolták, hogy én az utolsó kévét, a paptagot, annak hívják, a tetejére kell tenni, és mindig a széllel szembe kell, a uralkodó széljárással szembe kell tenni, azért, hogy ne tudja szétbontani az egész bogját, tehát a kévé utolsó felhelyezése nagyon fontos dolog.
0: Hogy ettől sokkal nagyobb kereszteket raktak, mert kint maradt egy jó darabig, amíg be nem szállították, amíg sorba nem kerültek, ugye a cséplőgép, mert az vagy udvarról udvarra ment, vagy a cséplőgéphez vitték, attól függően, hogy egyeztek meg, és nagy kereszteket raktak, és szépen úgy, hogy az esőtől, amint ahogy mondtad, hogy megvédje, hogy csurogjon lefelé, mert azért hál' Istennek ma nincs eső, de... Nagyon fontos az eső ilyenkor is, mert a búzára már, meg a kalászosokra már azt hiszem, hogy nem kell, de a többire még igen.
1: Hogyne. Szokták is mondani azt a népi közmondást, hogy ha az arató pihen, akkor a kukorica csövel. Tehát ugye, tehát minden esetben tehát elérte ezt az időjárás változást, tehát a július közepén mindig van egy front, amikor tehát a kukoricát napraforgott a Jóisten meg öntözi. Igazából a régi kézimunkával történő aratás, ugye hosszú időt vett igénybe, és bizony akkor egy nagyon picit már, amikor már viaszos volt a búza, tehát akkor kezdték el aratni, hogy a végére érjenek, mert ugye tehát a kévébe is tehát érett tovább a búza, tehát nem úgy van, mint manapság már, hogy megnézzük a nedvesség tartalmát, és akkor engedjük neki a kombánynak. Régen még erre is kellett figyelni a gazdának, hogy azért learasson, de azért még a betároláshoz meg kellő mértékű szárassága legyen, mert a cséplőgépek ment házóházig, tehát körbejárt.
0: Lassan már megtanulok minden, de azért még nem mindent, úgyhogy jövőre is marad egy kis tudás még, amit majd elmondasz, ugye?
1: Igazából a lelkemnek nagy öröm az, hogy tehát részt vehetek ezen a rendezvényen, és igazából a tapasztalatomat, vagy egyáltalán a gondolatiságomat meg tudom osztani azokkal, akik meghallgatják. Adja a Jóisten, hogy minél többen visszagondoljunk a régiekre. Én manapság azért sokszor szoktam mondani a szakmának más területén is, hogyha nem tudsz valamit, ne anyádat kérdezz meg, hanem nagyanyádat és nagyapádat kérdezd meg, mert ők az életnek azon a részén voltak, akik gondolkodtak és pragmatikusan megtalálták a probléma megoldó képességét.
0: Hát köszönöm szépen, jó egészséget és szép időjárás. Én nem azt mondom, hogy esőmentesebb, olyan időjárást, ami kell a mezőgazdaságnak.
1: Igazából tulajdonképpen el kell fogadnunk azt, amit a természet tehát tulajdonképpen számunkra ad. Minden további nélkül, tehát azt tudom mondani, hogy az emberek lelkében legyen béke, és egészség legyen, mert ha egészség van a vidéki embereknek, de nem csak a vidéki embereknek, tehát minden magyar embernek a szorgalma kellő mértékében megvan arra, hogy maga körül tudjon gondoskodni. Köszönöm a lehetőséget.
0: Testi lelki egészség.
1: Ez így igaz, és köszönöm a lehetőséget.
0: Cseh Istvánt, a zsűri elnökét hallották a 33. Sarudi Kaszáló Fesztiválról. Ezzel a műsorunk véget ért. A munkatársak Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 11 órakor az országos roma zarándoklat ünnepi szentmiséjét közvetítjük nemzeti kegyhelyünkről, Mátraverebélyi Szent Kútról, melyet Székely János, szombathelyi megyés püspök atya mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Még egy mise szándékot mondanék be, az elhunyt Szénási család elhunyt szeretért, egy édesanyáért is felajánljuk ezt a szent misét.
1: Dicsértessék az Úr Jézus szent neve. Mint a kegyhely vezetője, sok szeretettel köszöntök minden zarándokot, különösen Székely János püspökagyát, akinek át is adom most a mikrofon, hogy ő köszöntse az összegyűlteket.
2: Ande da desco, ande chavesco, te ande sunto du hosco anav. Amare raieschi, le Jesus Christoschi grazie, la de devlesco camipo, te le sunto du hoschi zor, te aves atumenza. Nagyon nagy szeretettel, és nagy örömmel köszöntelek benneteket, kedves atyákat, kedves nővéreket, nagy szeretettel köszöntöm helyettes államtitkár urat, köszönjük, hogy eljött, a Szent István Rádió hallgatóit, Balajti és Szendrőládi közösségek zenekarait, tanúságtevőinket. Hálásan köszönöm én is Kós Ede atyának a nagyon őszinte, mély, igaz, és mégis reménnyel teli szavait, szívleljétek meg őket. És nagyon nagy szeretettel köszöntelek mindenek előtt benneteket, kedves cigány testvéreim, romák ősi indiai nyelvén, Taven Bhaktale, Osunto del, Deltume Zor Bhaktsastipe, Tezsutilvitumara Familia, Osunto del, Teje Sunto Maria. A legelső település

a többiek. Mise elején volt is egy kis feszültség, idegesség, félelem. Mi lesz ebből? Ennyi cigány ember még soha ebben a templomban nem volt. És ez tartott egészen a mi atyánkig. Az volt a szokás a templomban, hogy a mi atyánknál megfogjuk egymás kezét. És azt láttam, hogy valahogy középen, ahol romák és nem romák kellett volna, hogy egymás kezét megfogják, nem akarodzott. A kezek nem találtak össze. Kínos csönd volt. Egészen addig, amíg elől egy hitoktató nő ezt észrevette. Villámgyorsan odaállt a templom közepére, előre. Egyik kezével megfogta egy roma kisgyerek kezét. Másikkal egy nem cigány kisgyereknek a kezét. Aztán lassanként mögötte alakultak ki a kézfogások. Gyönyörű pillanat volt. Azt éreztem, hogy a mennyei atya is újjong, mosolyog. Az ő házában az ő gyermekei testvérként egymásra találnak. Mai napon a mennyei atya ugyanígy nagy örömmel néz le rátok. Az ő szeretett gyermekei vagytok. Akármilyen valakinek a bőre színe, anyanyelve, az Úristen végtelenül értékes, végtelenül szeretett gyermeke, egymásnak pedig testvérei. Hálát adunk, hogy ezt ma újra átélhetjük. Ahogyan Jézus ígérte, ahol majd ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. A mai napon a függőségekből való szabadulásért imádkozunk. Gondolj arra, hogy van-e a te életedben függőség. Alkohol, kábítószer, játékgépek, telefonfüggőség, nem tudod letenni órákon át, néha olyat is nézel, amit nem kellene. De vannak egyszerűbb, hétköznapi függőségek is. Harag, átkozódás, pletyka, hazudozás, önzés, lustaság. Mik a te bilincseid? Mi az, ami nem engedi, hogy szárnyalj, hogy szeress? Amit el kellene szakítani, mik a kötelékek, amik gúzsba kötnek. Imádkozzunk szabadulásért. Imádkozz családtagjaidért is, akik szenvedélyek rabjai. Imádkozzunk Jézushoz, a szabadítóhoz, és kérjük azt is, hogy mi is lehessünk az ő munkatársai ebben a szabadításban. Szentmisében még egy elhunytat hadd említsek meg, Soltész Bertalan, nagy apostola a cigányoknak, szentrőládi közösségnek a nagy alapítója, apostola. Hálát adunk az ő életéért is. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vedessen el az örök életre.

Könyörögjünk, mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a szent lélek indításait hűségesen kövessük, s Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

0: Olvasmány a Bírák könyvéből. Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és az Úr 40 évre a filiszteusok kezébe adta őket. Volt egy Szoreából, Dán törzséből való ember, Mánoah volt a neve. Felesége meddő volt, és nem volt gyermeke. Az Úr angyala megjelent az asszonynak, és így szólt hozzá. Magtalan vagy, és nincs fiad. Most azonban vigyázz magadra, ne igyál se bort, se szeszes italt, és tisztátalan se egyél, mert fogansz és fiút szülsz. Borotva ne érintse fejét, mert ez a gyermek Isten nazírja lesz anyja méhétől fogva. Ő lesz, aki majd elkezdi Izraelt kiszabadítani a filiszteusok kezéből. Az asszony elment és elmondta férjének. Megszólított Istennek egy embere. Isten angyalára hasonlított, olyan fölséges volt. Megkérdeztem tőle, honnan jött, de nem mondta meg nekem a nevét. Ellenben így szólt hozzám. Fogansz és fiút szülsz. Ezért mostantól ne igyál se bort, se szeszes italt, és ne egyél semmi tisztátalant, mert ez a gyermek Isten nazírja lesz, anyja méhétől kezdve, halála napjáig. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kabzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát. Néhányan bizony ilyenek voltatok, de megtisztultatok, szentek lettetek, és megigazultatok Urunk Jézus Krisztus nevében, Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden hasznos. Minden szabad, csak ne váljak semminek rabjává. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből. Kodál bíboldengekon, pátyanász leszke, o Jézus, kodob hendász. Te ásoná, ande múro szítjaripe, csacsikanez múre szítjardeszán. Pinzsaren o csacsipe, hajó csacsipe szlobodiszare tumen. Kodál kodob hendine leszke, le Abraham eszke falura szám, haj csíkana kanyikaszke csísz lugiszárdám. Szársaj penes apoltú, ke szlobodúra ávna. O Jézus, kaded az duma, báter, báter, penavtumenge, szakodo, kon bezehkerel, szlúgáj. Ba e szlúga csi áshol szágda andok her, noma o sávó áshol kote szágda. Kanápolo sávó szlubudi szareltumen, csacsikanez, szlobodúra avená.
2: Azoknak a zsidóknak, akik hittek neki, Jézus azt mondta, ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Azok azt felelték neki, Ábrahám utódai vagyunk, és soha senkinek nem szolgáltunk. Hogyan mondod hát te, hogy szabadok lesztek? Jézus így szólt. Bizony, bizony, mondom nektek. Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolga. De a szolga nem marad örökké a házban, csak a fiú marad ott mindörökké. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a Bibliából Sámson születéséről hallottunk, és arról, hogy az édesanyának megjelent egy angyal, és elmondta, hogy a gyermeke hatalmas erőt kap, hogy a népét megszabadítsa, és utána elmondott egy-két szabályt, amit Sámsonnak majd be kell tartania. Az édesanya ezt az üzenetet kétszer is továbbadta, először a férjének, és aztán, ahogy fölcseperedett a fiának, Sámsonnak is. Azonban az édesanyja az üzenet lényegét mind a kétszer kifelejtette. És elmondta Sámsonnak, hogy a haját nem szabad levágni. Más szabályokat hogyan tartson be, de hogy a nagy erejét mire kapta, hogy a népét megszabadítsa. Ez Sámson soha nem tudta meg. Az erejét ostobaságokra fecsérelte, oroszlánokat tépett szét, városkaput vitt föl a szomszéd hegytetőre, csak túlságosan későn, amikor elfogták, megvakították, mint egy állat egy malomkövet hajtott körbe-körbe. Akkor döbbent rá, hogy másképpen kellett volna élnie. Hány mai gyereknek és fiatalnak az élete hasonlít Sámson életéhez? Mennyi kincset elrejt az Úristen minden kicsi gyerekben? Mennyi szép tehetséget, lehetőséget? Mennyire gyönyörűek a cigány gyerekek? Gyönyörűen csillogó szemei, ragyogó arcuk. Mennyire szép élet fakadhatna mindegyikből? Csak igen gyakran egy gyerek vagy egy fiatal soha nem tudja meg azt igazán, hogy ezt a nagy kincset, az életét tulajdonképpen mire is kapta. Annyi mindenre tanítják a mai gyerekeket, angol nyelvre, komputerek használatára, de arról, hogy mit jelent embernek lenni, miért legyen ő nagylelkű, becsületes, hogyan lehet egy házasságot szépnek megőrizni egy életen át, hogyan nézem majd szembe betegséggel, szenvedéssel, halállal, hogy mit is jelent embernek lenni, arról nagyon sok mai fiatal szinte soha semmit nem hall. Igen, gyakran csak túlságosan későn, amikor már millió szenvedély rabja, kábítószeres, félig alkoholista, akkor döbben rá, hogy másképpen kellett volna élni. Milyen óriási a szülő felelőssége, az édesanya felelőssége, hogy ezt a legfontosabb kincset átadja a gyermekei számára. Valaha régen a szénbányáknak a mélyén kis pónilovak húzták a szenes csilléket, a kocsikat. És egyszer egy látogató érkezett egy nagy bányász városba. És csodálkozott, hogy vasárnap tele van az egész környék pónilovakkal. Vígan szaladgálnak a réteken, legelésznek, élvezik az életet. Megkérdezte az egyik bányászt, hogy miért van ez így? Vasárnap miért lát ennyi pónilovat a réteken? Mire a bányász azt mondta, tudja, a pónilovak egész héten lent vannak a bánya mélyében, sötétségben, szénporban, hogy meg ne vakuljanak, hogy el ne veszítsék az életkedvüket. Minden vasárnap fölhozzuk őket a felszínre. Kedves szülő, ha azt szeretnéd, hogy a gyermek lelke meg ne vakuljon, hogy megtanuljon látni, megtanulja szeretni Istent, hogy szívébe íródjon a 10 parancsolat, az a gyönyörű törvénye, meg a szeretet törvény, akkor amíg még kicsi, amíg még a szíve alakítható, vasárnapról vasárnapra vidd el az Úr elé. Legyen Jézus tanítványa. Engedd, hogy ő alakítsa a szívét. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha a gyermek szívében nem tud megtenni, azt Jézus meg tudná tenni. Vidd a gyermekedet ő hozzá. Ne később panaszkodj. Ne amikor 20-25 éves, és már késő. Amíg kicsiny a gyermek, amíg alakítható, vidd őt Jézushoz. Egyszer Amerikában temettek egy fiatalembert, aki kábítószer túladagolásban halt meg. Hatalmas tömeg volt, rengeteg fiatal, mindenki zokogott. És temetés végén egyik fiatal odament az atyához, aki temette a fiatalembert, és könnyes szemmel azt mondta neki, atya, miért történt ez? Annyira szerettük. Annyira szerettem őt. És az atya azt írja a visszaemlékezésében, hogy szinte kitört belőle a mondat, hála Istennek nem mondta ki, hogy ez a langyos, hiteltelen szeretet ölte meg őt. Az igazi szeretet nem langyos, nem majom szeretet. Az igazi szeretet nem fél kimondani az igazságot, akkor sem, ha az fáj. Kedves szülők, van-e bátorságotok? Nem csak kényeztetni, hanem valóban nevelni. Hány olyan fiúgyerek van, aki úgy nő föl a családban, hogy soha segítenie nem kell. Véletlenül se. Ő a kicsi herceg. Őt kiszolgálják. Édesanyja is olyan, mint a szolga. Tanulnia nem kell. Kötelessége nincs. Vele szemben elvárás nulla. És aztán csodálkoznak a szülők, hogy egy önző, lusta ember lesz belőle. A feleségét sem fogja soha tisztelni. Nem fog tudni igazán szeretni. Nem fog tudni soha egy boldog családot fölépíteni. De a hiba már ott volt 5 éves korában. amikor nem vezették rá a szeretet útjára. Nem elég dédelgetni. Nem elég mindenkitől, még akkor is, ha abszolút nincs igaza, megvédeni, mindig mellé állni. Ez a legbiztosabb út, hogy egy gyerek elkényeztetett, önző, másokat nem tisztelő felnőtté váljon. Olvastam egy mesét, ami szerint egy kisgyerek, ahogy megszületett, édesanyjának egy tündér jelent meg, és azt mondta, egy kívánságát teljesítem. Édesanyja gondolkodott, és magában azt mondta, az a kívánságom, hogy a kisfiamat mindenki szeresse. Sikeres legyen. Tündér eltűnt, egy kicsit szomorkás arccal. Kisfiú cseperedett, mindig mindenki tapsolt neki, irigyelte. A kisfiú egyre korlátlanabbul visszaélt ezzel, bántotta az osztálytársait, megalázta őket, ordított velük, megverte őket, elvette, ami a másiké, semmi következménye nem lett, mindig tapsoltak, mindig dicsérték. Lassanként egy szörnyeteg lett belőle, egy elviselhetetlen ember, aki elől menekült mindenki. Édesanya könyörgött egyszer a tündérnek, hogy jöjjön vissza. És valóban így volt, ahogy a fia 25 éves lett, a tündér visszatért. Édesanya azt kérte, hogy vedd el a fiamról ezt a varázslatot. Szeretnék valami mást kérni a számára. Nem azt, hogy mindig mindenki szeresse, hogy mindig tapsoljanak neki, hanem azt kérem, hogy szeretni tudjon, adni tudjon, jó ember legyen. Tündér elmosolyodott, elment. A fiú körül hirtelen minden megváltozott. Megszűnt a taps. Nem mindenki rajongott érte. Sokan a hamis barátok otthagyták. Egyesek az addigi életért bosszút is álltak rajta. Egy néhány évre börtönbe is került. Meg is érdemelte. De lassanként jó ember lett belőle. Aki mindenkinek segíteni akart. Egy iskolában lett portás. Minden gyereket minden reggel nagy szeretettel köszöntött. Takarította a folyosókat. A gyerekek lassan szinte pót nagypapának tekintették. Örömüket, bánatukat neki mondták el. Aztán már kicsit idősebb korában, de megtalálta a szíve választottját, megházasodott. Jó Isten még utolsó pillanatban két gyermekkel is megajándékozta, megáldotta őket. Nem attól boldog egy gyermek, ha minden kívánságát, mindent, amit kitalál, azonnal teljesítik. Tanuljátok meg nevelni a gyermeket a jóra, önzetlenségre, arra, hogy adni tudjon, hogy segítsen, hogy bocsánatot kérjen, hogy mindenkit tiszteljen, hogy becsületes ember akarjon lenni. Milyen óriási az édesanyja, a szülő felelőssége. Olvastam egy édesanyáról, akihez jött haza a kamaszodó lánya, és egy nagyon erkölcstelen filmet akart megnézni a moziban. Anyukának nagyon nem tetszett, de a lányát nem tudta lebeszélni róla. Anyuka éppen salátát készített. Hirtelen gondolattal odament a szemetes kosárhoz, és beleöntött a salátába egy kis adag szemetet. Belekeverte. Lánya döbbenettel nézte, kérdezte az anyukát, hogy mit csinálsz? Megőrültél? Mire az édesanyja azt mondta, azt gondoltam, ha téged nem zavar, hogy a lelkedet, a szívedet szeméttel, szennyel megtöltöd, belelapátolsz egy kicsi szennyet, olyasmit nézel, amit egy normális tiszta embernek nem szabadna soha, akkor azt gondoltam, hogy az se zavar, ha gyomrodba egy kicsike szemetet besöprünk. Kislány megdöbbent, és nem ment el arra a mozifilmre. Kedves szülő, figyelj ne csak a gyereked ételére, arra is, amivel a szellemét táplálja, amit néz, amíg en gyakran a szellemét pusztítja, tönkreteszi. Talán ismeritek a történetet, egy kisgyerek állandóan arról álmodott, hogy két farkas küzd benne, egy fehér, erős, nemes, szelíd állat és egy fekete, undorító, rosszindulatú farkas. Órákon át harcoltak benne, és elmondta egyszer a kisfiú ezt az édesapjának. Édesapa csodálkozott, kisfia ilyesmiket álmodik, de azt mondta, hogy néha nekem is van ilyen érzésem, mintha két farkas küzdene bennem. Kisgyerek megörült, hogy apja úgy látszik érti őt, és megkérdezte, és melyik farkas fog győzni? Mire az édesapa ezt felelte, amelyiket jobban eteted. Kedves testvér, benned is küzd két farkas. A jobbik éned, amelyik tiszta, becsületes, jó akaratú, nemes, segítőkész, szelíd. De küzd benned egy másik is, amelyik lehúz, tisztátalan, rosszindulatú, pletykás, gyűlölködő, becstelen. Szavát nem tartja meg, átveri a másikat. Az a farkas győz benned, amelyiket jobban eteted. Azzal, amit nézel. Azzal, amit mondasz. Azzal, amit teszel. Melyik farkas növekszik egy-egy gyermek lelkében? Figyele a szülő arra, amivel a gyermek a szellemét táplálja. Cigány testvéreknek van egy gyönyörű eredet mondája, ami arról szól, hogy a romák valaha madarak voltak. Röpültek végtelen, határok nélküli, hatalmas tereken át, egyik országtól a másikig. Boldogok voltak. De aztán leszálltak egy nagyon nagy rétre, ahol rengeteg gyümölcs, finomság volt, enni kezdtek, kicsit megvastagodtak lábaik, szárnyaik, nem tudtak többet felszállni. De így mondja a gyönyörű legenda, szívükben azóta is madarak. A cigány ember szeret szabadnak lenni. Nem szereti a korlátokat, szabályokat, kötelezettségeket. Nem szereti a hivatalokat, rendőrt, hivatalnokot. Szereti a korlátlan, szabad, ösztönös életet, a derűt, az ünnepet. És milyen megdöbbentő, hogy Jézus azt mondja, az evangéliumban ezt hallottuk, az igazság szabaddá tesz titeket. Kedves cigány testvérek, Jézus arra tanít a mai napon, hogy mi az igazi szabadság. Az igazi szabadság nem a korlátlan pillanatnyi önkény. Hogy azt teszem, ami éppen eszembe jut. Nem. A Biblia arra tanít, hogy a teremtett világba bele van ültetve egy gyönyörű isteni rend. Zsidó rabbik azt mondták, Isten 10 igével alkotta a világot, a 10 parancsal. Bele van teremtve a gyönyörű isteni rend a fákba, a felhőkbe, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Egy gyönyörű isteni harmónia. Csak akkor lehet az ember boldog. Akkor tud szárnyalni, szeretni, ha e szerint a harmónia szerint él, ebbe belesimulva, nem ez ellen, ahogy a madár is úgy tud repülni, ha a levegő törvényeit, a fölhajtó meg az egyéb szeleket figyeli, vigyáz a fákra, a sziklákra. Éppen így van az életben is. A szabadság nem a pillanatnyi önkény, hanem a gyönyörű isteni rendbe, a 10 parancsolat csak szeretet rendjébe való belesimulás. Akkor vagy igazán szabad, ha semmi nem köt gúzsba, semmi nem húz le, nem vagy szenvedélyek rabja, sem alkoholé, sem kábítószeré, de haragé sem, pletykájé sem, önzésé sem. Ha elszakítottad ezeket a kötelékeket, ha tudsz szárnyalni és szeretni, a mai nap erre hív. Szakítsd el ezeket a gúzsba kötő láncokat, hogy a lelked újra szárnyaljon. Édesanyám, amikor nagyon kicsik voltunk, rengeteget beszélt arról, hogy legyünk jók, tegyünk jót, segítsünk. Nagyon hamar ezt én úgy megértettem. Kb. 5 éves lehettem. Szálltunk le a buszról, észrevettem, hogy egy 80 körüli, nagyon idős, nehezen járó néni száll le a buszról. Rögtön odaugrottam, nyújtottam a kezemet, hogy segítek. Gondolom, hogy jobban akadályoztam a nénit a leszállásban, mint segítettem. Néni nagyon-nagyon boldog volt, végtelenül hálás, megdicsért, milyen rendes kisgyerek vagyok. Úgy szaladtam haza, hogy szinte a lábam nem érte a földet. Néni még napokig az utcában mesélte, hogy ez a kisfiú milyen aranyos. Édesanyám rávezetett a helyes útra, a jóság, a nagy lelkűség útjára. Mai napon ezért imádkozunk. Találjuk meg az igazi szabadságot, és legyünk Jézusnak, a szabadítónak hiteles munkatársai, szülő a gyermeke felé, a közösségben egymás felé. Legyünk olyan társadalom, ahol az emberek nem szenvedélyek, rabjai, ezek alatt görnyedő családok és fiatalok, hanem ahol tudunk szeretni, alkotni, békességben testvérként egymás mellett élni. Amen. Álljunk föl és terjesszük mennyei atyánk elé kéréseinket.
3: Kérések vagy nincsenek, vagy nincsenek, akkor így van.
4: Nincsenek.
3: Azt tudok volna.
5: Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Add, hogy Szűz Mária példáját követve mi is készen álljunk fele barátaink megsegítésére. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk anyját. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Fogadd örök szeretetedbe Suhai Kálmán testvérünket és Csemert Csabát, akik megholtak már közülünk. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszentegyház javára.
0: Fölséges Istenünk, legyen kedves előtted ez az üdvösségszerző áldozat, amint

Folytatod, amit jó voltodból tettél értünk, mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általadtad nekünk fiadat, üdvözítő urunkat, Jézus Krisztust,

Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, boldog Ceferinóval és boldog Emíliával, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Zsolt és János püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedbe velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
6: Amen.
0: A Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
0: de szabadíts
1: meg a gonosztól.
0: És elmondjuk a mi atyánkot a romák gyönyörű ősi lovári nyelvén. Amárodát konando csérisan, te szunti szájve pecsuanav, te a veltár csirotem, te a velkade szártukames, szarando cséri kadevi pejpúv, amáro szákogye szeszkománro, de a mengelgyesz, te érti szára már bezehá, szárvia meérti szárasz, kodolenge konamenge bezeháren. Hajna ingramen ande nasulipe, ba slobodi száramen kataronasul. Slobodi száramen mangastu traja katar szakonasul, de grácia szapácsa, ande amare gyésza, kaj andar tjóérti száripo, sakanak bibeze haleste bibrigakete juvas, jika esperanta sa ajukaras, o sagutno anandipo, tajamare muntusareske, le Jezus Kristoske, luvudimalo pale avlimo, ke ciroio temo zuralipo, tajo luvudipo sagutno sagutnes, amen. Amarora Jezus Kristo, tu kodophendantje apostolenge, pacha mukav petumende, mori pacha daftumenge, na amare bezehadik, mai feder ceklesiako pacimo, alo sarla sartukames ande pacate, tai delako intrego iekipo, contraistai creares sagutno sagutnes, amen. Lereeski pacha, te avetu mensa sakana, tai te duhosa, naisterenek havres le pacha ke somnesa, köszöntsük egymást a béke jelével.
1: Legyen békesség köztünk
7: mindenkorra.

0: Aketai le devlesco bacro. Aketai con lel elumake bezeha. Anande casacar el carin peschi meseia. O Jesus, le devlesco bacro. Uram.
1: Nemo lo veto. Ale con vaie. Ale ciò che su amon. E sveglio una sera.
2: Hirdetjük a testvéreknek a szent áldozás menetét, itt a bevonulási út két oldalán álljunk fel vonalba, és az atyák fognak majd oda menni, nem úgy, mint máskor, amikor a híveknek kell. Szintén a templom mellett vonalba fölállhatunk, az atyák fognak menni. Itt Szentkúton nyelvre áldoztatás van, és kérjük azok jöjjenek csak áldozni, akik a húsvéti szentgyónásukat elvégezték.
3: Egykor egy titkos a gurt,

könyörögjünk. Magasztaljon téged egyházad, Istenünk, mert nagy dolgokat cselekedtél velünk. Add, hogy egy szülött fiadat, akit anyja méhében keresztelő Szent János újongva köszöntött, mindig örömmel fogadjuk szent lakomádon.

Az áldás után szeretnék egy pár szót szólni a Szentgyörgyi közösség nevében, kurziusok nevében. Szeretnénk püspökatyát és az itt levő atyákat megáldani azzal az áldással, amit a Szent Atyának is énekeltük. Fogadja őszinte részvétünket ezzel az áldással, Szent Atyának. Jelentünk.

0: Tamás Baktalan Rasajvó! Rúdvesz a 100 évig! Legyünk szeretnék!
1: Először is szeretnénk megköszönni a két nagy tanítást, ugye Kósede atyának, aki adta nekünk a tanítást az szentségimádás és a szentmise előtt, hogy Ede atya gondolataidat hazavisszük, és szeretnénk megköszönni mindazt a jót, amire felhívtad a hibákra is, és a szép dolgokra is, minden ember figyelmét, tanítottál minket, hogy nagyon köszönjük néked a tanítást is. Püspök atyának is szeretnénk ugye megköszönni, most vagy itt először, mint a konferencia elnöke is egyben, tehát ugye nem csak mind a cigány pasztorációt felelős, hanem a püspöki konferenciának az elnöke is, hisz szeptember... Ja nem? De, jól mondom. De szeptemberben ugye átvetted ezt a pozíciót, nőtt a rengeteg feladat, de ennek ellenére itt vagy közöttünk, és mégis szántál ránk időt, hogy számodra mennyire fontos a cigány pasztoráció, és szeretnénk kifejezni hálánkat egy csekély ajándékkal. És még van rá lehetőség az áldás előtt, egy kis programhirdetés, ugye az idő.
2: Egy kis csúszás van a programban, ezért 2 órától találkozunk itt a közösségek bemutatkozójával, zenés-táncos műsorok, illetve egyéb műsorok lesznek. Köszönjük!
3: Még egy kis hirdetés is következik azzal kapcsolatban, hogy július 10-én pénteken délután 3 és 4 óra között csendes szentségimádás lesz a templomba. Jövő hétvégén július 11-12-e szombat vasárnap a mentősök zarándoklata érkezik Lelliszi Szent Kamil ünnepére, illetve Kármerhegyi Boldogasszony búcsú lesz vasárnap. A részletes programot a kegyhely hirdető felületein találhatjuk meg. Állva fogadjuk az áldást.
4: Raite a vetu mensa. Te astilisare tu meno sunto del, tai te lelpe tu mende sama. Te fimla leski mesura pe tu mende, te jerti sare tu men. Te buedelpe pesca jacenza caring tu mende, tai te de tu me pacia tai bucuria. Te adiu tu meno sunto del, o dad, o shavo, tai o sunto duho. Amen.
1: A szentmise véget ért, menjetek békével.
5: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, az országos roma zarándoklat ünnepi szentmiséjét közvetítettük nemzeti kegyhelyünkről, Mátraverebélyi Szent Kútról, melyet Székely János szombathelyi megyés püspök atya mutatott be. Rádiónk technikai közvetítését Kaszinger Jenő vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A miskolci Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges Életre Nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fájis diákokat interjúvoltak meg a karrier útjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezéstechnikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban a Szent István Rádió stúdiójában itt Egerben és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónak.
3: A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
4: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
3: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék. Ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt a Egerbe, hál' Istennek a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel, több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, is. Tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlagszülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görög Katolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösvölgybe, médiaértési és oktatóközpontba, Ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
2: A Miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges Életre Nevelünk című projektet. A részletekről Kondás Miklóst, az intézmény igazgatóját hallották. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Szent Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
5: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha külön veszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
6: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
5: Érdekes helyzet alakult ki én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
6: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
5: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
2: Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. Előadásának témájáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplánt hallották. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat idén július 16-a és 19-e között lesz. Több 116-30 év közötti fiatalt várnak, ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Előzetesen online regisztrálni lehet, de majd meg lehet tenni ezt a helyszínen is. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. A találkozó sátortábor jellegű, erre kell készülni, illetve július 17-én pénteken majd a program keretében délután 2 és 5 óra között a véradókat is várják Szalókon, az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal kedveskednek. A véradáshoz kell lenni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferencesen tartomány az Erdélyi Ferencesen tartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban, majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Tennyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
7: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9:30-től tartanak szentmisét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
8: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
9: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
8: Nem csak katolikusoknak.
9: Keresztényélet.hu.
7: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesz benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: 13 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szentatya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki ne kényszerüljön kivándorlásra. 14. Leó Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjáinál imádkozott. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A miniszterelnökség megismételte, közzéteszik az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Áder János volt köztársasági elnök közpénznyelő alapítványa eddig 18 milliárd 300 millió forintot kapott, fogalmazott a miniszterelnök. Ebből luxusvillát vettek és haverokat fizettek, tette hozzá Magyar Péter. Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 nemzeti parkunk évente, írt a Facebook oldalán a kormányfő. Áder János korábban arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az ő törvénysértéssel vádoló kijelentése miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Még idén szeretnék benyújtani az országgyűlésnek a honvédelmi törvénymódosítást a szükséges változásokról. Ezt a tárcavezetője erősítette meg a Ludovika arénában tartott diplomaosztó ünnepségen. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, törvényi szinten orvosolják majd az elmúlt években elkövetett hibákat. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson újat, de ez nem történt meg. A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami 2,7 fokkal meghaladja az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta 23,5 fokos középhőmérséklettel. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el, árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótából álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítését. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártásra vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozásra szólította fel a céget. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, légi és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az ukrán elnök megerősítette, hogy éjjel csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszky. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot, Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Végül az időjárásról: gyengén felhős, derült az ég, csapadék nem hullik, a szél többfelé élénk, helyenként erős, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Hasonló időben lesz részünk holnap is, de akkor nagyobb eséllyel hullhat majd zápor. Híreinket hallották.
10: Délidőben.
0: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Július 4-én szombaton szeretettel köszönti a kedves rádióhallgatókat a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet, munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Herbert George Wells, angol regényíró és publicista fogalmazta meg. Szerinte a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen fősztjét. Legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Ulrikok ünneplik névnapjukat. A katolikus egyházban pedig portugáliai Szent Erzsébet emléknapja van. Műsorunk folytatásában kérem most hallgassák meg műsorismertetésünket. Hamarosan kezdődik Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk. Nos, az adásban ezúttal is zenei időutazásra invitáljuk Önöket, Széles László Lőrinci plébános és én a műsorvezető. Az adásban népszerű magyar együttesek felvételeiből válogatunk. Következzen most műsorunk rövid ajánlója. Milyen emlékek és történetek is jutnak eszedbe például az Illés Együttes a Tündér című dalával kapcsolatosan?
11: Az általános iskola 8. osztályába jártam, amikor ez a dal született. Úgy ismertem meg, hogy egy általános iskolás fiú osztálytársam szólt nekem, és feltette nekem a kérdést: hallottad már az Illéstől a Tündér című felvételt? Mire én bevallom, még nem. Következő alkalommal egy pénteki napon volt, az 5 órai Tea című műsorba csendült fel, ott hallottam először. És eszembe jutott az iskolai osztálytársam, hálásan gondoltam rá, hogy felhívta a figyelmemet erre a dalra.
0: 14 órakor híreket mondunk, majd a 7 évfordulója című műsorunk szól. Ebben pedig a 2020. július 6-án elhunyt olasz származású Ennio Morricone zeneszerző alakját idézzük. Az óra második felében Közelkép című műsorunk szól. Tokai frekvenciánkon 14 órától Lélekműhely című műsorunkban kulturális magazinunkat hallják. Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon ugyanebben az órában Szülőföld című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Szibig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik tagjával beszélget Molnár András. 15 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk. Nos, az adásban folytatjuk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. 15 óra 30 perctől 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk heti híreiből, eseményeiről. 16 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Kávéház című műsorom. A Szent István Rádióban, a jó hír hangjában ezúttal Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópappal, Felső Zsolcai parókussal beszélgetek életéről és papi szolgálatáról. Következzen most műsorom rövid ajánlója. Papi jelmondatául választotta: nagy örömet hirdetek néktek. Miért ez lett a jelmondata?
12: Azért, mert egyrészt az evangélium örömhír, és örömhírt csak örömmel lehet hirdetni, és ha engem megérintett ez az öröm, akkor ezt tovább kell adnom. És gondolkodtam rajta, nagyon sok szép szentírás idézet van, de a lényege ez: mi örömhírt hirdetünk. És az örömhírben, hát látjuk, hogy Jézus életében mi minden van, és ez a szép hang meg érzéssel teli üzenet kell, hogy megérintsen másokat is.
0: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd regionális sporthíreket ismertet önökkel Kriston Tamás. 17 óra 30 perckor pedig Kapcsolj rá címmel zenei összeállításunk szól fiatal hallgatóinknak Bilincsik Márton válogatásában. 18 órakor rózsafűzér imádságot imádkozunk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Ma az Erdőtelki Rózsafűzér Társulat tagjaival imádkozhatnak együtt. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, 18 óra 30 perctől pedig egyházi híreket mondunk. 18 óra 45 perctől esti mesét majd altatódalt sugárzunk a minket hallgató gyerekeknek. Kedves gyerekek, a ma esti mese Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 10. része lesz, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek. 19 órakor híreket mondunk, majd Ökumené címmel a testvéregyházak fél órája következik. Ma a Református Egyház műsorát hallják. 19 óra 35 perckor Közelkép című műsorunkban Székely Dénes Borsodnádasdi plébánossal beszélgetünk a zarándoklatokról és a közösségek szerepéről. 19 órától Tokaji vételkörzetünkben Találkozás című szállításunkban a paradicsom befőzésről, valamint a lecsó készítésről lesz szó. Ezt követően Hegyaljai Látkép című műsorunkat sugározzuk. Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon ugyanebben az órában Életünk című összeállításunkban kulturális válogatásunk következik. Nos, ebben a hétvégén megrendezésre kerülő miskolci gasztroplacról beszélgetünk, majd a pajtajátéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. A folytatásban egy tanulmánykötetről, a Miskolci Dalok Dallamok című kiadványról kérdezzük a szerzőt. Végül pedig két EGRI programról, az idei Strauss Estről és a Symphonic Like-ról hallanak beharangozót. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Fahantal, csemballó művész tanár beszél.
10: Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
0: Megvolt az igény a kultúrára.
10: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
0: 20 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően jelentkezem majd újabb műsorismertetéssel, és ezután Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk szól, amelyben Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 5. részét olvassa fel Tóth Levente. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket a szombat délután és kora este folyamán. Újabb műsorismertetéssel én legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak velünk. További kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és köszöntöm önöket, állandó beszélgető partnerem, a műsor zenei szerkesztője, Szédes László Lőrinci plébános nevében is, akit én köszöntök most itt a Rádió EGRI stúdiójában, hiszen itt ülsz velem szemben, kedves Laci atya, Isten hozott nálunk, rádiónk EGRI stúdiójában.
14: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
14: Kedves bébe, engedd meg, hogy a köszöntés kapcsán megint elmondjak egy esetet, hogy szoktuk mondani, hogy egy sztorit.
0: Egy történetet, nem mert mondjam? Te vagy a történetekkel teli plébános.
14: Igen, a kedves hallgatók felé. Ez ugyanis a vonaton is eszembe jutott a dolog kapcsán. Egy pap kollégáról van szó, akivel nagyon-nagyon jó barátságban vagyunk. Mindössze egy év korkülönbség van közöttünk, egy évvel fiatalabb nálam. Meghallgatott egy adást, és annyit jelzett nekem vissza, hogy nagyon kuriózom a ti műsorotok, nem csak a zene, hanem a beszélgetésetek miatt is, amelyet folytatsz, ahogy te nevezed, Böbével. És így folytatta, félelmetes, hogy a zenék kapcsán te mi mindenre emlékszel, éppen ezért hódolatom az őrületed előtt. Bevallom, hogy ezt adáson kívül is elmeséltem Böbének, és mindketten nagyon jót nevettünk. A mostani összeállítás kapcsán is ilyen emlékek lesznek, és ez felidézte bennem ezt a történetet.
0: Csönges be hozzám, jó barát, csak ne álmos hajnalon. Mennyire tudjuk ennek a dalnak a szövegét, legalábbis szerintem sokan kívülről elénekelnénk. De most légy oly kedves, kedves Laci atya, te mondd el ezzel a dallal kapcsolatosan az élményeidet, emlékeidet. Mi jut eszedbe erről a dalról?
14: Emlékeim szerint 1973-ban született ez a dal, és úgy rémlik az emlékeimből, hogy a Ki mit tud című versenyen tűnt föl a Generál együttes ezzel a felvételével. A kis könyvecskémben, a Ki kicsoda a magyar rockzenében címűben röviden a következőt találtam a Generálról. Az 1972-es Ki mit tudon tűntek fel, a Mikrolid énekegyüttessel együtt. Ennek tagjai Várszegi Éva, Selényi Hédi, Bódi Magdi. Ugyanebben az évben, 1972-ben a Tázdal Fesztiválon is indultak. Zárójelbe hadd jegyezzem meg, amikor a Tázdal Fesztiválos dalokat hallgattuk, ott hallhatták a kedves hallgatók a Mit tehet az ember egy eltört szerelemet című felvételüket. Ezzel úgy tudom, hogy díjat nyertek a 72-es fesztiválon. Itt néhány nagy sikerű dalt a Kiskönyvecske cím szerint fel is sorol tőlük. Kövér a nap, ha ismerném, lehajtott fejjel, kérdés, felelet. Megint hadd mondjam zárójelbe, mind megvan a gyűjteményben, és most már a Szent István Rádiónak is. Röviden ennyit találtam a Kiskönyvecskében róluk. Figyeljék meg a kedves hallgatók, a sajátságuk volt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kristálytiszta énekre, a vokálra. A velük levő három lány is csodálatosan énekelt. Emlegettem már az egyik adásban, amit mondott a Lőrinci kántor úr, hogy a lánya mondta egy ilyen dal kapcsán, hogy mivel nincs benne egy hamis hang sem, biztos számítógéppel utólag javították ki. Itt ilyen még nem volt. Ahogy ő is mondta, akkor feltétel volt az, hogy az énekesek kristálytisztán tudjanak énekelni. A Generálnál sem volt utólagos számítógépes javítás, ahogy halljuk a felvételen, a profi ének így hangzott el tőlük.
0: Meg is hallgatjuk akkor ezt a kristálytiszta énekhangot. A Mikrolid énekegyüttes és a Generál együttes Csönges be hozzám, jó barát című dala szól 1973-ból.

0: úgy örülök, kedves Laci atya, hogy az Apostol együttes dalát is beleszerkesztetted ebbe az adásba, mert én nagyon szeretem a Hungária együttes mellett az Apostol együttest is, és olyan jó meghallgatni, hogy ezek az együttesek hogyan indultak, hiszen manapság dalaikat, közismert slágereiket sokat hallhatjuk, de a kezdeti dalokat, azokat a dalokat, amelyekkel elindult az együttes pályafutása, már lényegesen kevesebbet. De milyen jó, hogy van a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk, és fel tudjuk eleveníteni azokat a dalokat is, amelyek megalapozták ezeknek a zenekaroknak valóban a szakmai pályafutását és életét. Miből váltak mivé? Akkor az Apostol együttes kezdeti időszakának dalait is meghallgatjuk. Jogosan fogalmazok többes számban, hiszen nem csak ezt az egy dalt hallgatjuk majd meg az Apostol együttestől, de most egy konkrét dalt, melynek címe Vándor, milyen az út? Mit tudhatunk erről a dalról?
1: Szintén a Petőfi Rádió egyik könnyűzeni műsorában hallottam ezt gyerekkoromban először. Már ott felfigyeltem rá, és hogy többször hallottam, hallás után igyekeztem megtanulni a szövegét, hogy tudjam fejből. Hadd idézzek belőle, oly sok ember él talán úgy, hogy el nem mozdul onnan, ahol született, míg a másik száz útra kél, nyugtalanul járva a vidéket, s megkérdezik, hogy vándor, milyen az út, milyenek a lányok, ha arcuk kigyúl, és milyen a tenger, ha vihardul, mesélj nekünk. Vándor, sok a kaland, nem zavar a pergő, idegen hang. Megpihensz egy sátor rőzse alatt, mesélj nekünk. Még egy szövegrész, ami nagyon tetszik. Azt mondják, te rád, csavargó, irigyellek mégis titokban téged, mert tiéd az út, a napfény, nyugtalanul járod a vidéket, s megkérdezik, hogy ne folytassam. Az Apostol együttes újjá is alakult, de ahogy Böbe említette, ez a kezdeti időszakából való ez a felvétel. Azt hiszem, hogy Böbe szokta mondani, hogy ennyi bevezetés után már meghallgathatjuk a dalt.
0: Így is teszünk a folytatásban. Vándor, milyen az út címmel? Az Apostol együttes dala szól 1972-ből.

0: Kedves Laci atya, csupa-csupa klasszikus gyűjtöttél nekünk össze egy csokorba, hiszen az Így szólt hozzám a dédapám című dal is olyan, amelynek ha nem is a teljes szövegét, de jó pár szavát és mondatát tudjuk mind a mai napig idézni, hiszen egy örök klasszikus. Szomorú, szívhez szóló, az életről szóló. Neked még mi jut eszedbe erről a dalról?
1: Többször emelgettem már gyerekkoromból a szovjet orosz gyártmányú Szokol rádiót. Ezt a dalt is azon hallottam először valamelyik tánzenei műsorban. Egyik általános iskolai osztálytársamnak volt ez óriási kedvence. Tulajdonképpen ő hívta fel a figyelmemet erre. Egyszer emlékszem, egy iskolai szünetben 2 óra között megkérdezte tőlem, hogy hallottad már a rádióban a dédapámat? És értetlenül néztem rá, hogy mire gondolsz, mire ő, hát a Skorpió ragyogó nagy slágerére. És bevallom, hogy amikor aztán először hallottam a rádióba, rögtön erre az osztálytársamra gondoltam, és örültem, hogy felhívta a figyelmemet rá, mert attól kezdve egyik kedvencem lett tőlük ez a felvétel. Az jutott még eszembe róluk, hogy ha jól emlékszem, onnan kapták a Skorpió nevet, hogy az együttes tagjai a Skorpió csillagkép alatt születtek. Ez így rémlik a gyerekkoromból, innen jött a neve. A kiskönyvemben a következőt találtam róluk. Ferenc Károly, miután kivált az LGT nevű együttesből, 1973-ban alakította meg. Tagjai a Miniből, a Hungáriából, a Teátrumból és az Apostolból jöttek. Röviden csak ennyit, a szövegéből azt hiszem, hogy nem kell idéznem, mert ahogy Böben most elmondotta, fogalommá vált már ez a felvétel a szövegével együtt, a fiataloktól pedig azt kérem, hogy figyeljék, valóban, hogy Böbe említette, az életből vett sokat mondó történet a dal szövege.
0: Amelyet most meg is hallgattunk, a Skorpió együttes Így szólt hozzám a dédapám című dala szól 1974-ből.

0: Sose halok meg. Én mondom, a Pannónia együttes pedig el is énekli majd nekünk ezt a dalt, amelynek pontosan ez a címe, Sose halok meg. Neked milyen emlékek jutnak eszedbe, kedves Laci atya, erről a dalról?
1: A mulatós zenék között szoktak énekelni ilyet, hogy sose halunk meg, ej, sose halunk meg. Szerintem a dal szerzői innen vehették a ihletet, így született meg ez a felvételük. Egyik kedvenc együttesem az 1960-as évekből a Pannónia. Sok ragyogó nagy sikerű dallal szerepeltek a könnyűzenei életben. Hadd idézzek röviden a szövegéből. Oly jó nekem barátok közt, kedvem vidám nyomban, és nevették mindig, ha köztük lehetnék. Oly jó nekem barátok közt, minden olyan könnyű, s nagyszerű nékem, hogy szólni szeretnék. Sose halok meg, soha-soha, sose feledlek, soha-soha, örökké így élek, mindig szeretnek, sose halok meg. Tovább hadd ne folytassam. A szövegből kicseng az is, hogy mondja, hogy mindig szeretnek, tehát az ember vágyik arra, hogy szeretetet kapjon az emberektől, a Jóistentől. Az Atya ezt a szeretet vágyat belénk oltott, amikor megteremtett bennünket. A dal szövegje erre is szépen visszautal, és figyeljék meg a kedves hallgatók, ilyen kis pergős, nagyon vidám lesz a dalnak a zenéje, a ritmusa is.
0: Ha már a szeretetről szólsz, kedves Laci atya, az jutott eszembe egy filmben, olyan szépen megfogalmazták, hogy szeretni és szeretve lenni az élet két fontos momentuma ebben az egy mondatban benne van. És akkor most erről is énekel többek között a Pannónia együttes Sose halok meg című dalában.
1: Mielőtt felcsendülne, most erről az jutott eszembe, hogy figyeljék majd a kedves hallgatók, hogy ezt a vidámságot, amit az ember részére a szeretet jelent, a dal a zenéjében hogyan fejezi ki.
0: 1967-ből szól a felvétel.

0: A Corvina együttes felvételével folytatjuk mai adásunkat, amelyről mit is mondhatunk el?
1: Érdekes címe van, Csúnya Panni. Furcsának tűnhet első hallásra, de nagyon találó a dalszövege. Egy olyan fiúról szól a dalszövege, aki szerette egy lányt, aki testileg nem nagyon szép, de a fiú mégis a szíve mélyéből szereti őt. Hadd idézek a szövegéből. Csúnya Panni volt az én kedvesem, Csúnya Panni volt az én szerelmem. Biztos nem tudod, hogy miért szerettem őt. Csúnya Panni nem járt emberek közé, inkább elvonult a négy fal mögé. Csúnya Panni csak engem várt kedvesen, újigen. Ha együtt voltunk, jó volt a kedve, mindig csak a kedvemet kereste. Csúnya volt, de nekem mégis szép. Csúnya volt, de a szemébe néztem, minden bánatom elfeledtem. Szép volt akkor, nekem a legszebb lány. Csúnya Panni mégis álmodba járt, tudom, ő volt ott a mesebeli királylány. Igen, ő volt a legszebb, de ott is csak engem várt. Ó, igen. És most erről eszembe jutott egy történet, engedd meg kedves bebe, hogy elmondjam a hallgatók felé. Hogy ne nevezzem meg konkrétan, ez egyik állomás helyemen történt, hogy 8. osztályosoknak tartottam hittanórát, és éppen a család, a szerelem, a szeretet, családalapítás volt a téma. És nagyon jól emlékszem, hogy a hittanóra végén odajött hozzám az egyik lány, és azt kérte, hogy négy szem közt egy kicsit beszélhessen velem. Erre igent mondtam, és szó szerint idézem, ezt a kérdést tette fel nekem. Atya, ugye én nem vagyok valami nagyon szép? Bevallom, hogy megdöbbentett a kérdése, hirtelen azt se tudtam, hogy mit válaszoljak, és hogy szoktok emlegetni Jézus ígérete alapján, ilyenkor segít nekünk a Szentlélek Úristen, hogy ajkunkra adja a vigasztaló szavakat, mert én erre a következőt mondtam neki. Hadd idézzem neked azt, amit én tanultam idősektől a szüleimtől, a szülőfalumban így van a palócok közmondása, hogy a szépséget nem eszik kanállal. Így hangzik a közmondás. Anyukám ezt többször emlegette, hogy a testi szépség mulandó. Elég egy baj, egy betegség, egy baleset, és a testi szépség elmúlik, de a lelki értékek, a lelki szépség az megmarad, és ezeket visszük magunkkal a túlvilágra. Gondolj arra, hogy neked is nagyon sok lelki kincsed van, amit kaptál a mennyei atyától, és majd meglátod, lesz egy olyan fiú, aki majd szeretni fog téged, mert nem csak a külsőt fogja nézni, amit a testi szemeivel lát, hanem felismeri benned a lelki értékeket, a lelki szépséget is.
0: És megadatott neki, tudsz valamit róla, hogy hogyan folytatódott az élete? Jött az életében egy olyan fiú, aki őt szépnek látta?
1: Nem, semmit nem tudok azóta erről a lányról. Hát akkor hadd mondjam el, hogy ez Nagy Kátán történt, nem sírtek vele semmiféle titkot. Azt se tudom már, hogy hívták, azt se tudom, hogy hol van, de arra emlékszem, hogy amikor ezt elmondtam neki, akkor könnyes lett mind a két szeme, és ilyen suttogó hangon csak ennyit mondott, hogy atya, köszönöm. Hát erről a dalról eszembe jutott, gondolom, hogy a dal szövegírója is egy ilyen tapasztalatot vehetett alapul, és az alapján írták meg ezt a szöveget.
0: Mi pedig köszönjük szépen neked, hogy elmondtad nekünk ezt a történetet. Valóban minden történetből lehet tanulni és okulni. Hallgassuk akkor ezen információk birtokában a Corvina együttes Csúnya Panni című dalát. Szóljon a felvétel 1973-ból.

0: Milyen emlékek és történetek is jutnak eszedbe, például az Illés Együttes a Tündér című dalával kapcsolatosan, mert hogy hamarosan ezt a felvételt hallgatjuk meg.
1: Az általános iskola 8. osztályába jártam, amikor ez a dal született. Úgy ismertem meg, hogy egy általános iskolás fiú osztálytársam szólt nekem, hogy ő is mindig hallgatja az összes könnyűzenei műsort a Petőfi Rádióban. És feltette nekem a kérdést, hallottad már az Illéstől a Tündér című felvételt? Mire én? Bevallom, még nem. Erre ő, ó, hát akkor te el vagy maradva. Bevallom, következő alkalommal, egy pénteki napon volt, az 5 órai Tea című műsorba csendült fel, ott hallottam először. Rögtön felfigyeltem rá, és eszembe jutott az iskolai osztálytársam, hálásan gondoltam rá, hogy felhívta a figyelmemet erre a dalra. Érdekessége lesz, hogy ez már az újjá alakult Illés Együttes felvétele volt. A kis könyvecskémből hadd idézzek, hogy mit írnak erről. Tehát amit most mondok, szó szerint felolvasom, így hangzik. A Szörényi testvérpár és Bródi János, valamint Pásztüri Zoltán 1973-as távozásával befejeződött az Illés Együttes sikeres korszaka. Az 1974-ben újjászervezett, s azóta többször is alakult gárda a sikereiben már meg sem közelíti a régiét. Ezt nem én mondom, ezt a részt tehát szó szerint felolvastam a Ki kicsoda a magyar rockzenében című könyvemből. Tehát a szöveg alapján is kitűnik, hogy az újjáalakult Illés Együttesben új tagok szerepeltek, de a régi klasszikus csapatból ott volt közöttük Illés Lajos. Ez a felvétel tehát már ebből a korszakból való. Hadd idézek a szövegéből. Én egyszer láttam holdas éjjel, lány volt a szeme szép. Ott rátaláltam, megszerettem, szívembe zártam én. Más sohasem kell nékem. Én, hogyha látom rám nevetni, tündérem két szemét. Én újra érzem, megtaláltam, hőtársam végre én. Más sohasem kell nékem. És ezt egy lány énekli, hűszerelmem kérted lám, szívemet adtam néked én. Szerelmedet kérem már, életem adtam érte én. Tudom, szerelem volt születésem, tudom, szeretlek én, amíg élek. Hadd ne folytassam, megint, hogy őbe szokt emlegetni, örök téma a szerelem ebben a dalban, ennek a szövegében is ez szólal meg. És érdemes felfigyelni a szövegben arra, hogy benne szerepel az igazi szerelem, és az ebből adódó hűség és a másik mellett való kitartás.
0: Ezen információk birtokában hallgatjuk akkor most meg az Illés Együttes a Tündér című dalát, amely 1975-ből szól.

0: Örök és nagy igazsága a most következő dal címe, miszerint nem lehet boldogságot venni. Az M7-es együttes örök klasszikusáról beszélek, és kedves Laci atya, kíváncsian teszem fel feléd a kérdést, mi jut eszedbe erről a dalról?
1: Bevallom, gyerekkoromban az Így is föld között nekem jobban tetszett ennél a felvételnél. Volt egy olyan fiú, akivel együtt ministráltunk a szülőfalomba, viszont ő nagyon szerette az M7-est, semmi is szem, hogy egy alkalom azt mondta nekem, hogy szerinte ez a felvétel sokkal jobb, mint az Ummamamma. Erre mondják, hogy ízlések és pofonok. Később aztán, hogy ezt a dalt többször meghallgattam, valóban rájöttem, hogy milyen komoly mondani valója van, hogy Böbe ezt említette, és zenéleg is milyen pazar módon művészen kidolgozott. Hadd idézek a szövegéből, ha pénzed van, annyi mindent megvehetsz, autót és egy szép lakást. De igaz értéket szívedben keres, sose nézd a csillogást. Nem lehet boldogságot venni, a szegény néha gazdagabb, amiről azt hitted, hogy szép lesz, csak egy múló pillanat. A végtelen soha nem lehet tiéd, hiába is hajszolnád. Van mindened, de csak voltak álmaid, én már sosem várok rád. Hogy ne folytassam. Azt mondhatom róla, hogy a dal szövegét az életből vette a szövegírója.
0: Most meghallgatjuk az M7-es együttes Nem lehet boldogságot venni című dalát, amellyel az 1976-os évet idézzük.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönöm szépen Szédes László Lőrinci plébánosnak, hogy ezúttal is utitársam volt, és nagyon jó zenéket válogatott nekünk. Köszönöm szépen az ő munkáját, csak úgy, mint a technikai munkatárs Bilincsék Márton segítségét is.
1: Mielőtt elköszönjük a kedves hallgatóktól, még annyit ehhez hadd tegyek hozzá, hogy a műsorokban nyilván csak olyan zenéket hallhatunk, amelyek megvannak a gyűjteményemben, magyarán ebből a listából tudunk válogatni.
0: Köszönöm szépen neked az zenei időutazást, és köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szentatya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki ne kényszerüljön kivándorlásra. 14. Leó Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjáinál imádkozott. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A miniszterelnökség megismételte, közzéteszik az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Áder János volt köztársasági elnök közpénznyelő alapítványa eddig 18 milliárd 300 millió forintot kapott, fogalmazott a miniszterelnök. Ebből luxusvillát vettek és haverokat fizettek, tette hozzá Magyar Péter. Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 nemzeti parkunk évente, írt a Facebook oldalán a kormányfő. Áder János korábban arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az ő törvénysértéssel vádoló kijelentése miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Még idén szeretnék benyújtani az országgyűlésnek a honvédelmi törvénymódosítást a szükséges változásokról. Ezt a tárca vezetője erősítette meg a Ludovika arénában tartott diplomaosztó ünnepségen. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, törvényi szinten orvosolják majd az elmúlt években elkövetett hibákat. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson újat, de ez nem történt meg. A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami 2,7 fokkal meghaladja az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta 23,5 fokos középhőmérséklettel. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el, árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótából álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítését. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártásra vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozásra szólította fel a céget. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, légi és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az ukrán elnök megerősítette, hogy éjjel csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszkij. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot. Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak Szent Misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: hét évfordulója.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 2020. július 6-án hunyt el Ennio Morricone, Oscar és Grammy-díjas, zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Karrierje során több mint 500 filmzenéjét írta, köztük az Egy maréknyi dollárért és a Volt egyszer egy vadnyugat című klasszikusokét. Halálakor ügyvédje és barátja Giorgio Assuma közleményében azt írta, Morricone elméje az utolsó pillanatig tiszta volt. Halála előtt el tudott búcsúzni feleségétől, gyerekeitől és unokáitól, és a publikumnak is meg tudta köszönni kreativitása állandó támogatását. Ennio Morricone 1928. november 10-én született Rómában. A római Santa Cecilia konzervatóriumban végezte zenei tanulmányait, és egyebek mellett trombitán tanult játszani. Zenei érdeklődését szintén trombitás édesapjától örökölte. Első darabjait 6 évesen írta, kedvence Weber a Bűvös vadász című operája volt. Előbb a színház, majd a tévé és a rádió számára dolgozott. Először 1964-ben Sergio Leone kérte fel az Egy maréknyi dollárért című alkotásához, hogy néhány betét dalnak készítse el a hangszerelését. Mégül aztán Leone felismerve Morricone tehetségét, az egész filmzenét rábízta. Rendhagyó módon előbb a zene született meg, a jeleneteket ehhez igazodva forgatták, olykor később is komponált úgy, hogy egy-egy kockát sem látott a filmből, de ismerte a forgatókönyvet és a lényeges információkat. Stílusa rendkívül egyedi és újító, elsősorban azért, mert jó részt a hagyományostól eltérő hangszereket alkalmazott, mint például a harmonika, a harang, az elektromos gitár és számos primitív, roppant egyszerű hangszer, ugyanakkor előszeretettel alkalmazta a fütyülést is, mellyel különösen felhívta magára a figyelmet. Műsoromban most az Egy maréknyi dollárért című alkotás népszerű betétdala következik.

A mozik 1968-ban mutatták be a Volt egyszer egy vadnyugat című filmet, s ez az év lett pályafutásának legtermékenyebb esztendeje, még 25 filmet láthatott a közönség az ő muzsikájával. A Volt egyszer egy vadnyugat című művelet minden idők egyik legkelendőbb instrumentális filmzenéje, amelyből több mint 10 millió példány kelt el.

A Jó, a Rossz és a Csú filmzenéje a második helyen áll a valaha komponált legjobb filmzenék top 200-as listáján, a Misszió kísérő zenéje pedig 1986-ban aratott világsikert. Bár sohasem hagyta el végleg a hazáját, a legnagyobb hollywoodi rendezőkkel dolgozott együtt. Írt zenét filmdrámához, vígjátékhoz, kalandfilmekhez, horrorhoz, akciófilmhez, politikai krimihez, hollywoodi szuperprodukciókhoz, történelmi és életrajzi filmekhez egyaránt. A meghatározó filmes karrierje mellett számtalan országban vezényelt időnként zenekarokat nagy sikerrel. Így dolgozott már spanyol, brazil, német, angol, bolgár és magyar zenekarokkal is. Magyar vonatkozásban jelentős, hogy több kontinenst érintő turnéjára a Győri Filharmonikus zenekart kérte fel kísérőnek. A debreceni Kodály kórus pedig 2014 és 2019 között 12 európai országban több mint 40 alkalommal működött közre Ennio Morricone koncertjein. A következő percekben a Jó, a Rossz és a Csú filmzenéje hangzik el.

A világhírű francia színész Jean-Paul Belmondo egyik leghíresebb alkotását is Morricone zenéje kíséri. Méghozzá szintén egy közismert dallamról van szó. A Profi című krimi főcímdala számtalan változatban csendült fel az elmúlt 40 évben, és örömmel használták fel például csengőhangnak is. A zeneszerző eredetileg nem ehhez a filmhez írta művét, hanem az 1971-ben megjelent Maddalena című alkotáshoz. De egyes források szerint Belmondónak annyira megtetszett, hogy ragaszkodott hozzá, hogy ez a zene szerepeljen a filmben. Az elmúlt évek egyik szívfacsaró jelenete volt, amikor a színész elhunytával koporsóját a Profi című film Ennio Morricone szerezte zenéjére vitték, amelyet a köztársasági gárda zenekara játszott akkor. Műsorunkban csendüljön fel a Profi című film felejthetetlen betétdala.

Műsorunk végén nem mehetünk el szó nélkül Ennio Morricone magyar vonatkozása mellett sem. Mind a mellett, hogy számtalanszor járt és koncertezett hazánkban, a magyar származású Koltai Lajos operatőrrel például háromszor dolgozott együtt, a Malina, az Óceánjáró zongorista legendája és a Sorstalanság című filmek felvételekor. Ez utóbbi zenéjét a Magyar Rádió 22-es stúdiójában vették fel, és szintén Morricone a zeneszerzője. A filmeken túl előszeretettel dolgozott magyar zenészekkel és énekesekkel. 2015-ös koncertsorozata alkalmával például már harmadik alkalommal vitte magával a Debreceni Csokonai Színház énekkarát turnéira. Kedves hallgatóink, műsorunk utolsó zeneszámaként a Sorstalanság című film egyik betétdala következik.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Ennio Morricone, Oscar és Grammy-díjas olasz zeneszerzőre és karmesterre emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kós Patriciát, író, szerkesztő, fordítót.
4: Én is üdvözlök mindenkit, szia!
3: Ugye, ahogy felsorolom, hogy mikkel foglalkozol, ez mind egy dologhoz kapcsolódik, az irodalomhoz, a könyvhöz. Első könyves emlék, ha nem is olvasás, hanem csak, hogy könyv, mint olyan.
4: Ó, nem is az első könyves emlék, hanem ezt már több interjúban is elmondtam, hogy nekem, ugye én fantazim zsánerben írok, és nekem az első fantazi könyv, amit olvastam, az Vivian Fabeltől volt a Varázslók, aki amúgy szintén magyar írónő. Amúgy imádom a könyveit, tehát mindegyiket, de a Varázslók az nekem egy annyira ikonikus volt, és szerintem emiatt kezdtem el a fantazi vonalon mozogni.
3: És ő azért érdekes, mert nem is fantazi műfajba kezdett, hanem ugye neki voltak az úgynevezett fantazin kívüli novellái, főleg novellái, egy-két regény, és utána találta meg ő is a fantazit is, illetve abba saját magát, mert ő is az, aki ezen a zsáneren belül egy saját hanggal rendelkező író.
4: Igen.
3: Tehát megvan az első élményünk Vivian Fabellel, és akkor mikor érezted úgy, hogy szeretnél többet a könyvektől az olvasáson kívül?
4: Bevallom, hogy nagyon nem gondolkodtam ezen a vonalon, tehát én, nekem a végzettségem is teljesen más munkakörökben is dolgoztam. Azt, hogy így szerettem olvasni, meg így a fióknak irogattam, tehát nekem még a családom sem nagyon tudott arról, hogy én ilyen ambíciókkal rendelkezek. Igazából egy idő után elkezdtem szerepjátszani barátokkal, ilyen élő szerepjáték, asztali szerepjáték, és hát nekik megmutattam az írásaimat, és ők biztattak fel, hogy ez jó, keressél kiadót, próbálkozzál, és amikor elkezdtem az interneten kutakodni, akkor találtam meg, hogy vannak regénypályázatok, meg ez egy egész világ gyakorlatilag, ami így kinyílt nekem, és így keveredtem ebbe a világba bele.
3: Ugye a szerepjáték az azért is jó egy írónak, mert ha mondjuk nem feltétlenül játékosként vesz részt benne, hanem kalandmesterként, mesélőként, akkor az lehet egy jó gyakorlat arra,
4: igen,
3: hogy elkezdje, vagy felkészüljön, vagy csak kipróbálja magát egyáltalán, hogy történetmesélés például mennyire megy neki.
4: Igen, igen, ez pontos.

0: Így van.
1: Mondtad, hogy abszolút más végzettségeid vannak, és más területeken dolgoztál. Annyira eltér a kettő egymástól?
0: Igen, nekem az eredeti végzettségem az környezetmérnök. Én Gödöllőn végeztem. Nem pont irodalom. Utána még nagyon sokáig dolgoztam. A Bükki Nemzeti Parkba is adminisztrátorként, meg utána ügyvéd mellett is dolgoztam, személyi asszisztensként, úgyhogy ezek abszolút nem ez a irodalmi világ.
1: Aha. És hogy kezdted el? Tehát mondtad, hogy kinyílt ugye ez a világ azzal, hogy megláttad, hogy vannak pályázatok. Pályáztál esetleg, vagy hogy indítottad?
0: Én azzal indítottam, hogy beküldtem egy kész regényemet egy pályázatra, és én szentül hittem, hogy én meg is fogom nyerni, mert az annyira jó. Na, rögtön az előszűrésen ki is estem. Úgyhogy, de ott komment szekcióban szerkesztőkkel is lehetett beszélgetni, és az egyik szerkesztő mutatott rá nekem, hogy gyakorlatilag az írás is egy szakma, tanulható. És ahogy elkezdtem keresgélni az interneten, találtam is íróiskolákat, elkezdtem magamat képezni. És igazából a szerkesztőképzésre is így jutottam el, amikor már az összes író kurzust elvégeztem, keresgéltem, hogy mi van még, és így került elém, hogy szerkesztőképzés. És gyakorlatilag én arra is csak azért jelentkeztem, hogy íróként szerettem volna jobbá válni, hogy megismerjem a másik oldalt, egy másik szemszöget. Csak aztán ott maradtam a kiadónál, aki ezt a kurzust végezte, munkát ajánlottak, és gyakorlatilag szerelem lett.
1: Uh-huh. És akkor azóta is ott vagy?
0: Most már több kiadónak is bedolgozok, de igen, még ez a könyvmajképző kiadó, ugye nekik voltak régebben kurzusaik, náluk kezdtem meg, náluk végeztem ezeket több kiadónak is, többek között a könyvmajképző, a Maxim kiadó, Tuán kiadó, Skarlát kiadó.
1: Igen, tehát jó
0: magán, sor. Igen, meg magán embereket is vállalok.
1: Értem, tehát aki esetleg ambíciót érez, bármi jelentetésre, akkor
0: igen, akár magánkiadásba, akár pályázatra szeretne felkészülni, és ki kellene neki egy szakmai vélemény a regényéről, vagy akár szerkesztés, megbeszéljük.
1: Ez nagyon érdekel ez, ahogy mondtad, hogy azért kezdted el a szerkesztői képzést is, mert hogy még fejlődni íróként. Mert szerintem így egy átlagember fejébe, vagy mondjuk a hallgatóink fejébe is nem biztos, hogy tiszta az, hogy mi az, hogy szerkesztő. Hogy miért van egy író mellett az esetek 99%-ában egy szerkesztő.
0: Erre van egy nagyon jó kis sztorim. Igazából az író a saját maga regényét soha nem úgy látja, ahogy kéne. Nekem is van egy regényem, az jelenleg még elbírálás alatt áll a Maxim kiadónál, ez ilyen sárkányos. Ezzel jártam úgy, hogy az író, hogyha megírja a regényét, akkor keres magának bétákat, akik ugye olvasók esetleg ebben a zsánerben mozognak, megmondják, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Nekem is vannak már jó kis bevált bétáim, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni, és így ők mutattak rá, hogy amúgy ugye tudod, hogy a regény felén a főszereplő megoldja a konfliktust, a problémáját. És így elkezdtem gondolkodni, és tényleg igazatok van. Tehát így a regény fele kuka. És a szerkesztő ezért kell szerintem a írók mellé, mert hogyha nincs is bétája, mert nem mindenki szeret bétáztatni, én is nagyon nehezen kezdtem el ezen a vonalon mozogni, jó kis introvertáltként, de a szerkesztő az segít rámutatni ezekre a hibákra, amit esetleg az író, hiába, hogy tudja, mert tanulta ő is, nem vesz észre.
1: Szerintem ez egyébként minden kreatív folyamatra, vagy minden munkára igaz, ugye ezért kell mindenhol egy szupervájzor, mert amit igen. megcsinálok, azt én azt hiszem, hogy persze megcsináltam minden szabályt betartva, teljesen jó minden, és aztán egy friss szem rögtön észrevesz, hogy de itt, meg itt is, ez nem.
0: Igen, ez teljesen így van.
1: És ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy ugye vannak olyan szerzők, akiket nagyon kell szerkeszteni, hiába nagyon jó a sztori, és van olyan, akinél meg alig kell hozzányúlni a szöveghez.
0: Igen, ez is attól függ amúgy, hogy mert lehet, hogy valaki például dramaturgként nagyon erős, tehát a történeti ívéhez nem kell hozzányúlni, viszont mondjuk stilisztikailag, meg igen, mert a nyelvi szintje mondjuk nincs azon a szinten, amit a korcsoport elvárna. Tehát itt is a szerkesztések azért különböző rétegen mozognak. Valakinek tényleg a dramaturgiába, a világépítésbe is segíteni kell. Például én is olyan vagyok, hogy a világépítés az nálam azért döcögni szokott. Tehát abban szokott kelleni a segítség. Viszont van olyan író, akinek meg például a nyelvi szintje tényleg nem ott van, és kicsit nyüstölni kell. Tehát tudja ő, hogy tudom én fiatal korosztálynak írok, akkor kellene bele mondjuk testérzet, de nem az írók nagyon nem szeretik a testérzeteket, úgyhogy nekem is van olyan író, akivel már rendszeresen dolgoztam együtt, és igen, kicsit nyüstölni kell, hogy testérzetet kérek.
1: Nem is gondol ez ember így külső szemlélőként, hogy mennyire szertágazó munkája lehet egy szerkesztőnek.
0: Én azt veszem észre így a embereken, hogy nagyon például a kiadói különböző munkafázisokkal sincsenek tisztában. Tehát keverik, hogy mi a lektor, mi a szerkesztő, mi a korrektor.
1: Tisztában tesztük nekik?
0: Persze, például, hogyha például magyar regényről beszélünk, magyar író beadja a kiadóba a regényét, akkor először is a lektorhoz fog kerülni, aki elolvassa, és egyáltalán megmondja, hogy tovább ajánlja-e kiadásra. Vannak kiadók, ahol két lektor is van, az a biztos, mert vannak az egyéni preferenciák is, tehát hogy ne vigye el az ember ebbe az irányba, hogy esetleg neki személyesen nem tetszik, de amúgy meg az adott korcsoporhoz tökre passzol az a könyv. Uh-huh. Na, hogyha a lektor pozitív véleményt adott, tovább engedték a könyvet, akkor jön a szerkesztő, aki ugye átbeszéli a szerzővel, segít neki esetleg, hogyha a dramaturgiai pontokkal gondok vannak, a világépítésbe, a stilisztikába, mert ugye itt is különválik, van, amikor csak tartalmi szerkesztés, az, amikor a dramaturgiai pontokat, a világot adunk egy kis listát, hogy mi alapján javítson, meg hogy miben kellene még többet beletenni a regénybe, illetve utána még jön a stilisztikai szerkesztés. Én ezt szeretem egybe megcsinálni, mert így is több körös szerkesztésekről beszélünk, tehát nem úgy van, hogy ide adja a regényt az író, és akkor, na akkor én gyorsan belefirkálgatok, ami éppen nekem tetszik, hanem utána még az író is visszakapja, ő javítja a maga kis pontjait, amiket jeleztem neki, utána megint én kapom vissza, ez általában kettő, hogyha kezdő az író, akkor három szerkesztői körről beszélünk. Na és hogyha a szerkesztés megtörténik, kiadónak tovább küldjük, akkor jön a korrektor. Itt is vagy egy, vagy kettő korrektori kör szokott lenni, aki már csak a helyesírási hibákat nézi.
1: Egy szép hosszú alkotói folyamat.
0: Igen, és akkor még a tördelésről ugye nem is beszéltünk, mert ugye...
1: Igen, nyomdába került, tehát muszáj, hogy ez is nézzen ki valahogy, ne olyan legyen, amit csak oda csaptak.
0: Igen, hogyha fordításról beszélünk, akkor kicsit más, mert ugye ott a fordító után kontrollszerkesztő dolgozik. Gyakorlatilag ott egy stilisztikai szerkesztést végzünk a szövegen, illetve célszerű azért az angol, vagy a német, vagy a akármilyen fordítás, tehát a forrás szöveget magát is hozzáolvasni, mert azért szokott olyan előfordulni, hogy félrefordít, félreért valamit, ne adj Isten, kimarad egy-egy szövegrész. Amúgy nálam a fordítás az konkrétan úgy kezdődött, hogy a Tuán kiadónak kontrollszerkesztettem, és észrevettem, hogy a fordító egy komplett fejezetet kihagyott. Hogy ezt hogy sikerült, azt nem tudom mai napig, de lényeg az, hogy szorosak a határidők ilyenkor, én lefordítottam, és leadáskor jeleztem, hogy na valaki azt nézze át. És akkor a kiadóvezető következő e-mailje, nem szeretnél nekünk fordítani?
1: Na de ez azért egy szerencsés véletlen volt akkor.
0: Igen, igen, ez abszolút. Tehát nem is gondoltam ebben, mert nem is éreztem magamnak annyira erősnek, hogy ilyesmivel próbálkozni merjek, de...
1: De így akkor adott volt a lehetőség.
0: Igen, adtak esélyt, lehetőséget, úgyhogy rá voltam kényszerítve, hogy kicsit fejlesztem magam.
1: És akkor ezúta is megy, nem?
0: Igen, azóta is folyamatosan fordítok.
1: Igen, mert én néztem, hogy Warhammer könyvek is vannak a neved alatt, ugye?
0: Igen.
1: Ami azért egy elég sajátos univerzum, tehát ott az embernek se, ha nem játszott benne, nem olvasott belőle, ugye azért ez egy elég széles, tehát most már filmünk is van belőle, stb., akkor azért annak nagyon utána kell nézni, hogy igen. Mi, hogy mint. Ráadásul vannak magyar fordítások, tehát akkor megint, hogy na, ezt ő így, akkor én így.
0: Igen, úgy, igen.
1: Ez egy kemény munka lehetett, gondolom én.
0: A Warhammer az, igen, az nekem nagyon feladta a leckét azért, mert bevallom, hogy én azzal nem is játszottam, nem is nagyon ismertem, tehát így tudtam, hogy van, és pont.
1: Egyébként most ez megint olyan kérdés lesz, amit szerintem százszor megkérdeztek tőled, és mindig megkérdezik, hogyha az ember ugye több dologgal foglalkozik, hogy írás, fordítás, szerkesztés. Van-e kedvenc, vagy a munkafolyamatokból van-e olyan, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
0: Nagyon hangulatfüggő nálam. Az írást azt így félretenném, mert azt nagyon nem tudom beleépíteni a mindennapjaimba. Tehát arra ki van nekem jelölve a vasárnapi nap, azt már így a család is tudja, hogy akkor engem békén kell hagyni, én bezárkózok és írok. Kivétel, amikor mondjuk nagyon határidőre kell valamit írni, akkor minden egyebet félreteszek, és akkor minden nap írok csak. Mert igazából szerintem az írás az nagyon lett, az én agyamat legalábbis nagyon leterheli, tehát mellette nagyon mással nem tudok foglalkozni. Úgyhogy az megmarad a vasárnap, a hétköznapokon meg ugye munkaidőben csinálom az összes többit. Ami nekem fárasztóbb, inkább úgy mondom, az a fordítás. Tehát azt napi 1-2 óránál többet nem tudom csinálni. Én pont ezért én egyszerre több könyvön dolgozok. Tehát nálam van mindig fordítás, van szerkesztés, vagy kontrollszerkesztés, van, amikor korrektúra is van nálam. És hogyha az egyik befáradok, mondjuk a fordításba, akkor mondjuk előveszem a szerkesztést. Mert az teljesen, nekem teljesen más dolgokat mozgat meg, meg máshogy fáraszt le.
1: Tehát gyakorlatilag az egyik a másik után akár pihentet is.
0: Igen, igen, abszolút.
1: De ez jó, mert így akkor mindig tudsz váltani, viszont tudsz dolgozni folyamatosan.
0: Igen, ha csak fordítanék, akkor szerintem a napi 4 óra munka az így megállítana. Tehát annál többet. Én azt vettem észre magamon, lehet, hogy aki profi, meg évek óta ezt csinálja, az már rutinosabb, nekem nem. Tehát engem nagyon lefáraszt.
1: Angolból fordítasz?
0: Igen, igen, csak angolból. Kontrollszerkesztést azt szoktam német után is vállalni, de az végképp nem annyira stabil nyelvtudás nálam, hogy bemernék vállalni egy fordítás belőle. De nagyon cuki német fordítókkal szoktam együtt dolgozni, akik tényleg le a kalappal előtt, nagyon szeretek vele dolgozni.
1: Pont ez lett volna egy a másik, amire kíváncsi vagyok, hogy ugye szerkesztőként egyrészt a hibákat is kell jelezni, az alkotó felé, hogy mi a tapasztalatod, mennyire együttműködőek az alkotók, vagy ez abszolút személyiségfüggő, és nem lehet így ilyen beáltalánosítani?
0: Elég személyiségfüggő, meg az sem mindegy például, hogy én mint szerkesztő, meg fordító nagyon feladatorientált vagyok. Tehát ha nekem megmondják, hogy ez a feladat, akkor én így megyek előre és csinálom. Viszont vannak érzelemorientált szerzők. Dolgoztam egyszer egy érzelemorientált szerzővel, na vele nem nagyon találtuk meg a hangot, tehát nyilván teljesen más a stílusunk, tudom magamról, hogy keveset dicsérek, de pont egy érzelemorientált író igényli azt, hogy pozitív visszacsatolás legyen a számára, ő abból tud fejlődni. Úgyhogy én azt vettem észre, hogy én jobban kijövök a feladatorientált szerzőkkel, mert velük nagyon jó megtaláljuk a közös hangot, hogy ez a megyünk előre és legyűrjük a regényt.
1: Aha, igen, igen, igen. Nyilván, mert a másiknak gondolom, hogy a szöveg is jobban egy ilyen kész és szent, és így kell lennie, mert én így tudom, így gondolom, tehát egy ilyen szempontból is nehezebb lehet őket esetleg megközelíteni.
0: Igen, velük finomabban kell bánni, finomabban kell kommunikálni. Nem biztos, hogyha én egy szerkesztői szakszót mondjuk oda teszek neki, hogy léci ezt így, ő azt jó, nem fogja azokon venni. Úgyhogy igen, ők más, de ez amúgy szerintem nagyon, nagyon sok esetben így van, tehát meg kell találni a közös hangot a szerkesztőnek és a szerzőnek, vagy akár a kontrollszerkesztőnek és a fordítónak is, tehát ott is lehetnek olyanok, hogy súrlódás azért.
1: Persze, hát emberek vagyunk, emberekként dolgozunk.
0: De kiadón belül én azt vettem észre, hogy azért ez nem probléma, tehát hogyha én is volt, hogy jeleztem, hogy valakivel nem nagyon találtuk meg a közös hangot, akkor a kiadó megoldotta, és akkor kaptam például én is más embert magam mellé, meg ő is. Tehát ilyen téren a kiadók rugalmasak és figyelembe veszik meg. Ugyanúgy, ahogy azt is figyelembe veszik, hogy milyen zsánert adnak az adott embernek. Tehát én például le nem fordítanék történelmi regényt, mert nekem ahhoz rengeteg kutató munka kellene, hogy értsem meg, tudjam meg, pöpec legyen, és az viszont annyira a munka rovására menne, hogy nem tudnám itt határidőre leadni. Valaki meg pont ezt szereti.
1: Hát igen, de lehet, hogy mondjuk ő a történelmet jobban szereti, vagy abban jobban benne van, az érdekli, és akkor lehet, hogy amiatt is választja, mert mondjuk nem kell neki akkora háttérmunkát végezni hozzá, nem tudom, egy adott korszakon belül, vagy ilyesmi.
0: Van olyan szerkesztő ismerősöm, aki például civilben történelem tanár.
1: Persze, és akkor
0: ő nyilván nagyon szereti.
1: Aha, ez az ő asztala minden.
0: Úgyhogy, de az a lényeg, hogy ugye a kiadók ezeket figyelembe veszik, és akkor olyat adnak mindig az embernek, amit szeret, amit tud, amiben gyakorlata van.
1: Nyilván, mert ez egy plusz töltet egyrészt ahhoz, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, másrészt, ha egy kicsit tud hozzá kapcsolódni szívvel is, akkor ugye még jobban növeli a hatékonyságot.
0: Persze, meg ez ugyanolyan, hogy például íróként is mondhatnák nekem, hogy írjak egy sci-fi regényt. Nem tudnék.
1: Persze, mert nem az elhozzád közel nyilván.
0: Nem is olvasok annyi szkifit, nincs is abszolút gyakorlatom benne. tényleg ott lennék meglőve, hogy úristen, most akkor mit kéne csinálni.
1: Hogy jött a fantasy? Említetted, hogy játszottatok. Ez volt a kiinduló pontja, hogy ez lesz az a zsáner, amiben szívesen dolgozol?
0: Igen, az első regényem, amit leadtam, az gyakorlatilag a kalandozásainkat regényesítettem meg, és azt adtam be. Nyilván már így utólag én is látom, hogy ez így nem működött, meg nyilván nyelvi szintem se volt ott. Megkaptam pár ismerőstől, hogy nagyon szép barokkos körmondataim vannak, és hogy már várták, hogy mikor jön a lajtória, meg a fuszekli, meg hasonló szavak.
1: Hát igen, mert ugye túl egyszerű se lehet nyilván, attól is függ, hogy tényleg milyen zsáner, milyen korcsoport, vagy milyen célcsoport, akinek az ember szállja a könyvet, de valóban ugye a stilisztika nem csak azt jelenti, hogy hűde választékos, és nem tudom milyen vagyok, hanem hogy megfeleljen annak a szintnek, annak a közönségnek, akinek akarom ezt adni.
0: Igen, meg kell találni az arany középutat. Én amúgy szeretem, lehet, hogy amúgy azért is írok fantasy zsánerben, mert ott azért az archaikusabb nyelvet bele lehet csepegtetni jobban, mint mondjuk egy realista, romantikus történetbe, ott azért nagyon kilógna.
1: Így van, a sci-fi-ről már nem is beszél. Maradtál ennél a zsánernél?
0: Jelenleg igen, szoktam amúgy próbálkozni, tehát azért realistába, amit én még nagyon szeretek, azok a női pszichotrillerek. Úgyhogy ilyen téren is vannak még próbálkozásaim, de még készregénnyel nem tudok előállni.
1: Viszont van készregényed.
0: Igen, már megjelent tavalyi év során a Maxim kiadónál az Árnyak hangja, ami amúgy a Maxim kiadó első regény pályázatának a Dream kategória nyertese volt.
1: Úgy kezdted el írni, hogy a pályázatra, vagy volt már egy történeted, és végül azt adtad be?
0: Pont a 2024-es év volt az, amikor a Maxim kiadó elindította a regénypályázatát, előtte viszont a könyvmajképzőnek is ott volt az Aranymosás pályázata. Ez a regény már egyszer, azt hiszem, 2 évvel korábban be lett oda is adva. Sajnos a második lektori szakaszban kiesett a regény, viszont ott ugye kaptam segítséget, hogy mi mentén kellene elkezdeni javítani. Én ezt ki is javítottam, és a Maxim kiadónak a pályázatában benne volt, hogy ugyanazzal a regénnyel nem lehet nevezni, ami mondjuk pont egy másik kiadó pályázatán fut. Elég egyértelmű volt, mert tudtuk, hogy ugye együtt futott a két pályázat, úgyhogy gyakorlatilag én akkor 2 külön regénnyel 2 külön pályázatra neveztem.
1: Azért ez nem kis munka.
0: Hát mondjuk igen, azt hozzá kell tenni, hogy akkor már évek óta ugye dolgoztam ezeket a regényeken, meg másokon is, tehát nem így 2 hónap alatt írtam meg egyiket sem.
1: És hogy érzed egyébként, hogy ugye megtanultad a szerkesztést azért, hogy íróként jobb legyél, bevált?
0: Nem igazán, tehát van, ami igen, például a stilisztikai szabályok, azokat nagyon szépen be tudom építeni, de például a dramaturgia, a világépítés az még mindig olyan, tehát pont ezért volt az, hogy a sárkányos regényembe is egyszerűen a dramaturgia szétesett a regény felétől, hiába, hogy akkor már ugye dolgoztam is szerkesztőként. Mondjuk akkoriban még hozzátartozik az is, hogy hólabdás író voltam. Ugye vannak különböző írótípusok, a hólabdás az, aki így gyakorlatilag hagyja, hogy a karakterei menjenek és csináljanak, amit akarnak. Nem egy regényem így szétmászik. Tehát van olyan, amit mai napig nem tudok, hogy kéne a karaktereket valahogy összeszedegetni. És az Árnyak hangja volt az a regény, amit másik módszerrel írtam meg. Pont akkor a dramaturgia kurzusra jártam, és volt egy olyan szorgalmi feladat, hogy írjunk cselekményvázlatot egy komplett regényhez. Na ez volt nekem az Árnyak hangja. És én akkor jöttem rá, hogy nekem ez a módszer sokkal jobb. Tehát nem az, hogy hagyom a karaktereket szana széllyel, és folyamatosan írok, hanem a cselekményvázlat az gyakorlatilag úgy néz ki részemről, hogy egy ilyen 10-12 oldalba kompletten felépítem a regényt. És sokkal jobban kibukik, ugye, hogyha valahol hiba van, meg javítani is könnyebb, mert nem 80 oldalt kell kihajítani, csak mondjuk 10-et. És ha nekem már megvan a cselekményvázlat, onnantól igazából nagyon gyorsan meg tudom írni a regényt.
1: Mint hogyha meg lenne egy váza már, és arra tudod mindig építeni hozzá, ami igen, aztán kibomlik az egész folyamat.
0: Igen,
1: belőle.
0: Onnantól gyakorlatilag csak a párbeszédeket kell kifejteni, leírásokat beletenni. Ki kell cicomázni gyakorlatilag. Aha. De maga a cselekmény az úgy fixen megvan, meg ugye a fejemben a világ is addigra nagyjából.
1: Meg gondolom, hogy a szereplők is tulajdonságaik, a motivációik, a mindennel, és akkor nem úgy lesz, hogy bedobsz mindent egy centrifugába, és akkor majd alakul, és ő megy erre, arra, és dolgozom, hogy hú, vissza kell hozni.
0: Igen, igen.
1: Ez azért sokat jelent, hogyha az ember megtalálja azt a módszert, amivel hatékonyan tud dolgozni.
0: Igen, ezért is érdemes mondjuk kezdőíróknak, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki ezt is, azt is, amazt is, és meg fogják találni, hogy mi az a módszer, amivel ők tudnak jól dolgozni.
2: Kedves hallgatóink, megismételtük Kós Patrícia író szerkesztő fordítóval tavaly készült beszélgetésünk első részét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter megismételte, mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely mintegy 400 ezer gyermeket érinthet tehát. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják majd meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéretét és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100 ezer forintos támogatást a miniszterelnök, de így csak mintegy 400 ezre jutnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A miniszterelnökség megismételte, közzéteszik az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Áder János volt köztársasági elnök közpénznyelő alapítványa eddig 18 milliárd 300 millió forintot kapott, fogalmazott a miniszterelnök. Ebből luxusvillát vettek és haverokat fizettek, tette hozzá Magyar Péter. Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 nemzeti parkunk évente, írt a Facebook oldalán a kormányfő. Áder János korábban arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az ő törvénysértéssel vádoló kijelentése miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson újat, de ez nem történt meg. A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami 2,7 fokkal meghaladja az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta 23,5 fokos középhőmérséklettel. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el, árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótából álló egységcsomagokkal egyenként 120 000 forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hűség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítését. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozása szólította fel a céget. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, légi és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az ukrán elnök megerősítette, hogy éjjel csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszkij. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot. Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
4: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az edelényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
6: Áttérünk, beszéltünk a kevés vízről, beszéltünk a sok vízről, most egy pár percet szánunk a szennyezett víz kérdésére, és ennek egyetlen egy vetületét veszük csak ki, nem beszélek a mezőgazdasági vízszennyezésről, az ipari szennyezésről, a kommunális szennyezésről, ezekről mind lehetne beszélni. Egyetlen dologról beszélek, most csak a PET palackokról beszélek. És az a kérdés, hogy melyik globális cég, multicég szennyezi a legtöbb PET palackkal az óceánokat? Hát a többség láthatóan méghozzá túlnyomó többség. Most vagy hallották már ezt az előadást, vagy máshol találkoztak ezzel az információval, vagy nem nagyon szeretik a Coca-Colát. Ez a három lehetőség van. Igen, de a Coca-Cola valóban nagyjából az egyharmada. Egyharmadáért felel egyébként a szennyezésnek a Coca-Cola. Ezen a képen egy picit még álljunk meg. Ugye ez most nem, ez csak egy ilyen váltókép tulajdonképpen, ugye, hogy a sok víz, kevés víz, sok víz és a szennyezett víz drámáját bemutassuk, de hogyha itt látunk egy fiúcskát, nagyjából a jelenlévő fiatalokkal egykorú, egy csónak szélén ül, és mit csinál? A folyó tetején úszó műanyag szemétből szedi ki a még hasznosítható, valamilyen módon értékesíthető hulladékot. Ez a folyó, ez Indonéziában van, úgy hívják, hogy Kitanun folyó, 600 km hosszú, és a folyó teljes hosszában és teljes szélességében ezt mutatja, amit itt látnak. Faltól falig, pontosabban parttól partig műanyag szemét van a víz tetején. Elég riasztó, nem? És hogy a műanyag szennyezés és a PET palack, Coca-Cola, oké, az ő felelőssége persze, hogy legyártja. Azt szokták mondani, hogy nagyon egyszerű ezeket a PET palackokat legyártani. 5 másodperc alatt legyártjuk, nagyjából 5 perc az, amíg használatban, forgalomban van, és 500 évre taksálják, senki nem tudja pontosan, hiszen 500 évre még nem volt műanyag, de 500 évre taksálják a tudósok, hogy ennyi idő alatt fog majd lebomlani. Ugye említettem a legelején, amikor az első ábra volt, és demográfiáról beszéltünk, hogy energiafogyasztás, vízfogyasztás hogyan változott, és mondtam, hogy az egyéb fogyasztásról is hozok majd egy példát, hát ez a műanyag. Amikor én gyerek voltam, a műanyag tulajdonképpen még nem volt az életünknek a része. Valamikor 69-ben gyártják le az első tejzacskókat, ha úgy tetszik, tehát a műanyag akkor lép be az életünkbe. 69-ben 2 millió tonna műanyagot gyártanak szerte a világon, most 400 millió tonna. 400 millió, ennek a 200-szorosa. Most ennek a műanyagnak, hiszen különféle műanyagok, ennek a műanyagnak egy jelentős részét nem hasznosítjuk újra, kidobjuk. Árokpartra, vízpartra, folyó besodorja a tengerbe, óceánba, áramlatok szépen összehordják, és akkor ilyen hatalmas hulladék szigetek keletkeznek az óceánokon. Ez, amit látunk, ez a látható, majd mindjárt mutatok olyat is, amit nem látunk. És egy holland fiatalember gondolt egy merészet, és azt mondta, hogy az végig tarthatatlan és tűrhetetlen, hogy ez így folytatódjon, és tervezett egy hajót, pontosabban egy meglévő hajóra tervezett egy gépsort, hogy a víz felszínén úszó műanyag szemetet lehalássza. No, ezt a folyamatot fogjuk most látni ezen a kis videón, amikor ez a hajó a zsákmányát kiüríti. Nézzük meg ezt a kis videót. De a zsákmány egy része már ott volt korábban összegyűjtve, de itt most ez a nagy fogás. Hát ugye van itt minden, anélkül, hogy egyesével égbennénk, azt biztosan tudjuk, hogy ami itt kipotyog ebből a hálóból, a labdától kezdve a gyerekfürdő kádon keresztül, bármi, a minden kipotyog, azt valamikor valaki megvette. Rövid ideig használta, majd utána eldobta, méghozzá nem olyan helyre, nem a kukába, nem a szelektívbe, hanem olyan helyre, ahonnan egyébként a tengerbe került. Tehát az egy dolog, hogy a Coca-Cola műanyag palackokat gyárt, de azért a mi felelősségünket se tüntessük el, mert mégiscsak azok, akik ezeket a műanyag különböző kütyüket kihajították tengerbe, folyóba, azok felelnek azért, hogy ez a hajó egy ilyen rakománnyal térhet majd vissza a kikötőbe. Na de ez a dolognak csak az egyik része, mert ez amit látunk. A műanyag szemétnek egy másik része pedig lebeg, itt van. Ugye mennyivel jobb úgy búvárkodni, hogy korallokat nézzünk és halakat, és nem pedig lebegő szemetet, műanyag szemetet. És még mindig nincs vége a történetnek, mert egy részét pedig már nem is látjuk, ez az úgynevezett mikroműanyag. Erről mostanában elég sokat lehet olvasni, hogy a mikroműanyag az milyen veszélyt jelent az élővilágra, és különösen ránk emberekre nézve. És ez a mikroműanyag most már az összes kutatás ezt mutatja, a legfrissebb kutatások ezt mutatják, hogy minden, a tápláléklánc minden pontján beépült a halak szervezetébe, beépült a különböző tengeri egyéb élőlények szervezetébe, és bizony megjelent az emberi szervezetben is. Nagyon elején vannak azok a kutatások, amik azt keresik, arra keresik a választ, hogy na és akkor mi történik ezzel a műanyaggal, ami a szervezetünkbe került, ezzel a mikroműanyaggal. Mostani tudásunk szerint 90%-a kiürül, de 10%-a fölhalmozódik. És akkor az a kérdés, hogy hol halmozódik föl? Májban, vesében, agyban, tüdőben, itt is, ott is. Tehát amikor a műanyag szennyezésről beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy ez egy ilyen ezoterikus kérdés, hanem arról beszélünk, hogy a saját életfeltételeinket, a saját jövőbeni életünket, annak a lehetőségeit roncsoljuk azzal, amikor például a műanyagot ilyen módon környezetbe juttatjuk és hagyjuk, hogy ilyen kis mikroműanyag formájában aztán minket szennyezzen, és a többi élőlényt is szennyezzen. Tehát ez egy elég súlyos probléma, amivel egyébként a jelenleg a mostani fiatal generációnak azt gondolom, a jövőben elég sokat kell majd foglalkoznia. A következő kérdés. Most már az ötödiknél vagyunk, tehát a vége felé járunk a prezentációnak, és egy kicsit föl is gyorsítom a dolgot. Hogy a Magyarország földterületének hány százaléka áll mezőgazdasági hasznosítás alatt? Ugye mondtam az elején, hogy a víz, klíma és mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaság témáját is hozzuk ide, hiszen ha kevés a víz, azt elsősorban a mezőgazdaság érzi meg, és nagyon gyorsan érzik a gazdák a víznek a hiányát, és elég komoly veszteségeket jelenthet ez. Ugye visszautalnék, amíg keresik a helyes választ, visszautalnék arra, ugye beszéltünk a folyószabályozásról, idézzék fel a Pocsolya térképet, amit néhány perccel ezelőtt mutattam, és a folyószabályozásnak a következményeiről, amiről elmondtam, hogy egy részben süllyed a meder, gyorsul a vízfolyás, csökken a talajvízszint is. Ez azért érdekes, mert hogyha eltalálták volna a helyes megoldást, mint ahogy nem találták el, a többsége nem találta el, a helyes megoldás az 54%, akkor lehet látni, hogy miután az 54% a magyarországi területnek mezőgazdasági művelés alatt áll, ezért ha onnan nézem, hogy kevesebb a csapadék, ha onnan nézem, hogy szélsőséges a csapadék megosztása térben és időben, ha onnan nézem, hogy csökken a talajvízszintnek a mértéke, ez mind-mind rontja a mezőgazdasági művelésnek, a növénytermesztésnek és részben az állattenyésztésnek is a feltételeit. Van-e megoldás? Alapvetően ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy ha a megoldásban gondolkodunk, és én mindig azt mondom, hogy ne csak a problémát lássuk, hanem keressük is a megoldást, és akkor vagyok elégedett, hogyha olyan emberekkel találkozom, akik nem csak sóhajtoznak, hanem tényleg a megoldásokra is mutatnak esetleg néhány jó példát. Most mondok én néhányat. Művelési mód változtatása. Tehát ma Magyarországon lényegében túlműveljük, mondják ezt a szakemberek, túlműveljük, menjünk vissza az előző képre, túlműveljük a földeket, tehát olyanok lesznek, mint egy homokozó. Túl sokszor járják meg a gépek. Fölösleges egyébként ilyen szerkezetűvé alakítani a talajt, ráadásul a nagy nehéz mezőgazdasági gépek tömörítik is a talajt, elveszíti a szemcsés szerkezetét, nehezebben levegőzik, nehezebben tartja meg a vizet. Tehát szemléletváltásra van szükség a gazdáknál, és művelési módváltásra van szükség a gazdáknál.

technológiát is kell váltani, ez egészen nyilvánvaló. Kevesebb kemikáliára lesz szükség, hiszen a sok kemikália például roncsolja a biodiverzitását a talajnak, többek között például kevesebb giliszta van, miközben egyébként a giliszta alapvető fontosságú ahhoz, hogy jó minőségű humusz képződjön. Testsúlyával megegyező mennyiségű humuszt állít elő egyébként naponta, azt ne feledjük el. Tehát a legfontosabb talajmérnök a giliszta. Még akkor is, hogyha sokan nem tartják egy kedves állatnak, nem is az, de rendkívül hasznos. Egy területek egy részét újra vizenyősíteni kell, erre majd mindjárt lesz néhány kép. És változtatni kell egyébként a monokulturális termesztési gyakorlaton is. Tehát szemléletváltás, talajjavítás, növény nemesítés, ezt Martonvásáron csinálják, de azért jó, hogyha tudják, hogy 15-20 év kell egy új növénynek a nemesítéséhez. Tehát nem úgy van, hogy ma eldöntöttem, hogy egy szárazságtűrőbb kukoricafajtát nemesítek, és holnap már az a magaz rendelkezésemre állik, ez 15-20 év. És elő kell vennünk régi fajtákat a génbankból. Tápiószelén van egy ilyen génbankunk, ahol nagyon sok szárazságtűrő, igaz, hogy nem olyan nagy hozamú, de mégiscsak jól nemesíthető, illetve jól termeszthető növényen rendelkezünk. Ezekből a génbankokból elő kell venni a következő években a régi fajtákat, és valószínűleg azokat, vagy legalábbis az ország egy részén azokat kell majd termeszteni, és van, ahol pedig teljesen művelési ágat kell változtatni, az ország egy részén például a kukorica termesztése teljesen el fog lehetetlenülni. Sokan mondják, hogy legyen helyette cirok, rendben van, legyen helyette cirok, de a ciroknak viszont a piacot kell találni. Ha nincsen piac, akkor nem tudnak helyett, kukorica helyett cirokot termeszteni. Sokan mondják, hogy az öntözés a megoldás, igen, hogyha van elegendő vízünk, de azért jó, hogyha tudják, minden szakember abban egyetért, hogy Magyarország mezőgazdasági területének maximum a 10%-a tehető öntözhetővé. Ennek különböző okai, költségvetési, földrajzi és egyéb okai is vannak. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha kiépítjük, hogy kiépíthető lesz, nem lesz kiépíthető. Egyrészt ne gondoljuk azt, hogy lesz annyi vízünk, hogy az ország minden szántóföldjét öntözni tudjuk, és ne gondoljuk azt, hogy ez technikailag és pénzügyileg is lehetséges lesz. Nem lesz. Jó esetben a 10%-át fogjuk öntözni, ma még itt sem tartunk sajnos. Utolsó kérdéshez érkeztünk, hatodik kérdés. Ugye az előbb mondtam azt, hogy nagyjából az elmúlt években, hogyha összeadnánk a csapadék hiányt, akkor egy évnyi csapadék hiányzik a talajból. Most másként tesszük fel ezt a kérdést, hogy ez hány Balatonnak felel meg? Maguk elé képzelik a Balatont, feltételezem, hogy mindenki volt a Balatonon, de legalábbis képet biztos látott róla, elég nagy vízterület. Mennyi Balaton? Hány Balatonnyi víz hiányzik tulajdonképpen most a talajból? Nem is kell megvárnunk nagyon, hogy eljussunk 160-ig, mert a jó válaszok ezúttal is bőven-bőven többségben vannak. Bizony 4,5 Balaton. Azért mégiscsak egy jelentős mennyiség, az igaz? És akkor nézzünk mert ugye azt mondtam, hogy én szeretek mindig a megoldásokról is beszélni. Korábban már utaltam rá, hogy a vizes szakmában egy szemléletváltás történt az elmúlt években, és elindult egy új program, amit úgy hívnak, hogy Vizet a tájba program. Azaz, amikor van vízünk, vagy fölös vízünk van, lehet ez belvíz, vagy árvíz, vagy csapadékvíz, azt megtartani, nem elvezetni az országból, hanem megtartani, holtágakban tárolni, korábbi szikes tavakat föltölteni, a korábbi vizenyős területeket, rét, láp, legelő, ezeket újra vizenyősíteni, tehát visszaalakítani, visszaadni a természetnek. Erre látunk most itt egy rövid kis videót, egy példát, hogy ez hogy néz ki. Itt látjuk azt a területet, ami teljesen száraz. Aztán látjuk majd, amikor elkezdik vízzel borítani. Tehát ez néhány év alatt tulajdonképpen megoldható. Ennek több szempontból van jelentősége. Egyrészt, hogyha itt tárolom a vizet, akkor nyilván a szivárgás következtében a talajvízszint csökkenését valamilyen módon tudom akadályozni. Egy. Kettő, van helyi páraképződés, ami egyébként a nehéz napokon a növényeknek a túlélési esélyét javítja, és lehet helyi csapadékképződés is, ami pedig végképp hozzájárulhat ahhoz, hogy a nehezebb napokat, aszályosabb napokat a növények túléljék. Elindultak olyan programok, ez a felső Tiszát mutatja. Azért érdekes ez, mert ez nem egy óriási terület, ez egy mondjuk egy járásnyi terület. De ha megnézik ezeket a kis sárga pöttyöket, akkor azt látják, hogy a területi víz visszatartásra 92 műtárgyat kell építeni. Csak ezen a kis területen. Csak azért hoztam ide, hogy a nagyságrendjét lássák annak, hogy amikor
a szemléletváltás megtörténik, az kevés, mert utána még nagyon sok pénzre, nagyon sok műszaki tudásra van szükség ahhoz, hogy a szándék megvalósítható legyen. 92 műtárgyat kell építeni. És akkor ott ezekkel a rekesztésekkel, átemelésekkel, időszakos tárolásokkal tudják javítani, meg tudják azt oldani, hogy sok millió köbméter tartsanak vissza és jutassanak vissza a talajba. Ennél egy sokkal nagyobb program, ami szintén elindult, ez a homokhátság vízpótlása, ez 4 ütemben történik, pontosabban a homokhátságot 4 részre osztották, ebből 2 az, ami ennek a projektje, az hamarosan indulni fog, most már mindenféle közbeszerzési eljárásokon túl vagyunk, ez egy kehopos pályázat, ezt uniós forrásból majd részben finanszírozzák, részben a Dunából leegyszerűsítem, tehát részben a Dunából, részben pedig a Tiszából, egyik területen így, másik területen úgy, vízátemeléssel, és utána pedig gravitációs módon történik meg a térségben a megfelelő mennyiségű víznek a juttatása, és itt is lesznek olyan területek, régi holtágak, tómedrek, amik kiszáradtak egyébként, vagy nagyon kevés víz van bennük, amiket újra föltöltenek. Hát azért jó pár évnek el kell tenni. A 24-ben, amikor bejelentette a korábbi kormány bejelentette ennek a programnak az indulását, akkor majdnem 1700 milliárd forintra taksálták csak a homokhátság vízpótlásának a költségét. Ez nyilván évről évre nőni fog, nem csak az infláció mértékével, annyival mindenképpen. Tehát ez egy 2000-2500 milliárdos program lesz a végén, és jó néhány évnek el kell tennie, mire ennek a jótékony hatásait majd élvezni tudják az ott élők. Majd Melindát kérem, hogy majd a kérdések között keressük meg azt, mert ha már megoldásokról beszélek, meg jó ügyekről, akkor a Mura-Dráva, tehát azt a képsort azt keressük meg, mert szívesen megmutatnám a jelenlévőknek, hogy van, ami már megvalósult, tehát ez még nem valósult meg, tehát ez elkezdődött, tehát ez a Felső-Tiszai az szintén, és a Dráva projektet azt megmutatnám, mert az ott két program is befejeződött. Egyik az Ősdráva program, az befejeződött 3-4 évvel ezelőtt, és van a másik, amiről majd mutatnék képeket, hogy lássák, hogy azért nem csak a problémákról beszélünk és beszéltünk, hanem volt, amikor eljutottunk a cselekvésig is. No, zárszó. Darwint hoztuk ide, máshol emlékezhetnek rá, más miatt, egész pontosan. De nagyon fontos az ő mondata, amit ő ugye az evolúció kapcsán mondott, de igaz különösen ránk, emberekre is. A túlélés nem a legerősebb és nem is a legintelligensebb falnak adatik meg, hanem annak, amelyik leginkább képes alkalmazkodni a változásokhoz. Tehát a kulcsszó, a következő évek kulcsszava, a már tudományban, szakmában, politikusok körében is az alkalmazkodás. Hogy hogyan tudunk alkalmazkodni. Nem tudjuk ezt a helyzetet, ami kialakult, megváltoztatni. Nem tudjuk a klímaváltozást megakadályozni. Nem, ezeket nem tudjuk megcsinálni. Reménytelen, ez elképzelhetetlen. A föld felszíni hőmérséklete emelkedni fog, meg azok a problémák, amikről beszéltem, azok javarészt itt maradnak. Ezek hosszú folyamatok. De az alkalmazkodás tehát elkerülhetetlen. Erre mondtam néhány példát korábban, akár a mezőgazdaság, akár a vízgazdálkodás szempontjából. És hogy miért? Miért is szerencsés? Miért is kívánatos? Miért is üdvös, hogy ez így legyen? Meg miért szoktam én ilyen előadásokat vállalni? Jobbulást. Miért szoktam ilyen előadásokat vállalni az ország különböző pontjain? Mert alapvetően én azt szeretném, és remélem, hogy ebben nagy egyetértésre jutunk, hogy a következő generáció, a teremben ülő fiatalok, majd amikor családot alapítanak az ő gyerekeik, és még az ő unokáik is, egy olyan Magyarországot lássanak, egy olyan Magyarországon éljenek, Kárpát-medencei képek is lesznek, tehát Magyarországon határokon túli képek is lesznek, mint amiket a következő fotókon láthatnak. Ezekkel a képekkel köszönöm a figyelmet.

0: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: munkája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
1: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha különbözzük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
2: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
1: Érdekes helyzet alakult ki, én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
2: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
1: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.

0: A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges Életre Nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fájis diákokat interjúvoltak meg a karrier útjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezés technikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az Egri Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
1: A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel

0: Igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
1: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
0: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék. Ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt, a Egerbe, hál' Istennek, a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel, több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, is. Tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlagszülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görög Katolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösföldbe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.

0: A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyösváros egészségügyéért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről a kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
1: Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
2: Köszönöm szépen.
1: Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
2: Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon. És amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
1: Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lentél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
2: Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül, egy vizsgával zárult ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
1: Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
2: Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb vitt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomás vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.

0: új vezető állt a Magyar Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezetének élére, ami új feladatokat és új célokat is jelent. Hogyan lehet még több önkéntest és véradót megszólítani? Milyen kihívások várnak a szervezetre, és hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a Vöröskereszt munkáját? Ezekről hallják Baranyi Ritát, a Magyar Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezetének területi munkatársát.
1: Miskolcról érkeztem, egy cégnél dolgoztam versenyszférából, és ez egy nagy váltás volt számomra. Költözéssel járt ez a változás, majd megláttam a hirdetését a Vöröskeresztnek, a Vöröskereszt Facebook oldalán, és beadtam a pályázatomat, és sikeresen felvételt nyertem. Nagyon izgatott vagyok, mivel mindig is szerettem szervezni, és nagyon fontos volt számomra korábban is a korábbi cégemnél az önkénteskedés, és ott szerveztem a véradásokat, elég sokat, és ott megdupláztam a donorok számát, amiért én ezüst emlékérem díjat kaptam a Magyar Vöröskereszttől 2023-ban, és ez nekem nagy büszkeséggel tölt el. Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt időszakot. Nagyon sok helyszínen jártam már, és ismerkedem az emberekkel, a helyi közösségekben lévő víradókkal, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy folyamatosan, rendszeresen járnak, illetve nagyon sok most az új első víradó, akiket mindig egy kis ajándékkal meglepünk, és nagyon örülnek neki, hogy tudnak segíteni. Én próbálom, és mondom is nekik nagyon sokan, hogyha fotózkodunk, vagy hogyha fotókat készítünk róluk, hogy mennyire fontos az, hogy lássák az ismerőseik, hogy ők is mernek tenni azért, hogy vért tudjanak adni, és hogy ezáltal sokat tudjanak segíteni. Nagy szeretettel várom az üzeneteket a Magyar Vöröskereszt, a gyöngyösi területi szervezete Facebook oldalon. Hogyha üzenetet írnak nekem, akkor én azokkal válaszolni fogok, egyeztetünk egy időpontot, és akkor utána továbbiakban mehet a dolog. Plakátokat véradásokra, hogyha megyünk településekre, esetleg azokban segítenek, adományokat gyűjteni, azokat kiosztani esetleg, tehát ezeket azonnal lehet velük, és a továbbiakban pedig ezeket megbeszéljük személyesen.

0: Történelmi emlékhelyén nyilvánítatná a Felső Vadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltetőlélek Alapítvány. Mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne, gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felső Vadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Annak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.

0: Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépváralja és a Dobirét között ezentúl a piros keresztjelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hórvölgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot. Kuriszlán és Szelce puszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az Összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről most Makár Richárdot, a Megyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
1: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolyak között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Hórvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az Összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a Összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki Karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánát a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter megismételte, mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely mintegy 400 ezer gyermeket érinthet tehát. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják majd meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéretét és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100 ezer forintos támogatást a miniszterelnök, de így csak mintegy 400 ezre jutnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A miniszterelnökség megismételte, közzéteszik az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén. Áder János volt köztársasági elnök közpénznyelő alapítványa eddig 18 milliárd 300 millió forintot kapott, fogalmazott a miniszterelnök. Ebből luxusvillát vettek és haverokat fizettek, tette hozzá Magyar Péter. Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 nemzeti parkunk évente, írt a Facebook oldalán a kormányfő. Áder János korábban arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az ő törvénysértéssel vádoló kijelentése miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson újat, de ez nem történt meg. A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami 2,7 fokkal meghaladja az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta 23,5 fokos középhőmérséklettel. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmájhelyet látnak el, árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótából álló egységcsomagokkal, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hűség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítését. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártásra vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozásra szólította fel a céget. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és tengerfenék védelmére, lég- és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az ukrán elnök megerősítette, hogy éjjel csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszky. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot, Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat, élénk néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesbenek érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozópappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
5: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópapot, Felső Zsolcai parókust.
7: Szeretettel köszöntöm én is a Szent István Rádió hallgatóit.
6: Miért választotta éppen a papi hivatást, atya?
7: Hát ez egy nagy küzdelem volt, nagyon jó környezetben nőttem föl. Az egyházközségünkben, falunkban nagyon intenzív lelki élet volt. Ez köszönhető volt a ott szolgáló papoknak, Bobán kanonok úrnak, fiainak, akkor utódának, Kisfalus János atyának, aki mellett én is felnőttem. Gyermekkoromtól kezdve ő hitoktatott, ő vonzott, hívott minisztrálni, és a templomban és a tanításában olyan élményeket adott, amely nagyon elgondolkodtatott és érlelődött bennem a papi hivatás, annak szépségével és nehézségeivel együtt.
6: Rakacán a szülei mit szóltak, amikor azt mondta, hogy én pap szeretnék lenni? Volt pap a családban? Volt más is, aki ezt a szolgálatot választotta?
7: Nem. Édesanyám és édesapám egyszerű falusi földműves emberek voltak, de nagyon buzgó, imádságos lelkületűek. Amikor már úgy édesapám is ugye korosabb lett, mert ugye a fiatal éveire nem emlékszem, akkor a templomban kezdte, kápolnában kezdte a napot, és kápolnában fejezte be nagyon nehéz fizikai munka után. Tehát ez volt a nap indító és a nap befejező eseménye. Édesanyám pedig, hát amikor mentünk egyik faluból a másikba, kísértem el a nagyszüleimhez, akkor menet közben imádkoztunk, harangszó megszólalt. Tehát láttam a mindennapi életben és a templomban is az ő életüket. Jó papok voltak az egyházközségünkben. És nagyon intenzív lelkélet volt. A szüleim, hogy mit szóltak, örültek, természetesen örültek, hisz egy nagyon szép, küzdelmes életet láttak maguk előtt az ott szolgáló papok életében is, és hát örömmel vetítették bele gyermekükbe is, meg a többi papi hivatásba is, akik a falunkból kerültek ki, hogy milyen kiegyensúlyozottak, és hát valóban annak szépségét látták meg, talán kevésbé a nehézségeit, meg azt a küzdelmet, amiért meg kellett küzdeni, de ezt mindenkinek egyénileg, nekem is egyénileg kellett megvívnom, túl azon, hogy környezetem, úgy az egyházközség néhány tagja, meg a szüleim kicsit úgy predestináltak arra, hogy hát pap leszek, de az még csak az ő döntésük volt, rám vetítették, de az nem a személyes döntésem volt. Ennek belső vívódásokkal, elmélkedésekkel kellett érvényre jutnia, és megérlelődni bennem, amikor egy nagyon-nagyon személyes döntés igent mondok a meghívásra.
6: És mi volt az a pont? Visszaemlékszik arra, hogy mikor fogalmazódott meg 100%-osan önben, hogy igent mondok a meghívásra?
7: Igen, igen. Nagyon is előttem van, mikor már minden esemény elment mellettünk a felvételi, és fölvettek volna, de mentem el felvételizni a tanárképző reggelbe, és sportálásom is volt, és amikor már mindenkiben lecsitult, hogy na, nem ment el, akkor azt bejelentettem, hogy most igen, jelentkezem a teológiára. És később mentünk el felvételizni egy falumbeli kispap jelöltel, és fölvettek, és azon az őszen megkezdődött 1971-ben a hittudományi főiskolán tanulmányaim, de hát ősszel el is vittek katonának, úgyhogy 2 év halasztás volt, mint egy lehetőségként, hogy érlelődjön még a hivatása különböző környezetben, különböző helyzetekben, köszönet mindenért. Tehát ez egy nagyon személyes döntés volt, és nagyon fontosnak tartom, hogy ennyire emlékszem rá, hogy na itt mondtam ki, hogy igen. Természetesen ez az én igenem volt, ez kellett a felvételi bizottságnak az igenje is, de hát elsősorban a Jóisten döntése, hogy úgy az én szívemet, gondolkodásmódomat, mint a felvételiztető püspök és tanár papok, hogy igent mondjanak, hogy fölvesszük.
6: A 2 év katonaság után akkor visszatért a hittudományi főiskolára, amely hol is volt?
7: Nyíregyházán volt, egy nagyon családias légkörben, 25-26-an voltunk akkor a szemináriumban, évfolyamonként 5-6 kispappal. Mi éppen 7-en kezdtünk, de mikor leszeretünk, akkor 5-en voltunk az évfolyamon.
6: Olyan varázslatosan és olyan titokzatosnak hangzik a szeminárium, abban nem mindenki tekinthet bele, hogy mi is zajlik ott, vagy mi is történik ott, de gondolom a szemináriumban eltöltött évek meghatározó évek voltak az ön életében is.
7: Igen. Megfogalmazódott bennem, hogy én ide tanulni jövök, és a szabadidőm jelentős részét a tanulásra fordítom. Ugyanakkor volt egy hihetetlen mozgásigény is az emberben. A szabadidőnk annál kevesebb volt, és csak sétákra jutott idő. Az is nagyon meghatározott útvonalon, és jó keretek között volt. A szemináriumi légkör is jó volt, 6 órától 10 óráig nagyon jól beosztottam. Amihez, ha valaki jó szívvel alkalmazkodik, akkor jut idő a pihenésre, kikapcsolódásra, lelki élet elmélyítésére, tanulásra. Nekem ez nagyon jó időszak volt. Meghatározó volt ilyen szempontból valóban az 5 év, sok élménnyel. Tehát egy nagyon egészséges, jó légkör uralkodott, amelyben a mi hibáink, erényeink, küzdelmeink, önképzésünk benne volt.
6: És van valamilyen személyes élménye, emléke ezekről az évekről? A szemináriumban eltöltött évekről? Amire mind a mai napig szívesen emlékszik vissza?
7: Igen, az elmélkedések, a csend, az átadott tudás, amikor az ember szívja magában, hogy de jó, hogy ezt megmutatta, hogy rámutatod, hogy milyen távlatai vannak, akár a világi tudománynak, amely része volt a szeminárium oktatásnak, akár a biblikus vallási, teológiai tudományoknak. Azért volt ez számomra vonzó, mert meg akartam tanulni, meg is meg akartam ismerni, hogy tovább tudjam adni. És hát maga az első évfolyamon a Biblia olvasása, hogy minden nap rendszeresen olvastuk a Bibliát, elsősökként még hangosan, és utána pedig már mindenki egyénileg, valamint a lelki gyakorlatok, amelyek úgy kiváló papok, előadók jöttek, többek között Lukács László piarista atya, akkor Keszthelyi Ferenc atya, aki akkor nagyon intenzíven a hitoktatással foglalkozott, Hobbány Miklós bácsi, Csoba János bácsi, akik lelki gyakorlatot tartottak nekünk, valamint a parókiák látogatása, mert nyitotta a szemünket, hogy milyen körülmények között dolgoznak a papjaink, a idősebbek, és egy-egy kis betekintés volt a parókiákra, valamint egy hihetetlen nagy élményem volt harmadéves koromban, Mosolygó Tamás kispaptársammal egy római zarándokútra mehettünk el a Szent Év kapcsán, az év szeptemberében Magyar Katolikus Püspöki Kar vonattal zarándoklatot szervezett, és 6. Pál pápa fogadott bennünket, nevelősi kongregációban voltunk, Assisiben, tehát egy hihetetlen nagy élmény volt a római zarándokútunk, és azóta is táplálkozom ebből az élményből, rátekintve szépségét, gazdagságát, hátterét látva. Ami még a szemináriumban sajátommá lett, a csend és az elmélkedés. Bármilyen hatásért jó vagy rossz, fel kell dolgozni, elmélkedve, nem harsogva, hanem csendesen, elraktározva, és úgy helyére téve magamban is, és hihetetlen ajándékokat kaptam azáltal is, hogy Szentlélek megláttatott összefüggéseket. Megláttatott olyan szépségét, gazdagságát, ami a hitünknek, vallásosságunknak, lelkiéletünknek sarkalatos pontja. És az embert meghatározza, mert hát belül dőlnek el a dolgok, hogy mi van az ember szívében, és hát köszönöm, hogy az Isten kegyelme formált, alakított, és én is hagytam magam.
6: Pályája alakulásában elérkezik az az időpont 1978. augusztus 6-án Rakacán pappá szentelésének helye és ideje.
7: Annak idején szülőfalomban Rakacán szentelt áldozó pappá dr. Keresztes Szilárd püspök atya.
6: Ez bevett szokás a görögkatolikus papoknál, hogy a szülő helyén tartja pappá szentelési miséjét, ott mutathatja be a szent áldozatot?
7: 1975. február 8-án volt a püspökeink püspöki szentelése, és Timko püspök úr akkor nagy lelkűen kijelentette, hogy vagyunk ketten, Keresztes Szilárd püspök úrral, most már mindenkit falujában szentelünk áldozó pappá. Hát első évben így is volt, de nem mindenütt jó befogadó képességű a templom, nem oldható meg mindenhol a vendéglátás, és a második év után azért visszatértek Máriapócs vagy a nagyobb helyekre, és én 3 év után következtem, és emlékeztettem a püspök atyát kérésemmel, hogy püspök atya, emlékszem, hogy tetszett mondani ezt, hogy én kérném szépen, hogyha lehet falum, szülőfalumban szentelődjek áldozópappá. Ebben besegített természetesen a falun papja és Kisfölös János atya, és lassan érlelődött, ez nem tudtam, hogy mi lesz a kérés, elhangzott. És egyszer csak bejelentették, hogy jó, és Rakacán lesz a szentelés Szónoszki János atyával együtt. Úgyhogy így került Rakacára, nagy-nagy örömünkre. Nagyon sokan voltak a környékből, mert ugyan volt már Múcsonyban, meg Miskolcon, de Rakacán még nem volt. Én vagy 11. 12. pap vagyok a faluból, és hát egy nagyon nagy kitüntetés volt ilyen szempontból. Fényképeket őrzök még annak idején. Szabados Laci bácsi fényképész fekete-fehér felvételeket készített az egész eseményről, úgyhogy megörökítve őrizzük meg a szívünkben is ezt a szép emléket, és a szülőfalomnak is egy nagyon-nagyon szép ajándék volt püspök atya részéről, és nekünk pedig Szónoszki atyával szintén, hogy ott szentelődtünk.

0: Papi jelmondatául választotta, nagy örömet hirdetek néktek. Miért ez lett a jelmondata?
1: Azért, mert egyrészt az evangélium örömhír, és örömhírt csak örömmel lehet hirdetni, és ha engem megérintett ez az öröm, akkor ezt tovább kell adnom. És gondolkodtam rajta, nagyon sok szép szentírás idézet van, de a lényege ez, mi örömhírt hirdetünk. És az örömhírben, hát látjuk, hogy Jézus életében mi minden van, és ez a szép hang, meg érzéssel teli üzenet kell, hogy megérintsen másokat is. Tehát ez motivált engem, hogy kicsit én is szolga vagyok, küldött vagyok, és nem magamat hirdetem, hanem Jézus Krisztus örömhírét. Ami az én szűrőmön is átjön, kell, hogy hozzáadja az én egyéniségem is azt a belső hozzáállást, amellyel először engem érintett meg, és ahogyan engem megérintett, úgy tovább akarom adni, nem a sajátomat, hanem a letéteményt, amit Krisztustól, az egyháztól, küldetésünktől kaptunk.
0: A görög katolikus egyházban köztudott, hogy ahhoz, hogy pappá szentelhessenek valakit, meg kell, hogy házasodjon. Önnek is az életében bekövetkezett ez a nagyon szép esemény.
1: Igen.
0: És feleségül vette Szabados Máriát.
1: Igen, nem kötelező megnősülni, hanem szabadon dönthetünk nős vagy nőtlen állapotban, vagy szentelésnél. Tehát, hogy úgy szenteljen bennünket a püspök atya, de ezt előtte el kell dönteni. Természetesen az az egészséges, ha mindkét életformát átemelkedi az ember. Nagyon fontosnak tartom, és a szentatyák is így mondták, nagy Szent Bazilis, hogy közösség nélkül nem tud tevékenykedni. Most a legkisebb közösség a család. És egy olyan hátteret tud biztosítani, ha a feleség is elkötelezett, vallásos, ugyanazon értékeket vállalja föl. Jó lehet, mi 5 évig készülünk, a feleség pedig hát az udvarlás kezdetétől kezd beletekinteni a papi sorsba, életbe és feladatba, vállalásba, vagy kívülről látta a parókián, vagy plebánia, ha görög katolikus, akkor a parókián, hogy a lelkész és családja hogyan éli meg, és hát természetesen én is döntöttem, hogy én nős állapotban szeretnék szentelődni, és hát utánban vezérelte a lendő feleségemet, Marikát, és Mucsonyban ismerkedtünk meg, és hát a döntés végül is érlelődött. Persze a miénk időhöz kötött, szentelés előtt kell a házasságot megkötni, sikerült jól felkészülni, és Mucsonyban volt az esküvőnk, 78. július 8-án, ugyanúgy kettős esküvő volt, mert akivel szentelődtem, ugyanúgy együtt esküdtünk a Mucsonyi templomban, tehát 2 papi házasság köttetett akkor Mucsonyban, és Gulovics Bandi bácsi, Kisfalusi János atya és a pap barátaink, ismerőseink, kispaptársak jöttek el az esküvőnkre. Tehát 2 jubileumot tartunk mindig, minden évben, és örömmel, hálaadással emlékezünk mindkét eseményre, mert azóta telítődött úgy a magánéletünk, mint a közösség felé való küldetésünk, a papi szolgálatunk, mert együtt tudjuk ezt is végezni.
0: És Istennek hála, egy nagyon szép, nagy családja van, több gyermekkel és már unokákkal.
1: Igen, Isten megajándékozott bennünket 3 egészséges gyermekkel, 2 fiúval és 1 kislánnyal, már mind családosak, és született 8 unokánk. Illetve 10 unokánk, 2, de Isten hamar magához szorította, az első gyermekünknél volt, ez földolgozták, és azóta van 3 gyermekük, nekünk ugye 8 unokánk, 6 kislány és 2 fiú.
0: Szívből gratulálok ehhez a szép családhoz, és természetesen gratulálok a papi évfordulóhoz is.
1: Köszönöm szépen, meglepetés volt ez, én csendesen szerettem volna ezt megünnepelni, és a felsőzsolcai hívek találták és kérdezték Marikától úgy háttérben, hogy tényleg most van a évfordulója papá szentelésen, igen, és akkor csendben úgy a templomit, mint utána a vendéglátást nagyon profi módon megszervezték. Számomra is meglepetés volt. Valamit sejtettem, hogy készülnek, és ugye aznap reggel megjelent a pap fiunk is, mert a legidősebb gyermekünk Gergely szintén görögkatolikus áldozó pap lett, és jön, és még hoz proszforát, hogy többet tegyünk a előkészületi oltáron a paténába, talpas diszkoszban, mert többen leszünk a Szent Misén. És hát utána
0: ott pedig... már sejtette atya, hogy azért mi fog történni, már, ugye?
1: Igen, előtte is, és az egyik kisunokám úgy csendesen mondta, hogy de papa, megyünk vasárnap hozzátok. Sejtettem, hogy akkor valami kis meglepetés lesz, de ilyen nagyra nem gondoltam, és hálás szívvel köszönöm a felsőzsolcai görögkatolikus híveknek, míg az önkormányzat is ráfigyelt erre az eseményre, és egy nagyon szép nap volt a templomban is, és utána a vendéglátással is. Nagyon-nagyon kedvesek voltak a hívek, sok szeretetet kapok vissza tőlük is.

0: Jelenleg Felső Zsolcán beszélgetünk, de hát nem itt kezdte papi szolgálatát. Legyen olyan kedves, vegyük sorba, hogy melyek is voltak papi szolgálatának életének főbb állomásai. Kikerült a szemináriumból, és a nagybetűs életben hol kezdte meg szolgálatát?
1: Igen, a szemináriumban mindig olyan kis lázas várakozás van a szentelendőknél, hogy hova kerülünk, és én azt mondtam, hogy Jóisten tudja, hogy hova kell menni, ahova küldöd, amelyek örömmel. És már van, akik sejtették, nem is kíváncsiskodtam, hanem hazafelé menet a szentelés helyére Rakatszára szülőfalomba vitt minket Oláh Miklós bácsi a trabantjával, és akkor mondta el, hogy hova fogunk kerülni, de igazából a protokoll szerint a szentelés utáni ebéd alkalmával hirdetik ki a püspök, és oda teszi a kinevezés okmányunkat a tányérunk alá. Hát ott természetesen ünnepélyesen is kihirdett a Keresztes Szilárd püspök atya, hogy Nyíradonyba kerülünk, és elődöm volt, akivel a szeminárium is együtt voltam, ő egy évet volt ott, és én váltottam, nekünk is egy év jutott Nyíradonyból. Úgy indultunk, hogy nem tudjuk mennyit, tevékenykedünk, jól éreztük magunkat ott, nagyon befogadó volt a nyíradonyi közösség is, és egy év után onnan is tovább kellett menni, a püspök atya úgy rendelkezett, hogy irány Budapest. Hát ez egy nagy kihívás volt. A budai oldalra kerültünk, és megismertük a fővárost. Hát annak minden előnyével és hátrányával együtt nagyon sokat kellett menni, mert szorvány egyházközség is volt a főutcai közösség, úgyhogy Esztergom, Szentendre, Tatabánya, Dunaújváros mind hozzánk tartott, vagy 10-12 helyre kellett menni, úgy fölváltva természetesen, de hát reggel olykor Szentendrén kezdődött, főutca, Budafok, Budaörs, Budakeszi, vagy Érd, vagy Dunaújvás, valóban mindig kellett menni, tehát vasárnaponta 3-4 helyre mindenképpen kellett menni, és az egy nagyon nehéz időszak volt, de tudtam, hogy ez az építkezés, az alapozás. Elődeim nagyon-nagyon szép munkát végeztek, de volt, amikor 3-4 személyért mentünk ki, történetesen Tatabányára, vagy Dunaújvárosba. Azóta Dunaújvárosban önálló parókia van, Pomázon szintén, Esztergomban is, Érden szintén, Budaörsön szintén önálló parókia van. Annak idején mi azt ketten láttuk el dr. Bacsóka Pál kanonok úrral, azóta ennyi szervező lelki

0: kapcsolat alapozta meg, erősítette és adott lelki élményt nekünk is a szórványban, hogy ennyi sokat kellett menni, sokat kaptunk mi is ennek ellenére.
1: És itt álljunk meg egy szóra, kulcsfogalmakat említett atya, egy jó papnak akkor segítőkésznek, elérhetőnek kell lenni, rendelkezésre tudjon állni, mindig legyen egy kedves szava a hívekhez. Ezek azért olyan tulajdonságok, amelyekkel jó, hogyha egy pap rendelkezik.
0: Hát igen, ugye humorosan én is olvastam ilyen listát, hogy a jó papnak mi mindennek kell megfelelni. Egyszerű, hogy több helyen legyen, mindig megszólít, és magas színvonalon predikáljon, szépen végezze a liturgiát. Igen, a királyernő atya mondott egy szép, kicsit derűsen megfogalmazott, hogy nem akarok szépen misézni, de nem tudok nem szépen misézni. Tehát persze, hogy ott vannak azok, ami minden embert, nem azért, mert pap vagy, vagy bármilyen hivatása van, hanem mind hozzáadja az egyéniségét, azzal, hogy vonzóvá tegye azt, amit képvisel. Hát ha a mi esetünkben a személyek közötti kapcsolat alapvető feltétele, egyrészt jelenlét, megszólíthatóság, kedvesség, tisztelet, szeretet a másik ember iránt. Ennélkül jó emberi kapcsolatot, jó papi kapcsolatot, papi és hívek közötti kapcsolatot nem tudok elképzelni. Mert akkor, ha nem kapjuk meg azt a szeretetet a másiktól, amelyet adhat, akkor azt mondja, hogy hát nem ápoljuk a kapcsolatot. Vagyunk, tiszteljük egymást, de igazából nem épül. Tehát mindenképpen kellett. Nagyon nagy élményt kaptam én is ott, sok élményt, nagyon sokat kellett menni. Nagyon sokat. Tehát autóban is voltunk, de elérhetők, még mobil nem volt akkor.
1: Elérhetőnek, kedvesnek, jóságosnak kell lenni, és hála jó Istennek ön ilyen atya. Bárhova került, önhöz szinte vonzódtak az emberek, épültek a közösségek, mert önnek, hát azon túl, hogy jó pap, mindenkihez van egy kedves szava.
0: Küldetésünk van, hogy hová, azt nem én határoztam meg. Mentem, ahova küldtek, és akik fogadtak. Tényleg túl a néha kritikus megjegyzésen, amelynek lehetett volna nagy hangot adni, vagy élét kihangsúlyozni, de tudtam, hogy nekem nem azra kell figyelnem, hanem ők őszintén megfogalmaztak valamit. Csak egy ilyen érdekes történet, Fécsre kerülve parókusnak, a képviselőtestület egy nagyon tiszteletre méltó egyszerű tagja, amikor ismerkedtünk a váltásnál, elődöm ott volt, Szántai Miklós atya, meg a képviselőtestület, és én, és hát olyan udvarias légkör a uralkodott, és akkor ez a Sándor bácsi, aki kántor, gondnok, jó ember volt, azt mondja, hát tisztelendő úr, megmondom úgy, ahogy magunk között beszélgettünk. Az idős pap rendbe rakta a templomot, a parókiát, és fiatal pap létére beleül a kézbe. Elhallgatott a többiek, néma csend, mit fogok én erre lépni. És mivel ismertük egymást az elődömmel jó régen, mondom, nagyon-nagyon hálás vagyok az elődömnek, hogy mindezt megcsinálta, elvégezte. És ahogy körbenéztem még a templom meg a parókián, maradt még nekem tennivaló. És a legnagyobb tisztelettel vagyok az elődöm iránt, de ő is és én is a püspök atya rendelkezésének megfelelően kerülünk egyik helyre. A méregfoga ki lett húzva, és körülbelül egy év, másfél év múlva jön ez a gondnok bácsi, aki az Dúli Sándor bácsi volt, hogy hát parókus atya, megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ennyit fogunk még együtt dolgozni. Sándor bácsi, én tudtam, amikor kimondta, és köszönöm az őszinteségét, tehát a legnagyobb szeretette. Következő vasárnap, ahogy már bemutatkoztam, ő nyitotta a templomot, ő harangozott, ő énekelt kántorként, és amit kimondott, nem bántani akart, nem sérteni, hanem megfogalmazta felém, hogy ilyen háttérhang van. Hát innen indultunk, és tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, fejlődtünk, gyarapodtunk Pécsett, és valóban jó közösség alakult. Tehát a stafétabotot jól vettem át, és jól adtam át, hála Istennek.
1: Tehát akkor Budapest után Pécsre került.
0: Igen. Igen. Az 13 év volt. Tehát egy nagyon szép 13 év, ott vált teljesen a családunk, mert ott született a lányunk. Két fiú után, akik nyiradon és budapesti tartózkodásunk alatt születtek, és Eszter lányunk, ő Pécsett született, és 13 évet ott töltöttünk. Egy nagyon termékeny, szép időszak volt. Akik látták,

0: találkoztak, hogy mi nem vágyunk el Pécsről. Mondta, hogy a püspök úrnak terve van, szóljon, igen, mondja, és az építkezés kellős közepén, mikor a parókiát bővítettük, felújítottuk, mert hát még ez is belefért a repertoárban, nem volt közösségi termünk, és azért is szerettük volna bővíteni, hogy legyen, hol összejönnünk a hívekkel, beszélgetésre, hittanórákra és közös együttlétre. Na, lényeg az, hogy a kellős közepén kellett eljönnünk Pécsről. Az akkori polgármester Páva Zsolt, akit nagy szeretettel köszöntök, és továbbra is ez a virtuális barátság, mert ugye távol kerültünk azért egymástól, de tudunk egymásról, és nagyon nagy szeretettel volt irántunk, felesége révén görög katolikus közösséghez is tartozott, de emberileg is nagyon szép gesztus gyakorolt, megszakította a szabadságát, és hazajött a Balatonról, mikor köszöntünk el. Tehát ilyen emberi, társadalmi kapcsolatok is, valamint a cserháti püspök úr azt mondta, hogy te nem beosztottam pap vagy, hanem barátom. Tehát ilyen gesztus volt a püspöktől a káplánokig a Római Katolikus Egyház megyében.
1: És 1998-ban pedig Miskolcra érkezett. Nem is gondolta, hogy Borsodoba Új-Zemplén megye ilyen hosszú-hosszú évtizeden keresztül meghatározó lesz az ön életében, mert Miskolc, ugye a búzatéri görögkatolikus templom, amely egy központi helyen található Miskolcon,
0: igen,
1: oda került.
0: Kérdezte annak idején a Pócsi parókus, mikor meglátogatott Pécset, mi a terved, hova szeretnél menni? Nincs ilyen. Mondom, senkit nem akarok, egyetlen hívő közösséget sem megsérteni azzal, hogy ide vagy oda vágyom. Teszem a dolgomat. Ha fölkérés jön, püspökó részéről vagy terv, elképzelés, akkor nyitottan állok, hogy igen, készülök. És hát elérkezett ez az idő is, a építkezés kellős közepén, Budapesten a püspökkari konferencia épületében felhívott, és köszöntöttem. Hát az a tervem veled, hogy Miskolcra kerülsz. Na, püspökkor ez kérdés, vagy tényként mondja. Hát tényként, ez már másodszor történt, mert Pécsnél is így történt, hogy az a tervem, hogy Pécs, akkor csomagolunk és megyünk. Hát Miskolcnál is így volt, és amikor hazatelefonáltam Marikának Pécsre, hogy dispozíciót kaptunk, akkor a munkások letették a vakolókanalat, maltert, minden, azt mondja, akkor abba hagyjuk a munkát. De abban ne hagyják, hát én csak elkezdtem, lesz, aki folytassa. És befejeztük, ameddig pénzünk volt, aztán a munkát, a parókia bővítését, és kérdeztem püspök úrtól, hogy mikortól. Azt mondja, augusztus 1-től. Hát mondom, kellős közepén vagyok. Ez volt július 7-én. És másnap megkaptam már írásban a kinevezést, és mondom, hát még tervezünk egy nyári kirándulást Erdélybe, esküvők lesznek a családba, a nálunk gyakorlaton lévő kispap Pacsai János esküvője lesz. Hát oda is kell mennem. Hát ez jó. Augusztus 1-én Búzatér. Hát itt kellett lenni, és ide jöttünk, kitüntetésnek tartom, vettem, értékeltem, nagyon nagy kihívás, pláne, hogy megismertem, hogy kik voltak és milyen áldozatot hoztak elődeim azért az egyházközségért, templomért, parókiáért. Nagy kihívás volt, és rögtön két káplánt is kaptam. Tehát mondta is a Szilárd püspök úr, hogy hát te is voltál káplán, most te vagy a parókus. Hát igen, mondom, emberfüggő. Parókus függő, káplán függő, hogy hogyan jövünk ki, hál' Istennek, 9, ha jól emlékszem, 9 káplán volt a 13 év alatt, mert itt is 13 évet töltöttünk Miskolcon, és nagyon jó emberi papi kapcsolat alakult ki, kivétel nélkül szinte mindegyik volt káplánommal, mert ők is kitüntetésnek vették, hogy Búzatérre kerültek, feladat volt, kihívás volt, munka volt, jó közösség volt, és hát közben megfelújítottuk a parókiát itt is.

0: 2011-ben pedig Felső Zsolcára került oda, ahol jelenleg is beszélgetünk. És itt sem tétlenkedik, mert szépen épül és szépül a templom, megújul, környezete mind belülről, mind kívülről.
1: Igen. Püspökség lett Miskolc. Tehát egy új kihívás, új helyzet jött, és akkor tulajdonképpen meg is érett a helyzet, 13 évet szolgáltam, én is tudtam, hogy előbb-utóbb megmondták, hogy ugye innen megyek nyugdíjba, annak kizárt dolog, hogy innen menjek nyugdíjba, és a 13 év itt is kísért, és 11 januárjában már tudtam róla, hogy el fog kerülni, akkor még Kocsis Fülöp püspök nem beszélt arról, hogy püspökség lesz, de ő tudta. Csak mikor kérdeztem, hogy mondaná valamit arról, hogy miért történik, és azt mondta, hogy nem beszélhet róla. Utólag visszagondolva az ember tudja, hogy már a püspökség új felállását készítette elő, természetesen. A legnagyobb szeretettel Felső Zsolcára, ebben volt egy személyes döntés is, hogy választhattam. Tehát fölkínált, most hadd ne soroljam, hogy melyik egyházközségek voltak, és akkor ide. Egészséges váltás volt, mint esperes volt rálátásom a kerületre, Vatamány Albert atya aranymiséjét megtartva nyugdíjba vonul. Hát a legegészségesebb váltás, hogy ha elmegy valaki nyugdíjba, jön az utóda, és az egy utóda én lettem. Ez nagyon szép gesztus volt részéről is, hogy tudva, persze, hát mi felvettük a kapcsolatot, ahogy én leszek az utóda, meghívott az aranymiséjére, azon is itt voltam. Tehát de a gyerekei életében is valamiképpen jelen voltam, mert a Viktória sokat segített nekünk a kántorizálásban, a Búzatéren, a veje Koleszár Ákos nálunk volt gyakorlaton, tehát a családdal is minden gyerekével szintén nagyon jó volt a kapcsolatom, és ilyen egészséges váltás történt, hogy ide kerültem örömmel. Tehát egy nagyon jó egyházközség a Miskolc közelében, a maga csendességével, a maga átlátható közösségével, mert 800 és 1000 fő között tartoznak az egyházközségünkhöz, de hát itt is elérte az a elvándorlás munka utáni és jobb fizetésért külföldre, Nyugat-Magyarországra, tehát fogyunk. Másik pedig az idős testvéreink elhaláloznak. De nem fogy a közösség, azért mindig valaki lép helyébe, és valakit sikerült mindig megszólítani. Ez a növekedés öröme, boldogsága, de még nagyon sokan vannak, akik még nem úgy érintetnek, hogy elkötelezzék magukat. Biztos, hogy ezt nekik kell helyére tenni. Mi mondjuk, ugye Pál apostollal, hogy én ültettem, Apolló öntözte. Tehát valaki elültette. És hát mindemellett, amit itt végzünk, és az elődeim is végeztek, hogy nagyon sok középiskolás Felső Zsolcai volt, és megtaláljuk most őket, vagy ők megtalálnak bennünket, esküvő, keresztelő és lelkipásztori feladatokkal örömmel veszük, visszaemlékeznek ránk, tudják, meg a szüleik is, akik valamiképpen közvetve kapcsolatban voltak velünk. Természetesen itt is láttam azt, hogy mit kell még tennem, mert úgy a templom, mint a parókia és az udvar felújításra szorult a lelki életben is, tehát nem volt ismeretlen, nagy szeretettel fogadtak, tehát az egyházközség tagjai is, és az önkormányzat részéről is nagyon szép gesztusokat kaptunk. A közösségek, amelyek jelen vannak Felső Zsolcán, hál' Istennek az emberek jó közérzetét, élni akarását, tenni akarását erősítik. A nyugdíjasokban elsősorban látom, hogy kimozdítják otthonról, és örömmel jönnek el városi rendezvényre. Még jobban örülnék, ha templomba is ők is többen lennének, van kiből még, hogy eljöjjenek, de az, hogy minden szinten találkozunk, templomban, társadalmi, városi rendezvényeken, és ezt nagyon fontosnak, jónak tartom, mert nem csak a templomban hirdetjük az igét, hanem bárhol, ahol megjelenünk, egy utat, irányt mutatunk, és a szabadság meghagyása mellett kell dönteniük, hogy vállalják-e, beépítik-e életükbe, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy felkínáljuk.
0: Tehát itt is van munka.
1: Arnót önálló lett. Hál' Istennek azon is munkálkodtunk annak idején, hogy önálló legyen, és lelkipásztor lakjon helyben. Nagyon nagy áldozatot vállaltak ők is. Természetesen filiája volt, de már én úgy örököltem, hogy ott lelkipásztor van, és maradt Alsó Zsolca. Alsó és Felső Zsolca. Onga Arnóthoz tartozik, meg a oda csatlakozó részek, amely a Hernád környékén van. Itt, mivel nem kellett annyi filiába menni, újra bevezettük az Utrenye végzését, a Becsenye végzését, és Alsó Zsolcát. Tehát vasárnaponként 3-4-szer tartás van egyházközségünkben. Szívesen mennék Alsó Zsolcára is több alkalommal, amennyiben igény van rá. Ott körülbelül 200 görög katolikus van, ott is fogyó a létszámunk, mert elköltöznek a fiatalok munkalehetőség után, de van, aki meg kiköltözik oda. Tehát olyan is van, aki kiköltözik, tehát egy nagy kihívás. Ott vendégek vagyunk a Római Katolikus templomban.
0: És mindemellett, hogy a szolgálatát végzi, magánemberként gondolom ön is szeret kikapcsolódni. És nem meglepő módon, ha egy férfi emberrel beszélgetek, mi más is lehetne a kikapcsolódásának egyik tárgya, mint éppen a foci, a labdarúgás. Jól tudom én ezt, hogy ez az egyik hobbija?
1: Igen. Fontosnak tartom. Ez elkísér gyermekkoromtól kezdve. És még motivál is a papi munkában. Hogyan? Ha én a fociért, amit szeretek, olyan áldozatot hozok, akkor a hitemért, vallásosságomért, hivatásomért még nagyobb áldozatot kell. Tehát egyik erősíti a másikat. És fontosnak tartom, hogy egy fárasztó nap után, amikor pszichikailag, szellemileg, vagy hát fizikálisan nem biztos, hogy annyira, de mégis ott van, és akkor letesszük, lezárjuk, és egy másféle elfoglaltsággal kifárasztjuk magunkat, amiben örömünk telik szintén. Tehát ha nem találom meg benne az örömet, akkor másik oldalon sem. Szoktam mondani, kicsit szeretve a futballt, és drukkolva mindazoknak, akik ezt a játékot szépen játsszák, hogy három dolog kell hozzá. Az egyik a belső motiváció, hogy én akarok, szeretek futballozni, a másik az erőnlét, tehát egy fizikai állóképesség, és harmadik a jó taktika, és csapatjáték, tehát nem egyedül, hanem mindig közösségbe megy az ember, amely tényleg befogad, erősít, játékot ad, és valamiképpen a játék örömét mindig megtapasztalva, megosztva jelen vagyunk, és egymást boldogítjuk azzal. Ha hasonló korosztály játszik, akkor az örömmel veszük, mert ott még partiba vagyunk. A 20-40 évvel fiataloboknál, hát a gyorsaság már ott, meg a rugalmasság, de azért ők is igénylik, hogy mi is jelen legyünk, azt a törvényszerűséget, amit ilyen közhelyként szoktak mondani, hogy a legjobb kondival a labda van, hát akkor rúgjuk oda, tegyük oda, jól helyezkedjünk, és akkor tényleg örömmel veszik a fiatalok is, hogy közöttük vagyunk.
0: Említettük már, hogy szép nagy családban él, kedves feleségével, két fiával, lányával, menyeivel, vejével és unokáival, és a gyermekei közül az egyik fia tovább viszi azt a szolgálatot, amit ön elkezdett. Ez gondolom egy édesapának nagyon nagy boldogság, hogy hát nem idézőjelben csak a híveknek tudott jó példával előjárni, hanem a gyermekei előtt is, hiszen az egyik gyermeke fontosnak tartotta, hogy tovább vigye mindazt, amit ön az édesapa megmutatott.
1: Igen. Hál' Istennek ez mindegyiküknél személyes döntés volt. Kérdésem merült föl, és nem kellett erőltetni, hanem az ő személyes döntése volt. Többieknél is a hivatás választás, különbözően reagáltak rá a gyermekeink, két fiunk is. A papi hivatása pozitívan, vállalhatóan, a lányunk pedig hát kereste, hogy hol, merre menjen. Természetesen ugye a hátteret azt Marika biztosította, a feleségem, mindannyiunknak, és ahogy szoktam humorosan mondani, jó feleség áldás az Úrtól, csak azok kapják, akik megérdemlik, idézem a Szentírásból. Tehát igen, ott van. Ez fontos. Nagyon fontos. Szent Bazéltől idéztem azt, hogy közösség nélkül nem tud egy pap sem működni, vagy szerzetesi közösség, vagy családközössége legyen ott. Tehát most adok hálát azért, hogy mi a család közösségében, a család egyházban tudjuk megélni hivatásunkat, mert nem csak én evangelizálok, hanem a feleségem és a gyermekeim is, sőt az unokáim is. Természetesen azért a gyerekektől meg az unokáktól ne azt várják el, mint a paptól, hanem mint minden ember, pap gyerekei is és unokái is megküzdenek magukkal, környezetükkel, kihívásokkal, és éretten majd lépnek, amikor már személyes döntésük van, de addig hagyjuk meg, hogy tévedhessenek, hibát követhetnek el, de álljanak föl. Kezdjék újra. Hát az Isten nem ilyen irgalmas irántunk, hát melyikünk nem követett el hibát, bűnt? az Isten nem azt nézi, hanem felállsz-e, mert ezt kínálja föl, és ajándékoz meg bennünket nagy-nagy kegyelemmel és szeretettel, irgalmasságával, keblére ölel. Tehát ha ezt megtapasztaljuk és továbbadjuk, megéljük, akkor egy szép egyéni közösségi életet, magán és családi életet, de a közösség fel is egy jó kisugárzást élünk meg.
0: Gulyván Tibor görög katolikus áldozópapnak, Felső Zsolcai parókusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, hogy én is szólhattam a rádió hullámain keresztül és a hallgatókhoz. Nagy szeretettel köszöntöm, és fontos, hogy jó hírekkel tápláljuk magunkat. Vegyük észre a rosszat, de ne hangsúlyozzuk ki, hanem tanuljunk belőle, és valóban legyen az örömhír mindannyiunk számára evangélium.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Azonnali hatállyal leállították a debreceni Szemkorp akkumulátorgyárat. Nyáron is nagyon fontos, hogy vért adjunk. Idén is megválasztották, hogy kiméltó a Gyöngyösváros egészségügyiért kitüntetése. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártásra vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozásra szólította fel a céget. Betelt a pohár címmel szervezett tüntetés tegnap a tiszta vízért és az egészségért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a debreceni városház előtt. Kozma Éva, az egyesület alapítója kiemelte, nincs elég víz az országban, az akkumulátorgyáraknak pedig sok kell, és nem csak elhasználhatják, hanem szennyezhetik is a vizeket. Arról beszélt, felelősségre kell vonni azokat, akik az engedélyeket kiadták, és azokat is, akik beengedték a szennyező gyárakat. Júliusban és augusztusban is kampánnyal hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt a nyári véradások fontosságára. Naponta 1600-1800 donorra van szükség ahhoz, hogy folyamatos és biztonságos legyen az országban a vérellátás. A részletekről Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei szervezetének igazgatóját hallják.
3: Egy picit fokozottabb előkészítést igényel a véradás, tehát a nagy melegben a folyadékbevitel amúgy is egy kardinális kérdés. Véradás szempontjából ez amúgy is nagyon fontos, ilyenkor erre szoktuk fölhívni a figyelmet, hogy ne csak a véradás napján, hanem az előző napokban is, aki szeretne vért adni, az figyeljön oda a rendszeres és megfelelő folyadékkal történő folyadékbevitelre, tehát a folyadék utánpótlásra, illetve nagyon fontos a tápanyagoknak a bevitele is. Aki vért szeretne adni, aznap reggelizzen bőségesen, vagy még ebédeljen bőségesen, hiszen a véradás az nem egyenlő a vérvétellel, tehát ugye itt egy teljesen más szempontú vizsgálaton esnek keresztül a donorok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2007 óta szervezi meg a balatoni első segélynyújtó szolgálatot. Ez ebben az évben a Balaton déli partján fog megvalósulni, 10 strandon várják majd a fiatalok, azokat, akik valamilyen sérülés szenvednek el. Erről azt kell tudni, hogy olyan fiatalok jelentkezhetnek, akik elmúltak 16 évesek, első segélynyújtó ismerettel rendelkeznek, olyan ismerettel, ami napra kész, és amit esetleges probléma esetén használni is tudnak, tehát nagyon fontos, hogy gyakorlati tudással is rendelkezzenek, ne csak elmélettel. Tehát egy 10 napos turnusban vannak lent a fiatalok a Balatonpartján, online lehet jelentkezni ezekre a szolgálatokra. Ami nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy a 10 napos turnus az nem szakítható meg, tehát aki vállalja ezt a szolgálatot, vagy szeretne jelentkezni, az számítson arra, hogy egy 10 napos elköteleződésre számítunk az ő részéről.
2: A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyösváros egészségügyiért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és hivatásának szépségeiről beszélget vele tudósítónk Fekete Gábor.
4: Tavaly szeptember 1-je volt 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
5: Köszönöm szépen.
4: Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
5: Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon, és amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen, nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
4: Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lettél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
5: Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül, egy vizsgával zárult ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
4: Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
5: Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb vitt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomás vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosi ügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
2: A szegényeket támogató alap célkitűzései között szerepel a hátrányos helyzetű lakosság felkarolása. Ezúttal képzőművészeti rajzpályázatot hirdettek az Egerben élő roma fiatalok számára. A legszebb és legkifejezőbb műveket a civil közösségek házában állították ki, Szolidaritás gyerekszemmel címmel, illetve szakmai zsűri díjazta az alkotásokat. A zsűri tagjai között volt Rostás Bea Piros, Lipkovics Péter, továbbá Balázs Péter egri képzőművészek, akik nemzetközileg is hírnévre tettek szert kiemelkedő munkásságuk okán. Ezen felül a gyermekek díjai társadalmi összefogással gyűjtötték össze, magánemberek adományaiból, valamint különböző gazdasági szervezetek felajánlásaiból. Elmondható, hogy Egerben is léteznek olyan társadalmi csoportok, amelyek kiemelten fontosnak tartják a szolidaritást, hangsúlyozta a szegényeket támogató alap Egri alapítványának elnöke, szakmai vezetője. Dr. Farkas Zsuzsanna felhívta a figyelmet arra, hogy a tárlat július 17-ig megtekinthető.
1: A szolidaritás az egy rendkívül fontos társadalmi érték, tulajdonképpen a szolidaritás tartja össze a társadalmat, és úgy érzékeltük, hogy az utóbbi években Magyarországon ez a fajta érték és az érték mentén való társadalmi szerveződés nagyon-nagyon sokat gyengült, és kíváncsiak voltunk arra, hogy a fiatalok körében ez mennyire él, tudják-e azt, hogy mit is jelent ez a dolog. Tehát tulajdonképpen azt szerettük volna, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi szolidaritásnak a fontosságára, másrészt főképpen a fiataloknak a figyelmét. 131 alkotás érkezett be, a hely szűkössége miatt mindegyiket nem tudtuk kiállítani, de nyilván a díj nyerteseknek a munkái láthatóak, és azon kívül még amennyi helyünk volt, körülbelül még 50. Tehát több mint a felét ki tudtuk állítani. Egerre koncentráltunk, egri általános iskolákra és középiskolákra, ami azt jelenti, hogy nem csak Egerben élő gyerekek, fiatalok pályáztak, hanem Eger környékén. gyerekéről is, akik Egerbe járnak iskolába. És hogyha valaki jönne megnézni, akkor itt van a vendégkönyvünk, és örömmel vennénk, hogyha kapnánk valami fajta visszajelzést. Látjuk azt, hogy a gyerekek nagyon-nagyon jól értik és érzékelik a mindennapi gyakorlatban lévő szolidaritást, tehát láthatunk olyan képet, amely mozgássérült tolókocsi jelenít meg, van, amelyik koldusnak ad adományt, láthatunk osztályon belüli szolidaritásról is, tehát iskolai osztályon belüli szolidaritásról, hogy valaki nagyon-nagyon rossz kedvű, vagy szerencsétlennek érzi magát, és segítenek neki a többiek, idős emberek, átsegítése az út másik oldalára, vagy éppenséggel vak, tehát fehér bottal közlekedőnek a segítése. Tehát igen, akkor van karambolban segítő kép is, tehát karambol az két autó, és akkor balesetet szenvednek, és akkor mennek az emberek és segítenek nekik. Tényleg ez a minden napokban, sokszor észre se vesszük, de azért nem veszük észre, mert hál' Istennek ezek beépültek a mindennapjainkban, tehát ezeket jelenítették meg a gyerekek.
2: Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet, és zápor, főként északon pedig esetleg zivatar is kialakulhat majd. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 9 és 14 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul, a kánikula tehát nem tér vissza. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 4-én szombaton.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Régió sportja.
1: Az Európai Kézilabda Szövetség új klubrangsora szerint a DVSC Scheffler női kézilabda csapata a 17. legjobb csapat Európában. Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek, ez szolgálta a sátoraljói helyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Egyre népszerűbb a debreceni extrém sportpark. Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a kazincbarcikai vízi komplexum. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az EHF új klubrangsora szerint a DVSC Scheffler a 17. legjobb csapat a női kézilabdázók között Európában. A 162 klubnevet tartalmazó listát az elmúlt három szezon nemzetközi eredményei alapján állították össze. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és az Európa Kupában elért eredmények alapján kapnak pontokat a klubok, és egy bónuszrendszer is befolyásolja a sorrendet. Ez alapján nem meglepő, hogy a lista élén az elmúlt három BL kiírásból kettőt megnyerő győri Audietto KC áll az élen, míg a második az idei győztes francia Metz együttese, a harmadik pedig a dán Team Esbjerg csapata. Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a sátoraljói helyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Bodnár Csaba dandártábornokot hallják.
2: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferino-i csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerék, mindenkorában meg kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Egyre népszerűbb a debreceni extrém sportpark. Csaknem 40%-kal többen keresték fel az előző hónapokban, mint tavaly a tavaszi szezonban. A Derék utcai Debex az iskolai szünet végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a gördülő látványsportok kedvelőit. A rendkívüli hőség sem gátolja meg a versenyzőket abban, hogy folytassák a felkészülésüket. A kitartás és a heti 4-5 edzés ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy egy-egy versenyző szintet tudjon lépni. Fintor György triál versenyzőt hallják.
0: Most jelenleg a középhaladó kategóriában vagyok, és arra készülök, hogy a haladó kategóriában tudjak jövőre indulni.
1: Persze nem csak profik használják edzésre a szabadtéri létesítményt. Bárki kipróbálhatja, gyakorolhatja a különféle extrém sportokat a Debrecenben. Ráadásul az iskolai szünettel összhangban augusztus végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a látogatókat az extrém sportpark, amely évről évre egyre népszerűbb. Új szabályként a beton gördeszkapáját este 7 után csak 12 éven felüliek használhatják, így esténként inkább a gyakorlottabb deszkásoké lesz a terep. A korlátozás kizárólag a gördeszkapájára vonatkozik, a Debex többi 6 pályája továbbra is szabadon használható. Víg Tamást, a Debex szakmai vezetőjét hallják.
3: A tavalyiban átléptük a 14 ezer beléptetést egész év alatt, most viszont már az 5400-at meghaladtuk, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az időszakra bontva 39%-kal növekedett a látogatószámunk a tavalyévhez képest.
1: Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízikomplexum. A rangos szakmai szervezethez Kazincbarcika önkormányzata is csatlakozott, az erről szóló nyilatkozatot Szitka Péter polgármester írta alá a kétnapos eseményen. A rendezvényen az ágazatban dolgozó szolgáltatók közötti tapasztalatcserére is lehetőség nyílt. Kántás Zoltánt a Magyar Fürdőszövetség elnökét hallják.
4: Azért is bír különös jelentőséggel a mai időkben egyébként ennek a szövetségnek a munkája, mert az elmúlt 30-35 évben létrehozott, és az elmúlt évekig egyébként hatályban lévő jogszabályok teljesen átalakultak. Gyakorlatilag a nulláról egy teljesen új jogszabályi környezet alakult ki a létesítéshez is és a működéshez is, és különösen egy új tag számára, akinek ráadásul egy vadonatúj létesítménye van, azt gondolom szakmailag mindenképpen tudunk olyan iránymutatásokat, illetve szakmai támogatást nyújtani, ami a biztonságos létesítmény üzemeltetés mellett egy olyan létesítménygazdálkodáshoz a kapcsolódó kérdéskörben is tud támogatást adni, ami egyébként az üzemeltetők számára az egyik legnagyobb kihívást jelenti.
1: A szakmai szervezet évtizedek óta nyújt érdekképviseletet tagjai számára, lehetőséget biztosít arra is, hogy a tagok az ágazat működésével, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseiket megvitassák és tapasztalatot cseréljenek. Az elnök hozzátette, az elmúlt időszakban számos esetben tudott érdekérvényesítő szerepével fellépni a szövetség, amikor akár egyes tagoknak tudtak szakmai segítséget nyújtani, vagy általában véve a közösség érdekeit tudták képviselni a döntéshozó szerveknél. A testületi ülés előadásokkal kezdődött, szó esett a hazai fürdők digitális megújulási lehetőségeiről, a turisztikai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételekről és tervezési megoldásokról is. A rendezvényen a vízi komplexum szakmai vezetői is részt vettek. Halász Bélát, a Kazincbarcikai vízi komplexum műszaki divízió vezetőjét hallják.
5: Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk a Fürdőszövetség konferenciáján, hiszen ez konferencia is, nem csak közgyűlés. Hát itt a tagfelvétel mellett szakmai tapasztalatcserére is van lehetőség. Különösen fontos ez, hogy a jogszabályoknak való megfelelés mellett a műszaki működésünk is meg legyen támogatva, és nálunk nagyobb, vagy belünk azonos méretű fürdők tapasztalatait is be tudjuk építeni a hétköznapi munkánkban. Különös tekintettel igaz ez mondjuk a vízminőségre, vagy akár a takarítás és a tisztítás technológiai lépéseire.
1: A program tisztújítással és az új belépők felvételével folytatódott. Kazincbarcika önkormányzata már korábban jelezte belépési szándékát a szervezetbe. Beke Tibort, a vízi komplexum igazgatóját hallják.
6: Magyar Fürdőszövetség az a fürdőket és úszodákat üzemeltető szakemberek szakmai szövetsége, és mint ilyen minden a szakmához tartozó jogszabállyal, szabályozással tisztában van, tehát gyakorlatilag azért fontos, hogy belépjünk ebbe a szövetségbe, hogy minden olyan információval, amivel ez a szakma kell, hogy rendelkezzen, ezt a barcikai szakemberek is megkapják. Másodszorban pedig nagyon fontos, hogy készülünk egy strandfejlesztésre, Ez a strandfejlesztés nagyon sok olyan szakmai kérdést vet föl, amiben az itt kialakuló kapcsolatrendszerrel, szakmai kapcsolatokkal nagyon sok segítséget tudunk kapni a szövetségtől.
1: A közgyűlésen a szakmai szervezet új belépőjeként Kazincz Barcika is bemutatkozott. A várost és a vízi komplexumot bemutató prezentációjában Szitka Péter polgármester ismertette, hogyan vált Kazincz Barcika iparvárosból élményvárossá. Mint fogalmazott, a sport Kazincz Barcikán közös nyelv, közösséget épít, városképet formál és jövőt rajzol. Ennek a gondolkodásnak lett az egyik legfontosabb eredménye a vízi komplexum megvalósítása is. A létesítmény új városi minőséget jelent. Sport, egészség, közösség és pihenés egy helyen. Egyszerre szolgálja a versenysportot, az utánpótlást, a családokat és a rekreációt. A város jelenleg egy olyan stratégia fejlesztésen dolgozik, amely minőségben, élményben és szemléletben is méltó folytatása lehet a vízi komplexumnak. Szitka Péter polgármestert hallják.
7: Volt egy nagyon elavult uszodánk, és mertünk egy nagyot álmodni, és azt mondtuk, hogy egy vízi komplexumot építünk, ami egy olyan attrakciója lesz a városnak, amelyet el tudunk akár ide is hozni önök elé. Aminek a különlegessége az, hogy a Bükk lába és maga a város találkozásánál van ez a gyönyörű komplexum, aminek gyakorlatilag most két üteme készen van, és ott a mellette lévő zöld felületen majd egy strandfejlesztés is az éven a tervezése elindul, és remélem azt, hogy majd az elkövetkezendő alkalommal magának ennek a strandfejlesztésnek és a megvalósulásának az eredményeiről is be tudunk számolni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Ez a Fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton. Kedves fiatalok, hamarosan kirándulást tippel folytatjuk, de addig is itt vannak a slágerek. Maradjatok velünk!

Kedves fiatalok, kirándulás tippel folytatjuk. A célunk a prédikálószék, a leggyorsabb és legkényelmesebb út a kilátóhoz. Könnyű gyalogtúra a Királykunyhótól a Dunakanyar legszebb panorámájához. Hazánk legnépszerűbb kilátója a Dunakanyar felett emelkedő prédikálószék tetején álló torony, melynek felső szintjéről parádés panoráma nyílik a folyó nagy kanyarulatára. A Visegrádi hegység ikonikus, 639 méter magas hegyére több jelzett út is vezet, a Szélrózsa minden irányából, köztük a leglátványosabb, egyben legnehezebb, a vadálló köveket érintő meredek kaptató, de a legkönnyebb turistaút egyértelműen a Pilis-Szent László és Visegrád közti országútról a Királykunyhó vadászház közeléből induló piros négyzetjelzésű gyalogút. A kereken 5 km hosszú, fokozatosan, de enyhén emelkedő, széles úton kényelmesen gyalogolhatunk fel a páratlan kilátást nyújtó hegytetőre. Útközben a Hubertus Kunyhó lélegzetelállító örök panorámás teraszát is útba ejtjük, visszafelé ugyanezen az úton ereszkedünk a kiinduló pontunkra. A túra teljes hossza 9,9 km, a túra időtartama 3 óra, szintkülönbség 400 méter fel, ugyanennyi le. A kiinduló pont a Királykunyhó vadászház melletti parkoló, ami Pilis-Szent László és Visegrád közti műút mentén található. Tömegközlekedéssel sajnos nem lehet megközelíteni a kiinduló pontot. És a túra leírását megtaláljátok a kirándulástippek.hu weboldalon, és ez volt a prédikáló szék, a leggyorsabb, legkényelmesebb út a kilátóhoz. Tehát könnyű gyalogtúra a Királykunyhótól a Dunakanyar legszebb panorámájához. Ezt megtaláljátok a kirándulástippek.hu weboldalon. És kedves fiatalok, zenével

0: volt a fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. Kövessétek rádiónkat Facebookon és Instagramon, illetve töltsétek le mobilos applikációnkat a Google Play áruházból vagy az Apple Store felületéről. A szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton búcsúzik tőletek. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kapcsolj rá a Szent István Rádióban!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot imádkozunk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Ma az Erdőtelki Rózsafűzér Társulat tagjaival imádkozhatnak együtt. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben mindenható Atyába, mennynek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusba, az ő egyszülött fiába, a mi Urunkba, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Kit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyereknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: Íts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Az

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy hallgató hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, hogy meghallgatta kérését és kéri közbenjárását családja minden tagjának testi-lelki egészségéért, krónikus betegségből való gyógyulásért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét és kéri gyógyító erejét testi, lelki egészségére és édesanyja fájdalmainak enyhítésére.
2: Mi atyánk, aki a mennybe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akik te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok!

0: Isten. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy bükkábrányi család kéri a szűzanya segítségét testi-lelki egészségükért és egy közös családi feladat mielőbbi sikeres megoldásáért. Ugyanebben a tizedben egy 3,5 éves kisfiú sikeres műtétjét kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: birodalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen a keresztény gyökereihez.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Az

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A nap imája.
1: Add meg, hogy ugyanolyan lélekkel fogadjak mindent, ami történni fog. Mert mi nem tudjuk, mit kell kérnünk, és előítélet nélkül nem tudom eldönteni, hogy ezt kérjem-e, vagy inkább amaszt. És nem tudom megítélni, mi a jobb, hiszen nem láthatok előre.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A miskolci Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges életre nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanés során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fájis diákokat interjúvoltak meg a karrier útjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezéstechnikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban a Szent István Rádió stúdiójában itt Egerben és a debreceni Bűvösölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónak.
2: A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges életre nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
3: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
2: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni.

0: számos program, most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék, ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt, a Egerbe, hál' Istennek, a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel, több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, is. Tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlagszülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai görögkatolikus fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösföldbe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
1: A Miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges Életre Nevelünk című projektet. A részletekről Kondás Miklóst, az intézmény igazgatóját hallották. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat idén július 16-a és 19-e között lesz. Több 116-30 év közötti fiatalt várnak, ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Előzetesen online regisztrálni lehet, de majd meg lehet tenni ezt a helyszínen is. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kis csoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. A találkozó sátortábor jellegű, erre kell készülni, illetve július 17-én pénteken majd a program keretében délután 2 és 5 óra között a véradókat is várják Szalókon, az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal kedveskednek. A véradáshoz kell lenni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban, majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Tennyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 10. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: A nyúl gyerekeknek nagyon tetszett a lakás. Érezzétek magatokat úgy, mint otthon, biztatta őket Fáni, aki jó kedvében egyre csak táncolt és ugrándozott. Beszaladgált az egész házat padlástól pincéig, és nem győzött gyönyörködni a nagyrendben. Ez alatt Falánka egy fiókban dominót talált. Rágrág, csupaláb és botfülű leültek vele játszani a konyhaasztalhoz. Ugorkának leginkább Fáni szobája tetszett. Csak az a kár, hogy nem elég meleg, vélekedett. Azt hiszem, ezt a kemencét nem csak a konyha felől lehet fűteni. Szegény Fáni bizonyára örülne, ha rájönnék a módjára. A kemence alján talált egy kis fehérre meszelt vasajtót, mikor kinyitotta, egész vödörre való korom dűlt ki a fényes padlóra. Ezt már régen ki kellett volna tisztítani, mondta szakértelemmel. A polcról leemelt egy nagy zöld vázát, és az asztalkán talált füzet kemény fedőlapját leszakítva egy-kettőre belelapátolta a kormot. Azután az egészet kiöntötte az ablakon. Eközben elkerülhetetlen volt, hogy kormos kézzel hozzá ne nyúljon a fehér függönyhöz. Mikor a kormat már mind kiszedte, a szűk kis ajtón át bepiréselte magát a kemencébe, hogy kitapasztalja, jó húzata van-e a kéménynek. Nagyszerű húzat volt odabent, csak úgy lobogott tőle a füle. Előbújt hát, és a konyhába indult fáért. A tükörfényes padlón nagy fekete lábnyomok maradtak utána. Ugorka, aki keresztbe vetett lábbal ült a karosszékben, és a Csizmás Kandúr című mesekönyvet olvasta, figyelmeztette is.
3: Alig, ha nem kormos a cipőt talpa!
2: Ugorka megijedt. Körülnézett, hol találna valami rongyot, amivel feltörölheti a padlóról a kormot. Nem talált azonban mást, csak a horgolt asztalterítőt. Ezért csak nem kár, gondolta, hiszen úgyis csupa lyuk. Míg ő kiment a kamrába fáért, Tappancs megtalálta a tépet fedelű füzetet, és firkálni kezdett bele. Olyan erősen rányomta a ceruzát a papírra, hogy kitörött a hegye. Megcsóválta a fejét, bicskát vett elő, de valahányszor kihegyezte a ceruzát, a hegye mindig újra kitörött. Mert életlen volt a bicska. Végre is elfogyott az egész ceruza. Csak egy mogyorónyi csonk maradt belőle, amit Tappancs bedobott a kemencébe. Azután kiment a konyhába, mert ott melegebb volt. Az ajtóban Ugorkával találkozott, aki fahasábokat cipelt.
3: Van egy kis papír a begyújtáshoz? Kérdezte Tappancstól. Az asztalkán találsz egy összefirkált füzetet, válaszolta Tappancs, azután kisétált.
2: Azok négyen még mindig dominóztak.
3: Nyertem! Kiáltotta Falánka. Kérek díjat!
2: Keres magadnak, válaszolták amazok. Falánka felkelt, és egyenesen az éléskamrába ment. Leemelte a polcról a legnagyobb málnalekváros üveget, és magához ölelve kivitte. Odakint leszette az üvegről a pergamentpapírt, és mohunkan alazni kezdte az édes lekvárt. Rágrágot mindjárt nem érdekelte a dominó. Odadugta szimatoló orrocskáját a lekváros üveghez.
3: Adj nekem is!
2: Nyerjél magadnak! Mondta Falánka, és élvezettel lenyalta a kanalat. Rágrágot elfutotta a méreg, és meglökte irigy öccsét. Falánka, aki szokása szerint most is hintázott a széken, hanyatt esett. A pocakos lekváros üveg kirepült a kezéből, nekivágódott a frissen meszelt falnak, és széttört. A lekvár mind a falra kenődött. Nem maradt azonban ott, hanem szépen lecsurgott a kőpadlóra, és üvegszilánkokkal tűzdelt vörös dombocska lett belőle.
3: Milyen füst van itt? Szimatolt szörfülű. Nézzétek, hogyan gomolyog a tűzhelyből!
2: Csak ugyan, a konyha megtelt sűrű folytófüsttel, valamennyien köhögni kezdtek.
3: Ideje a hazamennük!
2: Jelentette ki fülezeng.
3: Csupaláb, szólj be nekik, hogy indulunk!
4: Miért nem szólsz te magad?
2: Dohogott Csupaláb, de azért elindult a szoba felé. Közben belelépett a lekvár dombocskába. Figyelmesen megnézte cipője talpát, amely olyan volt, mint egy karé lekváros kenyér, aztán bekopogott a szobába. Tappancs diadalmas képpel került elő.
3: Szóljatok Fáninak, hogy jöjjön és nézze meg, milyen nagyszerű tüzet raktam a szobájában.
2: Csupa láb, aki közben rájött, hogy a lekváros cipőtalp kitűnően csúszik, kiment és Fáni nevét kiabálva felalá csúszkált a tornácon.
3: Itt vagyok fenn,
2: jött Fáni hangja a padlásról.
3: Ózsdi könyveket böngészek, meg Hercsula macska régi leveleit. Mi már hazamegyünk,
2: tudósította Csupa láb.
3: De majd nem sokára megint eljövünk. Sehol sem lehet ilyen jól játszani, mint nálad. Tudod, otthon mami mindenért szól. Jó ét!
0: Jó éjszakát!
3: Jó éjszakát, aranyos Fáni!
2: Kiabálták a többiek, és nagy lármával kitolongtak a kapun. Fáni a padlásajtóból integetett utánuk. Azután hozzálátott, hogy leereszkedjék a létrán egy nagy sonkával együtt, amit a kéményben talált. Közben megérkezett Hercsula macska.
3: Nézd meg, micsoda rend van mindenütt! Kiáltotta Fáni. Szemed szád eláll, ha meglátod.
5: A lábtörlő csupa lekvár, szólt a kandúr bizalmatlanul. A kilincs ragad.
2: Semmi, sietett megnyugtatni Fáni. A kis nyúlgyerekek voltak itt pár percig. Nagyon kedves, helyes teremtések. Azzal kitárta az ajtót Hercsula macska előtt. A konyhából sűrű füstfelleg tódult ki.
5: Tűz van!
2: Kiáltott Hercsula macska, és berohant a füstbe. Fáni földbe gyökerezett lábbal állt a küszöbön.
1: Jaj, a leég új otthona a Hercsula ház!
2: Oda bent nagyot nyekkent valami. A rákövetkező folytott szitokból Fáni nyomban kitalálta, hogy Hercsula macska megcsúszott és elesett. Erre mindjárt megfeledkezett a tűzvészről, és kitört belőle a nevetés. A kandúr méregbe gurult.
3: Felgyújtják a házamat, összekenik lekvárral, majdnem kitöröm a nyakamat, és te, ha utázol!
2: Minél jobban perelt Hercsula macska, Fáninak annál nagyobb nevethetnékje támadt. Elszaladt a tornác végébe, és ott kacagott, úgy, hogy még a könnye is kicsordult. Végre, mikor már jól kimulatta magát, visszasettenkedett a konyhába. A füst már eloszlott. Hercsula macska a tűzhely mellett melegedett, és mikor a bekukucskáló Fánit észrevette, kárörvendve szólt.
5: A vendégek nagyon otthonosan érezhették magukat.
2: Fáninak egyszerében elmúlt a nevetős kedve, mikor meglátta a feldúlt konyhát, a fekete ragacsos lábnyomokat a tisztára mosott kőpadlón. Hát még mikor észrevette, hogy a szörnyűséges lábnyomok túlnyomó részt az ő szobácskája felé vezetnek. Rosszat sejtve tépte fel az ajtót, attól, amit látott, még a lélegzete is elállt. Szép kis szobája tele volt kormos tégladarabokkal, pernyével és hamuval. A kemencét, amely csak arra szolgált, hogy a konyhai tűzhely melegét szétárassza a szobában, szétvetette a benne rakott tűz. A hirtelen támadt csend feltűnt Hercsula macskának, abba hagyta a dorombolást, és megkérdezte.
5: Valami baj van?
2: A kemence, motyogott Fáni könnyeit nyelve.
5: A kemence felrobbant.
2: Most Hercsula macska kezdett hahotázni. Úgy kacagott, hogy az oldala is belefájdult. Majdnem lefordult a tűzhely patkájáról. Fáni sértődötten bevágta maga mögött az ajtót, és neki látott, hogy téglával eltorlaszolja a kémény nyílását, mert a konyhai tűzhelyből még egyre áradt a szobába a füst. Ezután agyagot hozott a kertből, és a legkisebb rést is eltömkötte, nehogy a füst utat törhessen magának. Mikor végre kiszellőzött a kis szoba, Fáni a kemence tégláit kidobálta az ablakon. Azután behozta a seprűt, megcirógatta, és így szólt hozzá.
6: Seprücském, megint van egy kis munka a számodra. Ha elvégzed, számíthatsz a hálámra.
2: A seprű válasz helyett nyomban táncba kezdett a kormos padlón. Fáni megnyugodva kiment. Hercsula macska már türelmetlenül várta.
5: Még nem is mondtam neked, Fáni, hogy holnapra vendégeket hívtam. Kik jönnek?
2: Hercsula macska a karmain számolgatta.
5: Vadmacskáné a két gyerekkel, Üregi Nyúl és Sünige Sámuel a sündisznó. Összesen 6. Tulajdonképpen valami jó zsíros, egértoros vacsorát várnak. Fáni elvörösödött. Nem főzök egeret, inkább világgá megyek.
0: Jaj, csak azt ne, kedves Fáni, inkább lemondok az ekértoros vacsoráról, csak maradj itt, hiszen a vendégek is azért jönnek, mert már nagyon kíváncsiak rád, a féle ismerkedési est lesz.
5: Vacsora után Fáni a szobájába zárkózott. Hála a seprűnek, megint minden ragyogott. Csak a búvos kemence hiányzott, és a belőle áradó meleg. Fáni azonban most nem törődött a hideggel, egyre csak a másnapi vacsorán járt az esze.
0: Rajzolok magamnak egy szép bársonyruhát, csipke gallérral. Hadd irigykedjék az a vadmacskáné.
5: Fütyűrészve telepedett az asztalhoz, hanem mikor nem találta a bűvös füzetet a ceruzával, abba hagyta a fütyűrészést. Keresni kezdte mindenütt az egész szobában, de hiába. Eltűnt a bűvös füzet, a bűvös ceruza, eltűnt, semmivé vált az az 50-60 szemnél szebb ruha, amit Fáni rajzolni akart magának. Pityeregve feküdt le. Alig, hogy betakaródzott, kopogtak a hálófülke ajtaján.
0: Ki az?
5: Kérdezte morcosan. Semmi válasz. Újra csak kopogtak.
0: Mi az hát?
5: Kiáltotta Fáni ingerülten.
0: Ki kopog folyton?
5: Megint nem felelt senki. Fáni felkelt és kinyitotta az ajtót.
0: A seprű esett be a fülkébe.
5: Fáni összecsapta a kezét.
0: Lám, egészen elfelejtettem, hogy mit ígértem neki, hanem ilyen szúrtosan nem tehetem be az ágyamba.
5: Becsavargatta hát a seprűt egy kendőbe, és az ágy szélére fektette a kemény deszkára. Ő maga kényelmesen elhelyezkedett. Alig, hogy elaludt, belevágta könyökét a seprűnyélbe és felébredt. Haragosan kidobta a seprűt az ágyból. Magára rántotta a takarót, és újból elszundított. A seprű kopogni kezdett. Fáni felébredt, de nem mozdult, csak pislogott. A seprű kopogott, akár a jégeső. Fáni felsúhajtott, és kénytelen, kelletlen visszavette az ágyba. Mégsem haragíthatta magára a seprűt. Végre is a konyhát valakinek ki kell takarítania, mire jönnek a vendégek. Nagyon keserves éjszaka következett. Igazán nem kellemes, ha valaki álmában hadonászva minduntalan nekiüti kezét, lábát egy seprűnyélnek, és ettől mindannyiszor fel is ébred.
1: Kedves gyerekek, Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 10. részét hallottátok, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedése is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 000 forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot, Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Az ukrán elnök megerősítette, hogy csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termelt Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszkij. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Ökumené. A testvéregyházak műsora.
2: Ökumené, a testvéregyházak félórája című műsorunk következik. Ma a református egyház adását sugározzuk.
4: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
5: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál, mai adásunk tartalmából. Immár 5. alkalommal gyűltek össze a Tiszán inneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek tagjai Sárospatakon. Az imádság évében megrendezett találkozó középpontjában az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítése állt.
6: Azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra.
5: Ünnepi istentiszteleten iktatták be szolgálatába Tóth Kis Esztert. Az alkalmon többen is köszöntötték a Tokai Református Gyülekezet új lelkipásztorát.
7: Egy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni.
4: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
5: Több mint 600-an dicsérték együtt Istent a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán, ahol immár 5. alkalommal rendezték meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozóját. Az imádság évéhez kapcsolódó alkalom az Istennel és az egymással való közösség megélésére hívta a résztvevőket. A közös éneklést Barna Sándor püspök igehirdetése, valamint egy személyes bizonyságtétel követte, miközben a gyermekeket számos program várta. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
8: Barna Sándorral, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök úr, mivel készült, milyen igehirdetéssel itt a gyülekezeti találkozóra?
9: Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá a esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetekkel is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb. Isten tulajdonképpen rákiált az ő népére. A történelmi háttere ennek a zsoltárnak, hogy Krisztus előtt 701-ben az asszír seregek körülvették Jeruzsálemet 185 ezer katonával, és tulajdonképpen elzárták a külvilágtól, és megpróbálták legyőzni, megfélemlíteni, és Isten pedig egy csodálatos szabadulást adott az ő népének, aki meghallotta ezt a kiáltást, és elcsendesedett, és már nem politikai szövetségeseket keresett, nem pánikba esett, hanem ahhoz fordult, akinek hatalma van. Hiszen zsoltárban elhangzik két név, amely a zsoltárok énekléséből talán ismerős lehetett, Szöbbe Aót, azaz a seregek ura, és a Jákób istene, mind a kettő nagyon kifejező, hiszen a seregek ura az azt jelenti, hogy Isten a kozmikus térben, a makroszinten tulajdonképpen hatalommal bír, mennyei seregek, galaxisok és a történelem alakulása fölött. Ugyanakkor Jákób istene, és azon gondolkodhatunk, hogy miért pont Jákób, Miért nem Ábrahám, Izsák? Mert Jákobnak a neve is azt jelenti, hogy csaló, aki menekül, aki életére a maga azáltal, hogy maga akarta kézbe venni, irányítani az életét, így veszítette el pont a kontrollt az élete fölött, és életében megjelentek a konfliktusok a családjában is, és ez azt jelenti, hogy még az elbukó, botladozó embernek is van Istennél menedéke, Jákob Istene, és ez a kettő, ami csodálatos módon, tehát az a makro és a mikro szint Jézus Krisztusban inkarnálódik, és ezzel az igaz szakasszal párhuzamosan egy olyan új szövetségi történetről szoktunk megemlékezni, amikor a tanítványok Jézus parancsára hajóba szállnak. Jézus egész nap tanított, bár háborog a tengerő, mégis elfárad, elalszik, mert hiszen Jézus Krisztus nem csak tökéletes Isten, hanem ember is. Ugyanakkor, amikor a tanítványok fölébresztik, hogy Uram, nem törősz fel, hogy elveszünk, akkor Jézus ráparancsol a szélre, a tengerre, a viharra, hogy csendesedjen el. Benne ott van a seregek ura is, és Jákob Isten, és egyszer is a legtökéletesebben a kereszten látható ez Jákob Isten, aki odahajlik a bűnös emberhez, és tulajdonképpen közösséget vállal, sőt helyére áll a kereszten, ugyanakkor mégiscsak ebben a kiszolgáltatott, vesztesnek tűnő helyzetben mégis egy győzelmet arat a bűn a sátán kozmikus seregével szemben.
8: Hogyan látja püspök úr ennek a gyülekezeti találkozónak, ennek a rendezvénynek mi a jelentősége, miért fontos, hogy ezt minden évben sikerül itt Sárospatakon megszervezni?
9: Visszajelzésekből tudom, hogy egy várt alkalom ez már, és alkalmat teremt arra, hogy valóban találkozzunk. Különböző egyházmegyékben vagyunk, különböző gyülekezetekben, és itt pedig együtt vagyunk több mint 600-an regisztráltak, de tudom, hogy még jöttek el mások is. Nagyjából 7-800 fő körül szokott alakulni a résztvevők száma. Majd visszafogott időjárást kaptunk, tehát nem annyira süt a nap, de még nem is esik az eső, így úgy gondolom, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, és egy áldott alkalmat teremt, ami alkalmas arra, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást, és együtt is elcsendesedjünk Isten előtt.
8: Vadnai Zoltán a rendezvény szervezőjével folytatom az összeállítást. Idén hogyan szerveződött meg, miként készültek az alkalomra?
6: Úgy készültünk, ahogy az elmúlt 5 esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszán inneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával, egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az 5. ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is.
8: Milyen programok várják a résztvevőket?
6: Gazdag programok vannak ma is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad. Tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk. Több száz ember dicsérte együtt az urat. Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez. Aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg. Utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket. És épp most ért véget Hűvösvölgyi Ildikónak és Szabó Győzőnek a műsora, akik verseket, megzenésített verseket hoztak. A Kossuth-díjas művésznő úgy válogatta ezeket a verseket, hogy Istenről, hazáról, szeretetről, játékról egyformán szóljanak, és elmondta, hogy mindketten, akik felléptek, református gyülekezeti tagok. Én azért is örülök ennek, mert már maga a jelenlétük, nem beszélve a csodálatos műsorról, a maga a jelenlétük is üzent azzal, hogy sokan vagyunk reformátusok, mindenki igyekezzen megtalálni azt a helyet, ahol szolgálhatja az urat és szolgálhatja a közösséget. Van, aki egy kis településen, amikor virágot visz az úrasztalára, van, aki pedig a világot jelentő deszkákon áll meg reformátusként, úgyhogy ezt a széles spektrumot igyekszik megvilágítani ez a találkozó. Délután Miskolcról a Máon szeretett otthon lakói adnak egy rövid műsort, Noszvajról érkezik az Urdala dicsőítő zenekar, ők zárják majd egyébként a délután, de párhuzamos programaink is vannak, hiszen lesz báb előadás a gyerekeknek az abaújváriak részéről, aztán vendégünk Hajdú Zoltán Levente, a missziói szolgálat vezetője, illetve dr. Nagy Károly Zsolt, rektorhelyettes Patakról. Zsoltnak megjelent egy Böjtalbum című könyve, abból egy kiállítás készült, egész nap megtekinthető, illetve lesz könyvbemutató is fél kettőtől, ahol az Imádság évének kiadványait mutatják majd ők be. Úgyhogy termékvásárunk van, könyvvásárunk van, kézműves foglalkozás, népi játszótér, igyekeztünk színessé tenni a napot.
8: Szervezőként ilyenkor, már amikor zsong a rendezvény, milyen érzések vannak önben, lelkileg hogyan éli meg ezt az egészet? Most már mondhatjuk azt, hogy ha nem is lezajlott, de minden megy rendben a maga folyamán.
6: Minden megy, így van. Bízunk az Úrba, hogy a beharangozott eső elmarad, vagy legalábbis nem túl nagy lesz, délutánra égernek egy kis esőt, de egy nagy rendezvénysátorral készültünk, több százan ülnek alatta, úgyhogy remélem ez védelmet jelent. Ahogy telik az idő, nyilván szervezőként, ha azt tapasztalja az ember, hogy úgy minden a helyén van, úgy van, ahogy szerettük volna, akkor ez megnyugvás jelent. Én hálás vagyok egyébként minden segítő kéznek, hiszen nagyon sokan dolgoztak a mai eseményen, hogy ez szépen méltó módon megrendezésre kerüljön, és felsorolni se tudnám, tehát tényleg mindenkinek hálás köszönet van a szívemben, úgyhogy hát így tekint az ember, és én azt szeretném, hogyha mindenki, amikor hazatér, akkor azt mondja magába, hogy köszönöm, Uram, hogy részese lehettem ennek.
8: Iván Grétával, a gyülekezeti találkozó egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, illetve honnan hallottatok erről a rendezvényről?
7: Mi a Miskolci Avasi gyülekezetből érkeztünk, Miskolcról, és a gyülekezeten belül már hát negyedik, ötödik éve, mikor részt veszünk ezen a gyülekezeti találkozón. Minden évben szeretettel jövünk vissza, és várjuk ezt az alkalmat. Örülünk neki, hogy itt lehetünk.
8: Hogyan érzitek magatokat? Milyen a hangulat? Milyen programok vannak, ami érdekes számotokra?
7: A programok szerintem nekünk fiataloknak is teljes mértékben megfelelő, és egy megpihenés nyújt a mindennapokban, egy kikapcsolódás lehet. Emellett viszont szerintem a kicsiknek is van megfelelő program, mert népi játékokat vehetnek részt, csillámtetkó, mindenféle vásár van, amin részt vehetnek, ahonnan nagyon szép kézműves termékekkel térhetünk haza, és ezzel boldogíthatjuk a napjainkat.
8: Hogyan látod, egy ilyen gyülekezeti találkozó, ugye rendszeresen van, minden évben megrendezik, miért fontos, miért jelentős, illetve hogy ti miért jártok vissza évről évre?
7: Hát a gyülekezeti találkozón, hát mi személy szerint azért veszünk részt minden egyes alkalommal, mert egy olyan közeg és egy olyan együtt töltető idő, amin mindenki szeretettel jön, és egy olyan közösségbe térhetünk vissza, aminek a része lenni nem csak egy lehetőség, hanem szerintem egy csodálatos dolog minden egyes embernek. Jelenleg körülbelül 10-15-en vagyunk itt, ebből fiatalok 5-6-an, és igazából onnantól kezdve minden korosztályban megtalálhatóak vagyunk. Minden egyes alkalommal élményeket szerezni jövünk ide-vissza.
8: Mező Arnolddal, lelkésszel folytatom az összeállítást. Hogyan látja lelkészként, miért is fontos ez a gyülekezeti alkalom, hogy itt évről évre megrendezésre kerül? Lelkészként miként vélekedik erről?
10: Lelkipásztorként gyülekezeteket pásztorolunk, és ott, ahol a gyülekezeteknek találkozási pontja lehet, ott a helye a lelkésznek is értelemszerűen, a gyülekezetével együtt, hiszen mi egy-egy gyülekezetet látunk, vagy jelen esetben 4 gyülekezetnek látunk rá mindennapjaira, mindennapi életközösségben vagyunk. Itt viszont egy olyan találkozási pont van, ahol másik gyülekezeteknek, más lelkészeknek más perspektívájából a gondjaival, örömeivel találkozhatunk, és ebből erőt tudunk meríteni. Miért fontos a rendszeresség? Pontosan ezért fontos a rendszeresség, hogy lehetőleg több alkalommal itt legyünk. Nem azért, mert változatosak vagy mások a programok, vagy valami újat nyújt. A mai világban minden arra mutat, hogy információ szükségünk van, és ami már ismétlődik, vagy megszokott, azt úgy kihagyjuk és elfelejtjük, viszont pont az Isten tisztelet és az örökkévaló Istennek az ismerete mutat rá arra, hogy valami nem szabad változtatni, és nem kell változtatni. Itt, amikor találkozgatunk a többi gyülekezettel, ismerősökkel, lelkészekkel, akkor hatalmas élmény az, hogy megerősödhetünk, hogy jó úton járunk. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanazt a Krisztust követjük, más nyomvonalon, talán más körülmények között, de ugyanaz a célunk és ugyanaz a hálaadásunk. És a konfirmandusaim szokták mondani, hogy miért is kell nekik mindig jönni Isten tiszteletre, meg hát elmondták, hogy hát már a hónapban háromszor voltak, hát a negyediket hagyhatják már ki, és ennyi sokat templomba járni az már nagyon-nagyon megterhelő számukra, és akkor szoktam mosolyogva mondani, hogy ide figyelj testvér, én minden vasárnapot vagyok, és nem csak egy Isten tiszteleten, hanem négyen is. Most képzeld el, hogy én mennyire unom. Nem lehet megunni. Ugyanígy ezeket az alkalmakat, ahol Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk, és szociológiailag azért látjuk demográfiailag a változásokat. Ezekhez nem azt mondom, hogy alkalmazkodnunk kell és örülni neki, de meg kell értenünk, és ennek fényében a jövőképünket felépíteni, rámutatni a reménységet adó Krisztusra, és előremutatóan hálát adva mindazért, ami mögöttünk van, a több száz éves kontinuitásunkért, hálát adva azért a jóért, amit eddig megéltünk, reményteljesen tekinteni a jövőbe.
8: Kikkel mennyien érkeztek a gyülekezetek részéről?
10: Aktelek, József Őszintpetri és tornakápolnai gyülekezetek, és befértünk egy kis buszba. Szükség van az alkalomra. Tornakápolnai gyülekezet Magyarország egyik legkisebb gyülekezete és a legkisebb települése is. Jelen pillanatban 6 állandó lakosa van a településnek, és ebből a perspektívából kilépve és találkozva itt több ezer más településen élő reformátussal, akiknek ugyanaz a Krisztusa, ugyanaz az Isten tiszteleti rendje, ugyanaz a hite, megerősödnek abban, hogy nem fogyunk mi annyira, hanem jó helyen vagyunk.
4: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
5: Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a Tokaji Református Gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Pelé készített interjút.
7: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
8: Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, hogy ez a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
7: Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félresiklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
8: A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá? Hol végezte a teológiát?
7: Én Debrecenben végeztem a teológiát. Nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt. Nem volt nyilván nehézségmentes. tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már, hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút, abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
8: És a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokajig, tiszteletes asszony?
7: Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a Gávai Református Egyházközségbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Basát, Szabolcsot és Tímárt. Egy házas pár van ott, én hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkész ott, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
8: Ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
7: Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk. Nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
8: Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
7: Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a Nyírségben. Én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt. Megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek. Nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk. Egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni, akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelki pásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
8: És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
7: Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalom vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6 voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14 vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak, és nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezeti tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő. Ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan másfél-két hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
8: Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
7: Abszolút vegyes. A megoszlás kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként az a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a Szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség, úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunk körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
8: Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezetönt?
7: Szeretettel, ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal, ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés. Az első szolgálatom után, ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni, tényleg, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek, lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
8: A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért az mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
7: Igen, ezért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg fiatalon részese lenni, egy nagyon különleges érzés is. Nagyon sok lelkész beiktatáson voltam már, azért a másik oldalon lenni érdekes. Ugye az előkészületek, most mondhatnám azt, hogy fárasztó volt, de azt hiszem, hogy inkább azt éltük meg, hogy mennyire jól tud együttműködni a gyülekezet, hogy nem jelent problémát az, hogy 250 főre a gyülekezet főz, hogy nem jelentett problémát, hogy tegnap itt voltak egész nap, hogy takarítottak, hogy a kertet rendezték, vagy hogy terítettek, és én azt gondolom, hogy ezt a testvéri közösséget megélni, ez a lehető legnagyobb ajándék, azon túlmenően, hogy ez egy tényleg nagyon szép esemény. És izgulni izgulok, nagyon. Nyilván minden ige hirdetés előtt izgulok, azért ez egy másik dolog lesz így szószékre állni, tehát még inkább izgulok, illetve nem titok az sem, hogy most kisbabát várunk, és azért ez is egy nagy másságot jelent az életünkben, meg így felmenni a szószékre, meg így állni, tehát hogy már nem csak magamért felelek, és nem csak a gyülekezetért, hanem valaki másért is, de az izgalom ellenére pozitívan élem ezt meg, és hát végtelenül hálás vagyok, hogy eljutottunk idáig, hogy nem mondták azt az első hónapban, hogy köszönjük szépen, akkor ez elég volt. Hanem, hogy kaptunk annyi bizalmat, hogy azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha itt maradna. Mert azt gondolom, hogy amikor eljutunk egy lelkész beiktatásig, akkor annak van egy olyan üzenete, hogy szeretnék, hogy itt legyünk. És viccelődtünk is ma a sütemény csomagolásnál a testvérekkel, hogy hát, hogy szerintem elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni. Nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
8: Hogyan látja, mi a szépsége a lelkészi hivatásnak?
7: Erről is beszéltünk ma. Nyilván mind minden szakmának és hivatásnak megvan az előnye és megvan a hátránya, de valahogy én még nem nagyon láttam a hátrányát a lelkészségnek. Persze nyilván érezzük a nehézségeket, mi az, ami nem annyira egyszerű, de hogy ezek annyira eltörpülnek a pozitív dolgok mellett, hogy igazából elhanyagolható. Én azt gondolom, hogy látni azt, ahogyan egy közösség befogad, és elfogad, és figyel arra, amit teszek, vagy amit mondok, és ez is egy nagy ajándék, de talán az még inkább, ahogyan látja az ember azt, hogy akár a szószéken, akár egy lazább programon, egy alkalmon, hogy nem én, hanem a lélek által az Isten munkálkodik, és hogy ez elvégez emberekben olyan dolgokat, amiket én nyilván egyszerű emberként nem tudnék megtenni.

0: Ökumené címmel a testvéregyházak fél óráját hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes, Borsod Nádasdy plébánossal beszélgetünk a zarándoklatokról és a közösségek szerepéről. A riporter Papi Edikó.
4: Szögliget 7 évét követően jött egy 5 éves időszak, és ahol káplán voltál 11 hónapig, utána oda kerültél plébánosnak
5: 15
4: vissza.
5: 15 év. Nem 5 év. 15.
4: 15 év. Valóban. Bocsánat. Igen, 99-től 2014-ig
5: voltam. Igen. Oda kerültem vissza plébánosnak, ahol voltam káplán.
4: Hát, Ózdról milyen emlékeket, milyen élményeket őrzel?
5: Én nagyon szerettem ott Ózdon, és sok-sok volt ott, sok mindenki ott is ott volt körülöttem. Sok mindenkit ismertem, de családokat próbáltam, és nekem családjaim voltak. De volt vagy 15-18 család, akik ugye összejártunk, havonta a téli hónapokban ugye a plebániára jöttek, nyári hónapokban pedig hol ide, hol oda mentünk, hol szalonasütés, hol egy bográs, vagy hol egy szendvicset vittünk magunkkal, de mindig volt benne.
4: Vagy zarándoklatokra.
5: Zarándoklatok, azok mindig voltak. Vagy pedig mindig volt benne katekézis. Tehát a játék és a katekézis az mindig megvolt.
4: Zarándoklatokra hová jutottatok el?
5: Zarándoklatra voltunk Máriacellbe. Például Szögligetről emlékszem rá, egyik hétvégén a fiatalokkal voltam, általános iskolások is még benne voltak, minisztránsok, a másik hétvégén pedig a felnőttekkel mentem. Ugyanígy Ózról is. Máriacell, aztán Rómába is voltunk, Medjugorjéba is voltunk, Szentkútra minden évben mentünk, ugye az ott Fallóskútra is minden évben mentünk.
4: A te életedben mit jelentenek az zarándoklatok?
5: Én nagyon szerettem menni a búcsújáróhelyekre. Mindig úgy kezdtem ezt, hogy most nem kirándulunk, hanem áldozatos utunk van, és nekem különleges helyet foglaltam mindig az életembe a Szentkút. Én oda különlegesen kötődök, mert ugye egy az, hogy édesanyám sokat járt oda, értem imádkozni. Mikor meg 10 éves voltam, akkor először voltam nagymamámmal ott, és azután minden évben elmentünk a nagyboldogasszony búcsúra, de úgy, hogy péntek hajnalkor mentünk, és vasárnap délután jöttünk. És ugye már a második búcsú alkalmával már én a plebánián aludtam, mert én már akkor oda beismerkedtem, és akkor ott már én minden, ott ilyen sekrestéskedést végeztem minden, hát ugye a harangozásba mindenbe besegítettem, és ezt a akkori papbácsi nagyon szívesen fogadta, és ugye akkor már nem engedett el a szállásra, hanem de fiam, mamával itt fogtok aludni. És akkor utána aztán ott maradtam, és papként is én minden hónapban elmegyek most is.
4: Mi segít, hogyha az ember részt vesz egy zarándoklaton, akár ilyen egynapos, akár távolabb Medjugorjébe, Máriacellbe egy többnapos zarándoklatra, hogyha elmegy, akkor mi segít, hogy más lelkülettel jöjjön onnét vissza, mint ahogy elment?
5: Felajánlom azt, hogy azért megyek. Tehát mindig van egy cél, ugye az embernek, hogy hát mit is akarok elérni magamban, és ha csoporttal megyek, akkor pedig hogy is akarom a csoportot, mi is az a cél, amire nekünk törekedni kell, hogy azt meg is kapjuk. A legelső dolog a Szent Jónás. Nem tudom, ismeritek-e, megvan nekem, azt még a Szentkúton adta ki a peregrin atya, hogy útban Szentkút felé. Én azt mindig viszem magammal. Én azt mindig beteszem. Ha nem is tudom a rózsafűzét elmondani, azt mindig elmondom, de nem is tudom elmondani a rózsafűzét, fontosabbnak tartom a lelki tükröt. Az bevezetés, vagy zarándok út, hogy mi az zarándoklat, elmondja, és utána pedig a lelki tükröt, hogy én azt mondom mindig, hogy ha valaki zarándok útra megy, a Szent Jónás, meg Szent Áldozás nélkül nem lehetséges zarándoklat. Kirándulás akkor.
4: Ezért kérdeztem, hogy mi segít, hogy más lelkülettel térjen vissza.
5: Csak az, hogyha ha a Szent Jónást elvégzem. Volt egy kedves barátom, hát ugye meghalt a felesége, és hát volt egy barátnője. És mondta nekem, hogy hát, ugye elmegy a Szentkútra járnak, meg el akar menni Rómába. És akkor félre hívtam, és elmondtam neki, hogy más ne hallja, mondom, hogy de figyelj. Hát így mentek el, semmi értelme.

0: akkor csak kirándulás. Te is szabad vagy, ő is szabad. Nem kényszerítem, de beszéljétek meg, ha komolyan gondoljátok a szerelmeteket, meg a ti kapcsolatotokat, akkor az Isten áldása nélkül nem maradjatok.
1: Ez ma nagyon sokszor hiányzik a fiatalokból. Vagy kitolódott ez az elköteleződés, a felelősségvállalás ilyen 30-as évek környékére, vagy még későbbre?
0: És menesküdtek, és úgy mentek ki. És akkor mondta, hogy köszönöm szépen. De most a visszatérve a fiatalokra, én mindig azt mondom, hogy sajnos nem bíznak egymásban. Nekem is számtalanszor elmondták, hogy milyen embertelen az egyház. Hogy 20 éves fiatal embereknek komolyan kell gondolni azt, hogy egyszer azt mondja, hogy ezt csinálom. Na mondom, semmivel nem kegyetlenebb az egyház, mint a házasság szentsége, amikor kitartok egymás mellett. A papság egyáltalán semmivel nem nehezebb, mint a házastársi hűség. Mert mind a kettő egy egész embert kíván. Tehát a zarándoklat ezt jelenti, hogy én fölállok, tovább indulok, van jövőm, van kilátásom. A papnak a legelső kapaszkodója a Szent Mise. Na, mindennapi. Nem csak akkor, amikor mondatás van. Bosák püspök úr, aki nekünk a spirituálisunk volt, nagyon szerettem mindig és tiszteltem, komolyan gondolt mindent is, nagyon-nagyon mélyen. És akkor azt mondta nekünk, hogy az a pap, aki különösebb ok nélkül nem mond Szent Misét, minden nap bűnt követel. Én minden nap misézek. Amellett a zsolozsma és a rózsafűzér. Ezek nélkül nincs keresztény élet, nincs papi élet, mert a rózsafűzér a kereszténynek a imádsága is. Azt mondta nekem itt egy öreg bácsi, nem elég tüzed? Hát mondom, nekem nem. De én ezt elmondom vezetés közben is. Az 5-tizedes rózsafűzér, az irgalmasság rózsafűzére, meg a Medjugorje rózsafűzér. Ez a napi adag.
1: Stabil alapokat adnak.
0: De ez megvan, igen. Hát hogy ne volna, velkém is elkeseredés vagy valami, de teljesen más az ember, amikor ezeket el tudja mondani. Más színben látja még az egész világot is. A problémák megmaradnak ugyan, de van ereje hozzá, hogy el tudja fogadni.
1: El tudja hordozni, meg megoldást is lehet,
0: szóval,
1: hogy talál.
0: Ózdon így voltunk a közösséggel.
1: És nagyon... Sok volt az zarándoklat, de Ózdon azért sok olyan közösség is vagy már működött, vagy létrehoztál olyan közösséget, ami azóta működik.
0: Hát az énekkar.
1: Énekkarra gondolok,
0: igen. Azt én létrehoztuk, az 2009-ben volt, az csodálatos volt. A vezetője az egy önkormányzati énekkarnak volt a karmestere. Életében mindig éneket tanított és zenét tanított, és őnek ez volt az élete a Kati néninek, és ugye valahogy felbomlott a énekkara, és találkoztam vele a városba, abban az időszakban, és hát mondtam neki, hogy Kati néni, hogy tetszik lenni? Ó, atya, el vagyok keseredve, már nem ér semmit, már ez, amikor gondolja, hogy már nincs, már feleslegesé válik, és mondom, mi baj van? És mondja, hát azt mondja, megszüntették az énekkart. Hát nem mondom, mi lenne, ha a templomba csinálnánk egy énekkart? Atya, lehetséges? Minden villám csapott volna bele. És akkor, ha mondom, hogy nem mondom, mindig ez volt az álmom, hogy valahogy legyen. És akkor megalapítottuk az énekkart, jöttek, csodálatosan átalakította őket, mert megvan az első felvétel, amikor énekeltek, az a nyers hang, és utána, amikor ő szépen átnemesítette őket, és minden liturgiába ők végezték nagy heti szertartásokat. A vasárnapi szentmisében mindig készültek egy betéttel legalább egyel. Mondtam nekik, hogy nem kell sokkal, mert nép is hadd énekeljen, de azért mégis legyen valami. És ez is volt. Aztán családok közössége megvolt, minisztránsok közössége megvolt. Külön csináltattunk, mikor a lobogókat készítettük, mert új lobogókat készítettünk a templomnak, és külön készítettünk a minisztráns csoportnak egy lobogót. Milyen boldogan vitték azt mindig a minisztráns találkozóra. És akkor ők voltak azok, sokan voltunk. És ami még nagyon szép dolog volt, hogy sok papi hivatás is volt onnan.
1: Sokan azt mondják, lelkipásztorok, akikkel beszélgetek, hogy ők szeretnék látni az eredményét a munkájuknak, és valahol ebben mérik az eredményt meg a sikert, hogy sikerül-e papi hivatásokat kinevelni egyes közösségekből. Számodra ez jelent sikert, eredményt?
0: Hát én
1: lehet
0: mondom,
1: ebben mérni a lelkipásztori?
0: Én ezzel nem gondolkodtam, hogy ez siker lenne. Én mindig megpróbáltam úgy, hogy átadni. mint a stafétát, hogy most már, hogy egyik papbácsi fogalmazta meg a grófnak a könyvébe a Istenországnak a örökösei, hogy milyen könyv, címe van ennek a könyvnek. Az egyik papbácsi írta, hogy nem vagyok gyerektelen, mert van nekem is utódom. Hát én is így fogtam föl, hogy a Jóisten nekem is adott utódokat. Akik ugye átvették a stafétát, és átveszik, és akkor segítettem rajtuk meg. Ma úgy segítettem, hogy biztattam őket meg. Hát bízom benne, hogy jó példát is adtam nekik, ebbe csak bízhatok, mert nem dicsekedhetek, de bízom benne, és hát meg hát imádkozunk érték. Azért szoktam, mert a szentmiségben azért sok mindenért föl lehet ajánlani.
1: 15 év ózdi plébánosi szolgálat után 2014-ben Borsodnádasdra kerültél, ahol most is beszélgetünk. Igen. Mit adott az elmúlt 12 év számodra itt Borsodnádasdon?
0: Végeztem tovább itt is a munkámat, ahogy az nagyon nagy fájó pont, hogy a pandémia óta lecsökkent a létszám.
1: Azóta eltelt 5 év.
0: Igen, de nem találtak vissza.
1: Nem találtak vissza?
0: Nem találtok vissza. Én véleményem szerint megint most nem bántani akarok senkit. Különösen nem az előjárókat. De nem volt szerencsés bezárni a templomot.
1: Hozzátartozott, hogyha minden zárva van, akkor a templom is az emberek védelmét
0: nem ítélkezem,
1: szolgálta.
0: De sajnos megszokták az emberek, hogy így kényelmesen fotelból hallgatom a szentmisét, és nekem az is érvényes. Mert akkor ez is érvényes volt, mert ilyen helyzet volt. De azóta már nem kéne. De sajnos így van. Mert hogy a 90 éves, meg a 90 évtől nagyon meg a idősebbek, meg a mozgás sérültek, így csinál, az rendben van, azt elfogadom. De aki mindenhova máshova el tud menni, bevásárolni a boltba, a piacon szétnézni, bárhova a városba, mindenhova el tud, orvosi rendelő, hogy mindenhova el tud menni, csak a szentmisére nem tud eljönni. Mert az fárasztó. Hát ezt nem lehet így elfogadni. És én sokat imádkozom értük, hogy világosítsa meg a Szentlélek a értelmüket, hogy ezt belássák, hogy itt arról van, ez ő miattuk kéne, nem én miattam, saját magunk miatt kéne ide jönni, nem?
1: Jól érzem azt a szavaidból, hogy ahogy itt meséltél arról, hogy Szögligeten, vagy akár Ózdon, Salgótarjánban mennyire színes, és minden korosztály részt vett az egyházközség életében, meg járt a templomba. Jól érzem a szavaid mögött azt, hogy itt kevesebb a közösség,
0: kevesebb,
1: és lényegesen igen. Kevesebb a templomba járó ember?
0: Kevesebb, igen. Jól érzem.
1: De vannak közösségek azért?
0: Hát van a Rózsafüzér társulat van, aztán van a itt is van az alapítványon keresztül a családok közössége. Az igaz, hogy minden nyáron megtartjuk az úgynevezett oratóriumot, amit a szaléziaktól vettünk, hát ugye a telepi templom, a lemezgyári templomot, azt a szaléziak vezették. Olyan is a plebánia, ott mint egy rendház, ott azok laktak. És akkor, hogy összejönnek a családok. De azért, ami fájó pont, hogy az esztendő folyamán bizony nagyon ritkán látom őket viszont.
1: A Jóistenre kell bízni, hogy majd alakítja.
0: Nem tudom más tenni. Minden hónapban meghirdetem, hogy első péntek következik. Már évek óta nincs senki, aki szól, hogy menjek el áldoztatni első pénteken. Eszébe se jut, hogy kerek évfordulókor például elmennek, nagyon megünneplik ugye a kerek születésnapokat a családban, hogy elmennek, ugye, mert van itt vagy a vendéglátó központ, elmennek megünnepelni, de hogy eljöjjönnek a szentmisére hálát adni, eszükbe se jut.
1: Dénes atya, nagyon sokat lehet negatív dolgokról beszélni, de műsoridőnk vége felé zárjuk egy pozitívval ezt a beszélgetést, hogyha arra kérlek, hogy örömöt, sikerélményt fogalmaz meg az életedből, hogyha visszatekintesz ezekre az évtizedekre, papságodra, akkor mi az, amiért leginkább hálát tudsz adni a Jóistennek, örömökért, sikerért?
0: Hát a papságért. Hogy papként tudtam dolgozni, meg élni. De nekem nem tudja elvenni a kedvemet, mert én nagyon szívesen csinálom, és nagyon nagy élvezettel tudom végezni. Biztos, hogy felemelőbb egy teletemplomnál végezni, például egy húsvéti vigília szertartását, de nagyon felemelő élmény az, mert átéljük. Szóval nekem az örömöm mindig is az volt, hogy akármennyi az első, egy első áldozási szentmise, amikor fel tudom készíteni, minden évben felkészítem a gyermekeket, és akkor, hogy mennyien vannak, hogy mindegy, most én úgy vagyok, hogy nem keselgek azon, hogy most még csak ennyi, tudomásul veszem. De fölösleges keseregni, nem, nem veszítem el a kedvem, hanem inkább nekilendülök, hogy inkább hadd csinálja, hogy annyi, amennyien vannak. De azokat kell rendesen fölkészíteni. Bérmálásra is. Most azon nem érdemes keseregni, mikor sokan azt mondja, azt mennyien lesznek majd utána. Az a jó Istennek a dolga. Én igyekezzek megtenni azt, ami tőlem telik. A többi már őrrel kell vízni. És én így voltam végig egész papi életem során. Nagyon boldog az ember, amikor hogy visszajön. Most például egy vacsorán voltam, ahol nem mindegyik templomba járó emberek vannak, sőt, nagyon kevesen voltak, akik templomba járnak. És akkor egy asztalhoz kerültem, és akkor az egyik nem is ide való, hanem máshonnan mondja, hogy jaj, emlegettük az atyát. Na, mondom, és honnan ismerem, nem is ismertem, hogy kicsoda ő, csak mondja, hogy kicsoda, utána tudtam, hogy kiről van szó, mert ekkor meg ekkor itt meg itt temetett, és azóta is emlegetjük. Hát ezek azért nem egy csodálatos dolgok. Nem azért, hogy produkálja az ember, hogy színészkedjen, hanem elmondja azt, ami benne van. Vigasztal, mert egy temetésnek is nem az a lényege, hogy elmondjuk azt, hogy hogy dolgozott, meg milyen kitüntetést kapott, nem az a lényeg, hanem az a lényeg az, hogy imádkozzunk érte, hogy üdvözülhessen. Kérjük a bocsánatot a Jóistennek, hogy adjon neki, és megköszönjük neki is az áldozatát, meg a munkáját.
1: Dénes atya, minek örülnél? A beszélgetést azzal kezdtük, hogy édesapád is nagyon tartotta a kereteket, betartatta veled is a kereteket, szigorú volt, több előjáródnak is a szigorúságát említetted. Minek örülnél, hogyha akikkel kapcsolatba kerültél, akiket tanítottál, ők azt mondanák, hogy Dénes atya szigorú ember volt, vagy annak örülnél, ha azt mondanák?
0: Hogy ezt már meg is kaptam. Képzeld el. Találkoztam egy csoporttal. Ne vegyétek dicsekvésnek. És akkor azt mondta nekem a fiatalok, akiket tanítottam, és akkor azt mondták nekem, hogy Dénes atya, a kegyelem meg a fegyelem. Hát én azóta elgondolkodtam rajta, és megköszöntem a Jóistennek. Tehát érezték azt, hogy ott fegyelemnek kellett lenni, mert csak úgy tudunk előre haladni. De azt is érezték, hogy a fegyelem mögött nem rossz indulat volt, hanem a kegyelem működött. Nem én fogalmaztam meg. Egy egyszerű pincérgyerek, akik ott együtt voltak, és akkor mondták a többieknek. Hát én ezért vagyok hálás a Jóistennek, hogy biztos, hogy azt mondják, hogy hát szigorúbb vagyok, vagy keményebb vagyok, vagy ahogy az egyik kollégám fogalmazta, hogy elég nyers, de nem igazságtalan. Mindig az igazság oldalán voltam, mindig az igazság mellett tartottam ki, akkor is, ha nem származott belőle előnyöm. És ez azért mégis csak egy olyan fölemelő, és én úgy gondolom, hogy nyugodtan tehetem a fejemet álomra, mint ahogy aki keresztelt, ő lett nekem aztán az utolsó főnököm Cárjánba, Lébényi atya. Azt mondta nekem mindig, mikor valakik hazugsággal próbáltak előre jutni, azt mondta, hogy nem baj, fiam, de nekünk nyugodtabb a lelkiismeretünk, mint az övé. És ez a boldogság. Én ebbe akarok inkább megmaradni. Lehetnek persze az életünkben kihívások, problémák, áldozatok, betegségek, minden ért engem is már. Hát hogy ne ért volna már? 69 évvel, hát hogy ne ért volna minden? A legelső borzalmas élményem volt édesapámnak a betegsége, ugye, amikor primícia után 4 hónappal megbetegedett és ágyba fekvő maradt. Az egy óriási volt ezzel nekem ezzel szembesülnöm kellett, nekem ezt el kellett fogadni. Nem volt ez egyszerű.
1: Nehézségektől nem kímél meg bennünket.
0: De azért, nem, soha. De azért mindig meg tudtuk tartani. Úgyhogy de azért mindig öröm volt benne, és mindig ez volt. Én így tudom az apságomat, úgy akarom továbbra is szolgálni, hogy amit bírok, ahogy tudok, amennyit nekem ad a Jóisten.
1: Legyen így, én ezt kívánom, hogy még nagyon sokáig a Jóisten kegyelmével és áldásával.
0: Már sokáig nem lehet, de köszönöm szépen, már sokáig nem tudom, biztos nem olyan sokáig, de ameddig lehet.
1: Legyen így, Jóisten áldja további papi szolgálatodat és az életedet. Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, én is, hogy eljöttetek.
2: Kedves hallgatóink, Székely Dénes Borsod Nádasdy plébánossal, Papi Ildikó beszélgetett.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. leópápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szentatya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senkinek kényszerüljön kivándorlásra. Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjainál imádkozott. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó szavait. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott 0 gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedése is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Herbert George Wells angol regényírótól és publicistától kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen főztjét. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma az Úrrikok ünneplik névnapjukat, és a katolikus egyházban portugáliai Szent Erzsébet emléknapja van. Kérem, a folytatásban most hallgassák meg esti programkínálatunkat. Rövidesen a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk következik, amelyben Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 5. részét olvassa fel Tóth Levente színművész. Ezt követően a Szerzetesek félórája című műsorunk vasárnapi adását ismételjük meg, amelyben Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével Papildikó beszélgett. 21 órakor híreket mondunk, majd Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk keddi adásának ismétlése szól. Ebben pedig először az 1664. évi török elleni hadjáratról hallanak, majd Varga Kamil Ferences olvassa fel Sinka Istvánról szóló eszéjét, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét is. 21 órától Tokai frekvenciánkon, Téka című összeállításunkban kulturális válogatásunkat kísérhetik figyelemmel. Összeállításunk elején a hétvégén megrendezésre kerülő miskolci gasztroplacról beszélgetünk, majd a Pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően egy tanulmánykötetről, a Miskolci Dalok Dallamok című kiadványról kérdezzük a szerzőt. Végül pedig 2 EGRI programról, az idei Strauss estről és a Symphonic Like-ról hallanak beharangozót. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Flach Antal, csemballó művész, tanár beszél.
1: Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
0: Megvolt az igény a kultúrára.
1: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
0: Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon 22 órától Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunkat hallják. 22 órakor híreket mondunk, majd Kódex című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg. A mai adásban az Eszterházi hercegek 20. századi sorsát idézzük fel dr. Varga Kálmán történész előadásának segítségével. A hajdan meghatározó főúri család történetén keresztül egy letűnő világ, valamint a magyar történelem viharos évszázadának fontos fejezeteit tárjuk fel. Műsorunkban ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak 2. részét hallják. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk. Utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, ezek tehát a ma este műsorai. Műsorismertetéssel én legközelebb évfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak!
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 5. részét Tóth Levente előadásában hallják.
3: Neil Boyd Egek, mit évő legyek.

Ebédnél megkérdeztem, hogyan zajlott le a tanácsülés. Nem egészen a kedvem szerint sajnálkozásomat nyilvánítottam. Meg kell mondanom, úgy, ahogy van, már nem én vagyok a tanácselnöke. Meglepetésemet fejeztem ki, hogy nem kapta meg az összes szavazatot. Egyet nem kaptam meg. Először nem tartottam szükségesnek, hogy önmagam mellett szavazzak. Inger ülten ütögette az asztalt. Mindig ez történik, Neil atya. Adj szabadságot a világiaknak, és azok azonnal visszaélnek vele. Mikor azt próbáltam mondani, hogy talán csak változást akartak, azzal válaszolt, hogy képtelen megérteni, miért kívánnak egy rosszabb cserét. Természetesen ellentámadást fog indítani, nem fizeti ki a számláikat. A világiak legközelebb már a pápát is maguk szeretnék majd választani, ha tudnák. Mrs. Spring érkezett meg az ételes tálcával, derűsen dúdolgatva magában. Helyes, mondta Dudleysville atya, miután egész délelőtt funkcionáltam és szájaltam, olyan éhes lettem, mint egy ír zsűri. Mikor meglátta, mit kapunk, hé, asszony, kérdezte, nem mutatna be bennünket, mi ez? Risotto, inkább úgy fest, mint egy elvérzett szegényházi zapkása. Mint rendesen, nem tetszik, bármit is teszek maga elé, Dudleysville atya, válaszolta Mrs. Spring. Próbálja meg maga is, csináljon jobbat a fejadagjainkból. Dudleysville atya továbbadta a tányéromat. Jobb, ha megeszi, Neil atya, mielőtt ez eszi meg magát. Egy biztos, Neil atya, mondta Mrs. Spring, miközben kiosztotta az ételt. Ez az ember sose fog a pokolba jutni. Túl hamar mosolyogtam. Az ördög soha nem fogja beengedni. Ajjaj, mondta Dudleysville atya, a nagy víz túlpartján folyó zavargások semmik ahhoz képest, ami ez alatt a tető alatt történik. Az volt az érzésem, olyan a viszonyuk, mint egy összegubancolódott kötéldarab. Minél jobban húzzák kétfelé a vitáikkal, annál szorosabbra csomózzák össze. Mikor Mrs. Spring megkérdezte, hogy tetszett nekem Billy Basil, Dudleysville atya közbeszólt és fogadkozott, hogy most végre ki fogja lakoltatni Billy galambjait a tornyából. A harang fogja ezt megtenni. Kérdésemre elmondta, hogy a mi saját harangunkat háborús célok miatt 10 éve elvitték, a templomot körülvevő korlátokkal együtt, és itt nem volt kegyelem. Az a harang, kérdezte Mrs. Spring, mibe fog kerülni? Nekünk semmibe, válaszolta vidáman Dudleysville atya. Csak gondolja el, Neil atya, ezentúl harangozhatunk a temetések, esküvők, keresztelők alkalmával, akár csak a régi szép időkben a háború előtt. És Angelusra is, atyám. Valóban, ó, igen, valóban. Angelusra fogunk harangozni reggel, délben, este. Higgy el nekem, különösen édesen hangzik majd, amiért a harangot egy protestáns templomból menekítették ide. Canvers egész egyházközségét emlékeztetni fogja arra, amikor Gabriel arkangyal megmondta a Szent Szűznek, ő lesz a megváltó anyja. Hát nem? Billy Basil nem fog ennek örülni, mondta Mrs. Spring. Mondja ezt még egyszer, drága hölgyem, felelte az atya. Ez zene a füleimnek. Megkérdezte, miért mondja mindig Billinek, hogy ronda. Ezt válaszolta. Mert nem akarok odáig süllyedni, hogy a jelenlétében átkozódom. Ettől átkozottul nem kell tartani, kuncogott. Egyébként pedig Neil atya, atyám, mit akar csinálni ma délután? Imádkozni, atyám, olyan halkan, hogy maga az Úristen sem tudja majd meghallani. Sok szerencsét hozzá, fiam. Még egy dolog, atyám. Na, micsoda? Valójában mi a különbség a galambok és a gerlék között? Na kinek az oldalán áll, támadt rám. Senki oldalán nem állok, mondtam. Galambok és gerlék kérdésében semmi esetre sem. Látom. Eltűnődött, fontolgatta a kérdést. Nos, hogy mi a különbség a galambok és gerlék között? A vén képmutató, szólt gúnyosan Mrs. Spring. Megérintette a karomat. Lelkem gyermeke, drága papocskám, tudni szeretné, hogy mi a valódi különbség? Igen, mondtam. Teletömte a száját risottóval, alig tudtam kivenni a szavait. A leghalványabb átkozott fogalmam sincs róla.
Néhány nappal később Dudleswell atya dolgozó szobájában az egyházkerület térképe fölé hajoltunk. Az egyházkerület magára eső fele pirossal van körülrajzolva, Neil atya, az enyém kékkel. A piros fél nem sokkal... szóval észrevette. Igen, igen, a vörös fél sokkal nagyobb, mint a kék fél, de hát az én lábaim rövidebbek, mint a magáé. De hiszen azt hittem, ön kocsin keresi fel a híveket. Értetlenül nézett rám. Mi köze a kocsimnak a lábaim rövidségéhez? Hát be kellett ismernem, hogy itt nincs logikai összefüggés. Tárgyat változtatott, és elmondta, hogy az építész megerősítette, a mi tornyunkban könnyen elhelyezhető lesz az új harang. El volt a hírektől ragadtatva. Be fogjuk helyezni, amint egyeztetni tudom a dolgokat Timmins őrnaggyal. Ő merengett tele nosztalgiával. Ez viszi majd. Ő merengett tele nosztalgiával. Ez visszavisz majd Rómába, az angol kollégiumban töltött diákéveimhez. A Szent Város úgy tele volt harangokkal, mint júniusban egy szaffolki kert rózsával. És minden vasárnap és ünnepnap csengtek, bongtak, dong, dong, dong. Mrs. Spring jött jelenteni, hogy a villanyszerelőbe a kart menne a sekrestjébe. Beengedte. Jól tette? Dudleswell atya bevallotta, hogy kénytelen volt egy szakembert hívni, hogy beszereljen egy elektromos időkapcsolót és egy automatikus harangozó szerkezetet. Timmins őrnagy ezt ingyen szerelteti be? Kérdezte Mrs. Spring. Nos, Neil atya, miről is beszélgettünk? Hagyta válasz nélkül az egész kérdés Dudleswell. A lábairól, atyám. Nem tud mivel érvelni, folytatta Mrs. Spring. Csengett a telefon. Itt Dudleswell, atya. Három ember és egy sofőr. Mennyi lesz? Bűntudatosan pislogott felénk. Tudom, milyen messze van innen Wiltshire, de a maguk dolga az, hogy egy harangot hozzanak ide. Nem Kleopátra tűjét. Rendben van. Megkapták a felhatalmazásomat. És lecsapta a kagylót. Mrs. Spring szólt közben, mielőtt én elkezdtem volna. Mennyibe van eddig a maga ingyen harangja? Eddig 400 fontba került. Mondja még egyszer, hápogott Mrs. Spring. A káposztámat sem főzöm kétszer, mondta a plébános. Felén fordult megértésért. Mi értelme lenne hagyni, hogy a pénzünk ott romoljon a bankban? Ott legjobb esetben olyan gyorsan nő, mint egy öregember lába ide, vette elő a vidámabbik oldalt, majd máshol takarékoskodunk. Például cukron és teán? Kérdezte Mrs. Spring. Talán. Gondolom, körülvihetjük a kéregetőtálat az egyházközségben, folytatta kihívóan Mrs. Spring. Szükség lesz rá, hogy összekaparjuk ezt a kerek kis összeget. Távozz, asszony, intette az atya, mielőtt elszabadul a haragom. Mondja csak, mondja a magáé, Dudleswell atya, úgyis csak gyalogos temetése lesz. Mrs. De az asszony eltűnt, mielőtt ki tudta volna mondani a nevét. Neil atya, nem tehetek róla. A szája jeges fuvallatára sokszor hamarabb kiüt rajtam a libabőr, mint egy februári fagy nyomán. Egy kedreggelen teherautón érkezett meg. A lenyűgöző, fényes, fekete tárgy láttán Dudleswell atya két kézzel csapkodta a mellét, és jókedvűen felkiáltott. Ez igazán teljesen olyan, mint egy harang, nem kétséges, kifejezetten harangszerű. Előzőleg már összeácsoltak egy 5 láb magas fakeretet, és készenlétbe helyezték a szentély közepén. Mire van ez itt? Kérdezte Mrs. Spring rápillantva. Azt hittem, a harangoknak magasan fönt kell lógniuk. A püspök számára könnyebb, ha itt lent áldja meg, mint 50 lábnyira fent a toronyban, magyarázta Dudleswell atya. Ó, mondta Mrs. Spring, gyorsan rátapintva az igazságra. Elfelejtettem, hogy nekik is kurták a lábai. Túltengő jókedvében Dudleswell atya félrehúzta a harang nyelvét, majd elengedte. A levegő vagy 30 másodpercig vibrált fülsiketítő zengésétől. Ne kérdezd, kiért szól a harang, dúdolta. Billy Buzzle átkozott galambjaiért szól.
az egyházkerület hölgyei kotkodácsolva sürgölődtek, rózsákkal, liliomokkal, színes szalagokkal díszítették fel buzgón a keretet. És másnap reggel bíbor ruhájában, még a díszítést is túlragyogva megjelent a püspök. A felszentelésem óta nem láttam Aurelie püspök urat. Nehéz fogalmat alkotni arról, hogy egy fiatal pap milyen érzésekkel viseltetik a püspök iránt, aki megosztotta vele a papi lét felbecsülhetetlen ajándékát, ex gratia megadva neki a hatalmat, hogy szentmisét mondjon, és kiszolgáltassa a szentségeket. A püspök alacsony, választékos, külsejű, egyszerű gondolkozású ember volt, igen szigorú katolikus. Úgy értem, olyan mélyen átérezte a katolikus misztikát, mint kevesen. A külső pompa hangsúlyát, a hierarchiát, meg az engedelmességet. Dupla hálát éreztem iránta, amiért elsőre elfogadott ifjú szemináriumi növendéknek, holott általában azt a politikát követte, hogy elutasított minden jelentkezőt, aki nem első vagy második generációs ír volt. Bizalmas körökben állítólag azt szokta mondani, legalábbis úgy hírlett, hogy az úr szívének legdrágább nemzet az ír és az olasz. Ha ránéztem a szentek naptárára, amelyben csak úgy hemzsegtek a kelták és a latinok, úgy gondoltam, állítása vitathatatlan. Felszentelésünk előestéjén Aurelie püspök úr székháza magánkápolnájában rövid lelki fröccsöt tartott nekünk alszerpapoknak. Hatan voltunk ilyenek. Naívságomban azt vártam, tüzes szónoklatot kapunk a papi hivatás fennköltségéről és súlyos, de jutalmat érdemlő kötelességeiről. Ehelyett megelégedett azzal, hogy óvott bennünket a Punch és Judy kettős veszélyétől, a papok tolvaj nyelvén az italtól és a nőktől. Felteszem, 20 évi főpapi tapasztalatai alapján megvolt rá az oka, hogy a földi tárgyakra összpontosítsa figyelmét. Mielőtt elkezdődött a felszentelés szertartása, hallottam a sekrestjében, ahogy a püspök így szólt magán titkárához, Monsignore O'Connellhez. Aztán, el ne felejtsd, Pet fiam, hogy nagyon lassan vezess körül a templomban, hogy a hívők jól meg tudjanak nézni. Ez nagyon fontos nekik. Az év nem minden napján van olyan szerencséjük, hogy szeretett püspökükön legeltessék a szemüket. Miközben a Monsignore a püspököt, mint valami babát öltöztette, folytonosan nyugtatgatta, hogy szép lassan fognak körülmenni. 3 miseruhát adott rá, és 2 pár kesztyűt, a gyűrűt csak ezekre húzta rá, és nagy, csoszogó szarvasbőr papucsokat. Ezután a fejébe nyomta a magas arany püspök süveget, a második süveget, a drágábbat a szertartás ünnepélyes perceire tartogatta. Végül ezüst pásztorbotot adott a kezébe, majdnem olyan nagyot, mint ő maga. Csodáltam, Aurelie püspök úr, milyen szeliden és passzívan üldögélt, miközben a libegő, izzadó Monsignore öltöztette. Egyik példája volt, milyen terheket kell egy püspöknek viselnie. A megnyitó, teknős béka iramú felvonulásban Duddlesville atya mellett lépkedtem csak vagy 2 méterrel a püspök előtt. Azt képzeltem, a hátamon érzem a rendíthetetlen püspöki mosolyt, és látom a megszámlálhatatlan áldásra emelt gyűrűs kezet. Már nagyon örültem, amikor egy pad széléről egy 6 éves gyermek átható hangon megkérdezte, Mami, miért viseli a papbácsi ezt a furcsa kalapot? Úgy gondolom, Aurelie püspök úr már hozzászokott, hogy Krisztus kedvéért bolondnak nézzék. Elég udvariatlannak találtam Duddlesville atya megjegyzését, aki oda súgta, amikor közösen térdet hajtottunk. Gyermekek és bolondok szájából, suttogta. A kórus rázendített az Ecce Sacerdos Magnusra, és az 1 óra hosszat tartó szertartás megkezdődött. Az emlékezetemben összefolyik a harang megszámlálhatatlan olajjal való megkenése és megáldása, amit a püspök példamutató türelemmel csinált végig. Rengeteg ima is volt és gyújtó himnuszok, amelyek után mind a 10 meghívott papnak megengedtetett a szentélyben, hogy mint afféle iskolás fiúk megkondítsák a harangot. Bevallom, az egész szertartásban ezt élveztem a legjobban.
A kellemetlen incidens akkor következett be, mikor mindnyájan ülve hallgattuk, még a kórus egy latin motettát énekelt. A nagy tömeg és a hőség miatt a nyugatra nyíló ajtó nyitva maradt, hogy a friss levegő behatolhasson az épületbe. Csak mikor már félúton volt a középső hajóban, vettem észre Ponciust. Jobbra-balra szaglászva közeledett, és meg volt lepve, hogy barátságos szimatolására és fark csúválására a hatalmas tömegben senki nem reagál. Sértett kifejezés ült méltóság teljes arca, mintha nem értené, népszerűsége miért hanyatlott le. A hívők közül azok, akik észrevették Ponciust, nem akartak róla tudomást venni. Egyenesen haladt előre, miközben világossá vált, hogy célja a szentély. A papokat talán elkábította a hűség, vagy belefeledkeztek a zenébe, de bármi volt is az oka, senki nem mozdult közülük. Nél atya, suttogta Duddleswell atya a szája bal sarkából, hogy a másik oldalán a püspök meg ne hallja. Igen, atyám, látja azt, amit én látok? Félelmemben mozdulatlanul és vakon ültem, mint egy darab fa. Nem, atyám, ez az átkozott Ponciusz. Mit szándékozik tenni vele, Nél atya? Még mindig csukott szemmel kérdeztem. Tessék? A kánoni törvény világosan megmondja, állatok és nők nem jöhetnek be a szentélybe. Most mit csinál? Imádkozom, atyám. Erősen. Na, ezt tegye el a délutáni álmom idejére, mondta a plébános, és hangjából kicsengett, hogy képmutatással vádol. A püspök közben titkárához hajolt. Pet, Pet! Püspök atyám, nem látja ott azt a fekete szörnyet? Az egy kutya, püspök atyám. Tudom, már láttam ilyet azelőtt is. Pet, a helyzethez illő módon távolítsd el. Végül Duddleswell atya kénytelen volt tudomásul venni az idegen test jelenlétét a szentélyben. Lassan és olyan méltóság teljesen, ahogy a körülmények megengedték, felállt, meghajolt a püspök és paptársai előtt, és oda ment, hogy megpróbálja megragadni Ponciusz nyakörvét. Ponciusz elugrott, kikerülte Duddleswell atya kinyújtott kezét, és egyenesen a legérdekesebb jelenség a püspök felé tartott. A püspök, szembesülve a méltóságát fenyegető veszéllyel, amennyire bírt, hátra húzódott főpapi trónján és összehúzta magát. A jóindulatú Ponciusz nyáladzó szájjal is megingathatatlanul odament hozzá, és első lábait egy mozdulattal a püspök ölébe helyezte. Aureli püspök megpróbálta püspök botjával ellökni a lihegő kutyát, de csak azt érte el, hogy püspök süvege megingott és lecsúszott a szemére, és egy időre megvakította. Közben az énekkar, amelynek nagyszerű rálátása volt a kórusról az eseményekre, fokozatosan lehalkult, mint Duddleswell atya öreg gramofonja, amikor sürgősen fel kellene húzni. Majd kilehelte lelkét, és teljesen elhallgatott. A hátborzongató csendben Aureli püspök úr hangja már rikácsolt. Pet, hát nem csinál semmit? A monszinyórénak talán kutyafóbiája lehetett, mert ebben a püspöki válsághelyzetben semmi hasznát nem lehetett venni. Közben Duddleswell atya lábújhegyen a püspök trónjához ért. Barátságos, cuppogó hangokat hallatva sikerült megragadni Ponciusz nyakörvét, de mikor a kutya hirtelen félre hátraugrott, őt is magával rántotta. Egyensúlyát vesztve plébánosomat a hátán vonszolta végig a nagy labrador a fél szentélyen keresztül. Ponciusz a kavarodásban elvesztette irányérzékét, nekiugrott az állványnak, és az ember és a kutya meglehető súlya alatt a harang hatalmasan megkondult, majd kisebb csendülésekkel zengett tovább. A hatalmas zaj Ponciuszt úgy megrázta, hogy kiszabadította magát, vagy ugatásba tört ki, és akadálytalanul, akárha pünkösdi szelek, süvített ki a templomból. Oda rohantam, hogy talpra segítsem Duddleswell atyát, és eltávolítsak egy liliomot, amely szemüvege keretébe szorult. Valamit motyogott Billy Buzzle-ról, amit biztos vagyok benne, később megbánt és meggyónt. A monszinyóra rendbe tette a püspököt, az énekkar folytatta a motettáját, és a szertartás további része zökkenés nélkül folyt tovább.
Végezetül a püspök, még mindig a szentélyben ülve, középkori szokás szerint citromdarabokkal és kenyérmorzsákkal megtisztította ujjait az olajtól. Azután mindnyájan lassan újra körbe mentünk a templomban, hogy a hívek végső gyermeki pillantást tudjanak venni atyukra az Úrban.

0: elhangzott Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 5. része, melyet Tóth Levente színművész olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: szerzetesek félórája.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
2: Örökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Megörültem ennek, hogy ezt mondtad, hogy hivatásgondozásért is felelős vagy, úgyhogy két témánk is van, amiről beszélgetünk. Így rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben az időpontban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy hivatástörténetről beszélgetni, és megmutatni azt, hogy a Jóisten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalú Képjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
2: Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést. Úgyhogy ami hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Köszegről származom, és domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a domonkos nővérek intézményében

0: Egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
1: Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabba az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beiratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egy házi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egy házi vagy vallási intézmény, inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
0: Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
1: Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, a számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnáziumba, egy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet, és egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatástisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom is, tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, vagy tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valakit erre hív az Úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem látom ezt annyira, hogy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ference, vagy az konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel, hogyan ismerkedtem meg, az nagyon kedves a szívemnek, főleg, hogy itt vagyunk Egerszalókon, mert én itt az egerszalóki találkozón ismertem meg a kisnővéreket. Amikor először eljöttem ide erre a találkozóra 2011-ben, ahová egyébként egy domonkos nővér hívott meg. Nagyon maradandó élmény volt az első találkozásom, akkor még szerdán kezdődött a találkozó, és csütörtök reggel a kisnővérek vezették a reggeli imát a színpadon, és ahogy hát indultam a mosdók felé, és ránéztem a színpadra, hogy így akartam elhaladni a színpad előtt, rájuk néztem, és egy élményem volt, hogy maradjak itt. Akkor azt jelentette, hogy maradjak itt ezen a reggeli imán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen két éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanórán megtanultunk, és a kisnővéreket sem ismertem.
0: Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az embernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
1: Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt, vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő, vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mi, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatástisztázó hétvégék, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatástisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az Úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatás tisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok meg szerzetesek,

0: párcak, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatástisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
1: Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki? De még maradjunk ott, hogy ugye itt Tegerszalókon, akkor a Domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kis nővérei közösséggel. A 2 év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy 2 év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kis nővéreiről, ha jól tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregélyi István érsek atya meghívására, vagy engedélyével telepedhettek le itt az Egri főegyházmegyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
0: Igen, jelenleg itt az Egri főegyházmegye területén élünk 3 házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze, Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a 3 helyen élünk és szolgálunk.
1: És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
0: A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresése kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint 2 év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső kicsi taúval a nyakban, ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és 2 év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy 2 évig tartó időszak szintén, a noviciátus ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez. Ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet ezt leginkább nem használ. Szóval ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak. És akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor 2 év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat 3-szor jog szerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon, 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örökfogadalmat tenni.
1: Miért van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
0: Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni, és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örökfogadalom után is, tehát hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért valljuk be, örökfogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én ezt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
1: Említetted azt, hogy az Egri főegyházmegye területén 3 helyen van rendházatok, de a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban? És mivel foglalkoztok az egyes rendházakban, kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk?
0: Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk. Miskolcon jelen vagyunk idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk. A falu pastorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk. Kántori szolgálatot is ellátunk. Arlóban működik egy cigánypastorációs alapítvány, az Elfogadlak alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falu pastoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
1: Lelkipásztoroktól mindig meg szoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
0: Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni, ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
1: Hivatás gondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik, a reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani, törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek?
0: Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányosság, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. és hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
1: Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
0: Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, úgyhogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni, és vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükkszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatás tisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak vagy érdeklődnek.
1: Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy az 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
0: Az Úristen, meg az ő szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
1: Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk érsekatya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került. Mit adott számodra ez a közösség?
0: Ez egy nagyon friss tapasztalat, így pont az örök fogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok, családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.

Kedves hallgatóink, Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével Papi Ildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedésre is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot, Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Az ukrán elnök megerősítette, hogy csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termelt Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mit hallhatnak, ha velünk maradnak mai összeállításunkban. A mai műsorban először az 1664. évi török elleni hadjáratról beszélgetünk Komjáti Zoltán Igorral, akinek nemrégiben könyve is jelent meg e témában. Azt követően Varga Kamil Ferences testvér olvassa fel a Vadalma illatú történetek című eszéjét, melyben Sinka István novella világát mutatja be, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét is. Jó rádiózást kívánok! Nemrégiben jelent meg az Unikus műhely gondozásában és kiadásában Komjáti Zoltán Igor Tétován Mégis diadalmasan című könyve. Ez már a harmadik könyv, ami megjelent tőled, és az alcíme a következő, az 1664-es Felső Magyarországi Hadjárat története. Miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
5: Ugye én történész vagyok, és Kohári II István tevékenységével foglalkoztam. Amikor meghívást kaptam 2012-ben az Egri Végvári Műhelynek az egyik konferenciájára, és ott egy Kohári témát adtam elő, és általában ezen Egri Végvári Műhelyen meg szokták beszélni, ugye ez két évente történik az Egri Vármúzeumban, meg szokták beszélni az ottan jelenlevő személyek és előadók, hogy milyen legyen a következő téma. És akkor Vár, Végvár és Uradalom, ez lett volna a téma a 2014-es előadásra, és ő elkezdtem volna rá készülni, amikor a 2014-ben közölték, hogy mivel Zrínyi Miklós emléké van, ennek fogják szentelni a 2014 őszi konferenciát is. És akkor ugye én a Kohári II Istvánra vonatkozó kutatásaim során a levéltárban többször találkoztam Kohári I Istvánnak az irataival, tehát ennek a Kohári Istvánnak az apjával. És tudni kell ugye, hogy ő Kohári I István az 1664-es Felső Magyarországi Hadjáratban kétszer kapott kinevezést a magyar hadak fővezérségére első Lipót császártól. Ez 12 év ezelőtt kezdődött, és akkor úgy volt, hogy találtam bizonyos forrásokat, tehát a kutatás során, ugye, hogy 2004-ben kezdtem el a szisztematikus kutatást, és ugye 10 év alatt találtam több forrást a Kohári család levéltárában, első Kohári Istvánra vonatkozólag is, és akkor ezeket megnéztem, ugye mindig felírtam a regiszterembe, és össze tudtam állítani egy körülbelül 20 oldalas anyagot ahhoz, hogy tudjam publikálni. Aztán ugye 2014-ben megtörtént ez a konferencia, aztán a további kutatások során kiderült, hogy egy kis fejlesztéssel lehet belőle írni egy monográfiát is. Ő nagy segítségen volt a Hungari Jebedzsi Sportegyesület, annak a konferenciára való fölkészülés, és így 2022 elejéig rengeteg anyagot tudtam összegyűjteni ahhoz, hogy 22. januárjában elkezdjem a redakciót a könyvnek a megírásához. Ez egy körülbelül 200 oldalas könyv, így kiadott formában, és gyakorlatilag a redakció, a végleges összeállítás 2022. január és 2024. július között történt. Fölvettem a kapcsolatot az Unikus műhely kiadóval, hogyha készen lesz, akkor majd pályázzanak rá. És szerencsém volt, mert ugye 2024. júliusában befejeztem ezt a könyvkéziratot, 2024. augusztusában az Unikus műhely kiadója beadta pályázatra, és hát vártam az eredményre, és egy véletlen keresés folyamán rábukkantam arra, hogy a könyvpályázatot megnyertem 2024. októberében. Tehát sikerült egy NK pályázatot rászerezni, de még különféle átalakításokat kértek a szövegben, és így gyakorlatilag 2026. márciusának végén került ki a nyomdából a könyv.
4: És miért ez a korszak, illetve miért a Felső Magyarországi Hadjárat foglalkoztatott?
5: A kiinduló téma az, hogy Kohári I István kétszer nyerte el abban az évben a Felső Magyarországi Hadaknak a fővezérségét. Tudni kell, hogy 1663-64-ben zajlott egy Habsburg-török háború, amelynek a főhadi eseményei a Dél-Dunántúlon Zrínyi Miklóshoz kötődtek. Ugye 1663-ban a török had elindult Bécs meghódítására, és Érsekújvárat elfoglalta. De mivel a 64-es év elején Zrínyi Miklós egy úgynevezett téli hadjáratban megverte a törököket ott a Eszék környékén, és a hidat is felégette, ezért a török hadvezetés úgy gondolta, Köprülő Ahmed nagyvezér, hogy Zrínyújvárat kell lerombolni. Tehát a Eszék és a Balaton közötti területen vonult föl a magyar hadak ellen, és ez lett 1664-ben a főhadjárat. A bécsi hadvezetés azonban készített egy mellékhadjáratot is, amelynek Louis de Sous tábornokot nevezte ki a parancsnokának. Őneki az volt a feladata, hogy a török erőket lekösse a Dunától északra levő régióban, és visszafoglalja azokat a várokat, amelyek 63 őszén török kézre kerültek. Tehát Lévát, Nyitrát, aztán pedig, hogyha lehetősége van, akkor Párkányt, meg Esztergomot is. Párkányban ugyanis egy török erőd volt, ami a Párkányi hidat védte. Tehát, hogyha Louis de Sousnak lehetősége van arra, akkor Esztergomot is elfoglalja.
4: Hát ez nagy vállalás lett volna.
5: Nagy vállalás, de ez csak egy mellék hadjárat volt. De ugye Louis de Sousnak az volt a szerencséje, hogy mellék hadszintéről származó török erők jöttek oda. Tehát a főhaderő, a szultáni csapatok, meg a mezei erők, azok a Dél-Dunántúlon voltak. Mégis Louis de Sous tábornoknak nagy szerencséje volt, mert ugye két nagy mezei csatában Zsarnócánál, meg Aramzent Benedek mellett meg tudta venni a török haderőt. 1664. május 3-án elfoglalta Nyitrát, június 14-én pedig Lévát tudta elfoglalni. Utána elindult délre, és az egész könyvnek a koncepciója az, hogy megmutassa azt, hogy ugye nem csak a főhadjáratnak az eseményei voltak Magyarországon, hanem ugye nem csak Alsó Magyarország volt, Felső Magyarország, mert Dél-Dunántúl, és a Dél-Dunántúlon volt a főhaderő, de volt egy Alsó Magyarország is, és az az érdekes, hogy annak a területén zajlottak a Felső Magyarországi hadjáratnak az eseményei. Tehát ez egy rossz elnevezés, nem tudta mai napig a magyar történetírás megmagyarázni azt, hogy az Alsó Magyarországon zajló harcok miért Felső Magyarországinak nevezik. Én úgy gondolom, hogy azért, mert ugye a főhadszintér az Dél-Dunántúlon volt, és ahhoz képest minden felsőnek minősült, idézőjelben felsőnek. Tehát gyakorlatilag ezek a hadműveletek a Duna, Vág és a Garam folyó közelében zajlottak, abban a háromszögben. Tehát az Esztergom, Nyitra és Garamszentbenedek térségében zajlottak ezek a harcok.
4: Tulajdonképpen erre a hadjáratra miért került sor?
5: Hát ugye abból indulunk, hogy 1661-ben Zrínyi Miklós az udvari haditanás tudta nélkül fölépített egy kőből és palánkból épült várat, a mai Zrínyújvárat. Most nem tudom megmondani, hogy melyik település közelében van, de ez egy olyan komplett vár volt, ami alapvetően hátráltatta volna a török haderőnek az ottani működését. És ugye a vasvári békének ugye voltak előzményei, 1608-tól kezdve gyakorlatilag ugyanazokat a béke szerződési pontokat kötötték meg, mint addig a Szűnynél is, meg Nikolsburgnál is, vagy bárhol, és ugye egyik pontja ezeknek mindenképpen az volt, hogy a másik fél tudta nélkül várakat nem építenek az addig meglevők mellett. Ugye ezt megszegte Zrínyi Miklós, és ez egy ilyen állindok volt arra, hogy elfoglalják, vagy leromboltassák. Ugye Zrínyi Miklós nem volt hajlandó lerombolni, udvari haditanásnak a kérésére sem, és ugye ebből származott a konfliktus. Meg volt egy ilyen belső dinamizmus az Oszmán Birodalomban, hogy mindig alkalmazni kellett a katonákat, hogy nehogy lázadjanak. Tehát a főhaderő a janicsárság volt, ezek, hogyha nem kaptak fizetést, vagy nem volt zsákmányuk nekik, amit a háborúkban megszereztek volna, akkor ezek föllázadtak volna.
4: Talán a dél-magyarországi történések miatt ez a rész, vagy ez a fejezet egy kicsit feledésbe merült.
5: Igen, feledésbe merült. 1894 és 2017 között 4 vagy 5 kisebb léptékű tanulmány készült ebben a témában. Kettőt írt Bagi Zoltán Péter 16-ban és 17-ben, és 1894-ben Rónai Horváth Jenő. De ezek csak a hadműveletekkel foglalkoztak, a konkrét harci eseményekkel. Az én munkámban, amit nemrég került ki a nyomdából, a Tétován és mégis diadalmasan című könyvben, más aspektusokat is belevettem ebbe a könyvbe. A hadseregek toborzását, az élelemellátást, a zsoltfizetést, a kémkedést vagy hírszerzést, és van benne egy fejezet Kohári Egy István tevékenységéről is.
4: Maga a cím mire utal? Tétován, mégis diadalmasan.
5: Azt látjuk, hogyha nézzük a hadi eseményeket, akkor Louis de Sous tábornok nem egy folyamatos előrenyomulást folytat, hanem előrenyomul, de visszavonul mindig. Tehát Tétován előre mozog, visszamozog, Egyrészt vissza kell neki vonulnia, mert nincs elég embertartaléka neki ahhoz, hogy ő meg tudja állítani az állandóan megújuló török támadásokat. Ugyanis mindig általában 20-25 ezer fős török hadsereggel áll szembe. Ugyanis a egri vilájetnek az alföldi részéből levő török haderők is ide vonultak erre a hadszintére, hogy megállítsák Luidesus tábornokot. És de mondom, 20-25 ezer fős hadsereggel támadtak, amikor szétverték őket, például Zsarnócánál is, megint összeálltak 2-3 hét múlva, és ismét támadtak. Luidesusnak viszont nagyon kevés embere volt, tudni kell azt is, hogy a magyar csapatok általában mindig szétszélettek.
4: Bocsáss meg, ezek magyarok voltak?
5: Ez egy keresztény haderő volt, volt körülbelül egy 8500-10000 fő közötti német haderő, császári sereg, meg volt egy magyar haderő is mellette, amely hol csatlakozott a németekhez, hol nem. És ezeknek ugye a vezetőjévé Kohár Istvánt nevezték ki. Kétszer. 1664. április 10-én és 1664. július 9-én.
4: Megvan, hogy miért Tétován szerepel a címben. Igen. A diadalmasan miért?
5: A diadalmasan azt jelenti, előbb is beszéltem róla, ugye, hogy két várat vissza tudtak foglalni a törököktől, és még két mezei csatát is nyertek, ráadásul még Párkányi hidat is lerombolták, meg a Párkányi erődöt. Párkánynál kialakítottak a törökök egy palánkvárat, ami a fahidat védte. Ott lehetett egyedül átmenni azon a hídon, a dunántúli részről Észak-Magyarországra. Ezt elpusztították. Ahhoz viszont nem volt erejük, hogy Érsekújvárat megostromolják. Tehát alapvetően, tehát diadalmas azt jelenti ez a szó, hogy a sok nehézség ellenére mégis sikereket tudtak elérni. És ugye tudjuk, hogy a vasvári békében Léva és Nyitra ugye a status quo alapján megmaradhatott a magyar részen, míg Érsekújvár elveszett. Egyedül ez mutatható föl pozitív értékként, amit ki tudtak harcolni a 63-64-es hadjárat során. Tudni kell, hogy a augusztus 10-i vasvári béke a Szentgotthárdi csata után történt, viszont azt a könyvemben mindenképpen kifejtettem, hogy a hadműveletek még zajlottak azután is. Tehát ezt a augusztus 10-i békeszerződést még nem ratifikálták. Azt csak szeptember 27-én történt meg, és addig hadi állapot folyt. Tehát hiába volt meg a békekötés, Veselényi Ferenc nádor is, és Enső Lipót uralkodó is, a vármegyéknek nemesi inszurekciót, vagyis nemesi vármegyei fölkelést rendelt még el. És még adat van a könyvemben arra is, hogy még október 4-én is fegyverbe voltak ezek az erők. Vagy nem jutott el hozzájuk a ratifikációnak a híre, vagy pedig még valamiért fegyverben voltak októberben is, de például Nyitra vármegye. Október 11-re lustrációt hirdetett, tehát katonai seregszemlét.
4: Ez a török sereg már nem az volt, ami korábban Magyarországra betört. Mennyiben volt másabb, esetleg gyengébb?
5: Ugye tudni kell, hogy a török hadseregnek az erejét a janicsárok adták, és a török földesuraknak, a szpáhiknak a magán hadserege. Tehát ugye ez volt a reguláris haderő, emellé még szedtek különböző rabló alakulatokat, meg kisegítő alakulatokat, vagy akincsiket, és azt is tudni kell ugye, hogy rácok is szolgáltak itt, tehát szerbek. Hát ugye ez a haderő ugye elég nagy létszámú volt, de százezrekre nem tehető. Attól függetlenül, tehát ami Mohácsnál történt 1526-ban, ott azért verték meg őket, mert hiába volt fejlett a magyar haderő, mégse tudott lépést tartani a török haderővel. A fegyverzetben, meg a haditechnikában, meg a taktikában. Volt egy történész, aki azt mondta, hogy minden birodalom megszenvedi a túlterjeszkedésnek az árát, tehát a török birodalom, oszmán birodalom is ráfizetett arra, hogy túlterjeszkedett, már az a haderő, ami Mohácsnál megverte a magyarokat, az már nem volt ugyanaz. Ezt mutatja az is, amikor Luidesus tábornok Zsarnócánál, Zsarnócával, az Balsfány megyében található, egyszerűen egy 10 000 fős török haderőt megállított 3-4 ezer emberrel. Ugye a törököknek az volt a problémájuk, ott ugye ez 1664. május 16-án történt, ugye felállította a magaslaton Luidesus az erőit, törökök pedig a Garam folyón akartak átkelni, és szemből támadtak. De nem volt annyi eszük már nekik, hogy megkerüljék ezt a kisebb haderőt, hogy átkeltek volna Garamon két oldalról, megkerüljék, nem. Egyszer frontális támadást indítottak, és ebben el is veszítették. Tehát a császáriak a Zsarnócai csatában 89 főt veszítettek, a törökök meg 1000 főt.
4: Mennyiben tekinthető a te könyved a Tétován mégis diadalmasan hiánypótlónak?
5: Azért hiánypótló, mert egyrészt sikerült tisztázni a korábbi szakirodalmaknak a hiányosságait. Ugye Rónai Horváth Jenő is azt állított 1894-ben levő kettő munkájában, hogy a Gramszentbenedek és csata után Lévát ugye fölmentette a Louis de Souss-nak a hadserege, és állítólag 10 napot pihent ott, és csak utána ment Esztergom meg Párkány felé. Ez nem igaz, mert találtam egy olyan forrást, amelyben nyoma van annak, hogy semmiféle pihenés nem történt, hanem a császári haderő egyből Érsekújvár alá ment ostromra. Ezt külön vastag betűvel szedtem ki a szövegben. Akkor ugye sikerült tisztázni az útvonalat, tehát Tétován mégis diadalmasan járkált, tehát a pontos útvonalat nem tudtam rajzolni, hogy hova, melyik helyről vonult. Azt is sikerült tisztázni. Akkor ugye ezt, hogy augusztus 10-én a vasvári béke után még hadiállapot volt, az is egy novum, meg ugye Kohári Egy Istvánnak a tevékenységét is be tudtam mutatni.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést Komjáti Zoltán Igornak, akinek a Tétován mégis diadalmasan című könyvéről beszélgettünk, illetve hát magáról, arról az eseményről, ami ebben feldolgozva van, az 1664-es felső magyarországi hadjáratról.

0: Vadalma illatú történetek, Sinka István novella világáról szóló eszéjét Varga Kamil Ferences testvér olvassa fel.
1: Nem olyan régen olvastam Sinka Istvánnak a Fekete Bojtár című önéletírását, vallomását, de ettől még jobban érdekesebb volt számomra Sinka Istvánnak a novellái. Az Újváros Online számára készítettem is egy Vadalma illatú történetek, Sinka István novella világa című írásomat. Sinka István novellái a magyar paraszti világ mély rétegeibe vezetnek. Írásaiban a nélkülözés, a méltóság, a hit és remény egyszerre vannak jelen. A cikke prózavilág emberi és elkölcsi üzeneteit járja körül. Novellái sorsokról, igazságtalanságoktól, és az emberi tartás csendes hősiességéről szólnak. Sinka István 1941-ben, vagyis immár 85 éve jelentette meg a 38 Vadalma című novella gyűjteményét Püski Sándor gondozásában. Az Érparti történet az 1961-ig írt novelláit gyűjti egybe. Bizony, ennek is már 65 éve. Mélyen megragadtak a történetek mondani valói, az írások nyelvezete, valamint a felvázolt sorsok. Sinka művei általában a magyar parasztság, a vidéki élet és a kisemberek világát ábrázolják realista, empirikus módon. Novelláiban gyakran jelennek meg a hétköznapi emberek küzdelmei, sorsuk, természeti környezetük. Ezek a témák prózájára épp úgy jellemzők, mint verseire, amelyekben szintén a magyar népi lét világát dolgozza fel. Így kezdődött. Sinka maga is a táj fia volt, hiszen 1897. szeptember 24-én Nagyszalontán született. Édesapja a különböző környékbeli majorságokban, legelőkön volt ridegpásztor. Az év minden napját a juhokkal töltötte a mezőn. Távol nem csak a várostól, de még a majorságoktól is. Ezért őt hamar elragadta a tüdőbaj. Így Sinka Istvánt édesanyja nevelte föl. Tanulmányait korán megszakította, pedig nagyon szeretett tanulni. Cselédnek, bojtárnak, később pásztornak állt. E tapasztalatok tették képessé arra, hogy szót emeljen sorstársaiért. Számára kisgyermek korában minden mese volt. Különösen a falu végi, kölesi sikátor macskái és török cserepei. Minden a világon, amit összetudtam markolni, gondolatot, azt a fák is tudták. A szamár tövisek is, a sövénykóró is, írja az Érparti történet 9. oldalán. Minden könyvet elkért és elolvasott, amihez csak hozzáfért, amiről csak hallott. Volt olyan, hogy beállt dolgozni egy könyvkereskedésbe, s ami a padláson porosodott, rossz tábláskönyv volt, azt is mind végigolvasta. Rendkívül szerteágazó olvasmány élményekhez jutott, történelmi regényekhez, virágirodalmi klasszikusokhoz, útleírásokhoz. Hitvallását már ekkor így fogalmazta meg. A tartalmas embernek irodalmilag is képzettnek kell lennie. Az egyszerű ember is lehet nagyszerű, írja az Érparti történetekben. Egy időben aztán tudatosan kezdett válogatni olvasmányai között. Besorolta őket. Ez jó, ez tűrhető, amaz csak azért könyv, mert betű van benne, írja szintén az Érparti történetekben. Ma könnyen és gyorsan hozzájuthatunk bármilyen irodalomhoz, vegyes minőségű tartalomhoz, már ne is beszéljünk az internetes tartalmakról. Érdemes megfontolni Sinka tapasztalatait, és kiegészíteni Kodály Zoltán általános érvényű tanácsával, csak tiszta forrásból. Sinka szót emel a sorstársaiért. Az agrárcserédek, napszámosok és summások hétköznapjait saját bőrén tapasztalta meg. Számos írása tanúskodik erről, melyekben visszaköszönnek a Fekete Bojtár vallomásai című önéletrajzi életregényében is megért dolgok. Bár életének egy részét Budapesten töltötte, novelláinak helyszínei többnyire a legegyszerűbb emberek életterei, a tanyák, puszták, majorságok. Vajon ki hallott közülünk Kocsordosról, Kölesérpatakról, Mezőgyarak pusztáról, Kárászmegyer majorról, Belmegyerrel, Szákos tanyáról, Ősi pusztáról, Pankota pusztáról, Gyapjú pusztáról, és így tovább. A legegyszerűbb emberek világa és élettere. Sorstársai hiába gürcöltek napról napra, gyakran még a mindennapi betevőre sem jutott. Az Orvadász című írásában Kádár kegyes István csak azért ejt el egy mezei nyulat, hogy gyermekeinek legyen mit enniük. Azonban ezért elbocsátják. A novellában a kiszolgáltatottság, az elnyomás és a méltóság kérdései kerülnek erőtérbe, melyek azóta is örök érvényű kérdések és problémák. Az Imre szekerében, aki egész nap nyögve húzza a szekerét, levonja azt az általános meglátást, hogy ez a cselédek sorsa. Nem változik. Ugyanilyen szekeret húztak már Kun László idejében is. Minden marad a régiben. Egy alkalommal 6 hetet töltött kórházban, a vonatállomáson hazafelé mentében összetalálkozik néhány szatmári emberrel, akik Amerikába indulnak éppen. Hajtja az embert a kenyír, fogalmazzák meg keserűen. Az Érparti történetek 56. oldalán pedig így fogalmaz. Akkor még nem tudtam, ma már tudom, hogy ez a magyar sors volt. A népé, kinek fogyásáért, vándorlásáért, kenyeréért nem emelt hangot egyetlen úr is száj se, egyetlen nagy bankár sem. A Végkielégítés című írásában egy özvegyasszony kiszolgáltatott helyzetét rajzolja meg, aki védekezni sem tud a vele erőszakoskodó. Őt ember számba sem vevő gazda tisztel. A legmegdöbbentőbb a Három öreg című novellája, ahol az idős és munkában megrokkant, részben munkaképtelen cselédeket elhajtják a majorságból, akik mást nem tudtak tenni, mint magukra omlasztják a bánya bejáratát. Ám még így is nagyobb a méltóságuk, mint az őket elűzőknek. Kik úgy éltek, mint soká igában megtört emberek, s úgy haltak meg, mint az árvák, s úgy temetkeztek el, mint sok ezer évvel ezelőtt a meghalt sumér királyok, írja az Érparti történetekben. Egy másik novellájában a Holt folyóban megörökíti Kaszai Gábor és felesége Eszter történetein keresztül a mezőgazdasági cselédek világát is. Eszter meghal a lépaföldön, mert a hideg őszi esők, a sár, a fárasztó munka legyengíti szervezetét. Másik helyen azt is megírja, hogy a kegyetlen János úr veri béreseit, még Jónt is, amikor azonban meg akarja tololni rajta, látja János úr szorult helyzetét. 3 ember tör rá baltában a kezében. Ekkor elveti a bosszú gondolatát és nagy önfeláldozás visz véghez, csak azt kérve, hogy lányáról, Floricáról majd gondoskodjon. Azokat az embereket egyébként nem szerette, akik szavakban sokat ígértek a cselédek sorsának jobbá tételében, de a megvalósítás területén nem jártak elő jó példával. Amikor pedig ő akarta egyik vagy másik oldalt beszervezni, mondván, hogy ők csak a párt irodalmi osztályát vezetik, akkor mereven elzárkózott minden ilyen felkéréstől. A Két kő között című írásában így fogalmaz. Azt mondtam nekik, hogy sajnálom, de nekem nem kell sem nyugati, sem keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a másfajtákra szabott túlzásait nem veszi be a gyomrom egyiknél sem. Az almazugi küzdelemben azok a falusiak a pozitív hősök, akik elhajtják az úgynevezett szóba festő mázoló módjára viselkedő képviselőt, és saját kezükbe veszik ügyeik intézését. Így ír. Az almazugiak megrázták még egy ideig az öklüket is. Megrázták az öklüket a küzdő ember után, aztán apró kis karókat faragtak, fogták az ölet, s egymás után sorban, zsibongva, megindultak a széles és tág uradalmi földek felé. A Határőrök című írásában Labozsán Demeter, a jó csendőr, lelövi Bagosi Lajost, aki granicsár, vagyis ellenséges határőr katona. A történet azonban nem pusztán személyekről, vagy az elkövetett tettekről szól, hanem az emberi tájról, amely emlékezik, szenved és üzen. Labozsán és Bagosi is a tájfia, egyszerű parasztemberek. A történelmi és háborús határ átlépi az utakat, belehasít a búzatáblákba, eltorzítja a táj arcát, s vele együtt az ember életét is. A két főszereplő egymással szemben áll, de kizárólag a háború miatt, mert a háború elválaszt, határt húz az emberek közé. Megmutatja nekünk a történeten keresztül, miként fordítja egymás ellen a történelem és a mesterséges határ ugyanannak a tájnak két fiát, miközben maga a táj egy végzetes, szimbolikus áldozatban üzeni saját szenvedését. Természetesen a különböző novella történetekben jelen van a hit és az erkölcs is. Bár Sinka nem rendelkezett mély teológiai hittani műveltséggel, írásaiban mégis gyakran megjelennek az Isten hithez kapcsolódó gondolatok. Egyes novelláiban a hit nem tanításként, hanem erkölcsi erőként van jelen. Az emberi összetartozás, az önfeláldozás és megbocsátás minden ebből fakad. Tudjuk, hogy volt egy saját Bibliája is, amit rendszeresen olvasott, sőt volt olyan időszak, amikor csak ezt tudta olvasni. A Pogány című írása szerint Péter Ambrus már 20 éve szilajgulyás. A falut nem keresi föl, hiszen őt sem keresi a falu. Nem megy el testvére temetésére sem. Amikor Péter Gergő az unokaöccse meglátogatja, hogy lelkére beszéljen, akkor hallja az alábbi imát tőle. Így nem tekinti pogánynak, de még fel is néz rá. Így ír. Vénségemben, erőim fogytán, ne hagyd magamra engem. Légy velem, ha majd elborulnak a szemeim. Ha már a fő

0: Egy kunyhóból csak egyetlen énekszöveg, imádság marad meg. Perej, Uram perlőimmel, harcolj az én ellenségeimmel. A lap egy református énekes könyvből idézi a genfi zsoltárt. Természetesen a remény és a vidámság is megjelenik novellái között. Hisz nem pusztán szenvedést tört azok. A Sárga tyúk című írásában a háború romjai között is megszületik az öröm, amikor a főszereplő rátalál az élet továbbadásának jelére, a kotlós 11 csibével jön elő a kert végi gazból. Mindennél nagyobb dolog az élet, írja. Más írásaiban a humor és az irónia oldja a tragikumot. A mindennapi derű fontos ellenpontja a nyomornak. Hugával egyszer ürgét láttak, s ezen hosszú órákig kacagtak. Ekkor az a kivételes eset is megtörtént, hogy édesapjuk is velük nevetett. Tudtak örülni szegénységükben az apró dolgoknak is. A húga amúgy is leleményes volt, mikor nem volt mit enniük testvéreivel. Így ír. Abban az időben sokszor előfordult az, hogy nem volt nekünk mit ennünk. A kisnéném ilyenkor odavezetett bennünket a létrához, s a létrefokán sorba ültetett minket, s azt mondta, na gyerekek, most kacagjunk. Ő kezdte mindig. Először lágyan és puhán, aztán mind csengőbben. Mi elébb csak kuncogtunk, de a kisnéném addig újrázta, míg a végén mindnyájan kacagtunk. Kacagtunk, hogy a könnyünk is kicsordult bele. Lassanként nem csak a közeli, hanem a távolabbi szomszédok is összebarátkoztak. Ami kihűlt bennük, az egymás szeretete, ott a mi ajtónk előtt is a kisnéném kacagása megint felmelegítette. És kezdték újra szeretni egymást. Bár Sinka István írásai gyakran kemény valóságot tárnak elénk, mégsem a reménytelenség tükörképei. A szenvedés mögött mindig ott deremb az emberi tartás, a szeretet és az élet továbbélése. Hősei eleshetnek, de emberségük megmarad. Ez az üzenet ma is megszívlelendő. A világ változhat, de az emberi méltóság értéke örök. Sinka műveinek olvasása közben megtanulhatjuk, hogy a legkisebb öröm, a legcsendesebb jóság is képes új fény gyújtani.
1: Vadalma illatú történetek. Saját írását Varga Kamil ferences testvér olvasta fel.

0: Buszkó József néprajzkutatóval beszélgetek, és nem először. Ők éppen szakrális témákról szoktunk szót ejteni, azokba elmélyedni. Most pedig a legújabb könyvét tartom a kezemben, Szent Gyuri. Ezt hirdeti nagybetűkkel a címe, és meg is magyarázza az alcím, a hajdúdorogi Szabados György életének elbeszélése.
1: Igen, igyekszik az ember, amikor címet ad egy tanulmánynak, vagy egy kötetnek, lehetőség szerint egyrészt tömören megfogalmazni az üzenetét, a tartalmát a könyvnek, másrészt pedig belefogalmazni azt is, hogy talán érdemes majd belelapozni, elolvasni. Hát ez nagyon nehéz dolog egyébként, de törekszünk rá, nem mindig sikerül. Talán most, mintha igen. Hát Szabados Györgyről van szó, aki egyébként itt ezen a vidéken, mondjuk Hajdúnánástól, de különösképpen Hajdúdorogtól Mária Pócsig terjedő területen, a sok-sok településen át, egyszerűen csak ilyen néven fordult elő, így emlegették, így emlékeztek és emlékeznek manapság is rá, hogy Szent Gyuri. Több esetben megtapasztaltam, hogy a pontos nevére nem is emlékeztek, sose találkoztak vele, hogy egyébként őt családi nevén, rendes családi nevén Szabadosnak hívták. De azt hiszem nem is ez a lényeg. Éppen az a lényeg, hogy Szent Gyuri, tehát a keresztnevéhez odaragasztották a Szent jelzőt. És hát én annak próbáltam utána járni ebben a kötetben, hogy mindez miben teljesedett ki az ő életében, ami 1921 és 1995 között zajlott.
0: Személyesen ismerte még őt?
1: Gyerekkori emlékem, gyerekkori élményem. Nekem talán nem sikerült vele közvetlenül beszélgetnem, hiszen én gyerek voltam, ő pedig az én édesapámtól is idősebb, de olyan lelki és vizuális emlékeim maradtak fenn róla, ami egész eddig életemig végigkísért. Olyannyira, hogy mindig fontolgattam magamba, hogy azok, akik vele egy helyen éltek, esetleg nem gondolnak-e arra, hogy még közel lévén az ő életútja, valamit megörökíteni ebből, egyrészt a tárgyi hagyatékából, vagy szellemiségéből, lelkiségéből. Miután nem láttam erre elmozdulást, azt gondoltam, hogy én, aki ismertem is őt, láttam őt, másrészt pedig mégiscsak néprajzkutató vagyok, talán többet nem adódik lehetőség az életbe, hogy egy ilyen életutat, még ha ilyen töredékes is már, hiszen már régen nem él, megpróbáljam összegyűjteni a vele kapcsolatos ismereteket és leírni. Tehát az én emlékem Újfehérvárhoz kötődik, tekintett arra, hogy a Nagy Mária ünnepekhez kapcsolódóan azt megelőző egy-két nappal mindig feltűnt a település nyugati határa felől egy hang, amelyikből csak azt hallottuk, hogy valaki énekel, valaki nagyon csodálatos férfi hangon Mária énekeket énekel, és ez bezengte az utcát, bezengte a fél falut, hiszen nem suttogott, hanem nagyon harsogóan, nagyon szépen énekelt. Na persze mi ilyenkor kicsődültünk, körbevettük, de különben a felnőttek is, akik által meginvitálták, legalább a kapuig ellátták élelemmel, itallal, stb., mert tényleg úgy tekintettek rá, mint egy nem csupán egy különleges emberre, hanem egy szent emberre, aki Isten küldötteként járja végig a településeket, szülőhelyétől Mária Pócsig, úgyhogy visz egy kis oltárt, amit különben maga készített, egy kis házi oltárocskát, maga faragta ezt, aminek a egyetlen témája volt a Mária Pócsi szűzanya a gyermek Jézussal. Ez egy kihajtható, összehajtható kis alkotás volt. Ezt tehát vitte egyik helyről más. Itt jelentettek a helyek minden feszületnél, amelyek útba estek, ő megállt. Ott elvégzett egy kis szertartást, volt erre neki egy forgatókönyve. Ilyenkor levette a hátáról ezt a kis oltároskát, kinyitotta a tábláit, és ő emellett, ez előtt érdepelve végezte ezeket a szertartásokat. Nekünk gyerekeknek ez óriási élmény volt, mondanom sem kell. Hozzánk közel is volt feszület, láthattuk, hogy mi történik. Ezért maradt meg ilyen nagyon mélyen bennem ez a fajta látvány, és ez a hanghatás, amit én gyerekként átéltem.
0: És hogyan lett ő szent itt? A szentet most egy kicsit úgy kell értenünk, hogy egyel kevesebb a kereke?
1: Igen, ezt így kell érteni. Tehát elődeink, Pálint Sándor és mások is találkoztak olyan személyekkel, akik valamilyen módon mások, többek voltak, mint az átlag, mármint vallásos, szakrális értelemben. Miben voltak mások magatartásukban, viselkedésükben, de ez mind pozitív jelzővel illetendő. Abban például, hogy mindig nem csak előültek a templomban, hanem előénekeltek, a legszebben énekeltek. Ők voltak leggyakrabban, úgymond hadrafoghatók minden egyházzal, templommal kapcsolatos feladatot illetően. Mindig mindenben a papnak, a közösségnek a segítségére voltak. Mindig ott voltak minden olyan családnál, ahol segítségre volt szükség. Mindig ott voltak a temetéseknél, a ravatal mellett, mellett, és végig énekelték az éjszakát, vagy végig imádkozták az éjszakát a halott siratókkal például. Tehát ilyen tekintetben ők egy kicsit másabbak, többek voltak. Sokszor azt mondták rájuk, hogy persze lóg egy deszkája azért, de azért ezt, ha egy másik irányból közelítjük meg, akkor azt mondjuk, hogy talán olyan személyekről van szó, akik megérkezésük során a föld felé valahol félúton megrekedtek, és egy kicsit közelebb maradtak a Jóistenhez, mint mi átlagemberek, akik meg itt éljük az életünket halálunk pillanatáig. Na most ez egy szép foglalata annak, ami rájuk jellemző volt, de azért azt tudnunk kell róluk, épp egészséges emberek voltak, szellemileg nem voltak veszélyesek sem a magukra, sem a környezetükre, hanem az a kis többlet, az a kis lógódeszka az abban nyilvánult meg, hogy valami olyan pluszt adtak a szűkebb és tágabb közösségnek, amire egyébként mások nem lettek volna képesek.
0: De ő nem fél úton rekedt meg ég és föld között ideérkeztében, hanem egy baleset érte, ugye?
1: Történt, hogy kisebb fiú volt, és egy hajdúdorogi szekeres vásározás során annyira összebarátkozott egy székely szekerező kereskedővel, hogy felkérezkedett hozzá, és elment vele. Nem szólt a szüleinek természetszerűleg, akik persze halálra izgulták magukat, keresték, míg aztán hetek múltán kiderült, hogy valami nagy messzeségben van, valahol Erdélyben, Székelyföld peremén, és ott valami baleset érte. Történt, hogy fáramászás közben leesett, és olyan mértékben megsérült, hogy maradandó károsodásra keletkezett, de nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben, és az sem a megfogyatkozáson, hanem a többlet vonatkozásában, tehát olyan csatornák nyíltak meg nála a szellemiek vonatkozásában, amelyek őt elindították, elvezették ebbe az irányba, és ő a saját egyéniségének a kiteljesedését a Jézus közelében való élésben találta meg. Úgy is jellemezte önmagát is, hogy én olyan ember vagyok, aki mindig Krisztussal él, minden pillanatomban, minden pillanatában, mindent, amit tett, amit cselekedett, ezt ezért tette, mert ő Krisztus szolgálja.
0: És a papokkal, a helyi papokkal, nem is tudom, hogy ő görög volt, vagy római.
1: Görög.
0: Milyen volt a kapcsolata?
1: Mondanom sem kell, hogy ez a kapcsolat csak pozitív lehetett, tekintettel arra, hogy olykor a kántort is helyettesítette, mert bár egyébként nem tudott például orgonál játszani, de minden éneket kívülről tudott, minden imádságot kívülről tudott, a liturgiát pontosabban tudta, mint a papok olykor, sőt, mi több, ez talán némi kellemetlenséget okozott, mert ha a pap valahol rövidített vagy tévedett, akkor ő figyelmeztette. Olyan mélyen beégett, bevésődött az egész lelkébe, gondolkodásába, tudatába, hogy ő igazából egyfajta kontroll is volt a Szent Misén, mert ha Gyuri jelen volt, akkor ott mindent úgy kellett végezni, ahogy azt a nagy előírások szerint egy papnak el kell végezni a Szent Mise keretében.
0: Akkor mondhatjuk, hogy ő búcsúvezető volt hivatalosan is, vagy csak olyan megtűrten?
1: Inkább ilyen megtűrt, olyan személyiség volt, akit szívesen engedtek maguk elé a zarándokok. Hiszen gondoljunk el, ő általában egyébként gyalog ment, de olykor, ha tehette és rá tudták beszélni, akkor felült egy-egy szekére, de inkább gyalogos közösségeket vezetett, mondjuk Hajdúdoroktól, Újfehértón, Nagykállón, Kállósemjénen, aztán Pócspetrin keresztül Mária Pócsra. Hát azért ez nem akármilyen, ugye egy közel 40 kilométeres gyalogutat jelentett, és még vegyük hozzá, hogy egy zarándokút soha nem azt jelentette a vallásos néplélek tekintetében, hogy végig szaladunk, hogy minél hamarabb a templom érjük, aztán megfutunk haza. Nem, hanem vezekeltek, tényleg zarándokoltak, és felajánlották ezt az utat minden gyötrelmével, fáradalmával, kihívásaival együtt bűnei megbocsátása véget. Ebből következőleg gyalog, mezitláb, minden feszületnél megállva, ott rögtönzött kis helyi imádságokat elvégezve mentek egyik feszülettől a másikig, egyik templomtól a másikig, míg nem aztán elérkeztek Mária Pósa. De egy-egy ilyen közösségnek a lelkivezetője, akit nagyon szívesen maguk elé engedtek, tehát a Mária Pósa igyekfő, az Szent Gyuri volt, Szabados György volt.
0: És hogyan lett belőle szekeres zarándok?
1: Ez a szekeres szó, ez nagyon érdekes, mert lovas szekére gondolnánk, de nem erről van szó, hanem némi habókosságának köszönhetően nagyon megtetszett neki a kórházakban használt rokkantak számára igénybe vehető három kerekű kis kézzel hajtható kocsi. Hát ilyeneket lehetett látni már falvakban is, én is láttam ilyet gyerekkoromban, tényleg olyan emberek használták, akik valamilyen testi problémával küzdöttek, vagy már megöregedtek. Hát ez annyira megtetszett neki, hogy ő szerzett egyet, holott fizikailag egészsége szempontjából nem volt ráutalva. Na de ő szerzett egy szekeret. Ő neki ez volt a szekér. Ez volt a ló, amivel ő elment Mátraverebészenkútra, végig tekerte, de elment Máriapósra is. Ezzel a kis szekérrel. Jön Gyuri, jön Szent Gyuri a szekérrel, mondták messziről. Persze ez, ahogy korosodott, mindinkább szüksége volt rá. Meg is könnyítette az életét, hiszen a kis szókmókját ugye már könnyebben el tudta szállítani. De gondoljunk bele, hogy az útjai nagy részében nem voltak mai értelemben vett jó minőségű aszfaltutak. Jobb esetben makadámút, vagy egyébként homok, meg sáros út. Hát azért abban tekerni evel a háromkerekű kis szekérrel, ez nem akármilyen teljesítmény volt. Tehát az ő szekerezése így értendő.
0: Az utolsó fénykép is, ami róla készült, ebben a szekérben ábrázolja őt.
1: Igen, arról van szó, hogy idősödő korában, amikor elveszítette már édesanyját is, akkor a saját kérésére Hajdúszoboszlóra helyezték el egy ottani idősek otthonában, és ezt a szekeret oda is elvitte magával, és reggeltől estig ebben üldögélt. Tulajdonképpen mondják, hogy ebből halt ki, vagy ebben halt meg.
0: Milyen emléke maradt Szent Gyurinak Hajdúdorogon?
1: Hajdúdorogon élő emlékezet, az ő személyisége az idősebbek számára Szent Gyuriként, Szent Gyurkaként manapság is élő fogalom. Egyébként itt természetesen mindenki tudja azt is, hogy Szabadosnak hívták, ismerik a családját is, az idősebbek az ő szüleit is ismerték, és azt mondhatom, hogy összességében egy nagyon-nagyon pozitív jelző tapad az ő személyiségéhez. Ha most innen megyünk tovább mondjuk Máriapós felé, akkor egyre inkább csak a szent jelzővel illetett Gyurit vagy Gyurkát ismerik. Szent Gyurkának vagy Szent Gyurinak, ez településenként változik, de minden esetben ott is azt mondhatom, hogy pozitív, tehát nem egy lekicsinlő, nem egy idióta, nem egy elmebeteg szemét jellemeznek ezzel, hanem egy olyan ember, aki valóban szent volt, aki más, aki több volt, mint amilyen ők voltak, és mindenki azt mondja az idősebbek közül, hogy őt hallani, vele találkozni, az több volt, mint egyszerűen egy zarándokkal való találkozás. Éppen ezért, aki csak tehette, segített neki, megvendégelte, hogy utaltam rá, behívták a házukba, leültették, és akkor ellátták el a Múzsiával az útra, stb. Stb.
0: Az elhangzott beszélgetésben dr. Buczkó József néprajzkutatót hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leópápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szentatya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senkinek kényszerüljön kivándorlása. Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjainál imádkozott. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó szavait. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100.000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400.000 gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100.000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400.000 gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700.000 gyermek számára ígért 100-100.000 forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400.000-re juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott 0 gyermeknél lesz pont 400.000-rel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedésre is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120.000 forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Kevés olyan család akad a magyar történelemben, amelynek neve annyira összefonódott volna az ország politikai, gazdasági és kulturális életével, mint az Eszterházyaké. A több évszázadon át meghatározó szerepet betöltő főúri dinasztia tagjai nem csak jelentős birtokokkal és hatalommal rendelkeztek, hanem mecénásként, közéleti szereplőként és a magyar kultúra támogatóiként is maradandó nyomot hagytak a történelemben. A 20. század azonban olyan kihívások elé állította az arisztokráciát, amelyek gyökeresen megváltoztatták addigi világukat. Hogyan élte meg az Eszterházy család az első világháborút követő társadalmi és politikai átalakulásokat? Milyen veszteségeket és megpróbáltatásokat hozott számukra a II. Világháború, majd a kommunista diktatúra időszaka? Miként alakult a család sorsa, a birtokok elvesztése, az üldöztetések és a kényszerű alkalmazkodás éveiben? Nos, ezekre a kérdésekre keresi a választ dr. Varga Kálmán történész az Eszterházy hercegek a 20. században című előadásában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tittelesték sorozatának részeként elhangzott előadás nem csak egy család történetét mutatja be, hanem egy eltűnő társadalmi réteg a magyar arisztokrácia sorsán keresztül a 20. századi magyar történelem fordulópontjait is megvilágítja. A következő percekben ennek az izgalmas és tanúságos történelmi utazásnak a legfontosabb állomásait idézzük. Dr. Varga Kálmán történészt hallják.
2: Mi az öröksége ebben az időszakban? Hát ugye az Eszterházy palota, a Fertődi kastély kifosztva, leégve, elpusztulva. Ugye a birtokok szintén, de még a tulajdonjogot nem kérdőjelezte meg senki. Ausztriában viszont teljes bizonytalanság van, hiszen a szovjet csapatok ugye Ausztria egyik részét, vagy keleti felét is megszállták, magyarul az Eszterházy birtokok java része orosz ellenőrzés alatt állt, jól lehet, ott nem fosztogattak úgy, mint Magyarországon. És hát ahogy közeledik ugye a kékcédulás választás, tehát amikor Rákossyék azért erőszakkal átveszik a hatalmat, hát egyre több olyan arisztokrácia ellenes, ugye a régi feudális uralkodó osztály ellenes propaganda jelenik meg az országban, aminek egyik első számú, vagy nem is, hát első számú célpontjai éppen a Eszterházyak, mint az emblematikus arisztokráciának, vagy az arisztokráciának az emblematikus képviselője, ugye felosztott föld, Eszterházy birtok, Tilosút, tehát elindul ez a fajta kommunizálás ebben az időszakban. Odáig, hogy Eszterházy Pált, aki nem akar elmenni, tehát az utolsó pillanatban, mikor már mindenki kimegy és szólnak neki, hogy hagyj el az országot, mert ennek nem lesz jó vég, és nem megy el, hogy ezt naívságból teszi, hogy ő nem követett el bűnt a haza ellen, vagy tudatosan, ezt nehéz ma már megítélni, lényeg, hogy marad, és épp ezért nem is kerüli el változást. Ugye 48-ban Mindszenty ellen indul per, hát akkor szinte folyamatosak és állandósulnak ezek a fajta koncepciós perek, és hát Eszterházyt is harmad vagy ötödrendű vádlottként belekeverik ebbe a Mindszenty féle perbe. Egészen konkrét indok, vagy amit lehet olvasni, és a lényeg, hogy valutával való üzérkedés, ez volt a cím szó, tehát 48-ban letartóztatják, és először Pesten, itt a Markó utcában, aztán a Váci börtönbe kerül, 8 éven keresztül ott raboskodik. Eszterházy Melindának, aki idegösszeomlást kap egyébként, nem engedik éveken át, hogy meglátogassa Eszterházy Pált. Nem tud róla, hogy éle, hal-e. És valahogy miután picit kilábal ebből az összeomlásból, a szüleivel él, és hát ő is csinál mindent, amit lehet, alkalmi munkákat, egyebeket, és nem tudja, és időnként elmegy, tehát kitart ennek ellenére, hogy nem tudja, hogy éle vagy hal-e. Azért ez egy fontos dolog. Eljön 1956, ugye forradalom. van, 53-ban Sztálin meghal, ugye egy fokozatos puhulás lesz jellemző a magyar társadalomra is. Kiszabadítják Mindszentit, és ennek a kiszabadításnak a részeként vagy tagjaként szabadul ki Eszterházy Pál is, akiért eljönnek Ausztriából a volt emberei, tehát ugye az ottani birtokoknak a tisztségei, autóval beültetik Melinda mellé, és kiviszik innen az országba. Tehát ők még ki tudnak csusszanni a határon Ausztriába. Eszterházy Pál soha nem beszélt a börtön éveiről, tehát még a feleségének sem. Tehát bármit olvas az ember, ilyen visszaemlékezést, vagy van levelet, vagy bármi ilyesmit, soha nem beszél róla. Egy biztos, hogy megüti a dolog. Tehát annyira megviseli, hát 8 esztendő. És képzeljen, nem is tudom, el lehet-e képzelni ezt. Ugye mikor kiszabadul, 56, ugye 55 éves, gyerekről már szó nincs. Nem lehet utódja. Ezt se tudjuk pontosan, hogy lehetett volna, vagy nem. Lényeg az, hogy nem születik utód, és ez soha, legalábbis amit ismer az ember forrásanyagot ez alapján, soha a felesége, Otrubai Melinda nem veti a szemére, elfogadja. Tehát annyira erős a kettejük közötti szerelem, szeretet, tisztelet, hogy ez föl se berül soha. Miközben azért ez azt jelenti, hogy az Eszterházy ágnak ez egy fontos buktatója lehet, hogyha nincs utód. Lényeg az, hogy Ausztriába él, aztán átköltözik Svájcba, ott élnek, valahogy fölépül ebből a szörnyű állapotból, a herceg gazdálkodik, éli az életét, és hát szerencsére Ausztriába is ugye kivonulnak a szovjetek 1955-ben, tehát a birtokok nem kis húzavona után végül is magánkézbe kerülnek, pontosabban visszakerülnek a család tulajdonába, pontosabban az ő tulajdonába. Magyarországon viszont mindent elvesznek, ugye, tehát megmarad az ausztriai vagyon, és hát csöndesen eléldegélnek, közkedvelt, csöndes arisztokrataként vonult be a kintiek emlékezetébe, akire mindig lehetett számítani, sok könyvet vásárolt, egy antikvárius így emlékezik rá. Mások, hogyha bárkinek szüksége volt valamire, akkor bekopoghatott, kapott pénzt, kapott valamit, elintézett neki Eszterházy. Tehát egy nagyon, mint ugye a László öccse esetében is egy nagyon jó lelkű segítőkész emberként maradt meg az emlékezetben. Ugyanakkor hirtelen haragú volt, ahogy leírják, valószínűleg a börtönéveknek köszönhetően. Tehát könnyen kicsattant, könnyen odaszólt, nem lehetett egy könnyű ember, az kétségtelen. Ami azért is fontos, mert ugye 56 évesen hagyta el az országot, és 60-as években már 60 fölött volt, 70 fele. Kellett gondolkodni arról, hogy mi lesz ő utána. Ez egy nagy kérdés, ez kötelesség. Egy család fejének ez ebben a közegben kötelesség. És kijöhetett szóba, hogy ha az első szülött fiú, ne adj Isten, nem alkalmas az utódlásra, a hercegi cím és a majorátus vezetésének az utódlására, akkor a másodszülött jön szóba. Ugye erre számos példa van a magyar történelemben is. Ha az sem, akkor a harmadszülött. Tehát van egy ilyen fajta rangsor. Ugye ha neki nem lehet gyermeke, akkor kijöhet szóba ugye az öccse László, aki hát ugye egy-két év van közöttük, tehát viszont túl öreg volt már ebben a korban is. És hát neki ugyan volt egy fia, azt is Miklósnak hívták, egyetlen fia volt, és még néhány leány, de az a fiú viszont egy autóbalesetben 1958-ban valahol Belgiumban, vagy nem is tudom, Hollandiában elhunyt. Ugye László öccsének szintén fiú utód nélkül maradván, hát a vonal folytatására nem sok esélye maradhatott, mert ő nem akarta vállalni. Tehát ő ezt tisztán elmondta még, legalábbis a visszaemlékezések szerint a 70-es években Pálnak. Ugye itt volt a harmadik fiú, aki meghalt 1944-ben a fronton, De hát neki volt egy fia, Antal, aki 1936-ban született, és még élt. Tehát ő lehetett volna a család törvényei, meg az örökösödési rendje alapján az örökös, aki viszi tovább.

ahhoz, hogy Eszterházy Pálnak egy döntését megértsük, egy picit bele kell mennünk itt Antalnak, tehát a papírforma szerinti örökösnek az életébe. Ugye az ő édesapja, az Antal, aki elesett a második világháborúba, legalábbis a halotti nyilvántartások szerint már fegyvertelenül menekült a többiekkel, mikor az oroszok lelőtték őket. Tehát ezt lehetett tudni róla. A Kerepesi temetőben még meg is van az a faragott kő, ami a nyughelyét jelöli. Ugye neki a felesége volt Aponyi grófné, akiről szintén esett, és ugye itt volt az Antal. De az ő történetük is egy érdekes. Ugye apa nélkül marad Antal, ő egyedüli a fiú, és nincs testvére. Aponyi grófnő pedig miután a férje elesik a fronton, és ugye jön a háború vége, emigrál. Tehát a többi arisztokratához hasonlóan ő is emigrál a gyerekkel, Antallal, aki akkor ugye mennyi 10 éves forma lehetett 46-ban. Sok mindent meg lehet érteni, azt is, hogy Aponyi grófni teljesen, tehát ott marad a gyerekkel minden pénz, vagyon és egyéb nélkül valahol Nyugat-Európában. Kétszer is megházasodik egy év alatt, és válik el. Tehát ne irigyeljük ezt a helyzetet, meg ne is ítéljük el talán őt. Próbált valami stabil egzisztenciát teremteni, nem jött be. Próbált valamilyen üzletasszonyi pályát, nem tudjuk pontosan, de valószínűleg nem igazán sikeres, nem volt sikeres ezen a pályán. Viszont az emigrált családok közül, ugye az arisztokratáknál, és tehát elsőbben a grófi ágaknál, akik kikerültek, és némi vagyont is magukkal bírtak vinni, gondjaikba veszik a fiút, Antalt, és beíratják, tehát iskoláztatják, rendesen egyetemet is végez Párizsban, és hát ugye ott éli a gondtalan, már idézőjelben mondom, arisztokrata fiataloknak az életét. Végül is mindenhol valamilyen rokon van, valamilyen nagybácsi, nagynéni, és nem tudom mi, tehát hála Istennek nincs azzal gond, hogy a gyerek megkapja a megfelelő nevelést, és még előtte legyen bizonyos karrier lehetősége is. Lényeg az, hogy miután ugye Antal iskolát végez, egyetemet végez, ilyen menedzserféle diplomát szerez magának, ide jut, ilyen bankoknál dolgozik, nem kis részben a név ugye adja tekintét, akkor tudom én, autó kirendeltségeknek a vezetője, tehát ilyen az üzleti világban mozog, de nem igazán ver gyökeret sehol, tehát meglehetősen gyakran változtatja a munkahelyét. És 1986-ban házasodik meg, miután született egy törvénytelen leánya Párizsban, amit megszédült a gyerek, és akkor valami történt, és született egy házasságon kívüli leánya, és amikor ugye ezt a Ursula Königet feleségül vett, akkor született egy fiúk, Pál Antal, aki ma is ugye 1986-ban születik, tehát még ma is egy fiatal ember. Szó esett ugye Antalnak az apjáról, ugye, aki szintén Antal, az Eszterházyak, mert mindenki Pál vagy Antal, néha Miklós. Tehát tudom, hogy elég nehéz eligazodni, de van ugye az az Antal, az édesapja ennek a mai élőnek, aki katonaként elesett. Na most az az Antal, az egy olyan klasszikus arisztokrata fickó volt, aki mögött ott állt a pénz, a vagyon, a birtokra, nem tudom micsoda, és éli világát. Autóversenyzés, lovas, szerencsejátékok, nem? Tehát egy ilyen habókos, nagy nőknek általában tetszik, egy ilyen nagyvonalú, nagyvilág életet élő fickó volt. Pál, tehát a regnáló herceg nem szerette az öccsét emiatt, felelőtlennek tartotta. Olyannak, akire nem lehet komoly dolgot bízni, aki képtelen az alázatra. Tehát nem volt jó közöttük a viszony. Na most a fiú, tehát ennek a fia, ez a mai élő
hasonló mentalitású ember volt, és ezért nem szerette Pál Antal, és nem akarta, hogy ő örökölje tovább, vagy ő vigye tovább a hercegi címet. Eszterházi Antal, tehát a ma élő Antal, ugye, be is számol, van egy életrajzi könyv, be is számol erről, hogy őt utálta a herceg, tehát Pál. Évente egyszer találkoztak, volt egy protokolláris fél óra, utána ágya, vigye, menjen. Ez. Természetesen gondoskodott róla Pál, hiszen kapott apanást, mai napig egyébként kapja, tehát megélhet egy magas nívón, de féltette tőle, tehát azt az Eszterház örökséget, amelyik megmaradt. Ugye Magyarországon már semmi nem volt, csak Ausztriában. Ugye, hogy ez az örökség, ez szétforgácsolódik, széthordják, ezt meg is fogalmazta bizonyos emlék irataiban, meg bizonyos interjúkban, korabeli interjúkban Pál, tehát ő nem csinált ebből titkot, hogy ő egységbe akarja tartani mindazt, ami megmaradt ebből a gazdag Eszterházi örökségből, és ezek csak olyan módszere és csak olyan vezetője lehet a jövőben, aki ezt garantálja. Mert ugye azért, amikor képzeljék el, hogy kiözönlik egy csomó Eszterházi ilyen-olyan unokatestvér, meg nagybácsak, akkor megpróbálnak ám szerezni maguknak a mai napig. És az egyik érintetlen terület még ma is az Eszterházi ausztriai birtok, mint egy 40 ezer hektáros terület, és minden, ami rajta van. Ma is van nekörül zűrzavar, ekkor is volt természetesen. De hát, hogy fussunk egy picit időben, Eszterházi Pál, aki nem szereti ugye Eszterházi Antalt, és Kerek Peres megmondja neki, hogy nem fogja ő számára átadni ezt a fajta örökséget, tehát nem lehet ő a folyamatosan regnáló herceg. 1989-ben meghal, tehát elhúny. Most tudni kell, hogy, és ez egy történelmi fordulat, hogy Ausztriában a 60-as években hoznak egy törvényt, amivel megszüntetik ezeket a régi feudális hitbizományi jellegű birtokokat. Minden ilyen korábban hitbizománynak, tehát elidegeníthetetlennek minősített, ott is volt ilyen törvény, birtok vagy vagyon, az aktuális vagy éppen regnáló családfő személyes tulajdonába megy át. Ez azért fontos, mert eszerint a rendelkezés fölötte már nem a családi törvények által meghatározott, hogy automatikusan mondjuk át kell adni a vér szerinti örökösnek mindent, hanem egy személyi döntést igényel. És ugye ettől fél valójában Pál, hogyha ő átadja ezt, akkor az az Eszterházi Antal, aki a világban sehol nem vert gyökeret, és általában arról szólt az élete, hogy itt ilyen buli volt, ott olyan buli volt, meg ez volt, meg az volt, hogy az nem egészen érett arra, hogy egy ilyenfajta örökséget egyben tudjon tartani. Magyarul félt attól, hogy föléli, vagy egy jó részét föléli, tehát nem őt jelölte végrendeletében örökösnek, és ezt megtehette a törvények alapján. Megjelölte a feleségét örökösnek, Eszterházi Melindát, ugye, mert akkor már fölvette a családi nevet, Otrubai Melinda. Na, ne tudják még, milyen családi fölháborodás volt, már az unokatestvéri ágaknál is, hát mintegy 100 Eszterházi él ma is egyébként Európa országaiban. Óriási felháborodás volt, és hát a legelsőként Antal volt az, aki, ugye, akinek át kellett volna venni a dolgot. Eszterházi Melinda visszaemlékezése alapján azt mondhatjuk, és nem hiszem, hogy érdemes kételkedni bennem, mert az idő őt igazolta, hogy mielőtt Pál eltávozott az árnyékvilágból, azt mondta neki, hogy találj egy olyan formát a birtokok, a vagyon kezelésére, amely stabilá teszi azt, és nem engedi, hogy a családban, vagy bárki egyébként, aki hozzá akar nyúlni, ezek közül, tehát kvázi hozzon vissza egy olyan formát, mint a hitbizomány volt, ami elidegeníthetetlenné teszi ezt az Eszterházi vagyont. Mondhatjuk azt, hogy Melinda asszonynak, aki ugye a 89-ben elhunyt ura után teljes értékű
örökösként mindennel rendelkezett. Szerencséje volt, mert 92-ben, aztán 3-ban lépett érvénybe, Ausztriába hoztak egy olyan alapítványi törvényt, ami kvázi erre a hitbizományi formára rímelt, és Eszterházy Melindának valóban törvényi jogi lehetősége nyílott arra, hogy ezt az Eszterházy vagyont, ezt ilyenfajta alapítványokba szervezze át. 4 alapítvány jött létre, de most ez pillanatnyilag nem érdekes. Néhány év alatt, ugye lebonyolítva ezt a lehetősen nehézkes jogi tortúrát, a teljes Eszterházy vagyon Ausztriában ezekhez az alapítványokhoz vándorolt, magyarul még Melinda asszonynak is az egyszemélyes, hát hogy mondjam, öröksége vagy örökösödése megszűnt magyarul, és ezeknek az alapítványoknak, amelyeket tehát az osztrák törvények betonoztak be, létrejöttek különböző úgynevezett menedzsmentjei vagy vezetői csoportjai, és ekkor hívta ő oda, mert ugye ez Kismartonban zajlott le, Kismartonban volt a központ, hívta az ő unokaöccsét, Otrubai Istvánt ennek az élére. Ma is ő van, de majd erről még lesz szó. Melinda asszony egyébként, mondjuk egyszerűen, képes volt fölnőni ehhez a feladathoz. Tehát azok a bírálói vagy kritikusai Pálnak és neki, akik arra beszélnek, hogy szalonképtelen házasság, és ez morganikus, meg nem tudom mi minden, ezek visszakoztak, és egy olyan közszeretetnek örvendő hölgy vált belőle, aki arról híresült, hogy mindenütt segít. Mondok egy példát, amikor létrejött a Fertő Hanság Nemzeti Park. Ugye ez az első magyar-osztrák közös fönntartású nemzeti park, ez egy óriási dolog volt, ez 90-es évek eleje volt, most írtam, nem tudom évszámot. Ő az Eszterházy birtokoknak azt a részét átadta. És arról ne is beszéljünk, hogy létrehozott itt családi tanácsot, amiben beemelte az Eszterházy Antalt, más Eszterházyakat, hogy azért legyenek részesei a vagyon kezelésének, döntési helyzetekbe kerüljenek, hagyd ne soroljam, csak probléma volt belőle, de egyébként képes volt. És a tartománnyal szemben is, ugye, mert volt némi feszültség itt a kastélyok, meg egyebek miatt, végül is egy rendkívül közszeretetnek körülbelül megbecsült hercegnéként tartották számon, és ugye létrehozta ezt az alapítványi konstrukciót, aminek az összes Eszterházy tulajdon ugye a vagyonát képezte, hát hogy mi volt ez fontosabb, a kismartoni kastély a teljes felszerelésével, meg műkincseivel és egyébvel, ugye a fraknói vár, menjen el kell oda, mert megéri. Margit bányai kőfejtő, ugye a levéltárak, a szőlészet, a borászat, erdőgazdaságok, ezek mind bekerültek a, mondom, hogy 4 alapítvány jött létre, 4 önálló gazdaság, és ez volt az a lépés, ami megalapozta, és ezt énekelt az Otrubai Istvánnak a tudása és a menedzsment fölkészültsége, hogy egy modern tőkés gazdasággá alakult át az Eszterházy birtokrendszer. Ez nem ritka egyébként Európában. Tehát más nemzetek arisztokrácia.

Nem olyan régen, 2014-ben Otrúvei Melinda is meghalt. Ő is magas kort ért meg, már teljesen visszavonult, tehát az alapítványok menedzsmentjét már nem irányította, hanem lényegében Otrúvei István vette át ezt a fajta irányítói feladatot, de azt hangsúlyozni kell, hogy ő alkalmazott, de nem tulajdonos, alkalmazott, tehát ennek az alapítványi szerkezetnek az alkalmazottja. És eljutottunk az utóbbi években oda, hogy ott van Ausztriában egy hatalmas Esterházy vagyon, egy élő lélegző üzleti vállalkozás, és egy nagyon széles skálájú, izgalmas kultúra és örökség, és anélkül él és mozog mindezt, hogy egy Esterházy benne lenne. Idáig jutottunk.

Nagyon fontos, hogy, és ez az alapítványoknak az alapító kirataiban is, tehát küldetésként megfogalmazottan jelenik meg, hogy ugye ezek az üzleti vállalkozások, ezek nem oszthatók föl, hogy nem mondjam, hanem a nyereségüket nyilván az alkalmazottak vagy a dolgozók kifizetése után vissza kell forgatni. És épp ezért az Esterházy alapítványok, hát mondjuk így egyszerűen, hogy az Esterházy Stiftung, tehát megpróbálja folytatni azt a hagyományt, amely az Esterházy örökségből adódik. Tehát például a művészeti mecenatúrát. Talán emlékeznek, a Szép Művészeti Múzeumban volt korábban, most, hogy a felújítás volt a Nemzetiben, mindig egy nagy kiállítás, ösztöndíjakat ad magyar képzőművészek számára az alapítvány például. Vagy ugye említettem a Nemzeti Parknak a területét, átadta még Melinda asszony idején. Vagy föltárja azokat a rejtett értékeket, amelyek még ma is a fraknói várnak a ismeretlen termeiben. Naponta kerülnek elő dolgok, ugye említettem az országzászlót, de másokat is lehetne mondani. Tehát megpróbálja ezt az örökséget, amellett, hogy a kastélyok megtekinthetők, ilyen kulturális esemény van, olyan opera, Margit bányai kőfejtőben, ugye Kismarton dísztermében koncertívadok. Tehát mindezt visszaforgatja és élővé teszi, és folytatja. Tulajdonképpen ezt az Esterházy örökséget korszerű módon viszi tovább. Hát ez egy pár évvel ezelőtti üzleti kimutatás, ami azt mutatja, hogy a különböző gazdálkodási ágakból, vagy bevételekből, területekből milyen bevételek származnak. Nézzük meg, itt a erdő, mező és természet, 27,7 millió euró bevétele van az alapítványnak. Kultúra és marketing csak 2,2. Borászat van, ugye ingatlanok, szóval bazalt bánya. Tehát ilyeneket működtet az alapítvány, és hát ugye tehát ezt teszi ki nyilván a legnagyobbat, és aztán forgatja. Olyan 1,5 milliárd euró a nyeresége egy évben. És a legfrissebbeket még nem ismerem, tehát az nem kevés pénz, és abból aztán ugye vissza lehet forgatni az épületekre. Esterházy Antalnak a fia, az, akit mutattam, hogy 1986-ban született, ugye, tehát 31 néhány éves fiatal ember. Pál Antal Oxfordban tanult, nemzetközi jogász diplomát szerzett, ma is kint él. Volt egy rövid idő, amikor megpróbált Magyarországra jönni, elkezdett magyarul is tanulni, azt abba hagyta. Otrubai Melinda a 90-es években őről is gondoskodott, és Édesheimnél, ez ugye Bajorországban volt, egy Esterházy birtoktest, azt adta át, hogy az ő tanulmányait és majd életét ugye szolgálja, az egy birtok, az szintén egy korszerű gazdaság egyébként. Tehát őről is gondoskodtak, hogy ne legyen problémája a jövőben, de Pál Antalt igazából már nem érdekli ez az egész hercegi valami. Tehát ő már egy modern ember, és ez ugye azért ez egy fontos dolog, hogy az ő apja, tehát ez az Antal, akit most én egy kicsit eláztattam, aki az utolsó, aki magyarul tud. Tehát ugye ő neki nem valószínű, hogy lesz szerepe a jövőben, meg egyáltalán ez az egész hercegi mentalitás, vagy nem tudom én, újra teret kaphat, de ő már végképp nem magyar. Tehát már egy csöppet sem az. A szemünk előtt zajlik le egy magyar arisztokrati családnak az elmúlása, mint magyar főnemes természetesen. És hát ő az, aki már teljesen, tehát nem is fogunk tudni róla valószínűleg, nem is fogunk hallani semmit. Róla éli világát, nem a nevéből fog megélni, korszerű 20. századi ember. Érdemes elmenni Ausztriába ezekre a helyszínekre, mert csoda dolgokat lehet látni, és ahogy mondtam, az Esterházyaknak nem csak egy személyes történelmük van, hanem szinte minden mozdulatuk összefügg a magyar
magyar történelemmel, úgyhogy aki elmegy Kismartonba, Fraknóra, akkor az igazából magyar történelemmel találkozik, és egyre gazdagabb módon, egyre inkább bemutatva ezeket. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai műsorunk, amelyben az Esterházy hercegek 20. századi sorsát idéztük fel dr. Varga Kálmán történész előadása nyomán. Az előadásban többször említett Esterházy Antal herceg 2025. szeptember 22-én 88 éves korában hunyt el, temetését 2025. október 5-én tartották Fertődön. Fia, az 1986-ban született Esterházy Pál Antal jelenleg a hercegi ág feje. Esterházy Pál Antal hercegnek jelenleg egy gyermeke van, a 2023-ban született Miklós. A hajdan meghatározó főúri család történetén keresztül az elmúlt egy órában egy letűnő világ, valamint a magyar történelem viharos évszázadának fontos fejezeteit árultak elénk. Én köszönöm figyelmüket mára, további kellemes rádiózást kívánok, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat főpontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a költségvetési tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat, még a román légtérben tartózkodva, nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedése is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot, Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Az ukrán elnök megerősítette, hogy csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termelt Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva felebarátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első román kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta le kegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanya kegyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette. Nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán az aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rablók kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy fele barátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a fele barát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagylelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro. E ogni comunità cristiana è chiamata esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek, a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségi éneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott

0: Légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget, verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
1: Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedet a föld s az ég.

nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.

Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten! E szentségben nyerjék meg, mit remélnek.

Reménységünk csak Te vagy. Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.

Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban

A C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam. A negyedik sorban pedig, melynek a szövege a következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket.

Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis, tézis lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkat, amelyben Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 5. részét olvassa fel Tóth Levente. Majd a Szerzetesek félórája című műsorunkban Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével beszélgetünk. 1:05-től 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről. Ezt követően pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem összeállítása szól. 2:05-től Kávéház című műsorom következik. A Szent István Rádióban, a Jó Hír hangjában, ezúttal Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópappal, felsőzsolcai parókussal beszélgetek életéről és papi szolgálatáról. 3:05-től Itt élünk címmel szombat délelőtti műsorunkat hallgathatják meg újra, amelyben ma a Sarudi Arató Fesztiválra látogattunk. 4:05-től pedig kezdődik Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk, amelyben ezúttal is zenei időutazásra invitáljuk kedves hallgatóinkat Széles László Lőrinci plébános és én a műsorvezető. Ezúttal népszerű magyar együttesek felvételeiből válogatunk. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. Műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Lész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Németh Tamás, Pap Péter, Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Túri Sarolta, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra!

Egyenlő mérték szerint kapjon mindenki. Most az ő szükségüket a ti bőségtek enyhíti, hogy majdan az ő bőségük nektek szolgáljon segítségül, s így meglegyen az egyenlőség. Olvasom a második korintusi levélben. A szeretetről addig nem mondtunk el mindent, amíg nem beszéltünk a szeretet legnagyobb adományáról, saját életünkről. Csak egyetlen adomány illik egészen a felbaráthoz, a másik emberhez, és ez mi magunk. Másokat szeretni annyi, mint másokért lenni, másokért odaadni magunkat. Ha nem így látjuk, könnyen megeshet, hogy a felbarát anyagi és lelki hiánya elkeserít bennünket, és a rászoruló, akinek helyzetén segíteni szeretnénk, terhünkre lesz. Amikor kezünkkel a legszükségesebbet nyújtjuk, szívünknek sem szabad megbénulnia, vagy elfásulnia a szeretetben. A megtestesült ige maga is részt akar venni az emberi közösségben. Ott van a kánai mennyegzőn, betér Zakeus házába. Asztalhoz ül a bűnösökkel. Megszentelte az emberi élet kapcsolatait. Világosan meghagyta Isten gyermekeinek, hogy testvérként viselkedjenek egymás iránt. Minden megtagadott szeretet a káoszt növeli. A szeretet minden cselekedete, ami egyúttal önzetlenségről tanúskodik, a béke országát növeli, és a világ éhségét és nyomorát csökkenti. Istenünk, add, hogy egyházat híven a rábízott hivatáshoz, az emberiség családjával mindig egybeforjon. Legyen kovásza és lelke az emberi társadalomnak, és azt megújítsa fiadban, Jézus Krisztusban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leo pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szentatya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senkinek kényszerüljön kivándorlása. Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjainál imádkozott. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó szavait. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100.000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400.000 gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100.000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400.000 gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700.000 gyermek számára ígért 100-100.000 forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400.000-re juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400.000-rel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedésre is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120.000 forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 5. részét Tóth Levente előadásában hallják.
2: Neil Boyd Egek, mit évő legyek.

Ebédnél megkérdeztem, hogyan zajlott le a tanácsülés. Nem egészen a kedvem szerint sajnálkozásomat nyilvánítottam. Meg kell mondanom, úgy, ahogy van, már nem én vagyok a tanácselnöke. Meglepetésemet fejeztem ki, hogy nem kapta meg az összes szavazatot. Egyet nem kaptam meg. Először nem tartottam szükségesnek, hogy önmagam mellett szavazzak. Ingerülten ütögette az asztalt. Mindig ez történik, Neil atya. Adj szabadságot a világiaknak, és azok azonnal visszaélnek vele. Mikor azt próbáltam mondani, hogy talán csak változást akartak, azzal válaszolt, hogy képtelen megérteni, miért kívánnak egy rosszabb cserét. Természetesen ellentámadást fog indítani, nem fizeti ki a számláikat. A világiak legközelebb már a pápát is maguk szeretnék majd választani, ha tudnák. Mrs. Spring érkezett meg az ételes tálcával, derűsen dúdolgatva magában. Helyes, mondta Dudleysville atya, miután egész délelőtt funkcionáltam és szájaltam, olyan éhes lettem, mint egy ír zsűri. Mikor meglátta, mit kapunk, hé, asszony, kérdezte, nem mutatna be bennünket, mi ez? Risotto, inkább úgy fest, mint egy elvérzett szegényházi zapkása. Mint rendesen, nem tetszik, bármit is teszek maga elé, Dudleysville atya, válaszolta Mrs. Spring. Próbálja meg maga is, csináljon jobbat a fejadagjainkból. Dudleysville atya továbbadta a tányéromat. Jobb, ha megeszi, Neil atya, mielőtt ez eszi meg magát. Egy biztos, Neil atya, mondta Mrs. Spring, miközben kiosztotta az ételt. Ez az ember sose fog a pokolba jutni. Túl hamar mosolyogtam. Az ördög soha nem fogja beengedni. Ajjaj, mondta Dudleysville atya, a nagy víz túlpartján folyó zavargások semmik ahhoz képest, ami ez alatt a tető alatt történik. Az volt az érzésem, olyan a viszonyuk, mint egy összegubancolódott kötéldarab. Minél jobban húzzák kétfelé a vitáikkal, annál szorosabbra csomózzák össze. Mikor Mrs. Spring megkérdezte, hogy tetszett nekem Billy Basil, Dudleysville atya közbeszólt és fogadkozott, hogy most végre ki fogja lakoltatni Billy galambjait a tornyából. A harang fogja ezt megtenni. Kérdésemre elmondta, hogy a mi saját harangunkat háborús célok miatt 10 éve elvitték, a templomot körülvevő korlátokkal együtt, és itt nem volt kegyelem. Az a harang, kérdezte Mrs. Spring, mibe fog kerülni? Nekünk semmibe, válaszolta vidáman Dudleysville atya. Csak gondolja el, Neil atya, ezentúl harangozhatunk a temetések, esküvők, keresztelők alkalmával, akár csak a régi szép időkben a háború előtt. És Angelusra is, atyám. Valóban, ó, igen, valóban. Angelusra fogunk harangozni reggel, délben, este. Higgy el nekem, különösen édesen hangzik majd, amiért a harangot egy protestáns templomból menekítették ide. Canvers egész egyházközségét emlékeztetni fogja arra, amikor Gabriel arkangyal megmondta a Szent Szűznek, ő lesz a megváltó anyja. Hát nem? Billy Basil nem fog ennek örülni, mondta Mrs. Spring. Mondja ezt még egyszer, drága hölgyem, felelte az atya. Ez zene a füleimnek. Megkérdeztem, miért mondja mindig Billinek, hogy ronda. Ezt válaszolta. Mert nem akarok odáig süllyedni, hogy a jelenlétében átkozódom. Ettől átkozottul nem kell tartani, kuncogott. Egyébként pedig Neil atya, atyám, mit akar csinálni ma délután? Imádkozni, atyám, olyan halkan, hogy maga az Úristen sem tudja majd meghallani. Sok szerencsét hozzá, fiam. Még egy dolog, atyám. Na, micsoda? Valójában mi a különbség a galambok és a gerlék között? Na kinek az oldalán áll, támadt rám. Senki oldalán nem állok, mondtam. Galambok és gerlék kérdésében semmi esetre sem. Látom. Eltűnődött, fontolgatta a kérdést. Nos, hogy mi a különbség a galambok és gerlék között? A vén képmutató, szólt gúnyosan Mrs. Spring. Megérintette a karomat. Lelkem gyermeke, drága papocskám, tudni szeretné, hogy mi a valódi különbség? Igen, mondtam. Teletönte a száját risottóval, alig tudtam kivenni a szavait. A leghalványabb átkozott fogalmam sincs róla.
Néhány nappal később Dudleswell atya dolgozó szobájában az egyházkerület térképe fölé hajoltunk. Az egyházkerület magára eső fele pirossal van körülrajzolva, Neil atya, az enyém kékkel. A piros fél nem sokkal... szóval észrevette. Igen, igen, a vörös fél sokkal nagyobb, mint a kék fél. De hát az én lábaim rövidebbek, mint a magáé. De hiszen azt hittem, ön kocsin keresi fel a híveket. Értetlenül nézett rám. Mi köze a kocsimnak a lábaim rövidségéhez? Hát be kellett ismernem, hogy itt nincs logikai összefüggés. Tárgyat változtatott, és elmondta, hogy az építész megerősítette, a mi tornyunkban könnyen elhelyezhető lesz az új harang. El volt a hírektől ragadtatva. Be fogjuk helyezni, amint egyeztetni tudom a dolgokat Timmins őrnaggyal. Ő merengett tele nosztalgiával. Ez viszi majd. Ő merengett tele nosztalgiával. Ez visszavisz majd Rómába, az angol kollégiumban töltött diákéveimhez. A Szent Város úgy tele volt harangokkal, mint júniusban egy szaffolki kert rózsával. És minden vasárnap és ünnepnap csengtek, bongtak, dong, dong, dong. Mrs. Spring jött jelenteni, hogy a villanyszerelőbe a kart menne a sekrestjébe. Beengedte. Jól tette? Dudleswell atya bevallotta, hogy kénytelen volt egy szakembert hívni, hogy beszereljen egy elektromos időkapcsolót és egy automatikus harangozó szerkezetet. Timmins őrnagy ezt ingyen szerelteti be? Kérdezte Mrs. Spring. Nos, Neil atya, miről is beszélgettünk? Hagyta válasz nélkül az egész kérdés Dudleswell. A lábairól, atyám. Nem tud mivel érvelni, folytatta Mrs. Spring. Csengett a telefon. Itt Dudleswell, atya. Három ember és egy sofőr. Mennyi lesz? Bűntudatosan pislogott felénk. Tudom, milyen messze van innen Wiltshire, de a maguk dolga az, hogy egy harangot hozzanak ide. Nem Kleopátra tűjét. Rendben van. Megkapták a felhatalmazásomat. És lecsapta a kagylót. Mrs. Spring szólt közben, mielőtt én elkezdtem volna. Mennyibe van eddig a maga ingyen harangja? Eddig 400 fontba került. Mondja még egyszer, hápogott Mrs. Spring. A káposztámat sem főzöm kétszer, mondta a plébános. Felén fordult megértésért. Mi értelme lenne hagyni, hogy a pénzünk ott romoljon a bankban? Ott legjobb esetben olyan gyorsan nő, mint egy öregember lába ide, vette elő a vidámabbik oldalt, majd máshol takarékoskodunk. Például cukron és teán? Kérdezte Mrs. Spring. Talán. Gondolom, körülvihetjük a kéregetőtálat az egyházközségben, folytatta kihívóan Mrs. Spring. Szükség lesz rá, hogy összekaparjuk ezt a kerek kis összeget. Távozz, asszony, intette az atya, mielőtt elszabadul a haragom. Mondja csak, mondja magáé, Dudleswell atya, úgyis csak gyalogos temetése lesz. Mrs. De az asszony eltűnt, mielőtt ki tudta volna mondani a nevét. Neil atya, nem tehetek róla. A szája jeges fuvallatára sokszor hamarabb kiüt rajtam a libabőr, mint egy februári fagy nyomán. Egy kedd reggelen teherautón érkezett meg. A lenyűgöző, fényes, fekete tárgy láttán Dudleswell atya két kézzel csapkodta a mellét, és jókedvűen felkiáltott. Ez igazán teljesen olyan, mint egy harang, nem kétséges, kifejezetten harangszerű. Előzőleg már összeácsoltak egy 5 láb magas fakeretet, és készenlétbe helyezték a szentély közepén. Mire van ez itt? Kérdezte Mrs. Spring rápillantva. Azt hittem, a harangoknak magasan fönt kell lógniuk. A püspök számára könnyebb, ha itt lent áldja meg, mint 50 lábnyira fent a toronyban, magyarázta Dudleswell atya. Mondta Mrs. Spring, gyorsan rátapintva az igazságra. Elfelejtettem, hogy nekik is kurták a lábai. Túltengő jókedvében Dudleswell agya félrehúzta a harang nyelvét, majd elengedte. A levegő vagy 30 másodpercig vibrált fülsiketítő zengésétől. Ne kérdezd, kiért szól a harang, dúdolta. Billy Basil átkozott galambjaiért szól.
az egyházkerület hölgyei kotkodácsolva sürgölődtek, rózsákkal, liliomokkal, színes szalagokkal díszítették fel buzgón a keretet. És másnap reggel bíbor ruhájában, még a díszítést is túlragyogva megjelent a püspök. A felszentelésem óta nem láttam Aurilli püspök urat. Nehéz fogalmat alkotni arról, hogy egy fiatal pap milyen érzésekkel viseltetik a püspök iránt, aki megosztotta vele a papi lét felbecsülhetetlen ajándékát. Ex gratia megadva neki a hatalmat, hogy szent misét mondjon, és kiszolgáltassa a szentségeket. A püspök alacsony, választékos, külsejű, egyszerű gondolkozású ember volt, igen szigorú katolikus. Úgy értem, olyan mélyen átérezte a katolikus misztikát, mint kevesen. A külső pompa hangsúlyát, a hierarchiát, meg az engedelmességet. Dupla hálát éreztem iránta, amiért elsőre elfogadott ifjú szemináriumi növendéknek, holott általában azt a politikát követte, hogy elutasított minden jelentkezőt, aki nem első vagy második generációs ír volt. Bizalmas körökben állítólag azt szokta mondani, legalábbis úgy hírlett, hogy az úr szívének legdrágább nemzet az ír és az olasz. Ha ránéztem a szentek naptárára, amelyben csak úgy hemzsegtek a kelták és a latinok, úgy gondoltam, állítása vitathatatlan. Felszentelésünk előestéjén Aurilli püspök úr székháza magánkápolnájában rövid lelki fröccsöt tartott nekünk, alszer papoknak. Hatan voltunk ilyenek. Naívságomban azt vártam, tüzes szónoklatot kapunk a papi hivatás fennköltségéről és súlyos, de jutalmat érdemlő kötelességeiről. Ehelyett megelégedett azzal, hogy óvott bennünket a Punch és Judy kettős veszélyétől, a papok tolvaj nyelvén az italtól és a nőktől. Felteszem, 20 évi főpapi tapasztalatai alapján megvolt rá az oka, hogy a földi tárgyakra összpontosítsa figyelmét. Mielőtt elkezdődött a felszentelés szertartása, hallottam a sekrestjében, ahogy a püspök így szólt magán titkárához, Monsignore O'Connellhez. Aztán, el ne felejtsd, Pet fiam, hogy nagyon lassan vezess körül a templomban, hogy a hívők jól meg tudjanak nézni. Ez nagyon fontos nekik. Az év nem minden napján van olyan szerencséjük, hogy szeretett püspökükön legeltessék a szemüket. Miközben a Monsignore a püspököt, mint valami babát öltöztette, folytonosan nyugtatgatta, hogy szép lassan fognak körülmenni. 3 miseruhát adott rá, és 2 pár kesztyűt, a gyűrűt csak ezekre húzta rá, és nagy, csoszogó szarvasbőr papucsokat. Ezután a fejébe nyomta a magas, arany püspök süveget, a második süveget, a drágábbat a szertartás ünnepélyes perceire tartogatta. Végül ezüst pásztorbotot adott a kezébe, majdnem olyan nagyot, mint ő maga. Csodáltam, Aurilli püspök úr, milyen szeliden és passzívan üldögélt, miközben a libegő, izzadó Monsignore öltöztette. Egyik példája volt, milyen terheket kell egy püspöknek viselnie. A megnyitó, teknős béka iramú felvonulásban Duddleswell atya mellett lépkedtem csak vagy 2 méterrel a püspök előtt. Azt képzeltem, a hátamon érzem a rendíthetetlen püspöki mosolyt, és látom a megszámlálhatatlan áldásra emelt gyűrűs kezet. Már nagyon örültem, amikor egy pad széléről egy 6 éves gyermek átható hangon megkérdezte, Mami, miért viseli a pap bácsi ezt a furcsa kalapot? Úgy gondolom, Aurilli püspök úr már hozzászokott, hogy Krisztus kedvéért bolondnak nézzék. Elég udvariatlannak találtam Duddleswell atya megjegyzését, aki odasúgta, amikor közösen térdet hajtottunk. Gyermekek és bolondok szájából, suttogta. A kórus rázendített az Ecce Sacerdos Magnusra, és az 1 óra hosszat tartó szertartás megkezdődött. Az emlékezetemben összefolyik a harang megszámlálhatatlan olajjal való megkenése és megáldása, amit a püspök példamutató türelemmel csinált végig. Rengeteg ima is volt és gyújtó himnuszok, amelyek után mind a 10 meghívott papnak megengedtetett a szentélyben, hogy mint afféle iskolás fiúk megkondítsák a harangot. Bevallom, az egész szertartásban ezt élveztem a legjobban.
A kellemetlen incidens akkor következett be, mikor mindnyájan ülve hallgattuk, még a kórus egy latin motettát énekelt. A nagy tömeg és a hőség miatt a nyugatra nyíló ajtó nyitva maradt, hogy a friss levegő behatolhasson az épületbe. Csak mikor már félúton volt a középső hajóban, vettem észre Ponciust. Jobbra-balra szaglászva közeledett, és meg volt lepve, hogy barátságos szimatolására és fark csúválására a hatalmas tömegben senki nem reagál. Sértett kifejezés ült méltóság teljes arcán, mintha nem érteni népszerűsége miért hanyatlott le. A hívők közül azok, akik észrevették Ponciust, nem akartak róla tudomást venni. Egyenesen haladt előre, miközben világossá vált, hogy célja a szentély. A papokat talán elkábította a hűség, vagy belefeledkeztek a zenébe, de bármi volt is az oka, senki nem mozdult közülük. Nél atya, suttogta Duddleswell atya a szája bal sarkából, hogy a másik oldalán a püspök meg ne hallja. Igen, atyám, látja azt, amit én látok? Félelmemben mozdulatlanul és vakon ültem, mint egy darab fa. Nem, atyám, ez az átkozott Ponciusz. Mit szándékozik tenni vele, Neil atya? Még mindig csukott szemmel kérdeztem. Tessék? A kánoni törvény világosan megmondja, állatok és nők nem jöhetnek be a szentélybe. Most mit csinál? Imádkozom, atyám. Erősen. Na, ezt tegye el a délutáni álmom idejére, mondta a plébános, és hangjából kicsengett, hogy képmutatással vádol. A püspök közben titkárához hajolt. Pet, Pet! Püspök atyám, nem látja ott azt a fekete szörnyet? Az egy kutya, püspök atyám. Tudom, már láttam ilyet azelőtt is. Pet, a helyzethez illő módon távolítsd el. Végül Duddleswell atya kénytelen volt tudomásul venni az idegen test jelenlétét a szentélyben. Lassan és olyan méltóság teljesen, ahogy a körülmények megengedték, felállt, meghajolt a püspök és paptársai előtt, és oda ment, hogy megpróbálja megragadni Ponciusz nyakörvét. Ponciusz elugrott, kikerülte Duddleswell atya kinyújtott kezét, és egyenesen a legérdekesebb jelenség a püspök felé tartott. A püspök, szembesülve a méltóságát fenyegető veszéllyel, amennyire bírt, hátra húzódott főpapi trónján és összehúzta magát. A jóindulatú Ponciusz nyáladzó szájjal is megingathatatlanul odament hozzá, és első lábait egy mozdulattal a püspök ölébe helyezte. Aureli püspök megpróbálta püspök bottyával ellökni a lihegő kutyát, de csak azt érte el, hogy püspök süvege megingott és lecsúszott a szemére, és egy időre megvakította. Közben az énekkar, amelynek nagyszerű rálátása volt a kórusról az eseményekre, fokozatosan lehalkult, mint Duddleswell atya öreg gramofonja, amikor sürgősen fel kellene húzni. Majd kilehelte lelkét és teljesen elhallgatott. A hátborzongató csendben Aureli püspök úr hangja már rikácsolt. Pet, hát nem csinál semmit? A monszinyórénak talán kutyafóbiája lehetett, mert ebben a püspöki válsághelyzetben semmi hasznát nem lehetett venni. Közben Duddleswell atya lábújhegyen a püspök trónjához ért. Barátságos, cuppogó hangokat hallatva sikerült megragadni Ponciusz nyakörvét, de mikor a kutya hirtelen félre hátraugrott, őt is magával rántotta. Egyensúlyát vesztve plébánosomat a hátán vonszolta végig a nagy labrador a félszentélyen keresztül. Ponciusz a kavarodásban elvesztette irányérzékét, nekiugrott az állványnak, és az ember és a kutya meglehető súlya alatt a harang hatalmasan megkondult, majd kisebb csendülésekkel zengett tovább. A hatalmas zaj Ponciuszt úgy megrázta, hogy kiszabadította magát, vagd ugatásba tört ki, és akadálytalanul, akárha pünkösdi szelek, sűvített ki a templomból. Oda rohantam, hogy talpra segítsem Duddleswell atyát, és eltávolítsak egy liliomot, amely szemüvege keretébe szorult. Valamit motyogott Billy Basilról, amit biztos vagyok benne, később megbánt és meggyónt. A monszinyóra rendbe tette a püspököt, az énekkar folytatta a motettáját, és a szertartás további része zökkenés nélkül folyt tovább.
Végezetül a püspök, még mindig a szentélyben ülve, középkori szokás szerint citromdarabokkal és kenyérmorzsákkal megtisztította ujjait az olajtól. Azután mindnyájan lassan újra körbe mentünk a templomban, hogy a hívek végső gyermeki pillantást tudjanak venni atyukra az Úrban.

0: elhangzott Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 5. része, melyet Tóth Levente színművész olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Megörültem ennek, hogy ezt mondtad, hogy hivatásgondozásért is felelős vagy, úgyhogy két témánk is van, amiről beszélgetünk. Így rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben az időpontban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy hivatástörténetről beszélgetni, és megmutatni azt, hogy a Jóisten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalú Képjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
3: Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést. Úgyhogy a mi hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Köszegről származom, és domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a domonkos nővérek intézményében tanultam 8 évig, és amit ott kaptam tőlük, hát nem csak tőlük, de mindazt, amit ott az iskola adott számomra, meg ez a légkör, az nagyon-nagyon megalapozta a későbbi hitéletemet, Isten kapcsolatomat, és ezt úgy gyerekként úgy éltem meg, vagy úgy fordítottam magam számára, hogy éreztem a nővérek szeretetét, és ezt azonosítottam az Isten szeretetével. És az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, akkor én is ennyire szeretném őt szeretni. Azt nem tudtam, hogy milyen utomódon lehet megvalósítani. Minden esetre azt, amit a nővérek csináltak és éltek, elém éltek, az nagyon-nagyon vonzó volt számomra.
2: Rögtön adódik számomra a kérdés, hogy Kőszeg azért nem egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
3: Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabba az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beiratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egy házi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egy házi vagy vallási intézmény, inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
2: Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
3: Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, a számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnáziumba, egy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem Hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet, és egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatástisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom is, tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, vagy tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valakit erre hív az Úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem láttam ezt annyira, hogy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ferenc, vagy az konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel, hogyan ismerkedtem

0: simán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen 2 éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanórán megtanultunk, és a kis nővéreket sem ismertem.
1: Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az embernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
0: Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt, vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő, vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mi, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatástisztázó hétvégék, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatástisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatástisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok, meg szerzetesek, kapácsok, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatástisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
1: Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki? De még maradjunk ott, hogy ugye itt Tegerszalókon, akkor a domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kis nővérei közösséggel. A 2 év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy 2 év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kis nővéreiről, ha jól tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregélyi István érsek atya meghívására, vagy engedélyével telepedhettek le itt az Egri főegyházmegyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
0: Igen, jelenleg itt az Egri főegyházmegye területén élünk 3 házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze, Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a 3 helyen élünk és szolgálunk.
1: És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
0: A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresése kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint 2 év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső kicsi tauval a nyakban, ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és 2 év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy 2 évig tartó időszak szintén, a noviciátus, ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez. Ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy hát legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet, ezt leginkább nem használ. Szóval ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak. És akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor 2 év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat 3-szor jog szerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örök fogadalmat tenni.
1: Miért

0: van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
1: Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni, és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örökfogadalom után is, tehát hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért a valljuk be, örökfogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én ezt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
0: Említetted azt, hogy az Egri Főegyház megye területén 3 helyen van rendházatok, de a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban? És mivel foglalkoztok az egyes rendházakban, kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk?
1: Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk. Miskolcon jelen vagyunk idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc, Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk, a falu pasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk, kántori szolgálatot is ellátunk, Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak Alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket, ott is jelen van a falu pasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
0: Lelkipásztoroktól mindig meg szoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
1: Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni, ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
0: Hivatás gondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik. A reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani. Törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek?
1: Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányosság, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
0: Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
1: Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, úgyhogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni, és vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatás tisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak vagy érdeklődnek.
0: Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
1: Az Úristen, meg az ő szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
0: Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk érsekatya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került. Mit adott számodra ez a közösség?
1: Ez egy nagyon friss tapasztalat, így pont az örök fogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.

Kedves hallgatóink, Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével Papi Ildikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a költségvetési tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampány ígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedésre is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 000 forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártásra vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot, Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Az ukrán elnök megerősítette, hogy csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termelt Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszkij. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
1: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha különbözzük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
2: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
1: Érdekes helyzet alakult ki én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
2: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
1: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.

0: A Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges életre nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fáis diákokat interjúvoltak meg a karrierútjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezés technikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az EGRI Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
1: A Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges életre nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
2: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
1: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék, ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodásfejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt LEGO foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel LEGO Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt, a Egerbe, hál' Istennek, a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel, több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem is. Tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlag szülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai görögkatolikus fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösvölgybe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.

0: A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyösváros egészségügyéért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről a kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
1: Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetésedhez. Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
2: Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon. És amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
1: Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lettél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
2: Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül, egy vizsgával zárult ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
1: Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
2: Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb itt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomásra vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.

0: új vezető állt a Magyar Vörös Kereszt Gyöngyösi területi szervezetének élére, ami új feladatokat és új célokat is jelent. Hogyan lehet még több önkéntest és véradót megszólítani? Milyen kihívások várnak a szervezetre, és hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a Vörös Kereszt munkáját? Ezekről hallják Baranyi Ritát, a Magyar Vörös Kereszt Gyöngyösi területi szervezetének területi munkatársát.
1: Miskolcról érkeztem, egy cégnél dolgoztam versenyszférából, és ez egy nagy váltás volt számomra. Költözéssel járt ez a változás, majd megláttam a hirdetését a Vörös Keresztnek, a Vörös Kereszt Facebook oldalán, és beadtam a pályázatomat, és sikeresen felvételt nyertem. Nagyon izgatott vagyok, mivel mindig is szerettem szervezni, és nagyon fontos volt számomra korábban is, a korábbi cégemnél az önkénteskedés, és ott szerveztem a véradásokat, elég sokat, és ott megdupláztam a donorok számát, amiért én ezüst emlékérem díjat kaptam a Magyar Vörös Keresztől 2023-ban, és ez nekem nagy büszkeséggel tölt el. Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt időszakot. Nagyon sok helyszínen jártam már, és ismerkedem az emberekkel, a helyi közösségekben lévő víradókkal, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy folyamatosan, rendszeresen járnak, illetve nagyon sok most az új első víradó, akiket mindig egy kis ajándékkal meglepünk, és nagyon örülnek neki, hogy tudnak segíteni. Én próbálom, és mondom is nekik nagyon sokan, hogyha fotózkodunk, vagy hogyha fotókat készítünk róluk, hogy mennyire fontos az, hogy lássák az ismerőseik, hogy ők is mernek tenni azért, hogy vért tudjanak adni, és hogy ezáltal sokat tudjanak segíteni. Nagy szeretettel várom az üzeneteket a Magyar Vörös Kereszt, a Gyöngyösi területi szervezete Facebook oldalon. Hogyha üzenetet írnak nekem, akkor én azokkal válaszolni fogok, egyeztetünk egy időpontot, és akkor utána továbbiakban mehet a dolog. Plakátokat véradásokra, hogyha megyünk településekre, esetleg azokban segítenek, adományokat gyűjteni, azokat kiosztani esetleg, tehát ezeket azonnal lehet velük, és a továbbiakban pedig ezeket megbeszéljük személyesen.

0: Történelmi emlékhelyé nyilvánítatná a felső vadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltetőlélek Alapítvány. Mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk. A vadászpatak kijöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Vannak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.

0: Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépváralja és a Dobirét között ezentúl a piros keresztjelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hórvölgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot. Kuriszlán és Szelce puszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az Összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről most Makár Richárdot, a Megyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
1: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról. A buszmegállóból a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Hórvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az Összetartozás hídja, és így az sem maradhat turistaút nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a Összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki Karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Így szó mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Itt a Szent István Rádióban. Önfejlesztő körök a felsőoktatásban, később magyar szakkollégiumok, majd Kepes György szakkollégium. A Fecseg a Kepes legújabb adásában Vályi Vivien kollégiumi tag, és Sarkadi Bíborka elnök a Kepes történetét, múltját és alakulását mutatták be Zubek Ádám bentlakótaggal. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ünnepélyes keretek között vették át tanúsítványaikat a Senior Akadémia hallgatói az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A program záró eseménye nem csak az egész tanéves munka elismeréséről szólt, hanem a közösségépítés, az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor ünnepe is volt. A rendezvényen dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, a folyamatos tanulás a szellemi frissesség megőrzésének és a közösséghez tartozásnak a jelentőségét. A tanúsítványokat dr. Novák István atya és dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora adta át a résztvevőknek. Az idei tanévben összesen 142 hallgató szerzett tanúsítványt. A résztvevők korosztálynak sokszínűségét jól mutatja, hogy a legfiatalabb hallgató 55, míg a legidősebb 86 éves volt. A Senior Akadémia ezúttal is változatos és gyakorlatorientált kurzusokat kínált az érdeklődők számára. A résztvevők olyan témákban mélyíthették el tudásukat, mint a közösség, házasság, digitális világ, a senior gerinctorna, a senior tánc, a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák, valamint a történetmesélés és mesealkotás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Megnyílt az Egri Öltögető hímzőszakkör évadzáró kiállítása a Tittel Pál könyvtárban június 18-án az Ezek is mi vagyunk kiállítás sorozathoz kapcsolódva. Török János, a Palocföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hagyományainkat nem csak megőrizni kell, hanem benne élni minden nap. Majd Verebélyi Balázs, az Egri Öltögető hímzőszakkör vezetője szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, a kiállított használati tárgyak és lakástextíliák szeptembertől májusig készültek széki hímzéssel, a következő évben pedig a matyó mintákat fogják elsajátítani. A három év alatt a jelenleg 14 tagú csapat már jól összeszokott, a fejlődés pedig folyamatos. A kiállítás július 31-ig látogatható a Tittel Pál könyvtár 214-es termében. Június 20-án éjszaka ismét benépesültek a Tittel Pál könyvtár termei és a csillagvizsgáló tornya a múzeumok éjszakája alkalmából. A kisebb korosztályt kézműves foglalkozással, csillámtetoválással és micimackó kuckója fotósarokkal várták, továbbá a gyerekek és a felnőttek körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kisállatsimogató, egzotikus állatokkal. A barokkori cserépkályhák és a barokk freskó festészet remekei programra is nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen ezek a programok csak ezen az éjszakán látogathatóak. Nagy sikerrel zárult a múzeumok éjszakája az EKKE csillagvizsgáló és tudományos élményközpontjában is, ahol este 6 órától változatos programok várták az érdeklődőket. Az egyetem híreit Rapi Alexandrától hallották.
0: Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ez itt a harmadik adásunk, és én Bibarka vagyok.
4: Én pedig Vivien. És van nálunk egy eléggé special vendég, aki Zubek Ádám.
5: Sziasztok.
3: Mutatkozz be, Léci, ki vagy? Hogy itt vagy?
5: Elég régi bentlakó tagja vagyok a Kepesnek. Ez pontosan 2022 februárja óta vagyok. Még az előző képzésemben kezdtem, a mozgóképes képzésben, és ugye most a tanárin is folytatom a tevékenységemet a Kepesben, úgyhogy ez alatt már nagyon sok mindent csináltam, kulturális programot szerveztem, folyosómozikat szerveztem, úgyhogy nagyjából így röviden, gyorsan ennyi.
3: Örülünk, hogy itt vagy, és ma Ádámmal a szakkollégiumoknak a történelméről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak ki, mi volt a múltban a jelentőségük, és a mai napban ez hogy változott át, milyen közös tevékenységei vannak az országban a szakkollégiumoknak,

0: majd az összes többi országnak is ott voltak ilyen...
1: Ez Angliából indul ki, nem?
0: Így van,
1: a 12. században ott, ahogy az egyetemet létrehozták, utána egyből szerettek volna ilyen adatgyűjtő, meg ismeretterjesztő kis sajátságos kört létrehozni a motiváltabb hallgatók. És ez szépen folytatódott, míg a franciák.
0: Így van, ami számunkra már sokkal relevánsabb és sokkal fontosabb az a francia intézmény, ami majd az egyik első ilyen szakkollégiumi, itthoni szakkollégiumnak elődnek az Eötvös József kollégiumnak az hát ilyen példája, sőt konkrétan példája, mivel arról lett mintázva, ez még a napóleoni időkben, 1795-ben, igen, már pontosan 100 évvel az Eötvös József kollégium előtt alapult. Ennek a neveit azt megkérem, hogy a Bíborka mondja ki, mert hát ha francia
1: kérdése. Ők voltak a Grand École Supérieurök.
0: Így van, és ez az, ami úgy majd az Eötvös József kollégiumnak is megadja az alapját. És hát nagyon sok mindent át is vettek az Eötvös kollégiumnak a megalapítói. Itt alapvetően ugye az 1895-ben alapult, és alapvetően az volt a céljuk, hogy az egyetemi oktatást azt kiegészítsék, sokkal több rétű tudásuk alakuljon, illetve ez a tanárképzéshez kapcsolódik, és az volt emellett a céljuk, hogy az oktatási rendszert azt próbálják megreformálni, és hát nyilvánvalóan jobbá tenni. És itt a kollégiumnak a vezetői tagjai, ugye ebben nagyon fontos szerepet játszottak az akkori egyetemi tanárok, ők azok, akik többször is jártak kint a francia mintaintézménynél, és ott próbáltak minél több ismertet szerezni, hogyha ők hogyan működnek, mi alapján formálják a tevékenységüket, és azt átvenni. Hát igen, ez hol szorosabb, hol kevésbé szoros kapcsolat volt. Hát ugye itt Magyarországról a francia mintát azt úgy tartották egy kicsit furcsa átvenni, de megpróbálkoztak vele.
1: Próbálkoztak. Igen, itt követték a hagyományaikat, és próbáltak bevonni a francia, magát a francia nyelvet is a szakkollégiumoknak az életébe, vagy hát az Eötvös kollégiumnak az életébe. Én úgy olvastam, hogy ilyen kis franciásteket tartottak, ahol Franciaországból érkező mentorok, tanárok, vagy akár csak hallgatók is segítették az itthoni hallgatóknak az életét, ilyen esti beszélgetésekkel, ahol franciául tanultak, és kintről hozott tudást osztottak meg egymással, mikor már volt közös nyelvük, és közösen meg tudták érteni egymást.
0: Igen, és hát talán ami még kiemelendő, hogy az volt a francia és a magyar intézmény között a nagy különbség, hogy itt Magyarországon ki tudott alakulni a hallgató és a tanárok között egy ilyen mentor program, ami sokkal személyesebb tudott lenni, mint a francia esetben, ahol a tanár és a hallgató viszonya sokkal személytelenebb, feszesebb viszonyra volt korlátozva, és itthon pedig ez fel tudott oldódni, és sokkal hatékonyabb tudott így lenni ez a viszony.
1: Ez mennyivel barátságosabbnak hangzik, és mennyivel közvetlenebbnek?
0: Igen, igen. Úgy egyfajta, hát talán a partnerség az túlzás, de mindenképpen a felé hajlik, ami hát igen, szerintem is egy sokkal szimpatikusabb dolog, és sokkal inkább tud motiválni szerintem egy hallgatót, hogy hasonló pályára lépjen, mint akik őt tanítják.
1: Őt tanítják, igen.
2: Ennyi szeretnék, nem tudom, talán elmondani, hogy szomorúnak tartom, hogy ezt mélyebbről igazából nem nagyon lehet megismerni magát, ugye a szakkollégiumoknak a történelmét, mert nagyon kemény kutató munkát végeztetek ti is, ahhoz, hogy ennyit is megtudjunk.
1: Nagyon kevés kutatás van, és nagyon kevés helyről lehet informálódni erről. Szerintem ezt mind a hárman tapasztaltuk tegnap este.
0: Igen.

0: Kutattunk és kerestünk. Amit én a legjobbnak találtam, az az ELTE-nek a PPK történelmi és elméleti karának volt a kutatása, ami kifejezetten a szakkollégiumukról szólt, amiről ma is beszélünk, hogy mi a történelme jelentősége, és ilyen téziseket vetettek fel, és keresték a válaszokat rá, és ott is azt tudták konstatálni, hogy kevés van.
1: Igen, és hát amit mást olvastam, az pedig hasonló dolgokat írt le, mint ez a kutatás, tehát valóban nincs egy mély, nagyon mély tudásunk sajnos ezekről az intézményekről. Hát ugye az ötvös kollégium, a szakkollégium, hát a modern szakkollégiumnak az egyik elődje, itt főleg ugye a tehetséggondozás az, ami megadta azt a hivatkozási pontot a mai szakkollégiumoknak, másik hivatkozási pont pedig ugye a népkollégiumok, amit például egyébként Móricz Zsigmond vagy Németh László is támogatott, hogy jöjjenek létre. Ez alapvetően ahogy a nevéből is adódik, ez a paraszti, illetve majd a munkás rétegnek az oktatását célozza meg, de ami a szakkollégiumok tekintetében igazán fontos, az majd a Györfi István kollégium. Hát itt most az 1930-as években járunk, és ez az a kollégium, aminek a tagjai már politikailag is aktív szereplők voltak, és nagyon sok mozgalomban részt vettek. Ugye ebből alakul majd ki később a NÉKOSZ, amiben egyébként a Rajk László is szerepet vállalt, és ami majd csak az egypártrendszer kialakulásával tűnik el, mivel hogy ezek a szervezetek túlságosan autonómok, és hát ugye önkormányzatiság elve alapján működtek, de túlságosan demokratikusak voltak a éppen kiépülő diktatúrának.
0: Utána pedig a 20. század második felére eléggé rákaptak az ízére, hogy ez mennyire jó is, és mennyire össze tudja szedni egy egyetemnek egy prémiét, és motivált, ambiciózus hallgatóit, míg 2-3 évente egy szakkollégium jött létre, későbbi időkben pedig már évente 2-3. Tudomásom szerint ma is már ilyen 130 működik aktívan Magyarországon.
1: Így van, nagyon sok. Hát ugye a modern szakkoliknak a között az első az a Rajk László szakkollégium volt 1970-ben, és aztán egyedül létből szépen lassan kikerült a többi szakkollégiumnak a megalapításával, illetve emellett a 80-as években több nyata is szerveződött, az első 1981-ben Szarvason volt.
0: És mi is ez a nyata?
1: Hát ez a nyári találkozó. Ugye hát akkor még nagyon fontosnak tartották, hogy politikailag aktívak legyenek a szakkollégisták, tehát alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a szegmensét is képviselték. Tehát ahogy beszéltünk róla, ugye itt ez a népkollégiumokhoz hasonló, de nyilván ugyanúgy a tehetséggondozás is fontos volt, ami ugye az Eötvös József kollégiumra hajaz. Ezeken a nyatákon jöttek össze az ország minden pontjából a szakkollégisták, és beszélték meg egyébként az aktuális politikai álláspontjaikat is, és a rendszerváltás elég fontos szerepet játszottak. Kiváltképp például a 88-ban alakuló Fidesz, akik a Bibó István szakkollégiumból fejlődtek ki, tehát hogy akkor még ez nagyon fontos volt a politikai részvétel.
0: Sajnos ma már inkább ilyen tábor hangulattal.
2: Kis bulika.
0: Igen. Mindig van egy fő témája a tábornak, az egy hétnek, amíg eltelik ez az idő, és mindenki közösen van. De mai napig él a hagyomány, mint ahogy az Interkornak is él a hagyománya, amit havonta szoktak megrendezni Pesten, főként, vagy vidéki szakkollégiumokban. Én egy Interkólon vettem részt. Online tudtam sajnos csak becsatlakozni. Ott a különböző munkacsoportoknak hirdették meg éppen a pozícióját, a minőségbiztosítási csoportnak, minősítési, meg a kommunikációs csoportnak, hiszen így az Interkólon belül működnek különböző kis csoportok, amik felelnek az összes szakkollégiumnak így a jelenlétéért, hiszen az Interkol szokta minősíteni a szakkollégiumokat, ami a mai naphoz nem elhanyagolható, hiszen minősíteni kell az összeset. Ezt lehet 3 évre, 1 évre minősítetni, vagy tudnak felajánlani ilyen ígéretet is, hogy egyszer szakkollégiumok lesztek, de még nem éritek el a kritériumokat.
1: Igen.
0: És ez számomra nagyon mókás, de mégis tök jó, hogy ajánlnak fel ilyen lehetőséget, hogy jó úton vagytok, csak még éppen nem.
1: Hát igen, egyrészt ez egy jó biztatás lehet, hogy jó úton jár a szakkollégium, csak még hát van hova fejlődni, illetve ez a besorolási rendszer talán azt is mutatja, hogy, hogy valóban minősít, és visszajelzi azt, hogy a szakkollégiumnak a teljesítménye az milyen hatásfokon ég, úgyhogy igen, ezt így is fel lehet fogni. Hát ugye nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy az Interkoll az a összakkollégiumi mozgalom, ezt fogja össze a Magyarországnak a szakkollégiumet, illetve egyébként a határon túli szakkollégiumokat is magában foglalja, és hát szépen lassan a tehetséggondozás az megmaradt a szakkollégiumnak, a szakkollégiumoknak a fő céljává, a politika az lassan kikopott, sőt, ugye a szakkollégiumok kartában meg is van határozva, hogy pártpolitikától mentesnek kell lenni a szakkollégiumoknak, és ugye emellett van benne az is, hogy de autonómoknak kell lenni, önkormányzatiság elve alapján kell, hogy működjenek, illetve attól függetlenül a társadalmi felelősségvállalás az ugyanúgy fontos, csak a pártpolitikát kell kihagyni a buliból. Azt is meg kell említeni, hogy a mi szakkollégiumunk is ebben a sodorban alakult ki, ugye 1991 áprilisában alakultunk meg, akkor még Eszterházi Főiskola szakkollégiuma néven, aztán később majd 2003-ban vettük fel a Kepesgyőr szakkollégium nevet, azért mert az akkori bentlakó tagok úgy érezték, hogy azt, amit ők csinálnak, ez a interdisziplináris munka, ugye sok helyről voltak már akkor is, meg mindig is az egyetemen belül jövő hallgatók sok szakterületről, és úgy érezték, hogy a Kepes György az, aki megfelel ennek a sokszínűségnek, és emiatt lett ez a szakkollégiumunknak a neve.
0: Igen. És a megalapuláshoz kapcsolódóan semmiképpen sem szabad elfelejteni Kovács Endre tanár úrnak a nevét. Ő volt, aki kiállt mellettünk, és támogatta ezt a mozgalmat az egyetemen, hogy itt is legyen egy úgymond nyuszi főben válogatott közösség, akik mindent megtesznek magukért, és a tanulmányaikért, és neki köszönhetjük, hogy mai napig is itt vagyunk. Nagyon sokat tett.
1: Hát és már kezdetek óta nagyon színes, változatos programokat igyekeztek egyébként a szakkollégisták itt Tegerben megcsinálni. Ugye, ahogy néhány régi dokumentumot átfutottam, táncház, kreatív klub, illetve a reformiskoláknak a megismerése is ott volt a programok közül, úgyhogy kezdetektől fogva talán azt a szellemiséget képviseltük, ami aztán nagyon jól találkozott a Kepes György nevével.
0: Igen, nekem a teástek voltak a kedvenceim.
1: Igen,
0: teaházak is voltak. Igen, teaház, amikor hetente, vagy havonta, nem is tudom milyen időközönként, de legyültek a kollégiumnak a társalgójában, és aktuális problémákról és egyetemi fejleményekről beszélgettek, és ez hagyományá vált, több éven keresztül is folyt.
1: Így van, meg szakkollégiumi napot is többször is tartottak, aztán ez lassan elmaradozott, de például mi tavaly egy hasonlót próbáltunk csinálni, ugye a kiállítás megnyitójának a napján, úgyhogy azért igyekszünk az elődökhöz felnőni.
0: Vivi, beavatod a hallgatókat abba a kis érdekességbe, hogy mi újság a Global Cooking Night-tal, és milyen kötődése van a Kepesnek hozzá?
2: A Global Cooking Night-ról azt kell tudni, hogy a Kepes hozta be eredetileg a kollégiumba, és szervezte meg legelőször, hogy elérhesse a külföldi hallgatókat, akik ide jöttek az egyetemre tanulni, legyen az egy fél év vagy év keretében, viszont ezt később a HÖK felölelte. Mivel nekik nagyobb a hatókörük, ezért ők több külföldi hallgatót hát el tudtak érni, meg több hallgatót is igazából.
0: További érdekesség, amikor kutattuk a doksikat lent az irodában, a Kepeses irodában, akkor találtunk egy megállapodást az EGRI uszodával, hogy a Kepeses hallgatók ingyen mehettek az uszodába valami kölcsönös kapcsolat érdekében, hiszen nem találtuk meg, hogy az uszodának ez miért érte meg, de volt egy időszak, amikor a Kepesesek ingyen jártak az uszodába a mozgásra való tekintettel, és ez tök érdekes, hogy ennyire szét voltunk szorva a városban, és mindenhol jelen voltunk, ahol szerettünk volna.
1: Igen, hát örülnék, hogyha az EGRI uszodának most is valamiért, valamilyen különös oknál fogva megérni, hogy kapjunk bérletet oda. Én szívesen mennék, de hát...
0: Lehet, erre rá kéne feküdni.
2: Kéne vinni a régi megállapodást, és így mutatni, hogy emlékeztek erre?
0: Ennek nincsen vége, véges ideje. Viszont én el tudnék képzelni, mondjuk a színházzal, vagy a Báb színházzal egy kedvezményes bérleti kapcsolatot, amit én nagyon szívesen kialakítanék, hogy többet kulturálódjunk.
1: Igen.
2: Báb színház, az nagyon jó lenne.
0: Igen, az is nagyon érdekes, és nem csak gyerekeknek való. Csak...
2: Igen. Hú, remélem játszanák a Vitéz Lászlót.
0: Ú, az nagyon jó volt,
2: de igen. Szeretem a Vitéz Lászlót.
0: Igen, ezt lehet meg kéne próbálnunk. A főiskolán, és azóta már egyetemen is elég sok fele mozogott a Kepes, és elég sok helyen kipróbálhattuk magunkat, akár lakhatás szempontjából is. Alapjáraton amúgy a mostani B épületben kezdtük a bent alvásunkat, bent lakásunkat az Esztellában, majd később laktunk az apartmanokban, az Almagyarkoliban, és most a Lányka kollégiumban vagyunk bent, szóval így is a várost is, és az egyetemet is körbejártuk.
1: Így van, hát hogyha jól tudom, akkor a legfőbb probléma a többi épülettel, például B épülettel, vagy az apartmanokkal is, az volt a probléma, hogy nem volt egy közösségi tér, nem tudott a szakkoli hol összegyűlni, ami azt jelentette, hogy így a közgyűléseket igazából nem lehetett hol megtartani, ami egy alapvető...
0: Kötelezettségünk.
1: Így van, és hát nagyon fontos is a gördülékeny munka és a szakkolis élet mellett, hogy össze tudjunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni, milyen programokra kell eljönni, milyen feladataink vannak, úgyhogy ez valóban egy hiányosság lehetett akkor.
2: Hát köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. A következő részben majd találkozunk. Köszönjük Viborka meg Ádám, hogy megint ilyen nagyon jó vendégeink. Vagyis hát Ádámnak igazából, és Viborkának egy ilyen nagyon szuper host.
0: Ó, yeah. Köszi nektek is. Köszi Ádám, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Örültünk, hogy te is megjelentél. Sok puszi nektek.
3: Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
3: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 2 óra.
5: Hírek a Szent István Rádióban.
6: A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leópápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A földközi tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten a Szentatya hangoztatta, Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senkinek kényszerüljön kivándorlásra. Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjainál imádkozott. A 20 négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott szentmisén 4000 pap, hívő és bevándorló hallgatta 14. Leó szavait. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott 0 gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. 3 úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedésre is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 000 forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári